0: humánpolitikai kérdés lehet, hogy ezt a, ugye volt a listás fideszeseknél egy sorcsere. Mert az volt a mondás, hogy most mások kellenek, mert most... Hát azt tudom mondani, hogy ezt nem tudom, hogy ezt a garnitúrát, ezt milyen alapon választ, de egy ilyen Pócs Jánossal az éren azt gondolom, hogy ez a Tiszának elég reményt keltő a jövőt illetően, hogyha ha ezeket találták ott, mint a legütősebbek. És a másik, ami egy kicsit olyan furcsa volt nekem, amikor ugye azt mondták, hogy a Gulyás Gergely egy évre vállalta ezt a felkérést. Ez egy érdekes kérdés, hogy ez nem egy megtiszteltetés, vagy ez ma mi? Ez egy büntetés, hogy ezt csinálni kell, meg a Lázár János is azt mondta, hogy ezt nem ő vállalta, hanem ráosztották. Nem tudom, hogy...
1: Volt már ilyen, hát a Navracsics, most már nem emlékszem, hogy mikor, de azt hiszem, hogy a 2002 után, igen. Ugye azért tört ő előre, mert ő volt az egyetlen, aki elvállalta a frakcióvezetőséget, tehát ott senki nem akart vesztett választás után ellenzéki frakcióvezetőként ott kiállni a pofonok völgyébe, pecsételni, nem tudom. Egyébként azt olvastam, soha nem tudjuk meg, hiszen ezek már ilyen kremlinológia, hogy azért csinálták ezt a képviselőcserést itt, hogy hát egyrészt nyilvánvaló volt, hogy a Kövér Rogán ezek nem fognak beülni a parlamentbe, tehát ez szerintem egyértelmű volt teljesen, hogy legalább választó kerületenként, vagy nem, megyénként legyen legalább egy képviselő. Mert hogy ugye az ország közepéből sehol nem nyertek, csak ugye a nyugati meg a keleti
0: szűk helyeket.
1: Helyen, igen.
2: Aha. Érdekes,
1: de aztán ez vagy igaz, vagy nem.
2: Még én is azt mondtam, meg most is azt mondom egy kicsit, mert látványra nekem is így lesz, de hogy ahogy a 48-as szabadságharc forradalom az a márciusi ifjak fejezethez tartozik, ez az áprilisi ifjak fejezete, az én számomra, amit láttunk itt a városban, ezt elképesztő karnevált. Ugye akkor érdekes, hogy a Szabó Andrea mondta, hogy nekik két komoly felmérésük volt most, egyik néhány hónappal a választások előtt, most meg a másik utána, és 6000 fős nagyon reprezentatív mintákat vizsgáltak, és 58 év a inflexiós pont, ahol összeérnek.
1: Igen.
2: 58 év alatt gyakorlatilag óriási fölénybe, és nagyon meredeken szétválik a vonal.
1: Aha.
2: Tehát 58 éves kor alatt már nem a Fideszre szavaztak, mert a fideszesek még most is azt hiszik, hogy a 30 alattiak nyerték meg nekik. A 30 alattiak mennek ki bulizni.
1: Igen.
2: De 58 alatt nagyon durva szétválik.
1: A Pankotai Lilit kérdezték, hogy náluk ez hogy volt, és mondta, hogy hát ők persze mindig a Fidesz ellen szavaztak, vagy nekik az volt a kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán elmenni szavazni. Tehát, hogy van-e reális alternatíva, nem azért, hogy mert ő szereti a Fideszt, hanem hogy most minek menjek oda. És szerintem egy csomóan voltak olyanok, akiket most ez sikerült és megmozgatott. De eddig sem voltak Fidesz pártiak, csak egyszerűen nem látták értelmét elmenni, és akár annyi időt is rátölteni, hogy beixeljék, mert minek.
2: De jó, hogy most elmentek.
1: Igen.
0: Azt hadd kérdezem meg, hogy a listádon rajta lesz majd a két épület látogatásnak a története, ami tegnap meg tegnap előtt történt.
2: Igen,
0: akkor,
2: igen.
0: Akkor várok vele.
2: Az
1: üzenünk. Hát ha eljöttem koráig, ugye? Mert nem biztos.
0: Jó.
2: Gyorsan el szokott röfülni az idő.

0: Dankeschön. Danke.
1: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en Zsoltán Andrással, Papóval az éjszakás műszakot. Hát igen, érdekes dolgokat láttunk mostanában. Fantasztikus az a két épület bejárás. És ráadásul előtte hallottam a Rufnak a meghallgatását, és ő ott elmesélt az egészet előre, hogy mit fogunk
2: rá. De ne, az utána volt.
1: Én nekem így a sorrendet.
2: Az másnap volt a Ruf meghallgatása.
1: De én akkor nem láttam, nekem úgy jött kifordítva, nekem uh-huh. dramaturgiai volt. De még akkor majd akkor a Ruf meghallgatásra is beszélgessünk. Tudjátok, az a tanulsát, hogy mi lesz a sorsa?
3: Azt akartam mondani, hogy amikor az előbb közben kérdeztem, hogy lesz-e ilyen témát, hogy igazából engem az érdekel, mert ez, amit láttunk, hát elképesztő egyébként, de mit lehet ezzel csinálni?
2: Ez egy remek kérdés.
3: Hogy funkcionálisan egy ilyet, amit ott hoztak, hogy ebből milyen épület lehet, hogy biztos vannak tehetséges építészek, akik erre ki fognak találni valamit, de azt hiszem, hogy nem könnyű. És azt hiszem, ma volt valamelyik híradóban egy építészsrác, aki pont erről beszélt, hogy ez a legnehezebb feladat, egy ilyen funkcióváltás, különösen akkor, amikor egy ilyen hihetetlenül költséges millióról van szó, szóval ezt azért nem lehet csak úgy szétverni.
2: Hát, hogyha két vagy három éve adták át, akkor az nyilván. Én úgy látom, hogy a Rogán-féle minisztériumot azt egy irodaházként lehet használni, mert az legalább egy irodaház. De a másik, ez a belügyminisztérium, ez egy akkora baromság, hát ez tökéletesen alkalmatlan. Tehát az, hogy 6 meg 8 méteres belmagasságú termek vannak, ez volt egyébként ugye a Várkollégium, ugye?
1: Mondtam.
2: A Villamoskari Kollégium volt korábban, csak ugye nem volt meg az eleje. Mert ugye az a háborúban megsemmisült ez a homlokzati része. De hát az én tudom, egyszer voltam, nem egyszer, néhányszor voltam a városházán, amiről ugye mentek a hírek, hogy el kell adni, vagy el akarják adni, hát azt kéne vele csinálni, mert az is

0: Tehát itt valami egész más indítatás volt, aki ezt oda álmodta.
1: Hát ez az egész ári projekt, ez az Orbánnak a lázálma szerintem. Hát
0: persze.
1: Ez a Hausmann. És az pedig nem is belügyminisztériumnak készült, hanem úgy volt, hogy a pénzügyminisztérium fog oda költözni, mert az az épület valamikor a királyi pénzügyminisztériumnak volt az épülete, de ez az egész ilyen vissza a várba, vadonatúj régi épületeket építünk, hát ez is egy röhely.
2: Sajnos ez gyakorlatilag ez így is indult, mert én egyik veszőpajban az a díszes palota, ahol a galéria van, az amikor épült, az már eleve egy ilyen Mühlmeier műemléknek épült, mert akkor már lefektették az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között az első telekommunikációs kábelt
1: az utcán. De az nem is volt ilyen szép, mint ez?
2: És akkor építették ezeket a műemlék, később építették ezeket a műemlék épületeket, amit persze, mikor már kicsit bekoszosodik, meg dekormosodik, meg egyébként, akkor tényleg olyasmi, mint hogyha ez egy ilyen tradicionális régi valami lenne. Inkább historizáló stílusban megépített új épületek ezek valójában. Uh-huh. És akkor ezek közül most a lovardát, meg ezeket minden teljesen funkciótlanok, és nehezen működtető, és drágán működtető.
1: Igen.
2: Például egy 15 méteres magaslat, 8 méteres magaslat ki fog kifűteni.
1: Hát ez az.
0: Igen, azért azt nem tudjátok, hogy ha az alagút felől fölnézünk a várra, ott van egy be nem fejezett monstrum épület a vár felé.
1: Pest felől?
0: De Budán, tehát Budáról.
1: De úgy értem, hogy
0: de Budáról még a
1: Krisztina út felől?
0: Igen.
1: Azt nem tudom, hogy mi.
0: Még daruk állnak ott, aha, és szemmel láthatóan épülő félből, hogy annak mi a funkció, hogy mi lett volna.
1: Hát nem arra mondta a Vitézi, hogy az a félbevágott tacskó? Hát nem tudom, hogy az mi különben.
0: Azt nem tudom én se, de...
2: Hát a Fondolicskóra egy műsor szólt erről, de én annyira láma vagyok, ha ritkán jártam arra felé, de nem vagyok ismerős egyetlen a várba, hogy mi micsoda.
1: De az már egy régebbi műsor ismétlése volt, nem? Amilyen legutóbb volt.
2: Ne, úgy, többször eljöttetett, nem egyszer. Megnézzük majd, visszatérünk rá.
1: Már egyébként én is nagyon rég nem voltam fönn, illetve hát így a dísztérig, tehát... Mindegy, tehát beljebb én nem mentem meg, hát ugye ott le is volt kordonozva a Sándor palota felé. Egyszer tényleg én is fölmegyek, azt körülnézek, mert még ezt az új belügyminisztériumot nem is láttam tényleg.
0: Hát menj föl, mert a Szent Háromság térre, ha fölmész, és ott körülnézel egy sétával. Én a múltkor fönn voltam, és kerestem ott a Hadtörténeti Múzeumnak régen, ugye ott voltak ilyen ágyuk, emlékeztek, és hát ugye azok már nincsenek ott, hogy a Hadtörténeti Múzeumban, nem is tudom, hogy melyik, ott, valamelyik minisztériumban, most a honvédelmi talán?
1: Nem
2: hát
1: tudom.
2: Hát a Bobrovszki.
0: Ja, mindegy.
2: Rúgta ki onnan
1: a vizét. De a honvédelmi az nem lent van a...
2: Ez több helyen van.
1: A Lipótvárosban?
2: Hát onnan biztos, hogy nem fel tudni elköltöztetni, mert ott az...
0: Tehát ott a Markó utca környékén volt régen, de szerintem fölmentek. Az
2: meg tömelet nőségben is, úgyhogy az biztos, hogy ott fog maradni, de valamelyik leányvállalata lehet ott fönt.
1: Hát azt a teherelosztót is valami miatt elbontották, de már azt sem tudom, hogy oda mit álmodtak meg.
2: Pedig az biztos, hogy szép ipari műemlék volt.
1: De helyette építsünk vasbetonból ilyen Disneyland várat.
2: Most, amikor mondtad az aranytartalékot, különben épp a nagy ritkán voltunk fönn a várban, és pont két hete átrajtunk rajta, és megnéztem azt az épületet, ami a Hadtörténeti Múzeumhoz nagyon közel van, és ott volt a aranytartalékunk a háború alatt. És az egy nagyon kívül semmi nem lett, egy teljesen puritán épület, inkább csak feltűnő, hogy két hatalmas nagy vas ajtajával teherautók tudnak kibenni, de az is szolidan fehérre van festve, tehát nem tolakodik, de és belül nagyon sokat tud ez az épület, és ott rejtették el a aranytartalékot, aminek egy részét aztán szerintem meg is lovasították oda.
1: De különben csak, amikor hallottam ezeket a tonnákat, én ugyan még 50 tonnát hallottam, de hogyha 100, az se baj, csak ugye a számok azok így elkezdenek pörögni a fejembe. Ugye 100 tonna

0: tonna, az ugye 100 ezer kiló, vagyis 100 millió gram. Az azt jelenti, hogy durván 10 gram jut fejenként, hogyha most ezt emberekre elosztanánk. 50 ezer forint körül van a gramja az aranynak, tehát ez fejenként mintegy 500 ezer forint az, ami a mi tartalékunk, és amire ilyen rettenetesen büszkék vagyunk. Tehát azért csak, hogy úgy érzékeljük, hogy micsoda volumenekről van szó. Tehát, vagy most akkor hogy? Mert ez lehet itt dobálózni a tonnákkal, amikor 2 tonna volt, amikor ők átvették, akkor nem tudom, hogy éppenséggel, hogy álltunk például ilyen GDP arányos deficittel, meg ilyenekkel.
1: Pedig akkor még magasabb volt a lakosság száma.
0: Igen.
1: Most ez is csökkent, ja, ja, ja. Az ismert okokból, úgyhogy hát hajlagosan jobban állunk, ez tény.
0: De hogy most miért jó az nekem, hogy az aranyban van, és mondjuk nem akármi másban, azt nem fogom föl.
2: Szóval a mai hír, hogy a szociális minisztériumot akarják oda telepíteni a Karmelitán, vagy a Rogán helyére.
1: Kvázi, mint egy kontrasztot, hogy a szociális ügyeknek a intézése az... Uh-huh. Hát nézd!
0: Megjegyzem egyébként, ugye ezek a minisztériumok korábban is működtek valahol. Hát a belügyminisztérium ugye nem volt a Lánchídnál. És nem lenne ezekre szükség, hogyha nem duzzasztották volna ilyen mértéktelen vízfejre föl az egész államigazgatást. Tehát az, hogy ekkora irodaházban működjön a kancellária minisztérium, ráadásul nem is egy épületben a miniszterelnökkel, hát a legközvetlenebb munkatársa. És akkor egy házzal vagy kettővel odébb van, mert nem fér be a Karmelitába az apparátusával. Ezt sem teljesen értem, hogy ez vajon miért volt jó. Hát ott szerintem több minisztérium is el kéne, hogy férjen abba az épületben, nem egy.
2: Hát a Orbán érában hihetetlen fel lett duzzasztva az adminisztráció. Így látványosan a parlamentet csökkentették, meg néhány ilyen hatásvadászó stukát elsütöttek, de egyébként nem is tudom hány államtitkár, háromszáz államtitkár volt. Hát.
0: Arra azon is gondolkodtam, hogy a miniszterelnök az évtizedeken keresztül a parlamentben volt a...
2: Igen.
0: Hát akkor az a parlament, hogy bele lehetne tolni a fél bárnegyedet. Elfért volna ott, ha eddig elfért, akkor most is elférne. De hát ő nekik ugye a várba kellett menni.
1: Hát beteg lelkület.
2: Ugye nagyon féltünk attól, hogy nagyon jól csinálja a kampányt a Magyar Péter, de mi lesz, amikor kormányt kell alakítani, meg dolgozni?
0: Hát majd amikor kormányozni kell, mert egyelőre még kitart a rendület a Facebookokkal.
2: De hát eddig zseniális húzásai voltak. Sok szempontból még szimpatikus, hogy sok nő van a nagyon magas pozícióban, és a megfelelő helyre került a vakember, fantasztikus ötletek voltak, hogy a RUF lesz a miniszterelnökséget, hogy van, nem a jó kancellár miniszter, de hogy mondják, hogy...
1: Miniszterelnökséget vezető miniszter.
2: Miniszterelnökséget vezető miniszter.
1: Azt hiszem, ő is ugyanezt valami a neve.
2: Ez is egy hihetetlen teli találat. Szerintem a külügyminiszterünk, aki miniszterelnök helyettes, és óriási. Úgyhogy én ilyen szempontból... Ja, és nagyon jókat jelentettek be, hogy mik a mostani súlypontok, meg a legfontosabb intézményi dolgok.
0: Hát csak tudod, az a helyzet, hogy egy olyan struktúrát örökölt, amiből egyszer ki kell lépni. Tehát az, hogy központosítva van az oktatás, és mindent valami fenntartó központból vezénylik a WC-papír beszerzésig, bezárólag mindent, a kórházi üzemeltetés ugyanezt, tehát előre lehet rántani ezeket a célokat, de az szerintem nekem kb. Egyértelmű, hogy ezek nem valósíthatóak meg, még akár egy 4 éves ciklus alatt sem, mert először szét kell bontani ezt a teljesen diszfunkcionális struktúrát, és valami értelmes alapokra kéne helyezni az egészet, mert addig csak a pénzt öntött bele, és nem fog látszani semmi.
2: De azért...
1: Apróságok biztos, hogy meg fognak jelenni, most nem akarok itt arra gondolni, hogy milyen pozitív dolog lesz, hogyha lesz WC-papír egy kórházban. Szóval
0: lehet szimbolikus dolgokat,
1: szimbolikus
0: persze.
1: dolgok lesznek, az biztos. Ezekkel talán még könnyebb is. Most olvastam, vagy hallottam, hogy már foglalkozik az egészségügyi miniszter azzal, hogy a kórházaknak a klimatizációs kérdéseivel most el kell, hogy ne fordulhasson elő még egyszer az, hogy nyáron 53 fokba vannak a betegek, és a műtőben meg még kétszer ennyi van. Úgyhogy bizony. Ezekkel a dolgokkal tulajdonképpen viszonylag könnyebb túlesni, mint strukturális kérdésekkel. Igen. Abban neked igazad van, hogy az valószínűleg még ez a...
2: De sokat lehet tenni, mert azért nem kell éveket állni arra, hogy például egy közintézményben tényleg 6 teket WC-papírt mondjuk, hogy közbeszerveztetni kell. És hogyha nem az, akkor meg köteles vagy az általuk kijelölt cégtől venni. Hát így ezzel is egy példa van, hogy a számítástechnikában nagyjából minden család tudja, mert egy laptop, egy számítógép, tudja, hogy ha Winchester-t kell cserélni, ha ő nem, de a fia biztos tudja, mert a gyerek fejből vágja ezeket, hogy hány terás, mennyibe kerül körülbelül. És amikor őnek kijelölik azt a céget, hogy csak őtől levehetlenek, és lesápadsz, hogy micsoda. Hát ezért a boltban hatod annak, hát hogy ennyi.
0: Hát igen, mert ugye ennek akkor lenne értelme, hogyha ténylegesen olcsóbb lenne, és nem pedig ugye lényegesen drágább. De
2: hát ezeket pillanatokat meg lehet szüntetni.
0: Jó, persze, csak ugye nyilván azért ennek van, lenne légy, azt meg lehet szüntetni, hogy ne kerüljön háromszor annyiba, az biztos, de mondjuk azt viszont az meg egy controlling dolog szerintem, hogy nem adhatsz oda minden egyes kis intézménynek egy adott büdzsét, mert akkor meg az lesz, hogy attól kell félned, hogy az igazgató fogja ellopni, vagy eltapsolni, vagy úgy megvenni, hogy na, én hagyj kapjam vissza a felétből, na, mit tudom én mennyit. Mert szóval, ez a veszély simán megvan.
2: Szóval nekünk egy óriási előnyünk van azokkal szemben, akik ezt évszázadokon keresztül, vagy legalábbis sok évtizeden keresztül kitalálták. Mert megkérdezik, hogy Hollandiában egy múzeum mit lehet az elő, hogy csinálják. Valószínűleg jól csinálják. És ha esetleg még 3-4 országot összehasonlítasz, ahol úgy nagyjából érdemes száját tátani, akkor én simán bevállalnak egy teljesen outsiderként ez egy ilyen problémáknak a megoldását. Puskáznék. Ráadásul szabad puskázni.
1: Hát ezt mondta Karikó Katalin, hogy erre nyilatkozott, hogy eleget tesz a felkérésnek, mint tanácsadó, természetesen ingyen, és ő arra tud vállalkozni, hogy az általa ismert amerikai és német egészségügyi modellnek a pozitív dolgait elmondja. És többet nem nagyon lehet ehhez hozzátenni, de ezzel tud segíteni, hogy ami ott bevált. És valószínűleg ezt meg fogja tenni, de ennél sokkal többet nem lehet, vagy nem tud.
0: Jó, de hogyha a mondjuk egészségügyre fordított költség GDP arányosan nálunk a fele a németnek, akkor ő elmondhatja a tapasztalatait, de az nem lesz rá pénz a jelen keretek között.
2: De a struktúrát meg lehet változtatni.
0: Hát a struktúrát meg, de azt még egyszer mondom, az nem fog egyik napról a másikra menni.
1: Nagyon érdekes beszélgetés volt a ATV-n este felé. A Pécsi Egyetemnek az újonnan kinevezett rektora volt a vendég. Nem tudom, hogy...
0: Nem láttam.
1: Arról szólt a beszélgetés, hogy most július 1-jével lép be, egy pályázaton nyerte el, és ugye most, hogy az új a kormány foglalkozik azzal a gondolattal, hogy visszacsinálják ezeket a...
0: Kekvákat.
1: Autonómiákat, és hogy most megint állami irányítása. Az olyan érdekes volt, amit mondott, hogy ha jól csinálták volna, ezt a nevezzük kiszervezésnek, hogy az egyetemeknek ilyen önállóságot, meg finanszírozás, stb. Akkor úgy gondolja, hogy talán ez nem is lett volna rossz. Természetesen így, hogy gyakorlatilag tele volt tűzdelve politikai megbízottakkal a kuratórium, stb., hiszen ha jól tudom, az Uniónak is többek között ez volt a problémája, ami miatt itt szankcionált, hogy az nem lehet, hogy egy egyetemi kurátornak a életfogytig tarta a megbízatása, és nem lehet visszahívni, és egyebek. De azt mondta, hogy hát majd meglátják, hogy ez most megint központosított miniszteriális irányítás alá fognak esni, hogy ez mennyivel lesz jobb, vagy sem.
0: Hát ugye most volt egy cikk az ÉS-ben erről, ahol végül is ott is azt írta a szerző, hogy magával ezzel az egész alapítványosdival nem lenne baj, csak az történt, hogy az alapító, amelyik a, ugye ezek alapítványok, mindegyik egy-egy alapítvány, és az állam alapította ezeket, és hogy azzal a lendülettel az alapítói jogokat átruházta a kuratóriumra. Uh-huh. Ebből kifolyólag a kuratóriumot nincs, aki leváltsa, mert ő válthatná le saját magát. Ennél szintén nagyobb probléma, hogy van valami pénzügyi referens, vagy nem is tudom milyennek a neve, aki gazdasági szempontból nézi, hogy azt a vagyont, amit ők kaptak.
1: Kancellár.
0: Hát valami más ennek. A kancellárja az egyetemnek van, az végül is, de mindegy. Tehát van valami ilyen pénzügyi ellenőr mondjuk, de hogy azt is tulajdonképpen ugye az alapító tudja kinevezni, aki meg már a kuratórium, akit ő neki ellenőriznie kéne. Tehát, hogy effektíve nem volt olyan, amikor egy ilyen pénzügyi ellenőr bármilyen szabálytalanságot talált volna, például a Kecskeméti Egyetemnél sem, ahol az állami támogatást úgy, ahogy van, eltapsolták a szélbe, mert odaadták a Matolcsi kisfiának. Tehát, hogy ez a probléma, és ezeken viszonylag egyszerű lenne változtatni, és attól még maradhatna ez az alapítványi rendszer.
1: Ez a jó ember is ezt mondta, hogy a módszertanon kéne sokat változtatni, mert maga a rendszer egyáltalán nem biztos, hogy rossz. És nagyon sok olyan egyetem van, aminek a finanszírozási problémáit ez a rendszer megoldotta most, hogy a Corvinustól kezdve, nem tudom én, kik mögött milyen cég, MOL meg egyebek állnak. De nyilvánvaló, hogy egy jelentős forráshoz tudtak jutni, amihez egyébként állami forrásból nem jutottak volna. És ez az, hogy a jövőben is így lesz, hogy aztán ebből mit tartanak meg, az majd kiderül. Nem biztos, hogy ki kell dobni, ez volt a lényege, nem, amit ő mondott.
0: Hát a Corvinus az kapott valami 400 vagy 600 milliárd forintnyi, ugye tőzsde részvénypakkot, a MOL meg a Richter részvényeit. Ugye ennek nyilván az lenne a ráció benne, hogy ugye nem kell évente fenntartani az egyetemet állami pénzből, egyszer kell odaadni ezt a vagyont, és annak a hozamából, hogy az egyetem már el tudja tartani magát. Tehát ez valóban működőképes dolog lehet, de ugyanilyen alapítványt csináltak a Lázárféle lovas, ahol a lovakat wellness-eztetik, ott a mezőhegyesi is ménes gazdaság, vagy mi a fene, az ugyanilyen alapítványi formában működik.
1: Igen. Kíváncsi leszek egyébként erre a hatalmas konglomerátumra, ami a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jelen pillanatban, ami nem tudom, hogy biztos jártatok arra ott a...
0: Én ott lakom.
1: Igen? Csodálatos egyébként az a környezet, amit ott csináltak. Nem minden épület.
0: Hát rendben van rendben rakták. Az Orci kert, igen.
1: Igen, tehát szóval ez nem kérdés. Az, hogy ott mit oktatnak, az megint egy más kérdés, és hogy innétől kezdve mit fognak.
2: Most mit fogtak, inkább az egyik,
1: hogy mit fognak oktatni.
0: Nekem ott is az a kérdésem, hogy egy 150 évvel ezelőtt épült laktanya, az mennyiben alkalmas felsőfokú intézménynek ma? Mert az tök jó, hogy felújították azt a laktanyát, de jó az? Tehát biztos, hogy így lehetett a legjobb helyet találni, a legjobban elkölteni azt a pénzt, amit szántak rá. Ugye a Természettudományi Múzeumot nem tudom, hogy kipaterolták-e már onnan, vagy még folyamatban van.
2: Nem fogják most már.
0: Most már nem fogják, de szóval ugye ott is a terjeszkedésnek nem volt semmi, amíg átad szabjon. Az egész Korányi utcát végigépítették már a újabb és újabb épületekkel.
1: Befejezik az Iparművészeti Múzeumot?
0: Az is egy remek kérdés,
1: igen. A programban biztos van, mert hát...
2: Hát a kultúrával kapcsolatban nagyon-nagyon sok kérdés van. Például, hogy borzasztóan hiányzik a műemléki felügyelet, műemléki hivatal, ami felmondta várban egyébként a Hilton mellett. Igen. És hát nagyon-nagyon meglátszik a csomó mindent eldózeroltak el. Például, hogy a műemléki hivatal működött volna, akkor azt a csoda elosztót nem tették volna tönkre szerintem ott fenn a várban.
0: Nem véletlen, hogy nem nincsen. Hát ezek egymásra épülő dolgok.
2: Úgyhogy rengeteg minden kérdés van a kultúra jövőjével kapcsolatban, és hát gyalázatos, hogy most nem is tudom, hogy lassan 10 éve nem működik a Ivoly összetemúzó. Mi ott voltunk még a Mária utcán, amikor a lanternát levették a tetejéről.
0: Igen, arra emlékszem, mikor levették.
2: És egy darabig ott volt a múzeum kertjébe, hogy most jött van, ezt nem tudom, de az égvilágon semmi nem történik vele.
1: Képzeld, milyen lehet belül egy ilyen kiürített, kiköltöztetett, lepusztult, gazdátlan épület, hogy...
0: Hát az a vicc, hogy szerintem nem gazdátlan, tehát miután nem történik semmi, szerintem a személyzet ugyanúgy ott van, tehát fenn kell tartani, és közben semmiféle hasznot nem...
1: A műtárgyakat nem vitték
0: szerintem
1: ki?
0: Szerintem nem.
1: Tehát az is...
0: Én azt gondolom, hogy nem.
1: Nincs kizárva.
2: Ott vannak, igen, persze.
1: Hát akkor tévedtem, akkor jó állapot van.
2: Úgyhogy... borzasztó hiányzik, és hát nyilván a közlekedési múzeum ott a Kőbányai úton, a járműjavítónak a égisze alatt ott meg kell építeni, és nincs mese. Ez nagyon jó hely neki, és egy csomó funkció már oda költözött. Úgyhogy, de jó kérdés. Na, beszéltünk a Ruffról.
0: Na, hallgatunk. Neked a kedvenced.
2: Hát egyrészt tényleg a kedvencem volt, nagyon szerettem az elemzését, mert nem csak, hogy okos dolgokat mondott, és nagyon-nagyon jól rá tudott mutatni a lényegre, hanem volt benne, ami most is benne volt ez a ilyen érzelem, megsértődött néha, meg kikérte magának, meg itt, és nem ilyen hűvös eleganciával magasról elemezte a dolgokat. És hát ez nagyon szerethető volt az egész dolga. És na, én személyesen csomószor gondoltam, hogy a Lakner jó beszél, meg érdekeseket mond, de nagyjából én is így mondtam, csak én nem tudnám ilyen összeszedetten megmondani. A Ruffnál rengeteg szemben jött, hogy paszki, de jó, ezt is sosem vettem volna egyszer. Tehát ilyen klassz. És tegnap, ahogy nekik ment, és kegyetlenül elmondta a véleményét, és ezt is úgy mondta el a saját stílusában, tehát tele volt érzelemmel, meg szívvel, lélekkel, és nagyon tetszettek, nem tudom, hogy megfigyelt, a hallgatásai. Egy meghallgatáson szokták mondani, hogy csak mindig mondjál valamit, hogy mindig értelmesen foglald össze, mit tudom, hogy legyél összeszedett, ne csöndeknek nem szabad lenni. Itt bátran volt a csönd, félperces csöndeket hagyott, és levegőt vett neki, futott, és nagyon-nagyon tetszett, amiket mondott, és az, hogy ilyen, én nem is gondoltam, hogy ilyen kérlelhetetlen céltudatos, remélem, hogy jó vezető lesz, és nagyon klasszul elhárított magam, ne engem kérdezzenek, én a kancelláriát fogom vezetni, ez egy egészségügyi kérdés, vagy egész más szervezési kérdés, erre szakemberek vannak, akik erre meg tudnak felelni. És nekem nem az a dolgom, hogy erre megfelelek, hanem az, hogy segítsem az ő munkájukat, és hogyha bármire szükségük van, akkor támogassam őket. És nagyon nem kibújtam át, mert nagyon konfrontatív volt egyébként, de nagyon pontosan el tudta vágni a dolgokat, hogy meddig tartozik őre, és miok nem omnipotens ember, hanem ez a feladatom, meddig terjedek én. Viszont az a Szűcs Gábor, aki...
0: Igen.
2: Nem szép ilyet mondani, de hihetetlen tenyérről van szó. Stílusa van meg.
0: Én azt nem tudom, amiatt kihez kell fordulni, hogy az ATV-ben most már ne hívják meg többet a Szűcs Gábort, mert eddig ugye folyamatosan ott ült, hát nyilvánvaló, hogy ilyen csat, meg ilyen műsorokba kell a másik oldalról is hívni, még akkor is, ha tudjuk, hogy propagandista. De most már aktív politikus, most már ne legyen már benne a műsorba, ha kérhetem. Innen kérem az ATV vezetőit, hogy nem akarom Szűcs Gábort látni többet a tévéjükben.
2: De jó, hogy én ezt nem látom. Milyen, nagyon. Milyen műsor?
0: Hát ez a csat, meg ilyenekben volt, ugye, amikor kettő innen, kettő onnan. Jó, és jaj, nagyon sokszor volt ez a Pali, és mindig is ez a minden túlbeszélő. Igen, de ugyanez a tenyérbe mászó stílusa volt.
1: Van még öt című műsor?
0: Van, bizony. És mindig elkövetem azt a hibát, hogy belenézek az elejébe, aztán úgy erővel kell elkapcsolnom, mert...
2: Ez a csat, ez jó?
0: Nem.
1: Hát... maradjunk abban, hogy az induláskor szerintem jó volt. Tehát volt egy időszak, amikor talán érdekes volt, amikor ez a ütköztetjük a véleményeket, de ez egy viszonylag rövid idő volt. Én hosszú ideig néztem ötöt, de most már hosszabb ideje úgy gondoltam, hogy talán ez a résztvevők egyebek, és nem tudtam értelmezni ott, hogy ott az öt túli emberek közül ki mit képvisel. Az alatt a hosszabb idő alatt, amíg én néztem, volt, akiről úgy gondoltam, hogy most már egész más képvisel, mint egy három héttel ezelőtt, pedig akkor még oka sem volt rá, most ugye egyre több van. Hát ez egy... Akkor forduljunk az ATV vezetőihez.
0: Hogy... Ja, a Ceglédinek legalább, abban legalább annyi volt, hogy a választás után egyszerűen kiszállt ebből az egészből, és igen? Tulajdonképpen visszavonult ezektől, az ötben sincs azóta. A Hont András, az bezeg ott van az azóta. Ott van? És,
1: hogy hívják? A Konok?
0: Konok is ott van, most a Kóczi Ján Péter van már. Aha. Újabban meg, valakit még szoktak negyediknek hívni.
1: Értem.
0: Ugye ezért nincs már a Schiffer, hál' Istennek, mert azért is összeteszem a kezemet, mert ha van még tenyérbe mászó ember, akkor a Schiffer az az. De nem akarom bántani, főleg így nyilvánosság előtt, de még hát ügyvéd, hát vigyázni kell.
2: Még a Sudokról akartam kérdezni a véleményet, tehát, hogy rettetesen megaláztak az elmúlt napokban, hogy ezt. Hogy?
0: Milyen megélni?
2: De hogy a következő pofonért is el fog menni. Miért csinálja vajon ezt?
0: Ez érdekes, mert nekem mindig is problémám volt azzal, hogy megalázzák ezt vagy azt. Tehát, hogy Kövér László megalázta az ellenzéket, stb. Nekem ezzel mindig ilyen szintaktikai problémám van, vagy szemantika, mindegy. Nem mindegy, de szóval, hogy ki az a Kövér László, hogy megalázhasson mondjuk engem. Tehát megalázni csak én saját magamat tudom, ez a véleményem. És ebben az esetben is nem a Magyar Péter alázta meg a Súlyokot, hanem a Súlyok egész eddigi tevékenysége volt megalázó ránézve. Csak most volt valaki, aki erre rámutatott, vette a bátorságot, és azt mondta, amit egyébként valószínűleg a legtöbben gondolnak ebben az országban.
1: Azt hiszem, annak volt igaza, aki egy-két nappal ezelőtt azt mondta, hogy igazából, ha visszatekintünk a Fidesznek a köztársasági elnökeire, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy nem azok az emberek lettek megalázva, vagy viselkedtek helytelenül, egyszerűen a Fidesz magát, a köztársasági elnöki intézményt alázta meg azzal, hogy teljesen súlytalanná, fajsúlytalanná tette, és ehhez sikerült neki megtalálni, vagy igyekezett megtalálni azokat, akiket megtalált, és onnantól ezek az emberek jó részt kiszolgáltatottak voltak, hiszen lehetett volna talán egy karizmatikusabb valaki, akkor is egy fajsúlytalan sóhivatal élén
0: De egy alkotmánybírósági elnököt mi motivál arra, hogy beüljön ebbe a székbe, amikor már szerintem bőven nyugdíjkorú, valószínűleg egész életében jól keresett, jó mondjuk az oké, hogy élete végéig lesz cseréttől kezdve autóig és
1: lakásig.
0: Hát most már nem, de ugye amikor ő odaült, akkor ez még reális opció volt, de hogy valamit mégiscsak lát. Tudott benne, miközben pontosan tudnia kellett, hogy mennyi mozgástere lesz. Tehát, hogy az oroszt is ki kell húzni a közleményéből, mert nem írhatjuk azt, hogy orosz támadás történt Ukrajna ellen.
1: Hát ez minden... Ma már kimondta.
0: Ma már ki, igen. Már most már azért szabadabb a levegő.
1: Vágja meg itt a bátorság.
0: Igen, tehát szerintem én ezt nem értem. Mert a Schmidt-Pál esete az egy dolog. Mert a Schmidt-Pál az körbehakniszta a fél politikát, hogy valahol legyen valaki. Tehát az rendben van. A Novák Katalin tényegében kijelölték, nyilván ő egy ambiciózus ember, Áder, mindegy, tehát ezekre mind tudok magyarázatot adni, de hogy egy Súlyog Tamás, aki szerintem remekül elüldögélte az alkotmánybíróságon, meg biztos tanított valami egyetemen, tehát igazából nem látom.
2: Ott is nagy kártevő volt, de nem akkora, mint...
1: Én megmondom őszintén, hogy én nagyon ilyet még nem láttam, ilyenfajta konfrontálódást, mint ami most az ő szemébe ott a parlament nyitó ülésen. Én azt hittem, én arra tippeltem, hogy föláll és kimegy.
0: Igen, egyébként én is. Én ezt csináltam volna helyébe, és szerintem az elődei is megtették volna ezt, ő meg valahogy, én nem tudom.
1: Én nem hiszem, hogy egy Sólyom László, vagy egy Mádl, még ha meg is tette volna velük valaki, hogy az méltóságban nem gombolta volna be az akóját, és kimegy.
0: Abszolút, így látom én is.
2: Az felálltam, és azt mondta, hogy szegélytek volna.
1: Igen.
2: De hát én most nem is arra gondoltam, hát az, amit ott kapott a parlamentben, az döbbenetes volt, de amit az a fotózásot csináltak, azt nem láttátok?
1: De.
0: Hát én nem láttam, csak azt tudom, hogy a magyar előre megmondta, hogy nem lesznek közös gépek. Tehát már amikor a Karmelita bejárás volt, akkor elejtett egy fél mondatot, hogy jövünk ide holnap a miniszterekkel, de nem lesz közös képük a súlyokkal.
2: Igen, ezt
1: elmondták előre. Hoppá, tehát ez nem volt meglepetés.
2: Ez aztán spontán született.
1: Nem. Én is úgy tudom, hogy...
2: Ja, hát akkor...
1: Sőt, meg is kérték, hogy... mint azt mondták, hogy ne jelenjen meg, mert nem kívánnak vele együtt fotózkodni. Valószínűleg ő egy ilyen, hogy mondjam, az előírásoknak meg akar felelni ember, aki úgy volt vele, hogy... neki ne vessék a szemére később, hogy mint köztársaság elnök ott kell lennem a fotózáson, én ott voltam. Hát az, hogy nem álltak ide mellém, az már nem az én hibám.
0: Na de milyen alkotmánybíró volt akkor, hogyha ez a mentalitás van neki?
1: Hát, nem tudok mit mondani, én gondolom, hogy az alkotmánybíróságnak a összetétele, amikor korábbi legfőgyügyésszel az élén, azért ez hamarosan most meg.
0: Az is igaz, hogy Pokol Béla is lehetett itt alkotmánybíró ebben az országban.
1: Meg úgy, Handó Tünde is.
0: Az is alkotmánybíró?
1: Azt hiszem, talán.
2: Viszont egy érdekes dolgokat eszembe, hogy a Fidesznek a kétszer is, amikor nagyon kellett, akkor a segítségére sietett a D209-es volt ugye a ügynök száma, a mennyiség. Amikor a mennyiségek békanyálon, de megnyerték az utolsó órába fordították meg, tulajdonképpen a szavazókból fordították meg, de hát akkor derült ki, hogy mégsem a Fidesz, hanem a mennyiség került kormányra, és két hónappal később kiderült róla, hogy ő a D209. Majd amikor a Gyurcsány nyerte meg a választást a Fideszen, amikor...
0: Akkor jött az összöd.
2: Akkor jött az összödi beszéd, nem sokára. És most nagyon drukkoljunk, hogy itt most ne legyen valami ehhez hasonló.
0: Hát már az egyik informatikusról kiderült, hogy valami zsarolás... feltört valamit, és valami képekkel zsarolt egy másikat, és kapott is érte valami felfüggesztett börtönt, és ugye ő valami belügyminisztériumban valami fontos pozícióra volt számva.
2: Nem.
0: Ez a kisgyerek, hanem akinek a Butha volt a fedőneve. Az az idősebb, az is informatikus, aki szintén benne volt ebbe az ügybe.
1: Drukkoljunk, hogy ne legyen egy tendencia, amit elmondtál.
2: Egy egész picit zenélünk, de ne játszom végig.
0: Annyi zené, hogy azért majd nézd meg az órát.
2: Két héttel ezelőtt lejátszott ezt a számot, vagy egy három héttel ezelőtt, de ezt a Ruf Bálint tiszteletére teszem most meg.

0: Most ha csak azt jelentik, hogy szia Bálint, szia Kamilla, mert így kezdődött minden műsoruk a Partizánban. No, a Szabad és Független Tilos Rádiót halljuk egyébként, halljátok, és az éjszakás műszakot Zsolt Randással meg Apóval, és itt szétpolitizáltuk a helyzetet, egy olyan érdekes dolgokat akartam majd volna megbeszélni, mondok egyet mindjárt, csak a nyomtatásomat be kell indítani. A megymagos emberrel akartam dumálni. Emlékeztek a megymagosra?
1: Igen.
0: Mikor volt? Mit gondoltak?
2: 70-es évek.
1: Én is arra tippeltem volna, de nem tudom, 80-as évek eleje.
2: Lehet.
1: Mikor volt?
0: Nagyjából eltalált azok a felét. Kétszer volt a megymagos embernek ügye a kommunizmussal. Az első az nem megymagos volt még, hanem baraszmagos volt tulajdonképpen. Amikor is a Rákosi érába összevásárolta a konzervgyáraktól a baraszmagot, és szépen kiválogatta, hogy ezek megmosta, megszállította őket, és jó szemmel, meg szakértő kézzel, mert nagyon jó kertészember volt, kiválogatta, hogy melyek alkalmas ültetésre. Ezek szerint a baracolat lett direkt ültetett, nem csak hát
2: nevesedén. Ezen csodálkozom.
0: És a kis baracsemetéket árult, tehát nem a magot tette el, hanem a kis csemetéket nevelt föl, és eladta őket, és meglehetősen nagy haszonnal ahhoz képest, hogy szinte ingyen vette az alapanyagot hozzá. És elkapták őt, és mint kulák üzérkedő 5,5 év szigorított börtönt kapott, vagyonelkobzást, meg még plusz pénzbüntetést. És a 5,5-ből 3 vagy 3,5 le is ült. És aztán megint talprált, megint...
1: Nem tanult.
2: Gondolta, hogy kisebb magért kisebb figyelem jár.
0: És mivel felfedezte, hogy a konzervgyár kidobják a megymagot, ezért fölvásárolta a megymagot, és ugyanezt csinálta, az a különbsége, hogy ő most nem meccsemetéket árult, hanem ilyen papírtasakokban egy bizonyos adagot, nem tudom hány dekát tett vele, a letisztított, ellenőrzött, jó minőségű ültető magokat, össze ilyen papírzacskóban, és még ilyen fémblombával is volt zárva, és hát ezen is jól keresett. És úgy bukott meg 1971-ben, gondolom, de már leérettségiztünk, tehát még ilyen módon működött az egész, mondjuk a Rákosi rendszer, ilyen aberált gondolatokkal még lehetett kezdeni valamit, az értjük, de hogy hiszen, na mindegy. És a Szabó László csalta őt tulajdonképpen teljesen törbe.
1: Az a kékfényes ember.
0: Kékfényes, kivonult a mikrofonnal, meg felvevővel a házukhoz, csak a fia volt otthon, és elkezdte a gyereket faggatni a mikrofon előtt, hogy ő tulajdonképpen egy építési vállalkozó szélhámost és a munkálkodását akarja leleplezni, és úgy tudja, hogy ez alapján épített a ti házatokat itt. És mondta a gyerek, hogy igen, ő értette, és hogy tudod, hogy mennyibe került a ház. És mondta, hogy én leszem, hogy 800 000-be. És hány szoba van benne a villában? Azt mondta, őt, és a garázsban, igen, milyen autó. A gyerek kezdett rájönni, hogy itt a Eurolux, szóval ez történet már nem veszel, nem itt a építési vállalkozó. Mindegy, a Szabó László úgy volt, hogy élete fő célja, hogy ezt a szerencsétlen börtönbe jutassa, és a végén rá is üzenték, ráadásul ez hát jóval a 68-as gazdasági,
1: vagyis új gazdasági mechanizmus.
0: Új mechanizmusnak a lecsengése volt sajnos,
2: mert... Hát addigra már megbukott az új mechanizmus.
0: Mert megbuktatták, igen. És a szovjet elvtársaknak nagyon nem tetszett, hogy itt ilyen reform kísérletek vannak. És hát az egyik ilyen utánrúgása többek között az volt, hogy az e-fajta ilyen vállalkozós üzerkedést, mert hogy tulajdonképpen közbenső kereskedelmet folytat, és ahelyett, hogy hagyná, hogy ha ilyen is történik, ez csak olyan állami intézmény lehet erre jogosult.
2: Na de az meg nem csinálja, úgyhogy az meg nem inkább hagyná, hogy ne csinálja senki.
0: És a televízió nyilvánossága követte végig az eseményeket, és 3,5 év börtönre ítélték a Habsburgokat, 2,5 évet le is ült. Úgyhogy azzal viszont mellé nyúltak már tévében, azt hitték, hogy az emberek elborzadva nézik, hogy ilyen szörnyetegek vannak, akik élősködnek rajtunk, közben nemzeti hős lett a helyzetből. Demeter Bélának hívták különben, és...
1: Itt véget ért a karrierje, vagy volt további gyümölcsmag, amit talált még?
2: Mustármagot tudtam volna javasolni, az még kisebb.
0: De 80 éves koráig megint talpra állt különben is. Fantasztikus kertész volt, viszont a gyerekei, az egyik gyereket is elítélték különben. A gyerekei többet nem kértek Magyarországon és Kanadában, az Egyesült Államokban, azóta jó menő kertészeti vállalatok van.
1: Hasonló történet volt Stadler József is, azt hiszem.
0: Hát azért a Stadler a szikláspadon, hát vagy mi?
2: Az utolsó vacsorán.
1: Az utolsó vacsorának az áfáját, igen, jössze vissza, de...
0: Ez igaz történet, vagy csak mese?
2: Nem, ez igaz volt.
1: Állítólag igaz volt, de én csak inkább arra utaltam, hogy azért az ő ügyeskedése. Az körülbelül ugyanerről szólt, amikor összeomlott, azt hiszem, a Szovjetunió és utódállamok és egyebek, akkor ő volt talán az, aki a magyar konzervipar csodálatos termékeit fölvásárolva továbbra is piacot talált arra felé, de ő mindenhol piacot talált. Azt tudom még, mert azt élőben hallottam majd, már aki ott volt, hogy amikor már mindent leült, már mindenhonnét kiszabadult, és egyebek, és újra kezdett, és még egyszer, akkor meghívták egyszer a közgazdasági egyetemre, és tartott egy előadást, hogy kell üzletet csinálni. Zsúfolásig tele volt a hatalmas aulája a közgáznak, és a gyerekek ott őrjöngve tapsolták, hát a maga stílusában, de büntetését megkapta.
0: Nem sok a halál előtt egyébként, a Tilos Rádió vendége ott kétszer is egymás után. Érdekes volt az első rész, hogy folytatták a következő héten. Nem is tudom, melyik műsor volt ez.
1: Én el is mentem megnézni a stadiont, amit a maga után hagyott.
0: Én is megnéztem.
1: Megnézted?
0: Igen.
1: Érdemes.
0: Akasztod.
1: Na mindegy, azt majd legközelebb megbeszélitek.
0: Na, köszönjük szépen, hogy itt volt Andris. Gyere legközelebb is, nyugodtan. Köszönöm. És hihetetlen gyorsan elment. Én tulajdonképpen nem politikáról akartam beszélni.
2: Most már lassan csak kipörgetjük ezt, és visszatérhetünk a hangszedőkre és gitárokra.
0: Hát az a helyzet, hogy még szerintem adnak muníciót nekünk egy oldalra.
2: Hát adnak, de...
0: Minden esetre hallgassátok az utolsó vonatot hazafelé, és figyeljétek a bőgősnek a kezét, hogy egészen gyorsan játszol.
2: Jó éjszakát!
1: Jó éjszakát!

We don't have access here.

Köszönöm.

Shock the nation.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátor töltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1916 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. A mediterrán eredetű agársisakos kosbor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10.000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában a sötét lilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissáréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Na, szép reggelt kívánok! Itt kezdődik már a Full Vokál aktuális adása, élőben a Tilos Rádión 90.3 a frekvencia, a weboldal pedig www.tilos.hu-ból streamelni lehet minket 0-24-ben, és a bevezető már pörög is itt a háttérben, ellenben ez még nem a hét nagy lemeze. Ez egy régi-régi lemez, Jazzanova első nagy lemeze, In Between a címe. És hogyha elég nagy betűvel van írva az évszám, akkor meg is mondom, 2002-ben jelent meg. De nem ez a hét nagy lemeze, mivel azt hiszem tavaly előtt megjelent, nem tavaly, 2025-ben Jazzanova In Between Live Revisited. Ez azt jelenti, hogy egy élő stúdió koncert alkalmából végigjátszották az egész nagy lemezt, úgy, ahogy van, ugyanazzal a szemsorrenddel új, tehát élőben, tehát egy egyébként az eredeti lemez azért egy editált zene volt, az pedig egy koncert volt tavaly. Tehát azért nyilván a személyek és az énekesek között is van különbség. Például az utolsó oldalon feltűnőt nagy berlini kedvencem Wayne Snow is. Szóval ez lesz Jazzanova In Between Live Revisited Sonar Collective Records Berlin 2025. Ezt meghallgatjuk, aztán addigra kitalálom, hogy hogyan menjen tovább a sztori, biztos jó lesz az is.

Itt a búcsú ideje, ez volt a Full Vocal, találkozunk jövő héten. Ugyanígy csütörtök hajnalán. Tilos Rádió műsora természetesen folytatódik, hírek, majd Tandori valamelyik. És ugye a tegnapi nappal lezárult az 1%-os kampány, nagyon köszönjük. Az eredményekről természetesen majd később beszámolunk. Legyetek jók! Szép hétvégét, meg mindent. Ciao, ciao!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egy könnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassza ültetvények is, olvastuk a Cubiton.
2: Egy új kutatás szerint az infrahang, a 20 Hz alatti nagyon alacsony frekvenciájú hang növelheti a stresszt és az azzal járó kortizol szintet. Ezzel inkedékenységet vált ki, ami akár tudományos magyarázatot ad arra, miért nyugtalanítók egyes kísértet járta valójában előregedett csőhálózattal rendelkező helyek. A kutatók szerint, bár az emberek megérzik, azonosítani nem tudják az infrahangokat, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs. Mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik elő lárvák életciklusuk kezdetén a gazdaállatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek. Nyilatkozta Dr. Gavin Broad, rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a Londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új fajrendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli. Írta meg a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassza ültetvények is, olvastuk a Cubiton. Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátor töltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyílt vízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézi fejés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig élelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott elipariasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezentúl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjukkeltő porként is alkalmazható. Írta meg a Swiss Info nyomán a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

gonna see the river man. Gonna tell him all I can.

0: They come and go.
1: A Bowie feldolgozásokban még nem... Én magasabbnak keresztem. Na, mindegy is. Képzeljétek el, hogy ez a nemzeti felkelés, velem szemben Béni, mellettem a pultnál ezzel a gyönyörű számmal indító Laci, és mellettem Balázs a világzene szakértője. Egy szolgálati közleménnyel fogom kezdeni, mert múltkor össze...
2: Jó, kezdődik, már is felveszem a fülesemet.
1: Összevitatkoztunk, illetve nem összevitatkoztunk, fölmerült valamelyik... Valamelyik hallgató... Ben vagy? Valamelyik,
3: de vagyis, most, természetesen sárgát nyomok zöldre.
1: De láttam, hogy piros lámpát. Na mindegy, szóval, hogy az egyik hallgató mondta, hogy ez a slime nevű dolog, amit a belsőbe teszünk, az ugye, ha nagy a keréknyomás, akkor az nem ér semmit, vagy nem állítólag.
3: Ezt csak így minden átmenet nélkül
1: ezt
3: ránk borítottad a kerékpárt.
1: Elmesélem, így van. És tapasztalatból mondhatom, hogy ér akkor is valamit, mert kaptam egy defektet Brüsszelbe, és még másfél napig kerékpároztam a defektes kerékpárral. Ugyanaz fura volt, hogy kis apró zöld pöttyök voltak mindig a kerékpáron, mert hogy nyomta ki egy részét a slime-nak ugye a nagy nyomás miatt, de aztán, amikor lement 4 atmoszférára a nyomás, akkor megszűnt a...
3: Ez az, amikor habot kell a belsőbe.
1: Egy ilyen...
3: Na, hát én lakóautóval jártam így az Atlaszban, hogy pótkerék nélkül hagytak.
1: De volt benne slime?
3: Persze, mindenféle habot, de hát...
1: Nem tudom, autónál...
3: Sőt, kerékpárral is mentem egyszer 10-15 éve úgy túrázni, hogy vittem magammal egy ilyen hatalmas habszifont, de hát...
2: Semmire nem is.
1: Azt hiszem, hogy most már más anyagok vannak. Tehát teljesen
3: remélem.
1: Más, most már nem habok vannak, ezek folyadékok. Tehát azt hiszem, hogy a hab úgy működött el, hogy kitöltötte a belsőt, ez meg nem úgy működik, hanem a forgástól fölcsapódik a falra, és ugye oda megy, ahol a levegő szökik ki, és mint amikor tojást tesznek a lukas autóhűtőbe, és az kigletteli szépen a lukat. Szóval működik valamennyire a dolog, úgyhogy bízhatok benne.
2: De szerintem már nem tesznek tojást a autóhűtőbe se.
1: Hát ez egy úgynevezett, ez az a fajta kényszer megoldás, mint amikor a Volkswagen Service könyvében, a bogáréban benne van, hogy a legrosszabb esetben semmi más megoldás nincs, akkor úgy tudjuk vontatni egymást, hogy elkérjük az egyikről, hogy nejlonharisnyáját, és azzal összerögzítjük a két lökhárítót, úgyhogy igen, ez egy szükség megoldás.
4: A nejlonharisnya az nem az ékszíj pótlására volt?
2: Én is arra is jó. Hogy az ékszíj.
1: A nejlonharisnya egy csodálatos dolog, mind a kettőre jó.
3: 10-15 női harisnya már akár egy Trabantot is elhúz.
1: Ezt fölemeli.
4: Mindig legyen nálunk, vagy nejlonharisnya, vagy olyan nő, akinek nejlonharisnyája van.
1: A Giro természetesen zajlik, de...
4: Tegnapi a szóra se jelben.
1: Tamás telefonáló.
2: Nem történt most, hogy a bolgár barátaimnak.
1: Telefonálunk, Tamás, úgyis nézünk, hogy neki nem kell beszámolnom.
2: Ők nyerték az Eurovíziót, teljes eufóriában vannak.
1: Azt milyen borzalmas, hogy mindig az Eurovízió. Belenéztem kényszerből.
2: Most már elfogadtam, hogy ennek ez a dolga, hogy cringe legyen.
1: Így van. Halló? Mondd, Gusti.
5: Igen, elfogadni, igen, és aztán jól nem nézem.
2: Hát persze, minek néznem?
5: Na, szóval a habot a belsőbe, azt régen ugyanilyen, mint a nylonharisnya jelleggel, a DH-sok fújtak a
2: DH?
1: Dunhill. Lejtőn lefelé haladok
5: el. Akármi van lejött a hegyről. És a slime, ahogy a neve is mondja, ha pontosan lefordítod, az takonyt jelent.
1: Igen.
5: Pontosan olyan állagú az a tudsz, amit beleraksz, egy ilyen sűrűn folyó valami, ami igen, amikor tekered, akkor...
1: És rádióaktív zöld színe van.
2: Magyarul slime.
1: Igen.
5: Igen.
1: Mint a Gönczi Gábor zenekarra.
2: Az nem smile.
1: De, csak hát elírták.
4: Hello.
1: Szia, Gusti. Hát...
4: Szerintem van slime nevű zenekar, és ebben biztos vagyok.
2: Persze.
1: Remélem is.
4: Gimnazista zenekarok szoktak mindig ilyen a humorfejlődés középső lépcsőfokáig ehhezkedő neveket választani. Delirium Tremens. Biztos, hogy volt olyan. Én arra emlékszem, hogy... Illetve...
2: De hát azért ugye ennek a műfajnak a csúcs terméke, ami valóban és igazán jó volt, ugye az a Genyó Szívó Destroy fanzin volt a 90-es években.
4: Igen.
2: Ami egy csodálatos sajtótermék volt, úgy emlékszem, hogy talán egy olyan 8 kiadást élt meg, és mindegyiken fetrengve rögtünk.
4: Az nem Bucó volt?
2: Bucó volt az egyik, igen.
4: Igen.
2: Meg sajnos hát később aztán a nácizmus útjára lépett. Én nekem nem csak Bucó volt, de Bucó volt benne talán a legjobb tollú szerző valóban.
4: Azt már elmeséltem, de elmesélem még egyszer, hiszen miért nem mesélhetném el. Amikor mentem hokiedzésre, akkor mindig a Gorzont hallgattam, amíg még volt Gorzón, és ott a legnagyobbat azon nevettem, amikor főnök felkonferált a Radikális amputáció Edda Melegszart című számát.
2: Igen, nem véletlenül egy késői órában volt, és nem reggeli műsorban.
4: 8 után volt.
1: Hát jó kis műsor volt a Gorzón.
2: Főnök és Manitú?
4: Jó, na jó, igen. Ennyit.
2: Ők kónolták a topikat.
4: Nagyon. Na, szóval Atlasz, Brüsszel, Palermo, ezt meghallottuk egy pillanat alatt, hogy ki merre járt, mondjad? Akkor én?
3: Atlasz az nem a elmúlt héten volt, igen, hogy viszont én ma reggel korán jöttem, és itt a bejáratnál egy kedves fiatalember fogadott, aki nevemen szólított, ennyit a népszerűségről.
2: Autogramodra várt este óta?
3: Nem rám várt.
4: Megtalálta a személyet.
3: Nem rám várt, hanem ezt a csomagot hozta, és arra kért, hogy adja. Nem tudom, mert diszkrét voltam, és nem néztem. Nem.
1: Tényleg egy icipici türelem.
2: Nem, ha valakitől, akkor tőled elfogadom. Ezt az intelmet.
1: Híres vagyok erről.
3: A csomagolása. Tehát most lehet egy unboxing nyilvánosan, bár...
4: Nekem küldte?
3: És a te nevedet mondta. Na. Megkérdeztem tőle, hogy tudod-e, hogy
1: átadom,
3: ki?
1: Átadom, nem akarom elvenni.
3: Tudod-e, hogy ki? Azt mondta, hogy nem fontos.
4: Ez egy telefonkönyv.
3: Nem fontos.
2: Jaj!
4: Nem.
2: Föl fogod olvasni a Kazan László dalt ebből?
4: Ó, nem. Ez egy gyönyörű, szép
2: színházi élet.
4: A Képes Sport.
2: Képes Sport.
4: Azt mondja, hogy 56-tól...
1: A Képes Sport hátán miért modellnénik vannak a legalsó?
4: Ez egy komplet 56-os évfolyam. Köszönöm szépen.
2: Tehát a Képes Sport valójában egy férfi magazin volt.
1: Igen, én is úgy tudom. De jó, de... Ja, ők sportolónők.
2: Sportolónők.
1: Oké.
2: Igen.
3: Örülsz, Béni?
4: Nagyon örülök, igen, köszönöm szépen, lemondom az Arcanum erőfizetésemet.
1: Bénikem, jövő héten fogunk kikérdezni belőle, úgyhogy jó, úgy készülj, mert bárhol belelapozhatunk.
2: Már holnapra meg lesz a Béni.
4: Nagyon jó, igen, mert mi csak az Arcanum egyébként erre kiválóan alkalmas.
1: Hogy szóval a hátsónak a hátán lévő hölgyeket, ha ismertetnéd, hogy kik azok, ha már így pont szembenéztem itt? Velük, igen.
4: Kérlek szépen. Négyen az olimpiai bajnok kéziszer csapat tagjai közül, amit neked egy 56-os
1: kéziszer?
4: Kéziszer.
1: Az tóna? Kéziszer torna? Csapat.
4: Perce, 56. És hogyha ez
1: Keleti
4: az
1: Ágnes?
4: Utolsó, igen, addig oké. Okay.
3: Nem szakadt, ugye?
4: Nem, december 18-án.
1: A Keleti Ágnest mondom négyszer.
4: Igen. De pont Keleti Ágnes nincs a négy.
1: Ah, fuck.
4: Akit én kettőt még tudtam volna igen, fejből. Korondi Margit tényleg? És Tasolga.
1: A Tasolgát nem tudtam, Korondi Margit meg.
4: Bodó Andira nem emlékeztem.
1: Pedig ő volt az egyik legjobb.
4: Ő volt balra a második szalaggal, nem?
2: Ő az egyik jeltelen hőse a kéziszer sportágon.
4: Nem jeltelen, mert olimpiai bajnok, tehát hogy mi?
2: Hát igen.
4: Gulyás Károlyné, a negyedik, aki szerepel.
1: Ez egy szerencsétlen időszaka volt a világnak, amikor csupa négy játszott a kézi csapatban is.
2: Ó, igen, volt egy ilyen.
1: Meg a Sterbinski Amália.
4: Ő, ha nem lenne igen. Ilyen haja, Gulyás Károlynak.
1: Na, jó helyre került benne, az ajándék.
2: Benne maradtál a humorfejlődés középső szakasz a témában, Béni.
4: Hát... Mindegy. Lehetne beszélni.
2: Anélkül, hogy el tudnám olvasni, kiszúrtam, hogy melyikre gondolom.
1: Én is.
4: A többi még nem optimistán és bizakodóan néze.
1: Béni, akarsz néhány bíztató szót küldeni a magyar hoki válogatottnak?
4: Megköszöntem, nagyon szépen köszönöm.
1: Megköszöntem, hagyjátok már békén.
4: Végig fogom lapozgatni, remélem új információt tartalmaz ez a köteg.
2: Valószerűtlen, de...
1: Hát itt volt például ez a Bodó nevű.
4: Mondom, meséltem ezt múltkor, hogy legutóbb azon mélyedtem el az Arcanumban, hogy a Mátraházi Sánc rekordot kitartja, és mennyivel.
2: Igen, igen, erről beszéltem.
4: Na, ilyen alkalmakkor szoktam beleásni magam. Egyébként a legjobb árértékarányú szolgáltatás
3: az Arcanum.
4: Ebben biztos
3: igen, vagyok. Igen, igen, igen.
4: Úgyhogy, na, a jégkorong tegnap előtt...
1: Hát 5-0.
4: 5-0. Én meg is írtam egy kedves törzshallgatónknak, aki jelezte, hogy együtt drukkol velem, hogy én még ilyen jó magyar válogatottat nem láttam. Britek ellen, igen, és utána beszélgettem.
2: Olyan furcsa, hogy van olyan csapatsport, amelyben britek játszanak, nem? Valahogy megszoktam, hogy olyan nincs, hogy brit válogatott.
3: Mert hogy Velszinek meg skótak, hát, meg angolnak kéne.
1: Hát ugye
4: csak a fociban van.
2: Egy tudom, persze, de én más nem nézem.
1: Nem, curlingben is a világbajnokságon külön indulnak, Skócia.
2: Meg rögbi.
1: És ott Skóciának, olimpián brittek mennek.
2: Rögbiben is úgy vannak, nem?
4: Angol felszín.
1: Rögbiben is a világbajnokságon, igen. Velszín, Rosszak.
4: Na szóval, hogy én még ilyen így játszani jégkorongvállal. Nem
2: volt. Magyart,
4: igen. És mondom, beszélgettem egy barátommal, aki szintén nézi, és ő felhozta a legutóbbi VB-n a kazakok elleni meccset, amiben szerinte ugyanilyen hatékonyan, pontosan és szépen játszott a válogatott. Láttam azt ugyan, de engem ez jobban meggyőzött. Nagyon-nagyon biztató, és a hoki VB olyan fantasztikus meccsek vannak, hogy a svéd cseh meccs az elképesztő volt.
1: Mint szakember német nálam.
4: USA elképesztő volt.
1: Szóval, hogy segíts már abban, hogy egy józan paraszt észre, meg laikusként azt gondolnám, hogy miért küzdünk mi az első osztályban levésért, ahol hát azért sok tekintetben lehetünk akár pofozógépek, meg küzdeni kell, hogy egyetlen be tudjunk maradni. Nem jobb-e egyen lejjebb villogni? Oké? Erre vagyok, gondolom, hogy nyilván ezért küzdünk.
4: Mert egy sportolót az ambíció, a fejlődni vágyás, a előbbre jutás.
1: Amit a fiúk mondnak, hogy az, hogy a legjobbak ellen játszhat, az nagyon sokat számít.
2: Te szeretnél a második legjobb műsorban lenni a Tilosban?
1: Abba vagyok.
4: Halló, szevasz!
3: Szevasz! Biztos, hogy még más témáról.
1: Mondd! Valamit nem tudtam. Ott lent kell egy lilának még égnie.
2: Valami.
4: Nem. Na itt vagy, szevasz, hello!
0: Halló!
1: Hallunk végre, parancsolj!
0: Bocsánat. Na, csak annyit szeretnék mondani, hogy én nem tudok ilyen újságritkaságokkal Béninek örömet szeretni, viszont mindenkinek szeretném figyelmébe ajánlani az archívumból a múlt heti nemzeti felkelés adást, ami egy...
1: Mennyibe kerül ez neked? Tényleg, egyszer szólózom, mindig jönnek utána telefonok, ez valahol te valakinek ezért fizet.
2: Egyébként szeretik a szólózást.
1: Szeretik.
4: Nem éreztem. Bennem maradt egy
1: csomó. Heroikus és bensőséges, és úgy érzed, hogy négy szem közt vagy a műsorvezető, mintha egy régi barátod lenne.
4: Jó van, köszi Gyuri, rendes vagy, hello. Tényleg.
3: A tegnapi műsornak volt egy nagyon-nagyon jó újítása, és azt érdemes lenne bevezetni. Sok kritikám van a tegnapi testvérműsorunkkal kapcsolatban.
1: Főzés közben elmondom nekik.
3: De az, hogy a hallgatók csak rímekben és énekelve tudnak betelefonálni, az nagy, és hogy két olyan illusztris vendég, főleg a tegnapi műsorban, mint KGB és Ápoló, mindezt gyönyörűen abszolválták. Látom, hogy
4: a felhívás keringőre, tehát most azt akarod, hogy a műsorunkban is mindig énekeljenek a hallgatók.
1: Laci, a válaszunk tehát nem.
2: Hát, nem lehet, hogy visszafelé beszéljenek?
4: Mosolyogtam rajta, jó pofa azt volt, de hogy mostantól ez legyen
2: egy lövetű
4: kategorikusan viszont.
3: Megadom a hangot.
1: Halló.
0: Drága piros rádió. Nyers fordítást fogok most eszközölni, hiszen to the hummingbird Leonard Cohen-től. Figyeld a kolibrit, szárnya sincs. Figyeld a kolibrit, hallgass a kolibrire, ne hallgass rá.
1: Ez nem szárnya sincs, nem látod a szárnyát, ugye olyan gyorsan ver vele.
0: Whose wings you cannot see.
1: Így van.
0: Melünk. Listen to the butterfly whose days but numbers three.
3: Recitál.
2: Recitál. Az elején is olyan volt, mint hogyha ugye egy temetésen lettél volna kilentor.
4: Légy szíves, a Hammerbird-et ugyanolyan mélyen mond, mint Cohen.
0: Voltam szentmisén, nem egyszer, volt egy ilyen buzgó katolikus korszakom, és ragadt rám ez meg az.
1: Jó van.
0: Ja.
1: Na.
4: Köszönjük. Jöhetsz még kétszer. Jó, egyszer úgy fél tíz felé.
6: tudom, az Tomi mondta, a legjobb, ha lezárom a műsort, van benne valami.
4: Az is jó egyébként, igen.
6: Na várjátok, tudjátok-e, mennyibe kerül a Bajnokok Ligájára egy jegy?
4: Hát attól függ, hogy hova szeretnél ülni.
6: Nem, már csak használt van, tehát minden el van adva, csak vannak ilyen további értékesítő
4: portálok. 3 millió forint?
6: Nem, 1,5 millió, sőt 1 100 000.
1: Hát akkor azért menjünk ki, az menjen négyünknek 4-4.
6: Jaj, de a viccesebb, nem viccesebb.
2: Hát revolutozom, jó, ha kifizeted.
1: Ja.
6: Nem, tehát gyerekek, én mindig is akartam, hogy közösen lottozzon, meg jackpotozzon a közösség, csak nem láttam meg hallgatást. És Párizsban mennyibe kerül, hogyha screening nézett sokakkal együtt, ez izgi. Forintba kérem megint a megfejtést.
4: 10 000 forint.
6: 64 000, na sziasztok!
4: Hello!
1: Hello! De ugye erről a recitásra eszembe jutott, hogy a gyerekkoromban, amikor kvázi, hát úgy tudatlanul, tehát úgy mentem misére, hogy nem tudtam, hogy ez most ünnepi misés, tehát amikor először ugye vannak ezek a részek, uh-huh. amiket úgy leszokott pörgetni a pap, és amikor azt így elkezdte recsel, akkor tudtam, hogy kész, vége van. Tehát ez 1,5 óra lesz, uh-huh. maga a mi atyánk tart 10 percig, mire azt így elmondja ebben a stílusban, és akkor így ugye bátyám összeztünk, hogy ó, ezt benéztük. Ez nem lesz jó. Na mindegy, csak ennyit a recsitálásról. Amúgy szép dolog, csak nagyon-nagyon fárasztó, ha nem vagy betépve. Oké. Okay. Back to...
4: Jégkorongról beszélhetünk még. Ma hajnalban volt az első főcsoport döntő az NHL-ben. Akit érdekel az eredmény, vagy visszanézni, az most ne figyeljen ide. De a Colorado elvesztette a hazai jégelőnyét. Holnap viszont...
1: Ennyi, Balázs. Ennyire féltem
4: ettől. Carolina Montreal. Montrealnak nagyon drukkolok. Carolinának is egy kicsit, mert
1: én meg nem. Csoport. Jó, én a Montrealnak drukkolok.
4: De a Montrealban van 5-6 olyan Kohan. Fiatal gyerek, akik
1: hát minden
4: támogatás megérdemel ez a Kovács Slavkovszki kettő.
2: Szerintem megnéztem a napokban a foci VB sorsolását, és rájöttem, hogy azt hiszem életemben az első foci VB lesz, hogy nem tudom tartani ezt a szokásomat, hogy minden meccset megnézek.
4: Erről is beszéltünk már.
2: Túl sok
4: nem, hanem hogy eleve már amikor kiderült, hogy 48 pont fel is adtam ezt az ambíciómat.
2: Kész, napi 5 meccs.
4: Haló?
3: Nem, nincs. Ez csak
4: nincs,
3: azért...
4: Ez csak jó.
2: Fantomcsörgés?
3: Fantomcsörgésem
2: volt. Szóval napi 5 meccs, ráadásul nem is, egymásra is fognak lógni időnként, azt hiszem, tehát, hogy nem lesznek párhuzamosan.
1: Akkor én ezt már most elengedem.
3: Most Irán ott lesz, vagy nem lesz ott?
4: Még ez pedig.
2: Ott lesz.
1: Ott lesz.
3: És ki a másik, amelyik feltételes vagy?
1: Magyarország. Mert nem jutottunk ki, csak azért, tehát most várunk, hogy hát van.
3: És akkor mehetünk Irán helyett esetleg?
4: Volt egy lobby, hogy menjenek az olaszok, de aztán az olaszok is maguk is azt mondták, hogy ez nagyon elszegelnék magukat.
3: És ráadásul ki is esnének az első.
4: Bajnokként. Hogy?
3: És ráadásul ki is esnének az első körben.
1: Azt nem mondhatod, az olaszok pont az ilyenek után szoktak szállni, meg ne felejtsd el a Dániel
2: történetét. Olaszok nyertek már VB-t, úgyhogy egyébként tök gyengék voltak.
3: Hát amikor a rossz is VB-ben lőtt, az mindegyik fontos volt.
1: Hát a nem, a 5-öt vagy 6-ot.
4: 2006-osban Sönerket éreztem
1: a legerősebb
2: volt. Eleve volt egy Mester 3-asa.
4: Haló!
7: Haló, sziasztok!
4: Szevasztok!
7: Lesz benne Mirjória is, de engem ez foglalkoztat nagyon. Ki fog ülni a BL döntőn a Díszpáholyba?
4: Infantino és Čeferin.
7: Jó, hát ebben volt egy másik áthalást akartam ebből kihozni, de szerintem...
2: Ja, arra gondolsz, hogy ott lesz Orbán Viktor most is, mint az elmúlt évtizedekben mindig?
7: Igen, mert most lehet, hogy akik odaülnek mindig mellé, mikor nem is érdekli őket a foci, csak odaülnek.
1: Hát lehet, hogy nem a Díszpáholyban lesz, hanem a B középben.
4: Máshogy tervezte ezt a BL döntő nézést, az biztos, mint ahogy fogja nézni, de szerintem ott lesz.
2: Szerintem is ott lesz, hát.
4: Hát mi ne lenne ott? Eddig is ott volt.
1: Igen, hát mert drága a jegy.
3: És a jövő héten is elmegy.
7: Hát sokkal fontosabb helyekre nem ment el mostanában, szerintem.
2: Nem ismerted meg ezt a férfit. Neki ennél nincs fontosabb.
7: Jó, én csak ennyit akartam.
4: Jó.
1: Szerintem.
4: Amiről én egy nagyon röviden gondoltam beszélni, hogy nem röviden, hogy majd kifutja magát, az az az élményem, hogy a Spotify-on a kedvenceim listáját, hogyha ilyen
8: shuffle-be
4: rakom, és elkezdem hallgatni, akkor 10 számból 9-ről nem tudom az előadóját, ugye, mert kurva sok szám van, és valamikor tetszett, most is tetszik, és hogy az, hogy nem tudom a szám címét és előadóját, az egy ilyen kis plusz élvezeti faktort ad neki, hogy új, meg kvázi újonnan, új élményként, ismeretlen.
3: És mi a következő lépés ilyenkor nálad? Hát a kedvenc számodra ránézed, te egy tök ismeretlen szerző, még ismeretlen
4: megnézem,
3: cím.
4: Megnézem, mit? Hogy egyrészt nem mindig, de megnézem, hogy ki ez, és akkor, hogy miket énekel még.
3: Így van.
4: Igen. Na. És általában a legjobb számok. Tehát, hogy a többi az nem tetszik annyira, mint amit a véletlen algoritmus a heti kalandomba
2: fel. Spotify algoritmus az nagyon... nagyon gyorsan fejlődik.
1: Én a Spotify-ba azt a módszert szoktam alkalmazni, kérlek szépen, hogy van mondjuk egy pár nagy kedvencem is, tudjuk, és mondjuk beütöm azt, hogy Paolo Conte rádió.
4: Igen.
1: Ugye, ha bármelyik ilyen kedvenced mögé oda teszed, hogy rádió, akkor abban a világban maradva tesz föl, és ugyanazért szeretem, amiért te, mert vagy már talán hallottam, vagy akár tényleg nem hallottam szám, olyanok jönnek föl, hogy így ismertem meg a Capostella nevű olasz éneket.
2: Capostella,
1: bocsánat, Vinicio
2: Capostella.
1: De Vinicio kéne legyen, nem? Hát, na mindegy. Vinicio Capostellát is így ismertem meg, aki nagyon jó kis előadó szintén. Meg egyébként így ismertem meg a Paolo Conte testvérét, aki igen, az az ő száma, és közel olyan híres, mint Paolo Olaszországban.
2: Kicsoda?
4: Giorgio Conte.
1: A Paolo testvére.
4: Pont a Conte-nek tudtad.
1: Hasonlítanak is egyébként.
2: Bújtor Isten, Ferenc Károly, sose lehet tudni.
1: Igen, ők ravaszabbak, meg Conte.
2: Igen.
1: Szóval igen, ez van ez a föl is, vagy nem tudom, a föllelkesedés élmény nálam.
4: És melyik most a Napoli edzője?
1: Ja.
2: Antonio.
4: Ja, az meg a harmadik öcs.
1: Hát az az öcsük.
4: Meg volt egy miniszterelnök is, Conte, nem?
1: Igen, az az apjuk.
2: Vagy meg, az... meg a DJ Nikola.
1: Az az unokájuk. Van még kérdés? Nagy ez a Conte család.
2: Kuntakinte.
4: Igen, ő jutott eszembe.
3: A Julio Iglesias zenei örökségét kiviszi tovább, szerintetek?
4: Enrique.
3: Rossz válasz.
4: Julio Junior.
3: Pontosan, te tudtad, hogy van ilyen?
4: Nem, van.
3: Julio Junior országos turnéra indult Spanyolországban. Nem, a plakátokat láttam minden buszmegállóban. Nagy a marketing kampány, és én ezt ott van apró betűvel JR a nevében, tehát a junior. És úgy néz ki, mint hogyha a 31 néhány éves Michael Jackson-t kifehérítették volna még
1: de
3: jobban.
1: De hát azt csinálták.
3: Igen, de a még jobban.
4: Én nekem Julio Iglesias volt a gyerekkoromban, az a Praline és egyéb osztrák és német bulvármagazinok által sugallt kép alapján az az ultimate férfi, aki
3: egész latin világ bolondul.
4: Igen, és aki a repülőn a stewardesseket
3: röptében.
4: Tényleg.
1: Azt hiszem ez a része igaz.
4: És maximum két gombot gombol be a fehér ingén. Tudod, ez az elképesztő csávó. És most olyan rossz volt olvasni, hogy valahol Bahamákon lakik és molesztálja.
1: De nem biztos, hogy igaz. Nem.
4: Lehet, hogy nem az, sőt, bízom benne, hogy nem az, de azért Julio azért legyen már mennyi méltóság benne.
1: Hát,
2: és remélem, innen is üzenjük. Julio.
1: Bár, hogy öregszünk, a méltóság a legnehezebb része.
2: Mesélj, kit molesztáltál most, talán mondom.
1: Nem, a méltóságról beszélek, nem a molesztálásról. Hát nem, érted, hát ápoltuk apukámat a haláláig, hát tudom, hogy milyen rossz érzés volt neki, hogy maga tehetetlen és ki van szolgáltatva. És ott a méltóságodat veszted el, de nem akarok most ebben belemenni, ebbe a kevésbé vidám témába.
4: ahogy akarod, de egyébként egyetértek veled, az persze. A világon az egyik legfontosabb dolog az emberi méltóság és annak megőrzése.
1: De még a, érted, még a kutyámnál is látom, hogy hát nyilván ő valószínűleg nem éli meg úgy, de én úgy érzem, hogy szegénynek most ez a méltóságába tipprok, amikor ráhelyezek egy gyerekpelenkát, hogy ha nem sikerül tartani a pisit, akkor ne legyen nagy baj. Úgyhogy, ja.
8: Ez ilyen. Laci, lejátszanál egy dalt, amíg a csapat kísírja magát? Köszönöm.

0: Ajaj.
1: Ja.
2: Adásban.
1: Oké. Okay. És?
0: És hol szoktak annak bögrék?
1: Ott van egy szekrény most, van egy szekrénybe áttették, ahogy ha szembeállsz a mosogató, akkor jobbra fordulsz, ott van egy ajtóval állat. De Balázs, itt az enyém.
2: Mondjad, Laci. Jaj.
3: Szerint szeretnéd?
1: Nem. Nem, hát semmi, hát most ez ennyi belefér, hogy hallják, hogy hogy élünk, hogy a kávé készül, nem találjuk a bögrét, mert még csak 30 évet csináljuk ezt a rádiót, honnan tudnánk, hogy mi hol van.
2: 110 ezer forint lesz a amerikai repülőjegy elindulóira. Az egyébként olyan érdekes, nem, hogy a...
1: Már, hogy és mostantól ez lesz a fix ára?
2: Nem, az lesz a legolcsóbb.
1: Ja, de a VB-re vagy általában?
2: Nem, hanem repülőjegy.
3: De ki tudja ezt biztosítani, a Wizzair elindul Amerikában? Fogalmam
2: sincs, most csak egy címet láttam, hogy kisegítselek titeket témával.
1: De látod, milyen lelkesek lett?
2: Igen.
1: Az ez nem sok. Az egy vállalható összeg.
2: 110 ezerért elmenni Amerikába.
1: Oda-vissza?
3: És Budapestről?
2: Igen, hát közvetlen járat lesz, az azt jelenti, hogy Budapestről el tudsz menni. Gondolom New Yorkba, hiszen hova máshova. Ezeket is általában aztán megszüntetik, mert ez egyszer nekem felfoghatatlan, hogy egy Budapest, New York, vagy bármilyen nagyváros viszonylat, az miért szűnik meg néha, és miért újul meg újra. Hogy ennyire gazdaságtalanul üzemeltethető.
1: Gondolkoztam most, hogy értem, vagy nem, azt mondom, de én se értem, mert hiszen mondjuk ugye, ha Bécsbe megyek, és oda nincs közvetlen járat, tök jó a budapesti járat, mert most azt mondom visszavonatozni, hogy nem egy nagy kaland, Bukarestbe akarok menni, tök jó a Budapest, New York, tehát ilyen szempontból nem értem. Ha ez mind külön is van, ha van Bécs, New York, és ez Budapest,
2: van,
1: hát akkor viszont értem, ha nem éri meg. Hát most minek?
2: Hát azért, mert innen indul, nem Bécsből.
1: Igen, csak nem biztos, hogy meg tudják tölteni. És egy Bécs-New Yorkot meg biztos meg tud tölteni.
2: Hát de indítsanak ritkábban, de rendszeresen. Na mindegy, ezt nem érted.
3: Addig volt, mikor volt utoljára Budapest-New York? Amikor még ma lév volt? Utána már nem.
2: Nem,
3: de utána KLM
2: szerintem.
3: Vagy valaki...
1: Hát tudod, én amikor voltam, olyan, akkor nem volt.
3: Ez egy olyan jó
1: átszállással repült.
3: Vagy egy lehetőség, ami nem nyílik meg. Emlékezz, amikor novemberben kiment a félkormány New Yorkba Wizzairrel, ott gond volt, hogy az a Wizzair egyáltalán
2: elére odáig?
3: Hát nem úgy, nem a, hogy, hanem hogy megvan-e a megvan-e hozzá engedély, hogy ott landolhasson, mert hogy ahhoz, hogy valaki átrepülje az óceánt, ahhoz nem műszaki feltételek vannak, hanem ilyen légiközlekedési.
2: Bérelt gép volt, annak alkalmi engedélyeket biztos lehet szerezni.
3: De hogy még az is döcögösen sikerült. Na.
2: Halló.
4: Sziasztok, Sári vagyok.
2: Szia.
4: Volt Lott. A
1: lengyel légitársaság.
4: Budapest, New York-hoz volt egy ideig.
1: Yeah.
4: Nem tudom, miért tudom, aztán...
2: És azt a Lott üzemeltette innen?
1: Hát igen.
4: Igen.
2: De akkor az már akkor volt, amikor Malév nem volt, hiszen ha a Lottnak megérte, valószínűleg Malévnek is megérte volna, mint igen, hogy hol megérte, hol nem. Jó,
4: igen,
2: köszi.
4: Én egy olyan ember voltam, aki egyébként New Yorkban volt, amikor megszűnt a Malév. És már nem hozott haza. Megszerveztem
1: az utamat. Oké, köszönjük.
4: Hello.
1: Tehát azt hittem, az lesz a vége, hogy és így maradtam Amerikában. És lett egy sikeres életem, hogy nem toztak haza. De nem ez lett.
3: Elég ebből anyafogásból.
2: A kínai viszonylatok is ilyenek, hogy hol megszűnnek, hol újraindul, hogy hol óriási csinadrattával elindítanak egy közvetlen Csangcsúj, meg vagy Shanghai járatot, hol... Ez egy kicsit olyan, mint a nem is tudom milyen diplomácia, panda diplomácia, hogy ha valakivel jobban akarunk lenni, akkor vagy adunk neki egy pandát a kínai részről, vagy elindítunk egy repülőjáratot, hogyha
1: Tehát ha a kínaiak valakinek pandát adnak, akkor az a barátkozás jele?
2: Igen, de úgy tudom, hogy általában igen, csak kölcsön nem, adják, nem, és ha duzolnak, igen, akkor vissza is kérik.
5: Vissza is kérik, hogyha ezért van, hogyha mosolyszünet van.
2: Igen. A méltatlannál
1: ez
2: válik
1: egy állapotban. Olyan ez a kínai, mint egy egyke lenne, nem? Jó, tesszük, vagy mint a béni a korcsolyában, amit nekem adott, de visszakérte, hogy a Józsinak jobban kell.
2: Hát meg akkor a lába, neked sokkal kisebb lába.
1: Nem ugyanakkor.
2: Adok neked egy korcsolyát.
1: Ja, majd, lát, majd ezt majd télen, majd télen.
5: Jó, hát te a fiat pandával vagy, így azt adtam.
1: Igen, igen, de nem kértem vissza sose. Nem kértem vissza sose.
5: De olyan nem volt, visszavásároltad?
1: Nem. Pandát nem. Az béni a Mercit legendásan, ugye, éveken át.
2: Uh-huh. Jaj, na.
5: Hogy na, bennem idefelé az motoszka teljesen érdektelen, bár nagyon érdekes igen. kérdés, hogy hát én nem, de ugye van ez a, nem mondok ilyet, de van ez a rettenetes modoros fogalmazásmód, hogy tanárember,
2: igen.
5: mérnökember, stb. Igen. És hogy miért csak ember. Ezekre a foglalkozásokra, mondjuk azt sosem mondjuk, hogy orvosember, reklámember, IT ember, de a reklámember nem azt jelenti. Nem?
2: De hát nem mondják.
5: Igen.
1: Művészember, tanárember.
3: Háttérember.
5: Igen.
1: Igen.
5: Kb. Művészember, tanárember, mérnökember, ugye ezek vannak kb. Hát talán jogász emberet mondanak?
1: Nem. Eleve ki van zárva.
5: De onnan jutott eszembe, hogy ezt hallottam. Valaki ezt hogy mondta egy podcastban, a jogász ember.
2: Akkor mondják.
5: És akkor, hát igen, és ez valahogy úgy kiszólt a karból, ezért kaptam föl rá
1: a jogász embert azt úgy tudom elképzelni, hogyha viccből mondták, mert különben az nagyon, nagyon fura.
3: Én elengedtem volna ezen, nem... A jogász embert is.
1: Hát de ez egyébként egy tök hülyeség, mert mi értelme van? Mi értelme
2: szerintem
1: van, hogy
2: annyi az embernek annyi a jelentőség, hogy szakember, tehát megerősíti a mérnök és a mérnök ember között az a különbség, hogy a mérnök ember az biztos tudása, a bíró.
5: Aha. Mint a mester ember.
2: Igen.
5: Azt nem mondod, hogy autószerelő ember.
1: Nem.
2: Én nekem legalábbis...
1: Gyanítom, hogy az mérnök ember olyan, mint hogyha régen
3: szakembernek hívhatod.
1: Működne.
2: Meg mérnök ember, tanár ember, nem lehet senki 60 alatt például szerintem.
5: Fodrász ember?
1: Olyan nincs.
5: Nincs, ugye?
1: Nincs.
5: Pedig régebbi szerintem, mint
1: igen,
5: a mérnök.
1: Igen, de lehet, hogy borbély ember van. Hanyíró ember?
3: Egy szalomban úri ember van csak.
5: Uh-huh. Vagy lehet, hogy az nem ember.
1: Szabó ember sincs.
5: Szabó
1: Kovács ember az egy kicsit az necces, az lehetne, nincs. De nincsen.
2: Na most telefonáljon be ember.
1: Remélem utána nézett előbb, ezeknek a
2: előbb,
1: dolgoknak.
2: Igen, előbb volt észrevétele a Puskás stadion.
1: Kicsit azért reménykedtem, hogy egyébként a nylon zacskóban egy kis van, valamiért abban reménykedtem.
5: Egy kis?
1: Kis, ez a francia étel. Egy
5: kis. Egy kúval a kis.
1: Igen, hogy abban gondoltam, hogy hát kis van benne, hogy ez milyen jó lenne.
2: Halló, szállsz, milyen embert hallod, ismersz?
3: Kis ember.
2: Kis ember?
4: Paraszt ember.
2: Igen, az is van.
1: Nemes ember.
2: Nemes ember is van, így van.
4: Na, hello.
2: Hello.
1: Király ember.
5: Nem. Nem, de papember sincs.
1: Sportember.
5: Így van.
1: A sportembernél talán meg tudjuk fogni ezt, hogy ugye, mert a sportember az más, mint a sportoló.
2: És más, mint a sportsman.
1: Mert az angolul van benne.
2: Igen, de a...
5: Igen.
1: De miért más?
2: Azért, mert szerintem a sportsmanhez az all-round sportsman, mint jelző.
5: Hát a sportember is szerintem.
1: És ez a beszélgetés már elhangzott, mert amikor fordítottam a könyvet, ott merült föl, és igen. Akkor beszélgettünk erről. Aha.
2: Erre nem emlékszem.
1: Azt hittem, de nem tényleg.
2: Igen, de egy sportember az tulajdonképpen nem... Egy egészségesen gondolkozó.
1: Az egy jó kiállású férfi, a teniszpályán ugyanolyan jól megállja a helyét, mint a trambulin.
2: Az all-round sportsman viszont egy minőségi fokozattal magasabb szinten űzi a sportsmankedést szerintem.
5: Haló? Tíz próbázó?
4: Pókember.
2: Klókember.
1: Ez jó.
5: Abszolút, mert,
1: igen. És igazán, mert szuperember nincs.
5: Klókember, van benne egy kicsit ellentmondás a Pókemberben.
1: Igen, de miért van az, hogy a Pókembernél, tehát a Spider-Man az lehetett Pókember, és a Superman nem lehetett szuperember?
5: Superman.
2: És remélem Karcsi barátom... Aztán
1: a szuper... Vasember az lehetett vasember. Az lehetett, az...
2: És remélem Karcsi barátom hallgatja ezt a műsort, úgyhogy a Gumiembert megemlítem, mint a az egyik első rövidfilmjének.
1: És ugye címét. A Gumiember az a cirkuszban lépett föl. Olyan volt, én láttam Gumiembert.
2: Szabaduló ember. Az is volt, vagy nem.
1: Szabaduló művész. Az is elég
2: Halló,
1: vicces.
2: Szevasz!
6: Jó reggelt, kis ember, hogy összekötném szevasz. A két témát, a hülye vicces zenekar nevek, és ezek ugye hülye vicces zenekar nevek a 90-es években tompolt, mint például az L.K.Beat, azaz az LKB-t. Ugye ilyen volt természetesen a mai napig is.
2: Embersport.
5: És ezt akartam mondani, hogy pont a sportemberre viszont nagyon jól rémel az embersport zenekar
6: nevek. A rémember volt ilyen. Hát a slime helyett pedig én már régóta, most nem mondom be a márkáját, de defektvédős gumit használok.
1: Schwalbét használsz.
6: Igen.
1: Mert az a legjobb. Tudom, már most az adáson kívül elmeséltem a fiúknak, hogy ez 16-os méretben milyen horror összegbe kerül.
6: Nem, nagy méretben is horror összegbe kerül, jó. De én mindig arra gondolok, hogy...
2: Egyszer kell megvenni.
6: Hát sajnos nem egyszer, mert kopik rendesen, viszont cserébe ugye nem kapsz defektet, ami elősegít abba, hogy el tud végezni a munkádat, amiből pénzt keresel, tehát ugye valahol kiszámolod, akkor
5: most ezt a biciklin zongorázást talad éppen?
6: Igen, volt olyan is, de nem arra gondoltam, hanem a biciklivel jutsz el a munkahelyedre, ahol termelsz. De túl hosszúan nyúlik így a beszélgetésem, nem rímel, és nem is éneklek, úgyhogy további jó adást kívánok.
1: Köszönjük szépen.
2: Én pedig kedves barátunk, vagy fia, aki gazsi és rappelgetni kezd, és most már úgy hallottam, hogy kezd egész ügyesen. Őt a gazsember névvel kezdtem el illetni már nagyon gyerekkora óta, és szeretném, hogyha a művész neve gazsember lenne. Szerinted az jó repper?
5: És ő szeretné?
2: Nem tudom, de hát minden más opció, ami bennem felmerült, az kevésbé frappáns.

0: Jó van.
1: Tényleg inkább zenéjé.
0: Na, de hol...
2: A vidéki brókától használta a jogászember kifejezést.
0: Igen?
2: Igen, egy podcastban.
3: Ő helyenként egy kicsit modoros.
0: Valószínűleg madár magára is.
2: Te végülis a vidéki brókától
3: rendezt tartalmazza. Én pontosan azt mondom, hogy semmi para nincs, de maga a neve, hogy vidéki brókától
0: ismer. Én nagyon örülök, hogy ő kijött a fényre, és hogy ilyen ember ez a... Valamilyen Botond, ugye?
2: Fülöp. Szerintem nem Fülöp, de nem Botond.
0: Botond.
2: Okay. Akkor Fülöp is Botond. Is.
0: Már igen, és én nagyon szeretem, amikor azt látom, hogy ilyen nagyon régi archetípusokat jelenít meg valaki. Azért ez a fajta jogász emberi.
4: Uh-huh. Ráadásul a környezet is, hogy érted ezt az istát, amikor egy komlóna, vagy egy mezei
2: igen,
4: jogász.
2: Én az elejétől fogva nem értettem, hogy mi ez az értetlenkedés azzal kapcsolatban, hogy ő reggelenként egy órát bírósági határozatokat olvas. Én minden reggel legalább fél órát zenét hallgatok, de úgy, hogy akkor nem csinálok mást, fókuszáltam.
3: Azért vagy ilyen sikeres. Mert, én semmit nem csinálok ilyen odaadással. Azért vagyok ilyen sikertelen.
2: De ezt már akkor csinál, amikor beérek a munkahelyemre.
3: Ja, ugye ez a munkás.
2: Ez az első fél. Ne, hát nem, ez a ráfutó.
3: Ezt tisztelettel mondom, tehát én bennem ez a fajta kitartás általában hiányzik. Nagy, a reggeli tornámat meg szoktam csinálni. Ez...
2: Igen, de hát az még előtte van.
3: Mert ilyen tornás ember vagyok.
0: Hogy a vidéki prókátor uh-huh. az nekem yes, okay. Tehát, hogy az
3: nekem is.
2: Igen, nekem az egészben van egy ilyen nagyon kellemes ártatlanság. Ja, szerintem. Még az is, hogy komlói, tehát valahogy
0: meg van még egy...
4: Az előzmény is, tehát
0: van még egy ilyen megtartott arányérzék, ami a túlhemzsegés csapdáját, mintha még egyelőre elkerülni látszik. Nagyon...
2: Még egy 15-20 interjúes lehet, hogy már túlhemzsegésen fogod érezni, de...
0: Igen, de sokan kezdték így...
2: De hát érthető, hogy mindenki akar tőle, persze.
0: Tehát nekem például Kele János, akit nagyon kedvelek és szimpatikus, ő csordul egy kicsit túl, tehát, hogy de talán erről is beszéltünk.
2: Nem. Vagy nem, vagy nem volt.
0: Halló, szia!
5: Halló, jó reggelt! Azért kiaválok, mert rosszabb a telefonom, és nehezebben lehet hallani.
0: Jól teszed.
5: Az ember szeretni hozzászólni.
0: Mihez?
5: Az ember témához.
0: Igen.
5: Mert maga ez a szó, hogy ember a különböző nyelvekben más és más hangulattal jelenik meg. A legszélsőségesebb a német és a héber között van. Mert a németben a mens az egy nagyon-nagyon lealázó dolog, a héberben pedig a legmagasabb rendű sporton van. A magyar az egy eléggé.
4: Hogy mondja a héber?
2: Nem, szerintem te arra gondolt, vagy nyilván ugye ez a jiddisből jött, de ugye a mencs az egy ember, tehát hogy az egy elismerés.
3: És a németben meg ilyen gáz.
4: Ugyanúgy a mens.
0: Én ezt semmit nem tudok, úgyhogy érdeklődve hallgatlak.
2: Túlzás szerintem, hogy lealacsonyító lenne. Hát, inkább semleges, nem? Tehát, hogy
5: én gyerekkoromban voltam, egy pár hétig tanultam Berlinben, iskolában 11 éves koromban, és a menset azt már egy ilyen baromira alázó fogalomnak.
2: De most arra gondolsz, amikor megszólításként mondják? Tehát, hogy...
5: Nem, gyerekek voltunk, és amikor mehetsz, akkor már egy ilyen direktet többféle dolgot éreztem. Nem volt. Ott inkább az van, hogy inkább a funkció, hogy a társadalmi helyzet szerint szólítják meg az embereket.
4: Ne általánosíts, az csak neked szólt.
2: Én inkább ezt úgy ismerem, ugye a mencset, mint ahogy a Palotai Zsolti mondta, mindig megszólítást.
3: Azt akartam mondani, hogy az embert, azt nem, tehát Magyarországon van az ember szó, meg van, ahogy a Palotai Zsolti
2: van, ahogy a Palotai mondta.
0: De egyébként... ahogy a Palotai mondta, az nagyon hasonlít a 90-es évek elején a délvidékről, Bajdaságból áttelepült magyarok ember szó használatára, igen, akik szintén ember.
3: Igor, szinte halom Igort, hogy igen, ezt így mondhatnál.
2: Egyébként akkor itt említsük meg, hogy ugye szombaton lesz a...
0: Itt van még a hallgató?
5: Itt vagyok.
0: Akkor mondjad inkább te, bocsánat, igen. Hogy ne.
5: Nem, a másik fordítást akartam.

0: A régi magyarban az embertóból származott a némbertó, ami egyáltalán nem volt lekezelő, viszont annyira lekezelő lehet, hogy most már ha egy nőre azt mondanak, hogy némber, akkor szeretett.
1: De most már ott tartok, hogy most már nem értenék, mert elavult a szó.
0: A némber?
1: Igen,
2: már, de értik.
1: Szerintem a köznyelvből kijött, én nem hiszem, hogy a 20 évesek értik.
0: Érdekes ez a dolog, ez a nyelv. Valójában a nyelv az egyetlen dolog, ami a pillanatban megfogható. Az összes többi dolog az múlt vagy jövő, de amikor beszélsz, abban az a pillanat, amikor a pillanatot meg kell fogni. Úgyhogy ezért van az, hogy a minden és az ember szónak mindig változik az értelme. Egyébként a politikus ember szó az nincs a magyarban, viszont van az angolszásban. A politikus animál.
3: De politikus állatnak hívják. Political animal.
1: Political man nincsen az angolban.
3: Political animal van, igen, de hát ugye igen, az anim, de hát ez az animal ugye a latin anima miatt ugye valóban ez inkább élőlény ebben az értelemben.
1: Tényleg használnak egy ilyen kifejezést, hogy
3: politika lenni.
4: Anima?
3: Abszolút, igen. Ez egy teljesen bevett kifejezés.
1: Nem hát.
4: Szia, köszönöm.
3: Valaki, aki megszállott a politika szemüvegen keresztül.
1: Ezt tudom, hogy az nem jelentett ez esetleg negatív, de más környezetben igen. Hallottam azt persze.
3: Szóval, hogy a Zsoltinak szombaton lesz a Zeneházában, kisember, nem kell betelefonálnod, tudjuk, hogy mit akarsz mondani. Tehát a Zeneházában lesz a Zsoltinak az éves tribute bulija, mert hogy ugye az a születésnapja, és ez most már egy hagyománynak.
1: Pünkös,
3: hagyománynak ígérkezik,
4: és nem a hajón folytatódik, vagy mint hogyha...
3: Erről nem tudok.
4: Ja.
3: De ez este, nem tudom, 10-11-ig lesz a Zeneházában, úgyhogy lehet, hogy még folytatódik utána valahol. És az tavaly is nagyon jó volt.
4: Nem kuncog, nyilvánosan. Nem bírja ki.
1: Ha kinyitom a szem, akkor kimondom, és nem akarom.
2: Frusztrált vagy. Nekem úgy tűnik. Nem tudom, mi van. Nem tudom, mi van a Tomival.

0: Ugye, ezen gondolkodtam közben, amit mondtál például az előbb erről a hemzsegésről.
1: Igen.
0: Ugye ez az...
2: Mi vagyok én?
0: Kapcsold be.
2: A Lacinak kellett.
0: Jó. Te is betold magad.
2: Én betudom.
1: Mondjad, Balázs.
0: Hát ez a, ugye az online térben ez a hemzsegés, amikor úgy érzed, hogy valami túl sok, hogy az a baj, hogy hát gyakorlatilag csak így lehet létezni az online térben, mert hogy ugye minden algoritmus a hemzsegést jutalmazza. Tehát, hogy iszonyú,
1: de miért
0: sokat,
1: kell, hogy jutalmazza?
0: Iszonyú sokat kell posztolni
2: ahhoz, hogy
0: eléd rakja. Érted?
2: Nem jutsz el az emberekhez, ha nem hemzsegsz eléggé.
0: Ahhoz, hogy látszódjál.
1: Értem, de miért kell látszódni?
0: Nem kell látszódni, persze.
2: Jó, mi ezt az utat választottuk.
0: De hát, hogy ők a látszódási parban dolgoznak.
1: Én nekem is inkább ez a veszélyes ebben, hogy, és nem tudom, meghallgattátok, a vasárnap volt itt egy beszélgetés a rádió lehetséges irányairól, én végighallgattam, és nagyon informatív és szórakoztató beszélgetés volt. Az egyik irány a beszélgetésnek az a felé ment, hogy akkor országos frekvenciát akarjunk-e, milyen módon tudna fejlődni a rádió, és én nekem ez egy kicsit ezzel így összefügg, hogy én nem érzem azt, hogy a rádiónak nagyon népszerűbbnek, vagy nagyobb közönséget mindenáron elérendőnek kellene lennie.
0: Ezeket a vitákat lefolytattuk már rádió történetében egy párszor, és én mindig annak a pártján voltam, hogy a rádió túlélésnek a kulcsa az az, hogy ilyen
1: meg
0: és
1: ekkora... Meg is lettél említve, hogy az outsider jelző, a Weyeri, hogy mi egy outsider rádió vagyunk, azt neked tulajdonították.
0: Joggal.
1: És joggal, és én azt mondom, hogy ez a státusz az, ami nekünk való, és aminek maradnia is kell, hiszen pontosan aki népszerűségre, vagy
0: én biztos
1: várjuk, vagyok, azt csináljon, kereskedelmi rádióban műsort,
0: én biztos vagyok abban,
1: kezdjen el hemzsegni az internet, a Facebookon, ilyesmi.
0: Hogyha akkor, amikor ez a 90-es évek végén volt, ugye ez a nagy és hosszantartó vita arról, hogy akkor legyünk-e országos, vagy kereskedelmi, és
2: legyen reklám.
0: És bocsánat, legyen reklám, lemezkiadó, könyvkiadó, rendezvényszervező, stb. És szerintem, ha akkor abban az irányba mentünk volna, akkor ma már nem létezne a Tilos, de...
1: Igen, és nem mindenki hemzseg, aki elém kerül egyébként, tehát, hogy nem a hemzsegés a legjobb szó, mert annak van egy ilyen rossz
2: nálad
1: konnotáció.
2: Nálad is. Nem, rám használja. Pedig aztán ő se kis hemzsegő.
1: Halló.
3: Sziasztok.
1: Szia.
3: Csaba vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy tisztelben tartom a véleményeteket, hogy tényleg nem bíróságú országos hallgatottságra. De azon nagyon sokszor gondolkoztam, hogyha lenne egy elérhető piaca a műsoroknak, és itt nem pénzbeli kifejezhető cseréértékű piacra gondolok, de szerintem nagyon sok kis vidéki rádió szívesen venne át műsorokat.
1: De hát ezt megteheti most is. Szerintem nincs akadálya.
3: Tehát, hogy nem teszi, és ennek szerintem a kulturális jelentősége nyilván ott jelenik meg, hogyha egyébként, amit már elindult a rádió azon az úton, hogy a műsorokról, tartalmáról, vendégeiről van már egy elérhető, valamelyes kereshető adatbázis. Lehet, hogy teljesen mellélődök, mert nekem nincsen ilyen kis rádióm, de ha én a kis rádióban lennék műsorkészítő, akkor rengeteg műsor tudnék vidéken, és nagyon szívesen válogatnék a műsorok közül, hogy leadjam, mert nem avulnak el. Sok olyan műsor van, ami nem avul el.
0: Ez tényleg így van, de szerintem tehát azt a fajta ilyen fésületlen, rugalmas, sokszor bénázó, de egyben emiatt kreatív
2: közeget.
0: Emberi, igen.
2: Rádió emberi
0: közeget, ami most van, ezt ebben a formátumban lehet fenntartani. Néha ugye, hogyha mit tudom, vannak műsorok, akik podcastként felkerülnek podcast platformokra, és ugye, és amikor hallgatom őket, akkor azért amúgy, hogy ezek ebben a formában azért podcastként nagyon nehezen élnek meg, tehát hogy időnként 20 perces zeneszünetek vannak, mondjuk én a filozófiai műsort szinte mindig meghallgatom, van benne általában egy ilyen 20 perces jazz blokk, amit amikor podcastot hallgatsz, egyáltalán nincs kedved végig hallgatni, bármennyire is, mámi jól válogat. jazz zenéket, de hát én benne van egy beszélgetésben, azt szeretném, hogy akkor menjen tovább ez a beszélgetés. Meg hát ugye, mivel óra szerint van kivágva, ugye ezért a kicsit csúszik a műsor, tudod, még az elején van 4 perc hírek, vagy már elkezdődött előbb, vagy valami, de hogy én ezt szeretem a tilosban, és szerintem ez az ereje, de hogyha ennél a, én nagyon, nagyon hiszek abban, hogyha ezeket a tehát hogy kiszögletesítenénk ezeket az ilyen amőbaszerű domborulatait, akkor azon sokkal több veszne el.
2: Hát a tilosság egy nyíratlan borostyán, és a nyírod borostyán is szép, csak...
0: Aztán, hogy nyíratlan borostát mondasz.
1: Meg aki podcastra megszatete, az valahogy óhatatul elkezdi a lájkokat számlálni, és aki meg elkezdi a lájkokat számlálni, meg hogy hányan töltötték le, az elkezd azon gondolkodni, hogy hogy lehetne még népszerűbb, még
2: és meg akkor, hogy lehet ebből pénzt csinálni, igen, meg egy csomó dolog fölmerül,
1: egy csomó olyan szempont bejöhet a rádiózásba, ami nekem pont a rádiótól egy kicsit idegen. Tehát, hogy és ami pont inkább a ahogy volt is arra példa, a rádióból is egy csomó ember, aztán a kereskedelmi rádiózásban, meg médiában érvényesítette az itt szerzett tudást, attitűdöt, hozzáállást.
0: Igen, a rádió de, még hát, mindig megvan. Vagy zenében, vagy máshol, de hát, hogy mondjam, a DJ-k is teljesen mást játszanak egy buliban, mint itt a rádióban. Igen. Tehát egyszerűen más a közeg, más az elvárás, más a...
2: Hát ez valószínűleg van egy olyan, hogy a helyszelleme, tehát az, hogy itt ülünk a stúdióban, nem véletlen, hogy amikor a Covid alatt Skype-on kellett, azért az egy más hangulatú világ volt teljesen.
1: Itt vagy még?
3: Abszolút itt vagyok, és nagyon-nagyon nagy örömmel hallgattam, amiket mondtak.
0: És az is egy más világ fajta... volt, amikor közönség nélkül csináltuk ugye a kábelen.
3: Igen, ez a társadalmi ökológia, amit képvisel a rádió, ez szerintem nagyon fontos. Tehát egy olyan, hogyha a média, nem is tudom, mihez lehetne hasonlítani, a média landscape, magyarul mondjatok már egy
0: tájkép, média tájkép.
3: A média tájképen, köszönöm szépen, ugye egy olyasfajta sziget, vagy egy ilyen milyen társulás, emberi társulás.
1: Tájkép ami, emberi.
3: Igen, ami páratlan ökológiát biztosít, és szerintem tényleg ez a legnagyobb érték, hogy ezt más nem lehet megkapni, nem lehet megvenni.
0: True. Olyan rádió a magyar, hogy is mondtad, média tájképen, mint egy ilyen kis, mint mondjuk a Kis Balaton, tudod? Tehát egy ilyen egy pici, de rendkívüli biológiai sokszínűséget fenntartó kis ökoszisztéma.
1: És aki rétisest, a gyurgyalagot akar látni, aznak oda kell menni. Igen. És ha szerencséje van, akkor
0: Viszont nem annak a partján vannak a lángosozók, a diszkók, a nem tudom mik.
1: Van.
0: Tehát nem nyilván nem a legnépszerűbb van, turisztikai.
3: A partján azért van egy kis diszkó.
2: Egy pici diszkó, igen.
0: A Kis Balatonnak?
3: Igen.
2: Tudod, így a stégen hatan táncolnak, de abban három jó nő.
0: Igen, hát, igen.
3: De az is borostás.
0: Igen, na mindegy, mindig. Vannak mi inkább most már Matula bácsik vagyunk, ugye. Igen, ebben az ökoszisztémában, de...
1: Mindjárt, hogy ez nem ment fel a szarműsorok készítése alatt.
0: Nem, de hát csináljuk is, tehát ezzel nincs semmi, ezt kitartóan. És kitartóan csináljuk. De egyébként ez is fontos. Szerintem ez is tök fontos, hogy nagyon kevés olyan tér van már az életben, ahol
4: lehet szarműsor.
0: Ahol mindegy az eredmény. Tehát, hogy nem, nincs a... Most úgy értem, most nem próbálom nem rossz értelemben mondani mindegyet, de ahol nincs
2: fine teljesít, dining.
0: De ahol nincs teljesítménykényszer.
1: Hanem ahol nem vagy tetemre hívva egy...
2: Értem, abszolút.
0: Tehát szerintem nincsenek már nagyon tét nélküli terek a világban, és ez meg egy ilyen...
1: A filozófiai műsor mit mond arról, hogy tét nélküli terek, de ennek van mégiscsak a legnagyobb tét?
0: Persze.
1: Na, szóval én el is jöttem volna erre a megbeszélésre, csak sajnos pont a finn magyar jégkorong között,
0: és ezzel hát, úgy voltál vele, mint Orbán Viktor a 94-es választási vereség után, hogy ő akkor nézte.
2: De akkor hol hallgatod, az élőbe közvetített?
1: Nem, a filmbe kimentett Orbánba, és tévét nézett. Feltette a linkjét,
0: igen,
1: és tök jól hallgatható.
0: Igen. Most, hogy ugye már Pali bácsi nem vesz, nincs, aki felvegye a közgyűléseket kazettákra.
1: Haló!
3: Sziasztok!
1: Szia!
3: Ez a vidéki rádió, ez elég irreális felvetés. 2017 volt a pont, amikor a rádiók 78%-át a NER szerezte meg, azóta ez 90% fölé ment, és Rogánt lehet sejteni a legtöbb rádió tulajdon joga körül. Amíg a földi sugárzásúakról beszélünk, akkor itt egy ideig, amíg nem lesz frekvencia újraosztás, addig ez biztos, hogy nem lehetséges. Vagy
0: jó,
3: hogy
0: hát
3: nem.
0: Nyilván lesz ebben is gyomlálás majd, mint ahogy látszik.
3: Azt gondolom, már... de ez nem lesz egy ilyen kapcsoló átfordítása, mert nyilván a szerkesztőségeket át kell venni, és így tovább. Tehát az nagyjából egy ilyen a leggyorsabb esetben is fél éves, egy éves történet.
0: Fél, most egy ilyen helyi rádiózásban egyébként, hogyha nem vagy, rákötve a közbeszerzési értesítőre direktben, akkor nincs nagy üzlet. Tehát, hogy ez
3: nyilván nem is, nem is ez volt a funkciója, hogy üzlet legyen, hanem hogy szócső legyen.
0: Na, hát azért nyugodj meg abba, okay, hogy azért volt abba üzlet is.
2: Állami demokratasztattak.
3: Oké. Egy ideig írtam az országos média piacról jelentéseket, azt hiszem, egy kicsit mélyebb ismeretem van erről, de rendben van. Sziasztok, le kell adnom a gyereket a napot.
1: Szevasz!
2: Okay.
1: Meg most már olyan könnyű az elérhetősége tulajdonképpen a rádióknak, tehát interneten bárki, bárhol, bármit hallgathat.
0: Ott van a tilos app.
1: Ott van az app, ott van a weboldal, ahol elindíthatod.
0: Ahol van térerő, ott megy bárhol.
1: Igen. És egyébként sem ezek a vidéki kereskedelmi szemléletű rádiók azok, akiknek a leginkább gondolom forog.
0: Igen.
1: Vagy fontos lenne, hogy a mi műsorunkból akár részt. De bárki bármikor tud
0: hát
1: csinálni.
0: Hát tudom, a jobbakból.
1: Igen, igen.
2: Jaj.
1: Na, a másik dolog, ami még a vasárnapi beszélgetésről megmaradt bennem, az, hogy én a Fecóval értettem egyet például abban, hogy nem nagyon kell nekünk a pénz, tehát hogy a még nagyobb anyagi biztonság, vagy még több pénz biztosítása felé mozdulnunk, mert én is azt gondolom, hogy ahol több pénz van, ahhoz többen akarnak odaférni, az már egy csomó embernek úgy érdekes lehet. Így különösebben nem vonzó.
0: Szerintem
1: a rádióban...
0: Remélem tegnap az 1%-otokat mindannyian, akik halljátok ezt a tilos kulturális alapítványnak adtátok, de hogy szerintem az utóbbi pár évben egy elég jó, ilyen harmonikus egyensúlyba került a rádiónak a finanszírozása az 1% és a maraton révén, és ennél többet szerintem nem kívánhatunk, mint hogy ne legyünk másra rászorulva. Mint rátok.
3: Igen. Sziasztok, még megint én vagyok, te Csaba. De ti nem kívánhatok, de hallgatok még szerintem kívánnának valamit. Ugye, amit így szerintem sokszor följön, hogy vannak az új, meg a régi hallgatók, se tudják,
0: hogy ti is szeretnétek, ha kapnánk fizetést ezért a műsorért, ugye?
3: Hát én vennék részvényt, igen, tehát hogy a nyereségből én mindig szívesen részesülnék, de ezt én az 1%-kal letudtam. Szóval, hogy visszakanyarodva, hogy ami szerintem biztos már sokszor felmerül, meg itt a közösségi ötletelése, hogy mi hogyan lehetne jobb, hogyan lehetne még jobb típusú kérdéskörben. Szerintem az egy nagyon nagy segítség lehetne egyébként, amikor az ember ugye nem csak élőben hallgat ki rossz, mert vannak olyan műsorok, amit nem biztos, hogy éppen élőben a kedvére való a hallgatónak. De akkor ugye ott van ez a mérhetetlen mennyiségű tenger, műsortenger, amiből ugye ha az embernek vannak már kedvenc műsorai, akkor tud válogatni. De azokat a műsorokat, amiket például még nevén se tud nevezni, és fogalma sincsen, hogy ez mikor van, mert például hallotta valamikor. Tehát van egy ilyen nagyon nagyfokú bizonytalanság a rádió hallgatók részéről, hogyha mondjuk specifikusan akarna valamit hallgatni, vagy valami érdekeset, akkor totálisan el van vesve. És ezt Hát egy Netflix-szerű ilyen kis képes ajánlóval én annyira szívesen böngésznem valahogy az akkor, vagy
1: a erről is volt szó, és efelé szerintem nagyon helyes, ha tesz lépéseket a rádió, maga a weboldal átláthatósága, szerkesztése, mi legyen, hol hát legyen. Igen, javult is.
3: Valami, de ez az ajánló, ez a büszkének lenni arra, amit csinálunk, és erről legalább egy pár mondatban éjjájjal, nem éjjájjal, de előkészíteni azt, hogy mások is szívesen megtalálják. Én azt hiszem, ez a, ha ez az önmarketing ennyi beleférhetne még jobban, azt szerintem nagyon sokan csillagoznánk, meg mosolyognánk, meg ölelésekkel jutalmaznánk.
1: Igen.
0: Szerintem ez nem egy teljesíteretlen.
1: Megmondom, erről volt is okos és előremutató beszélgetés, hogy erről, és ez folytatódik is, ami hogyha nem egy ilyenkor a mérkőzés idejében lesz akkor.
3: Ja, egyébként
0: én nekem dacára annak, hogy azért nem egy kemény időszaka volt a rádiónak, de én azért azt a kultiplexes koncepciót, tehát azt, hogy legyen élet valahogy a rádió körül, én azt nagyon ambicionáltuk annak idején, és azt szerintem nagyon jól is működött volna, kár, hogy belerokkantunk anyagilag, de szerintem kisebb léptékben én ezt még egyszer szívesen megnézném, hogy valami egy kis rendezvény tér a stúdió mellett, itt a kis alatt, kert, stb. Nem, itt van például itt alattunk valami üzlethelyiség.
2: Hát ami működik.
4: Ja, arra nem, én is gondolt.
1: Kiadó is van itt.
4: Sőt, amikor ide költöztünk, akkor igen, volt, aztán
1: pizzaszolgálat.
0: Van még egy a másik oldalon is, tehát hogy tök jó lenne egy ilyen, ahol mit tudom én...
4: Egy listening bar palotai lemezeivel.
1: Ezért kell a következő.
4: Ilyen, és ez a következő
1: hasonló megbeszélésre eljönni, hogy ezeket
0: listening bar, vagy akár csak érted, ilyen beszélgetések, vagy ismeretterjesztő estek, abból is volt egy pár itt a Manyiban, ami tök jól sikerült például.
4: És annak vége?
0: Nem tudom, nem vagyok elég aktív ez, hogy tudjam, de hogy még azért nem kell ilyen nagyban gondolkodni, mint a Kultiplex volt, de szerintem valami ilyet azért jól lenne csinálni.
4: Meg hogy ezt a brandet, ezt lehet vinni körbe az országban.
0: Persze.
4: Csak jöjjenek a fiatal gyerekek, akik ezt kezükbe veszik, és lendülettel mennek. Na, itt vagy még?
3: Így vagyok, és
2: adom, és
0: köszönöm. Jó, Pipa.
2: Okay. Pipa? Megoldottuk, készen. Jó. Ki van jelölve az út, köszönjük szépen, hogy figyeltetek a Balázsra, aki összefoglalta a véleményünket. Ez a Tilos Rádióban a Nemzeti Felkelés.
0: Indulnod kell, vagy miért
2: kell? Egyébként nekem igen, de
1: igen. Nem tudsz erről mondani, nálcsi beszélgésen róla.
2: Nem, hát az, úgy gondolom, hogy úgy, nem, szerintem tök jókat mondtatok, teljesen egyetértek. Emlékezzetek vissza, milyen jó volt úgy bemenni reggel a Kinizsi moziba, hogy ott még ott nyomai voltak embereknek, igen, meg nem tudom, a belső
1: volt.
2: Az a része, igen, nem volt jó nyilván.
0: Mindig az eszembe volt a Sheffield Egyetem alatt mindig egy pubnak a manzárt szobájában béreltem szállást, mert az konkrétan a szomszédjában volt az egyetemnek. És hogy az volt a formátuma a bárnak, hogy minden este más műfaj volt az izében, és akkor mit tudom én, hétfőn blues, kedden country, szerdán techno, és elképesztő hangos volt mindig, és a manzár nem volt egy különösebben jó szigetelt része, de amikor reggel lementem, akkor még mindig így ragadt a padló, vagy éppen így mostak föl körülöttem, én voltam az egyetlen lakó, viszont fenségesek izét adtak, tehát ezt a legjobb féle English breakfastet ami adták mindig.
2: Szerintem ez contradiction in terms, de...
0: Ne, figyelj, nagyon-nagyon jó volt, itt talán 2-3 szoba volt rajtam, kívül mindig ilyen utazóügynökök laktak a többiben, akik egy éjszakát töltöttek ott, és lemenni, és egy ilyen hatalmas hodályban egyébként így 2-3 egy külön asztaloknál reggelizni, úgyhogy tudod, így körbe mosnak, körbe söpörnek téged, miközben reggelizel, és akkor besétálni 9-re az órákra, úgyhogy gyakorlatilag tényleg 2 perc átsétálni, és nagyon szerettem.
2: Egész napra megvolt a kajád.
0: Abszolút.
2: Gyakorlatilag.
0: És hát este akkor még lefekvés előtt, ha akart az ember, ugye akkor azért kicsit elidőzött a pubban.
2: Egyébként ez a...
0: Hogy vasárnap vasárnap novév lett volna.
1: Amikor aludni akarsz.
2: Ezt a pakkultúrát, azt én is nagyon hamar felfedeztem, a fiam, Wimbledonban laktak, és ott a sarkon tártam egy kocsmát, és nagyon hamar ráismertem, hogy lementem, és Open Mic Day volt. Tehát ez legjobb. Szóval, hogy ezek a, ugye a közönség maga a többi amatőr fellépő eleve, és ugye kvázi szakértőként nézik egymást, zseniális volt, tényleg, kimondottan zseniális volt. És akkor meg is néztem, és minden napra volt program, tehát volt kvíz nap.
1: Jaj, ne is mondjátok, olyan jó.
0: Papkvíz,
1: két-három olyan
0: az
1: jó.
0: Az hétfő volt a papkvíz egyébként, ami magunkban.
1: Most nem éreztem magam ilyen biztonságban, mint az elmúlt két hétben Budapesten. Hát én most ott a Arena Plaza melletti régi főtaxi épületbe járok dolgozni, és mellette van az MTK új csarnoka, és ott az elmúlt két hétben Skander Európa bajnokság volt, és az Arena Plaza meg a MTK csarnok között folyamatosan sétálgattak a Skander Európa bajnokságra ideérkező azeri, szlovák, melegítős, nagyon kedves, nagyon békés, de nagyon...
2: nagyon nagy.
1: Tehát mintha ilyen Popeye, mint
2: kurvasok
1: Popeye jött.
2: Adja a sportág.
1: Mondom, itt ebben a két hétben nem lesz atrocitás, az biztos. Nagyon jól néztek ki.
2: Na én...
0: Hát amikor, mert most mi is megyünk szerintem, mert mi nagyon megyünk. Hát mi van 50...
2: Vissza kell mennem a telefonomért.
1: Tényleg, itt elszaladt az idő.
0: Igen.
2: Akkor búcsúzunk. Sziasztok, akkor kedves hallgatók.
0: Búcsúzzunk el. Jövő
1: ennyi
0: héten.
1: Volt. Jó van, akkor megyünk.
0: Elszaladt az idő. Hallgassátok meg ezt a szép török számot.
1: Beirut.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldal korhatárosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátor töltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egy könnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton.
0: Ezek voltak a hírek.
2: I am in charge, that's what I wanna feel. Maybe I'm so low, or it's just my nerves refuse to heal. My body aches, so it can't be me. The always pleasing brain has failed me, just won't let me be. How long does it take to return? Days going by, and I turn inside and play the nerd. Visions of a positive future helps. But in the end of the day, I'm a friend of decay, I'm someone else.

különös élmény félelemben élni, ugye? Pontosan ezt jelenti a szolgaság. Hm?

Én láttam olyan dolgokat, amiket ti emberek el se hinnétek. Lángoló csatahajókat az Orion peremén. Gyilkos sugarakat az éjben a Tannhäuser kapunál. Mindezek a pillanatok elvesznek az időben. Mint könnyek az esőben. Az idő lejárt.

0: Tilos Rádió, FM 90.3, szárnyas fejvadász, akarom mondani, társadalom drámák, Miklóssal és Basával.
1: Sziasztok!
0: Hát ketten vagyunk 50%-osak.
1: Igen, igen.
0: Vagy én 25, Miklós lehet, hogy 40, a staminája.
1: A fiatalos lendülete.
0: A fiatalos lendülete, úgyhogy teljesen véletlenül. Illetve egyébként nem véletlenül, és nem csak annyi, hogy ugye az idő lejár, és meg kell csinálnom a dolgozatomat, hanem hogy dolgoztam, és munkából jöttem, és Rüdger Hauer jutott eszembe ezzel a galambbal, amikor becsengetett az egyik pszi ügyfelünk, aki egész éjszaka bolyongott a városban, mert egyébként olyan, mint Szent János is egyébként, és az egyik kezében egy döglött galamb volt, a másikban meg egy óriási nagy húsáng. És nagyon abszurd volt, és
1: sikerült megnyugtatni?
0: Hát nyugodt volt, tehát, hogy elmesélt. Azt hiszem, olyan, egy kicsit olyan ez a létmódja, mint hogyha ezt lázadásból csinálna, és ez egész csak egy játék lenne, de közben pedig hát minden esetre
1: igen.
0: A pszichiátriának újra kell gondolnia szerintem a totál teljes tudományát, mert
1: hát Foucault erre már régóta utalgat, de igen, hát nem könnyű. És nyilván azt gondolom, hogy ugye ez mindenhol egy konfliktusos, szükségszerűen nagyon sok szürke zónával működő tudományterület lenne egyébként. Tehát a gyógyításnak ez a dimenziója vagy része. Hát és különösen azokban a társadalmakban, ahol egyébként minden ellene hat. Tehát tulajdonképpen ugye nem beszéltünk tipikus működésről, amihez képest atipikussá tudnál válni. A deviancia is teljesen, nem tudom, idézőjeles.
0: Ugye például, tehát olyan már nincsen, mint mondjuk a 60-as, 70-es években volt, hogy tudod, erről születtek filmek is, meg karikatúra, meg a popkulturális ilyen spektakuláris elemek, hogy valaki furcsán viselkedik egy közterületen, mert ott az emberek azért a 60-as években még komoly bácsik meg nénik voltak, és mindenki egyformán viselkedett. Tehát, hogyha valaki furcsán viselkedett, akkor kijött a mentő, és kényszerzubbonyt raktak rájuk, és elvitték. Tehát ez a momentum, hát 2004-re leginkább, de előtte is azért kikopott szerintem egész Európából, az Egyesült Államokból. Ugyanis most már nem tudod azt mondani, hogyha valaki furcsán viselkedik, akkor az nem az individuális megélésben van éppen benne, vagy érted? Tehát azért most is látunk furcsán viselkedő dolgokat, de ez most már nem adja magától, hogy akkor kényszerzubbony, nincs is kényszerzubbony, hanem inkább kémiai szerek vannak, és igazából zárójelben csak annyit szeretnék tenni, hogy az az, amit meg kéne érteni a pszichiátriának, hogy sok esetben azok a betegeket, akiket úgy neveznek, hogy mondjuk pszichotikusok, ami azt jelenti, hogy laza kapcsolata van a valósággal, vagy hogy mindent másképp lát a valóságon, mint 10 ember. Tehát, hogy mint mondjuk statisztikailag, hogy ők szeretik ezt a világot, amiben élnek. Tehát ők nem akarják elveszteni, és ezért nem akarnak gyógyszert használni.
1: Hát igen.
0: Hallgatunk.
2: Vegyszeres zubbonynak nevezte az egyik betegtársam.
0: Igen, nagyon jó. Ez abszolút találó.
2: Nagyon fontos, most már ideje neveket mondani. Birkás Kovács Dezső, aki egy nagyon kedves magándoki, most már 40 ezer per óra ide elhagytam, és azért mentem STK-ba, hogy ilyen csinálhassam. Másfél éve Barta Ildikó kezel gondozóba, így aztán csak két havonta jut rám 20 perc, de ez viszont STK alapon. Arról akarok beszélni, hogy ezt a Dezső mondta, hogy azt, hogy valaki jó vagy rossz ember, azt egy ilyen osztalan is tök könnyű eldönteni. Ki az, aki kéjjel adja be az injekciót, ki az, aki empátiával. Ide kapcsolódó kis aranymondásom, több kukás fog üdvözölni, mint pap. Sziasztok!
1: Köszi! Hát igen, igen, ez tényleg egy tök nehéz dolog, és egyébként hát amikor egy Fukuval így mélyebben megismerkedtem, egyébként nekem abból így a megértésre vonatkozva, tehát mondjuk így a nem tipikus vagy nem normális, nem tudom, mentális állapotok megértése kapcsolatban nagyon fontos volt annak a felismerése, hogy az egy ilyen empátiamentes, normatív hozzáállás, ami szerint ugye az van, hogy én élek egy valóságban, ez a valóság, mindenki másnak is ezt a valóságot kell éreznie, és teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogyha mondjuk valaki más valóságot él meg, vagy az előbb mondtad, neki legalább olyan rémisztő, amikor jön valaki és azt mondja, hogy ez a valóság, ez nem oké, és akkor most kapsz egy gyógyszert, és akkor te majd a valóságba fogsz kerülni. Tehát azt hiszem, hogy egy ilyen, tehát még amennyiben el is fogadjuk, hogy nem tudom, tehát legyünk ilyen normatívak, és van a társadalom szempontjából kooperációt maximalizáló, közösen értelmezhető, és a többség, mondjuk a, nem tudom, a többség által konszenzuális valóság, tehát mondjuk maradjunk ennyiben, akkor is érdemes empatikusan belegondolni, hogy most hozzánk oda jönne valaki, és közölné velünk, hogy hát sajnos te nagyon beteg vagy, és rosszul látod a valóságot, de semmi baj, mert mindjárt meggyógyítunk, és akkor tehát azt gondolod, hogy itt jössz-mész a világban, a egyetemi oktató vagy, tehát gondoljatok bele, tehát csak a saját életetekbe, és egyszer csak jön valaki, és mondja, hogy semmi baj, eddig te nagyon rosszul voltál, de semmi probléma, mert jön egy szuri, egy terápia, egy tabletta, és akkor majd így látni fogod, hogy mi a helyzet, és tehát ez egy nagyon-nagyon ijesztő.
0: És ugye mit fog tapasztalni az az ember, aki eddig azt gondolta magáról, hogy egyetemi oktató, és bevesz egy tablettát? És utána mondjuk neurokémiai folyamatok révén valami gátlódik, valami más izgatódik, valami máshoz nem történik változás, akkor mi fog, mi van? Tehát hogy tudod elképzelni, hogy...
1: Hát ez már a teljesen, az a baj, hogy ez már a szépirodalomnak a területe, úgyhogy ebbe itt nem mernék most beleugrani. Még mindig ellenállok annak a sátáni kísértésnek, hogy szép íróvá váljak, tehát ugye ezt még mindig ellene tudok tartani, úgyhogy nem szeretném, de hát akármi lehet, tehát ha kis szerencsével az előző betelenfe alapján, akkor kukás vagyok, mert akkor maximalizálom a üdvözülés lehetőségét.
0: Jó, ez csak egy nagyon nagy zárójel volt tulajdonképpen, illetve azért nem zárójel, mert hogy engem ez most ugye nagyon foglalkoztat, mert hogy így próbálom összeállítani azt a csontvázat, amit föl fogok épp díszíteni így a gondolatmenetembe, és tulajdonképpen ez a pszichés működésnek az értelmezése, meg az értelmezési keretei a modern társadalomban, az nekem nagyon ugye az, hogy mit jelent a társadalom kívül lenni, tehát hogy ebbe a gondolatkörbe nagyon beletartozik, és hogy körülbelül egy hete ízlelgetem azt a mondatot, ugye, mert hogy te a mély struktúrák, te strukturalista lévén azt gondolod, hogy vagy legalábbis ezt a gondolatot szereted, hogy a társadalom mély struktúrái, és hogy ez egyébként egy nagyon jó kiinduló pont lesz nekem, és hogy biztos majd sokat fogunk ezen vitatkozni, de hogy én azon gondolkoztam, hogy mi a modern társadalomnak a mély struktúrája, és hogy lehet, hogy meg fogsz kövezni, és hogy én nem találok más, csak a kaptörst a termelési módot, mint mély struktúrát, tehát más nincs.
1: Nézd, végül is ugye nem
0: véletlen. És nem tudok, érted, nem tudok más, tehát nem tudok semmit tőle független magyarázni enélkül, hogy mi miért van. Esetleg még meg tudom magyarázni még a gyógyszer bevevése előtt magát egyetemi tanárnak képzelő valakit is arról, hogy ő miért érzi ilyen bizonytalanul magát, és hogy miért kapcsolódik az ő társadalom mély struktúrája, a kapcsolódik a termelés az ő létmódjának mondjuk a miben létéhez, vagy a hogy létéhez. És hogy ez, tehát ez az egyik, és a másik az, hogyha én ezt gondolom, hogy ez van ezen, létezik ez a fajta mély struktúra a társadalomban, illetve csak ez létezik, és ebből bomlik ki minden, akkor én az ember antropológiáról is így gondolkozom, hogy ennek nagyon szép párja, és ezt nem én találom ki, a 60-as években ezt már kitalálták, hogy a pszichoanalízis emberképe és a mély lélektannak az emberképe, az ennek a ilyen mély struktúrával rendelkező társadalomban élő embernek a pszichológiája. Tehát ez nem univerzális.
1: De ez abszolút oké. Igen.
0: És mi is mások voltunk 300 évvel ezelőtt, és hát más problémáink voltak. Tehát, hogy ebből, és hogyha mi ebből magyarázunk, és ebből gyógyulunk, akkor egy reverberális, tehát egy ilyen, ugye ez a harapó kígyó, van erre egy mit tudom, van egy kifejezés, vagy ezt el is nevezték, tehát ez egy önmagán farkában harapó kígyó, mert egy körkörös magyarázatba jutunk bele.
1: Igen, tehát én a marxistákkal abban szoktam vitában állni, hogy nem azzal, hogy a mély struktúráknak egy jelentős részét alkotják, nem tudom, így a materiális környezetet meghatározó struktúrák, hanem abban, hogy ezeket én nem tartom hát primordiálisnak, az egy ős eredendőnek. Tehát nem gondolom, hogy ezek ilyen valamilyen mindig is és minden körülmények között.
0: Igen, de hogy nem csak az anyagi, tehát nem az anyagi. Tehát itt pont ez a lényeg.
1: Hát de abból származik valami. Tehát, hogy ugye alapvetően, tehát a
0: munka... Nem, mert hát a Debor azt mondja, hogy már a spektákulum az nem anyagi.
1: Igen, de a Debor is mondja, gondolat... hogy nyilván, de a spektákulum az... Igen.
0: Már megint tisztnak a hallgató.
1: Már megint délelőtti alkoholizmus. Nem, de jó, de azért alapvetően, tehát alapvetően a marxisták azért azt gondolják, hogy van egy ilyen belső eredendő logikája a világnak, egy szükségszerű fejlődési menete, és ez elindul onnan, hogy az emberek kapcsolatba kerülnek a környezetükkel, rákényszerítik akaratukat a környezetükre, megszervezik a munkájukat, de, és utána a Debor ez ponton megmutatja, aláhúzza, hogy ez a megszervezés eléri azt a pontot, ahol így a kapálástól, az esztergálástól elválik a dolog, mert tulajdonképpen a marxista logika alapján elérünk az elidegenedésben odáig, hogy elidegenedsz a termelés folyamattól, magától, mert már nem is tudod, hogy mit esztergálsz, mert nem is esztergálsz.
0: De na, szóval, hogy a Debor meg utána ezt viszik tovább, hogy tulajdonképpen az, tehát ez a, nem is nagyon erőltetik ezt a fajta elidegenedést, mert ezt alapnak veszik, és hogy ugye, hogy megváltozik mondjuk a bérmunkának a viszonya, tehát, hogy most már sokkal több egyetemi tanár van, mint mondjuk vasöntő szakmunkás, mondjuk Európában, meg az Egyesült Államokban, ezért pont nem materiális alapon is ez az egész erről szól tulajdonképpen. Tehát mégis valamilyen szinten oda kötődsz ahhoz, hogy te nem tudod másképp elfoglalni a létezésedet, mint bérmunkával. Tehát a bérmunka sokkal fontosabb ennél, tehát hogy mind az, hogy el vagy idegen. Mert valamikor csak akkor vagy elidegenedve, hogyha az analitikusodnál aki szintén ennek a szisztemnek a gondolatrendszeréből képes csak dolgozni, ebből az ezekből a mély struktúrákból, ő előtte megfejtitek, hogy tulajdonképpen az a szak, amit viszel, meg azok a dolgok, azokat csak azért kell csinálnod, mert különben nem lennének óráid, vagy mert különben nem feküdnél jól a rektornak, és ezért, és tulajdonképpen ez téged nem is érdekel, és hogy lehet, hogy emiatt vannak álmatlansági problémáid, emiatt van egy kicsit dezorientált, stb., és hogy tényleg milyen jó lenne, hogyha valami olyasmivel foglalkozhatnám, ami valóban téged érdekel, és akkor hát, hogyha ez egyetemi, tehát a bérmunkádban mondjuk ez nem

0: pszichológus.
1: Ez a francia, ez a francia.
0: Nem, amerikai. Az amerikai. Yale-en tanított, meg Chicagóban, Madagaszkáron csinált, azt hiszem, hosszabb terepmunkát a Sakhalinsz alatt. De mindegy, tök mindegy. Igazából ami lényeges benne, hogy, hogy egyrészt a Bullshit Jobs, ugye a nagyon híres könyve, meg a tartozás a első 5000 év, ugye ez a, volt az első nagyobb könyve, amiben ugye ő is tulajdonképpen azt mondja, hogy ha a társadalom szervezést lebontjuk a mély struktúrájába, és megpróbálunk egy nagyon meghatározó dolgot találni, akkor ő is tulajdonképpen így a munka és kereskedelmi viszonyokat vette alapul, és tulajdonképpen ennek a könyvnek a fő argumentuma az az, hogy amikor megszerveződik a társadalom, és kialakítja az erőszak szervezetét, tehát ki tud kényszeríteni központilag valamilyen viselkedéseket, akkor alakul ki szemben a közösség építő, egymástól független emberi, ugye ez human economics-nak, tehát ugye emberi gazdaságoknak a rendszerét helyettesíti az a fajta gazdasági rendszer, amiben mi mindannyian élünk. Tehát, és ez egy kicsit ugye, ez egy kicsit ugye ellentmegy a Marxnak, mert ugye ő pont ugye azt, tehát hogy olyan, tehát én azért az antropológiát, mint kritikai tudományt azért szeretem, mert tök jól tud integrálni mindenfajta elméleti, teoretikai keretet, az értelmezés, ez anélkül, hogy rabja lenne. Tehát, hogy én messze menőkig tagadom azt, hogy a marxizmusban, hogy szükségszerű fejlődési szakaszok vannak, és szükségszerű végpontok, de ugyanakkor meg nyilván...
1: Én sem gondolom, hogy ennek bármi értelme lenne.
0: Igen, de nyilvánvalóan ugye ez a matematikailag pontos, kikényszerített gazdasági viszonyrendszer, az ugye a központosított elnyomáshoz kapcsolódik, és tulajdonképpen ugye ezért aztán ezt majd használhatod. De most ne nyilvános konzultációt.
1: De figyelj, föl fogom venni szívem az órá, úgy beírom. Ja. Beírom visszahallgathatóan, hogy
0: lehivatkozod. Jaj. Igen, igazából...
1: Az adminisztrációba is.
0: Abszolút, igen, igen. Hát központilag kikényszerített erőszakszervezetekkel kikényszerített viszonyrendszer szemben az emberi felsőoktatással. Ugyebár a számokba, metrikákba leegyszerűsített emberi viszonyokban élünk, és ez egészen biztosan, hogy egy mindent meghatározó ősalap, mondjuk, ami egyre nehezebben megváltoztató, hiszen ugye a mély struktúra minél régebb óta, minél tényleg ugye teljesen úgy vesszük, mint egyébként ugye az identitás legfluidabb és legposztmodernebb értelmezésében, ugye minél tovább kerül performatívan megvalósítottá egy rendszer, annál erősebben kötődnek hozzá az emberek, annál biztosabbak benne, hogy az a valóság. Ugye ezért is beszéltünk például a múltkor a rendszerváltással kapcsolatban arról, hogy az első igazán nagy lépés minden rendszerváltásnak, akkor az emberek többségében felmerül az, hogy az, amiben élnek, az egyébként nem a természetes rendje a világnak, és lehet alternatíva benne. És ugye ezért nagyon fontosak az intézmények, a törvények és az intézményes diskurzusok, mert ezek mind erősítik, és kalapálják ezeket a mély struktúrákat, és ezért a mai alkalommal...
1: Várjál, még mielőtt mondod, két mondatot ezzel hozzáfűzök. Az egyik az, az a baj, hogy most Lukas a fejem, de akkor inkább kezdem a másikkal, hogy most arra reagálok, amit mondtál, hogy az előző műsorunkban mivel foglalkoztunk, hogy nekem az a gondolatom, ellentétben azzal, hogy újra kell alkotni az eresztékeket, meg izé, tehát ez egyfajta magyarázat, hogy a checks and balance, meg a demokráciát vissza kell állítani, de én szerintem, én inkább úgy gondolom, hogy a szarkupacon volt még egy nagy adag szarkupac, és hogy ezt a szarkupacot eltakarítottuk, és most már tudunk azzal foglalkozni, hogy milyen nagy szarban vagyunk egyébként. És hogy és egyébként tegnap előtt meghallgattam az Elritók Nórának, a Igazöngy Alapítvány vezetőjének, meg megálmodójának, meg egy tényleg egy nagyon szerintem egy nagyon fontos embernek a partizános interjú.

0: interjúját, és ő is pontosan ezt mondja, hogy ő ugye ezzel az 50-es évekbeli alkotmánybeli hivatala be volt zsarolva, és hogy alig bírt, és inkább megalázta magát azért, hogy a munka az folyhasson, mert nem lehet abba hagyni. És őnek is pontosan ez a mondata volt, hogy ő annak körül a legjobban, hogy vége ennek a nyomosztásnak, és végre azzal tud foglalkozni kizárólag, ami az ő feladata és a szakmája és a szakmai dolga, hogy az integrációval és a leszakadásnak a csökkentésével.
1: Igen.
0: Tehát ez, hogyha levesszük a torta szartortáról a marcipán szart, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert már azzal nem kell foglalkozni, és végre tudunk foglalkozni azokkal a dolgokkal, amivel kéne foglalkoznunk.
1: Hát azt hiszem, hogy aki járt az én politika-antropológiai óráimra, az tud tanúskodni amellett, hogy nem lehet elfogultsággal vádolni, vagy azzal, hogy hurra optimistán állok hozzá politikai pártokhoz és politikai személyességekhez. De tényleg én szeretném, hogy ha ezt meg akarja cáfolni, az pontos bizonyítékkal próbálkozzon meg ezzel, de mondjuk 2010 előtt, ha leszámoljuk mondjuk ugye a Fidesz kormányzatot 98 és 2002 között, egészen biztosan nem fog olyan kormányzati kommunikációval találkozni sehol, hogy egy strukturális intézményi probléma az valamilyen abszolút nemzetellenes dologra van átfordítva, vagy akár magában a problematizált intézetben dolgozó embereknek a megsértésére. Aha. Tehát azt hiszem, hogy az egy elképesztően, hát nevezzük néven dolgot, undorító narratíva volt. A cinizmusnak tényleg a csúcspontja, amikor emberek azt tudták mondani, hogyha elkezdődött problematizálás annak, hogy mondjuk, nem tudom, nem jó helyzet az oktatásban, és akkor ne alázzuk meg a tanárokat, ugye, vagy hogyha alul vannak fizetve a egészségügyi dolgozók, és akkor jött a mondás, hogy maga most kritizálja, nem tudom, végtelen emberségből helytálló hősöket az egészségügyben. És lássuk be, hogy ez a narratíva forgatás az a tényleg az embereknek a kollaborációba kényszerítése, a kihasználása annak a szakmai én is meghallgatom azt a beszélgetést, és tényleg a kihasználása annak a szakmai elkötelezettségnek, annak a tudásnak, tehát szakmai tudásnak, hogy én most elkezdtem valamit, és ez egy 25 éves projekt. És hogyha ezt én most az én egóm miatt, vagy a sértettségem miatt, vagy ideológiai szenzibilitásom miatt én belefeszülök, akkor tulajdonképpen azoknak fogok ártani, akiknek ténylegesen felelősséggel tartozom, és ez egy olyan ilyen túsz helyzet. Tehát ezt nevezzük a nevén a dolgot, tehát ez egy túszülejtése a te szakmai elkötelezettségednek, ami én azt gondolom, hogy tényleg példátlan. És egy kicsit ahhoz kapcsolódva gondolkoztam, hogy minől beszéljünk. Az igazság, hogy Basa is, én is rendkívül, hát hogy is fogalmazzuk, hát turbulens életet élünk, tehát ez az, hogy sikerült egy szarkupacot ellapátolni, és az egyfelől megmutatta a nagyobb szarkupacokat, amikkel kell mit kezdeni. Tehát, hogy egy kicsit nehéz volt összeszedni magunkat, hogy miről is tudunk tovább beszélni, de azt gondoltam, hogy így a te sűrű életedben is, akár csak így zsigeri szinten is tudnál kapcsolódni ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy az tudomány az hogyan működött az elmúlt 16 évben, és mondjuk a tudományos szereplők esetében hogy néz neki mondjuk a szembenézés a különböző kollaborációkkal. Én hoztam egyébként egy példát, amiről már volt, azt hiszem, akár külön adás is, bár most erre nem mernék megesküdni, de az biztos, hogy nagyon sokszor hivatkoztam rá. Ez egyébként a náci korszaknak az antropológiája, és mielőtt még Schiffer András betelefonálna, tehát nem azt gondolom, hogy a náci korszakkal teljesen megegyeztethető volt az elmúlt 16 év, hanem az egy nagyon jól dokumentált esett tanulmány, hogy a 30-as évek elejétől kezdődően a német antropológia és néprajzkutatás hogyan kezdett el viszonyulni, hogyan állt ellen, hogyan olvadt bele, és utána, aki a háború után hogyan integrálta újra magát, vagy gondolta újra magát a nemzettestben, meg úgy egyáltalán a nemzetközi és egyéb tudományos életbe. Tehát ez nyilván egy ilyen, tehát egy olyan analógia, amihez hasonlót én nem találtam, mert utána néztem mondjuk például a szovjet tudománynak, és azt nem tudom ilyen jól használni, illetve hát azt egyfajta kudarcként lehet megnézni, illetve ott is tudnánk beszélni, de most ha eljutunk oda, akkor nyilván azzal kapcsolatban is tudnék megállapításokat tenni, mert azt hiszem még talán a választások utáni első adásban szó volt róla, hogy amikor először arról beszéltünk, hogy így a számonkérés megbékélés rendszere hogyan tud kialakulni, és nem emlékszem, hogy előhoztam el, ugye ez a Sztálin halála utáni hát újra felülvizsgálatokat, tehát a terrornak a közvetlen felülvizsgálatát, és mondjuk abban nagyon jó, az egy nagyon jó rossz példa azzal kapcsolatban, hogy olyan tud mondjuk egyfajta számonkérés, szembenézés, vagy éppen annak a hiánya, az rossz irányba vinni társadalmakat. Ugye ott egész pontosan az történt, hogy a Sztálin utáni vezetés, az hivatalosan vizsgálatokat folytatott le a terrorral kapcsolatban, és azt hiszem, hogy 275 ezer embert egyébként rehabilitáltak is. Egyrészt most ezt csak mellékesen jegyzem meg, hogy nagyon sok történeti munka kimutatta azt, hogy ez a rehabilitáció, ez szimbolikus volt, tehát őket, ezeket az embereket továbbra is szemmel tartották, továbbra is ott a helyi környezetben tudatták vele, hogy az ő lehetőségeik azok hol vannak így a társadalomban.
0: Nem szokta meg itt Szibériában. Milyen jó háza van, meg van kis kertje is.
1: Igen, itt, igen, tehát, hogy nem szeret itt, tehát nem szeret nem dolgozni. Tehát, igen, tehát lássuk, hogy igen. Ugye, és tehát ugye ennek van egy ilyen része is, de most ettől függetlenül ennek volt egy tágabb funkciója, ez pedig a rendszer rossz működésének az elkendőzése volt. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen az embereknek fel lehetett mutatni, hogy itt megtörtént egy szembenézés, fel lehetett mutatni, hogy volt egy kivizsgálás, és implicit ezeknek az embereknek a felmentése, rehabilitációja, tehát annak a beismerése, hogy a rendszer hibákat követett el, azt is jelentette, hogy azokban az esetekben, ahol nem történt meg ugye a felmentés, a rehabilitáció, ott meg helyben volt, tehát helyén való volt az úgynevezett igazságszolgáltatás. Tehát, na mindegy, szóval, tehát mivel hogy ez sokkal bonyolultabb, ezért azt gondoltam, hogy a szovjet tudomány példája meg az egy terpeszálósabb analógia lenne, úgyhogy ezért ezt a másikat
0: halló.
1: Nézzük. Na, hallgató. Hello.
2: Szerintem a kettő nem is vethető így össze, már csak a történeti fejlődés miatt sem. Gondolok arra, hogy a németben ugye a Volkskunde és a Völkerkunde az már egészen korán szétvált, és én nem láttam a szovjet fejlődésben ilyesmit, és nyilván a Volkskunde az kiszolgálója lett valamennyire annak a népnemesítő, vagy nemzetnemesítő, vagy genetikai áltudományként kialakított náci ideológiának, ami alapján ők ezt a indokoltnak és igazolhatónak gondolták a német faj felsőbbrendűségét. Tehát ez a motiváció, ezt nem látom a szovjet tudomány fejlődésben, bocsánat, valami nyárt az össze a torkomra, önt is tudod felvel beszélni, bocsánat.
1: De köszi, jó, de értjük,
0: köszi. Torkának ott a szó a hallgatónak, igen.
1: Igen, de teljesen igaza van, tehát hogy több szempontból se lehet igazán jól összevetni, de most egyébként magába a disziplinán belül ilyen, csak ezt érintőlegesen fogunk belemenni, tehát inkább én amikor be akarom hozni, ott a intézményi, nem tudom, kollaboráció, meglapulás, elmenekülés, a szuperpozícióba ugrás, ezeket szeretném majd inkább megemlíteni.
0: Jó, de azért élő magyar példákat is lehetne használni benne, nem?
1: Ja, persze.
0: Mert úgy lenne értelme. Haló!
3: Utópia.
0: Utópia.
3: Differencia. Miért egyszerűbb utópia a kommunizmus, mint a nácizmus? Mert még mindig szebb, mint a zsidómentes. Puszi!
0: Hello. Köszi. Sajnos ne, belem
1: pont,
0: szólt,
1: pont vagy
0: ugye?
1: Glitch.
0: A poénba, vagy az...
1: Igen,
0: igen,
1: de így dadaistából.
0: Igen. Igen, mert hogy így, így van, nem mondtunk semmit, és mégis ott van az izgalom.
1: És minden benne van, igen. Úgyhogy igen, de úgy ezek a technológia csodája, hogy maga, hogy mondják ezt a...
0: Tehát a lehallgató, ami... telefon lehallgató.
1: A telefon, igen. A médium maga, ami
0: maga,
1: részlet.
0: Igen, az az üzenet, igen, igen, maga.
1: Igen. Tehát, persze majd hívjuk egy művészettörténészt, és akkor elmondja lesz ezeket a dolgokat érthetőben is. De gondolok itt arra, most egyébként nagyon egyszerű, tehát tényleg egy ilyen a való élettel való mindenfajta, nem tudom, hasonlóság, csak a véletlennek a műve, de képzeljünk el egy országot, ahol 16 éven keresztül, és bizonyos értelemben már előtte is egy ilyen erős polarizáció ment végbe, majd ennek a polarizációnak a mély struktúrájára ráépítve a normalizált módon el tudott indulni egy tényleges intézményi polarizáció. Ugye tulajdonképpen én azt mondanám, hogy a 90-es évek végétől kezdődően van egy hozzászoktatás ahhoz a gondolathoz, hogy itt külön kategóriában lehet beszélni a nemzetről, a nemzetietlenről, sőt én abban is nyitott vagyok ellenvélemény, hogy ez még sokkal korábban kezdődte, de most csak maradjunk azért egy belátható időtávnál a szétcsúszás elkerülése véget. És elindult mondjuk nagyon izgalmas módon, erről korábban esett már szó, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, amikor a reakciós jobboldali konzervatív erők egyébként a legposztmodernebb módon kezdik el szétcsapni a dolgoknak a jelentését. Ugye erre az én kedvenc nemzetközi példám az Jordan Peterson, aki egyébként Derridában, Foucault-ban így konkrétan a sátánt és a főellenséget azonosítja, majd tulajdonképpen a kritikai teoretikának az teljes eszközkészletével bont szét mindent, relativizál le a sárga földig, ahol már tulajdonképpen azon kívül, hogy az lesz a jó, hogy ő elmondja a fiúknak, hogy húzzák ki magukat, menjenek el futni, fogyjanak le, tudják, hogyan kell beszélni a nőkkel, rendesen intézzék el őket, tudják, hol a helyük, és vegyenek föl egy három részes öltönyt. Ez így nagyjából az, ahol majd megtalálják a balanszukat és a férfiasságukat. És ezzel így nagyjából el is mondtam az életművét a fickónak, aki ugye hát nem mellesleg itt talán az MCC, vagy nem tudom ki által meghirdetett előadássorozatnak.
0: Hát biztos sokszor volt.
1: Meg meghívott pápája volt Magyarországon is. Na igen. Szóval,
0: egyébként pont a Ritók Nóra, mert hogy neki szegezte a kérdést a Marci, hogy a szegregáció mitől robbant be, és ki a legnagyobb felelős Orbán Viktor mellett, és akkor ő azt mondta, hogy a Balogh Zoltán.
1: Igen.
0: Hiszen ő fejlesztette föl az egyházi oktatást, és hogy és ő fejlesztette azt azzá, hogy a milyen bársonyos szegregáció, vagy szeretetteljes szegregáció, amit nem ő mondott, most is mondjuk, igen, de hogy ez valósul meg, és ugye erről egyébként szerintem beszéltünk annak idején sokszor.
1: Erről beszéltünk meg.
0: Hogy vidéki kisvárosokban így épült fel a társadalom, hogy az egyházi iskola, és oda ment a krém, és az államiban megmaradt a szegregáltak, meg a szegények, és hogy tulajdonképpen A felsőoktatásban is...
1: Vagy adott esetben volt két egyházi iskola, és ugye ők tudatosan belül elkezdték, ugye, tehát az államot ugye ki is pakolták adott esetben.
0: Hát akkor viszont máshova kerültek a szegrált gyerekek, akkor azok felültek a buszra, és mentek valahova máshova.
1: Nem, adott esetben nem, tehát, hogy nem úgy értem, hogy ahol így kialakítanak mondjuk, tehát akár egy, nem tudom, megyén belül több, nem tudom, tehát hogy iskolát, mindegyik a egyházi, és az egyház ugye megfelelő metrikák alapján pakolja ide-oda a gyerekeket.
0: Tehát szerintem az egyház nem nagyon szeretett szegregációval foglalkozni, tehát pont ebben a lényeg, és pont ezt akarom neked mondani, hogy a tudomány meghasadása, hogyha ezt levetítjük a felsőoktatásra, akkor ugyanez megtörténik, hiszen létrejönnek az egyházi, valamilyen egyházi státuszhoz, vagy egyházhoz köthető egyetemek.
1: Igen.
0: És aztán még létrejön, ugye, amit te mondasz, egy nemzeti egyetem, és akkor nagyjából föl is rajzolhatjuk a térképet mondjuk a tudományi egyetemek, hogy ki hova tartozik, és ugye hát a Debrecen meg közel van Moszkvához, ugye azt meg ne firtassuk.
1: Hát ugye kezdhetjük egyébként, ha valahol fel akarjuk szálazni a dolgokat, akkor ugye egyébként vannak ezek az úgynevezett modellváltott egyetemek.
0: Igen.
1: Ugye egyrészt az egy fontos mondás mindenfajta ezzel kapcsolatos diskurzusban, hogy alapvetően egy függetlenedő, az államtól függetlenedő, önmagát fenntartani képes egyetem, az nem ördögtől való. De az nagyon nem mindegy, hogy ez az indítatás, ez fentről lefelé indul el, vagy lentről felfelé, vagy legalább az egyetem fenti vezetéséből, vagy az afölötti részekből, illetve...
0: Illetve, hogy mondjuk, ha ezt a CEU-ról, CEU-nak hívják, akkor az nem sehogy nem jó.
1: Igen.
0: Se lentről, se fentről.
1: Igen, mert George bácsi ne legyen, ő ne segítsen.
0: Igen.
1: Igen. Abból csak a baj van. És egyébként hozzá kell tenni, hogy megint csak ugye a mély struktúrákban, hogy a meghatározóvá válnak és elfogadottá és vitathatatlanná válnak bizonyos narratívák, az például tök döbbenetes, hogy tulajdonképpen a mondjuk magyar ellenzékiség főszervezésében szerepet vállaló idézőjeles független értelmiségiek is bizonyos dolgokat ilyen vitathatatlanná tettek, sőt igazából ugye Magyar Péter is, maga is tulajdonképpen egyes dolgokban tisztában volt az, hogy vannak dolgok, amik annyira mértékben, nem tudom, hogy vasvalóságá váltak a társadalomban, hogy azokkal szemben nem lehet menni, akkor is, hogyha azok így tényszerűen ostobaságok. Uh-huh. Ugye beszélünk a határkerítésről, aha, ugye a migráció megállításáról, aha, tehát ugye ezek a dolgok olyan dolgok, amik így nem létező dolgok az abban az értelemben, ahogy használta őket a hatalom, de olyan mértékben valóságossá váltak az emberek fejében, hogy teljesen politikai öngyilkosság lett volna bármilyen szinten ellen.
0: Ez egyébként milyen érdekes. Igen. Ez a dolog, hogy politikai elmebajra kell építened a váradat,
1: igen,
0: mert azokat biztos alapnak gondolod.
1: Igen, és ugye erről beszélünk, amikor ilyen, nem tudom, kultúrkávézókban, meg nem tudom, a beszélgetésekben egyébként úgy beszélnek, nem tudom, a Soros tervről, meg a Sorosnak a egyébként káros hatásairól, mint hogyha ez így bármilyen szinten tényekkel alátámasztható gondolat lenne. Meg úgy beszélnek, nem tudom, LMBTQ propagandáról, meg feminista elnyomásról, mint hogyha megint csak ez nem valami ilyen, tényleg ilyen MCC szintű spindoktorságban kialakított álvalóság lenne. Tehát ugye nem a tehát ha már itt tartunk, milyen gyógyszert kéne bevenni a magyar társadalomnak, hogy lejöjjön, tehát hogy keretezzük egyébként a mai adást, adja magát. És hát ugye az a probléma, hogy ugye a magyar társadalom is, ahogyan meg kell értenünk Fukuyan, ugye az empátiával, hogy amikor én azt gondolom, mert paranoid skizofrén vagyok, hogy felugrom az ajtóban, és a körbefordulok, akkor minden aranyjá változik, és ezt így a gondozó, hát vagy a támogató személynek elmondom, hogy ezt észrevette már, akkor ugye ez a támogató személy nem mondhatja neki, hogy hát nem... nincs minden rendben veled, Johnny, hanem ugye el kell mondani neki, hogy hát ez nagyon érdekes, amit mondasz, és akkor lehet, hogy foglalunk egy időpontot. Nem tudom.
0: Ez tényleg így van, akkor eljöhetné hozzánk is.
1: Én megnézni a dolgokat, és egyébként ez egy valódi történet, egy nagyon jó barátom a 90-es években Angliába dolgozott, ilyen átmeneti otthonban, ami így az otthon és a kórház között volt kifejezetten skizofrén skizofréniával élő embereknek, vagy az ő számukra, és ott ez a sztori, ez konkrétan elhangzott. Na mindegy, csak azt tudom mondani, hogy és egy ilyen ember számára azt mondani, hogy megszüntetjük a te valóságot, amit érsz, ez nagyon ijesztő, ahogyan már elhangzott a mai adásban, és az a probléma, hogy a magyar társadalom számára is rendkívül ijesztő azt mondani, hogy egyébként minden, amitől te egyébként rettegtél, félsz, az nem az, amitől neked félned kell.
0: Na de érted egyébként ebben a logikát, hogy ha ettől félsz, akkor nincs időd egy csomó olyan dologtól félni, amitől viszont rohadtul kéne félni, és hogy itt most nem akarok szemléletet behozni, de azért biztos, hogy kisebb a település melletti tónak a vízszintje, mint a gyerekkorodban volt, és hogy... Hát, és biztos sok mikroműanyag van az ivóvizetben, mint gyerekkorodban volt, és hogy érted, rengeteg sok félelem van, és most direkt elkerültem a tőkés termeléssel együtt járó félelmeket, mert most jutott egyébként eszembe, ami az előbb nem jutott eszembe, hogy te azt mondtad, hogy a tudomány, hogy változik, meg hogy alakul, és hogy nekem, én már kezdem úgy látni a tudományt és mondjuk az egyetemeket, hogy nagyjából nem lehet mindent oktatni, hanem csak azt lehet, csak azt jó oktatni, és csak az felvirágzó, és csak az, ami biztossá teszi az embert abban, hogy jó az egész.
1: Hát,
0: tehát, hogy a kritikai szál, és mondjuk ez megint olyan, hogy a 16 év alatt ez az volt, hogy ezzel megint nem volt idő gondolkozni, mert az az ideológiai polarizáció, amiről te beszélsz, az ráépült még pluszba erre.
1: Hát és... ha ilyen kritikával élhetek a kollégáimmal szemben, akkor mondjuk az ELTE-n kifejezetten jelen van, meg hát általában az egyetemekre belátásom van, jelen van az, hogy vagy nem mondanak semmit az oktatók, vagy pedig abba a kényelmi pozícióba rakják a hallgatóikat, amikor mondjuk így a társadalmi kritika, vagy a társadalmi rendszerek kapcsolatos működéseknek a megértésében jutunk, hogy ez rossz, de adunk nekik valamit, ami megnyugtatja őket. Tehát, hogy ugye ez rossz, és akkor adok neked egy ideológiát, ami viszont jó. Tehát, hogy ez rossz, de akkor, hogyha tényleg sodrod a cigidet az aurórában, vagy a, nem tudom, belépsz a szikrába, akkor meg minden oké. Tehát ez mondjuk szerintem egy elég komoly probléma, amit mondasz, és ez egyébként ez az ilyen fogyasztó, vagy nem tudom, ilyen fogyasztás alapú oktatás, ahol a kritikának, a megértésnek ott van a vége, ahol még kényelmesen valamivel be tudja fogadni. Tehát de tegyünk hozzá, hogy megint csak az empátia, tehát senki sem szeret a levegőben lógni a hát semmi persze, fölött, igen. És az meg etikailag nem biztos, hogy megteheted fiatalokkal, hogy közöld velük, hogy itt van, és lássuk, hogy az ő cselekvőképességük az limitált abban az életkorban, amiben vannak, azokban az intézményi környezetekben, amiben létezni kényszerülnek. Tehát ugye az egy mondás lehet, hogy én most megmutatom nektek, hogy minden csak illúzió, és muszáj most rögtön elindítanotok a saját politikai aktualizációtokat, csak ez egy olyan mondás, mint hogyha elkezdenék a hajléktalannal beszélni, hogy ezt úgy kéne csinálnod, hogy egy ilyen 5-10 millió forintot így össze kéne raknod, és azt közép-hosszú távú befektetési alapúba kéne beletenned.
0: Vagy akkor, hogy kell ERT-t alapítanod
1: igen,
0: erre.
1: Igen, tehát hogy ezt lássuk be, hogy itt van ugye a tökéletesség egyébként ugye a spektákulumnak, ennek a rendszernek, aminek része maga a felsőoktatás is, hogy itt tulajdonképpen embereket azért fizetnek, hogy elmondják, hogy elemezzék a helyzetet, és valójában ugye tényleges megoldások azok pedig nem feltétlenül mennek. Na mindegy, de vissza kéne eveznünk.
0: Ja, gyerekek, bocs, Miklósból nagyobb balos lesz, mint belőle.
1: Ja, én a Közép-Kelet-Európában fordított életutat futjuk, tehát,
0: hát
1: hogy
0: nyilván,
1: konzervatívból leszünk.
0: Igen.
1: Értem.
0: Igen. Haló!
3: Szevasztok, ti mennyire vagytok szigorú vizsgáztatók?
0: Én, Én nem. Én egyszer vizsgáztattam életemben, nem voltam szigorú.
3: És kollega urad?
0: A Miklós az sokkal, hát ő konkrétan
3: tanul. Oda akarok kiukadni, hogy buktat?
1: Hát ez előfordult már, igen.
3: Jó, mert akkor most jövök én, ugyanis az én nagy tervem az az énológia tanszék vezetése, ahol mindenki átmegy a vizsgán, kivéve aki kimondja azt, hogy én, mert az a helyemre pályázik. Na, csáó!
1: Csáó, köszi! Hello! Hát volt már, és egyébként őszinte leszek, hogy amikor kellett, különösen szakdolgozat esetében, tehát államvizsgán, akkor egy kicsit én azt éreztem, hogy használva vagyok intézményi szinten, mert nagyjából hogy... azért adták nekem azt a feladatot, hogy buktassam meg, mert senki más nem akarta felvállalni. A transzparensen, nem tudom, a diplomaszerzése nem alkalmas szakdolgozatot és teljesítményt. Úgyhogy ez nem egy hálás dolog, de hát mindegy, az élet az megy tovább.
0: Igen, na most, de szerintem, figyelj, tök jó, hogy azért néha elrobolnak a modern valóságban, mert hogy mondhatod a náci antropológiát, az is nagyon izgalmas, de szerintem én nagyon szeretem azt, hogy a szinte mondatonként magyarázod, hogy ez a jelen helyzetben ilyen fénytöréssel így értelmezünk, vagy erre egy ilyen példa van, mert hogy szerintem
1: hát,
0: a történelem nagyon fontos szerintem, és a történelem akkor lesz hihetően fontos, igen, amikor érzed, hogy, nem, hogy erről a jelen beszél.
1: Igen, és egyébként most jutott eszembe, hogy félbehagytuk a gondolatot, igen, egyébként a modellváltott egyetemekkel, igen, kapcsolatban. Igen, tehát nem, igen, csak az a baj, hogy fentről lefelé, hanem én azért erősen érvelnék amellett, hogy ennek az elsődleges problémája az volt, hogy a nap végén a funkció az volt, hogy hát közös tulajdonunkat, tehát a társadalom által közösen tulajdonolt, ezért, mert állami egyetemek voltak, azt kiszervezze magánkézbe. Tehát tulajdonképpen azért ezek a vagyon alapok, amikre építették, ez nem a semmiből jött, olyan cégek kerültek be, amiknek azért ugye részben állami tulajdona is van, az ingatlan vagyon az kiszervezésre került, tehát ugye nem arról van szó, hogy akkor onnantól kezdve az államtól, ha én úgy tudom, tehát javítson ki, aki jobban tudja, de én úgy tudom, hogy a modellváltott egyetemek nem úgy mentek modellváltásba, hogy akkor mostantól az államtól visszabérelik az ingatlanjaikat például. Tehát, hogy azért itt én azonosítok egy csomó olyan dolgot, ahol ez így megvalósult. És de nagyon izgalmas, hogy egyébként ugye a mostani kormányba is, államtitkár és egyéb szinteken egyébként modellváltott egyetemekből kerülnek be emberek, ami ugye azért izgalmas, mert rögtön felveti azt az óriási kérdést, hogy akkor ugye egyházi egyetem, modellváltott egyetem, állami egyetem, akkor ezek milyen viszonyban vannak a integritással, mit mondanak el, ha egyáltalán bármit elmondanak azokról, akik ott jelen vannak. Ugye ez volt ez a Kolinos rác, azt nem tudom, ugye volt egy magyar együttes, Kolinak hívták, és utána a srác azt tulajdonképpen nagyon ügyesen mindig épp olyan zenét csinált, ami éppen trendi volt, hogy a Colin is több ilyen zenei átalakuláson ment át, utána meg amikor lehetett, akkor rögtön podcasterre és egyéb, nem tudom, tehát ugye jó érzékkel váltogatott médiumokat, és ugye ő azzal próbálta most az elmúlt időszakban mosdatni magát, hogy nem az számít, hogy hol, hanem hogy mit, ami egyébként igaz is, mert azért lássuk be, hogy én ültem olyan Ukrajna ellen folyó háborúval kapcsolatos beszélgetésen, ahol a megkérdőjelezhetetlen szakmai képességgel bíró közszolgálati egyetemes docens, az sokkal keményebben állt bele a rendszerben, mint én. Ugye például elhangzott, hogy ő azért szereti az M1-et nézni, mert már nem elég jó az orosza, és akkor így tulajdonképpen neki elég megnézni a híradót, és akkor nem kell megnézni az orosz egyesen, hogy mit mondanak. Na most ugye az ő esetében attól még, hogy mondjuk egy közszolgálati egyetemen van, én biztos, hogy nem fogom azt mondani, hogy ott esetben ő nem lenne akár egy, mi ez, mondjuk, nem tudom, a hadtörténeti múzeum élére, vagy akár a védelmi minisztérium, vagy most nem tudom, hadügyminisztérium
0: lesz.
1: Van valami fontosabb elemzői pozícióra, és mondjuk hasonlóan így a Miskolci Egyetemen dolgozó kisebbségkutatókról se tudnám azt mondani, pusztán azért, mert ugye modellváltott egyetemen dolgoztak, hogy ez mondjuk egy óriási pecsét az ő pozíciókon. Tehát itt az a probléma, hogy a nagyon sokáig fent állt ez a 16 év, és sokkal korábbtól kezdve állt fent ugye egyfajta ideológiai megosztottság. És ebben viszont lássuk be, hogy azért, ugye ez azért problémás, mert tényleg kialakultak párhuzamos valóságok, amik érintőlegesen ugye egymással találkoztak, de továbbra is mondjuk az Európai Unióban közösen léteztünk. Ez azt jelenti, hogy az országon belül és nemzetközileg is uniformizált tudománymetriai alapokon nyugszik mondjuk a tudományos előremenet.
0: Hát ez a bolonyai képzésből adódik szerintem.
1: Hát meg mondjuk, hogy mondjuk hány Q1-es publikációd van, milyen a hivatkozottságod, ezek a dolgok alapvetően azok, amik objektív mérőszámokként megmutatják a te tudományos teljesítményedet, és a legtöbb egyetemen ehhez van kötve az, hogy mondjuk milyen pozíciót töltesz be, tudsz-e habilitálni, tudsz-e egyetemi tanárrá válni, hogy az egyetemi tanári pályázat az egy elég súlyos követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy az ember átcsúszson rajta. És ugye ezek azért problémások ott esetben, mert jelen pillanatban most azt mondjuk, hogy lám, mi látszólag egyenlő pályák, egyenlő esélyekkel működtünk 16 éven keresztül, és továbbra is egyenlő pályák, egyenlő esélyeken vagyunk, de mondjuk feltételezzük, hogy van egy kutató, aki mondjuk valamilyen kutató, állami kutatóközpontban volt, mellette egy modellváltott egyetemen tanított, vagy éppen csak ilyen fizetett kutatói pozícióban volt. Most alaphangon mondjuk egy állami egyetemen, vagy konkrétan az ELTE-n oktatóhoz képest mondjuk legalább háromszoros nettó fizetést vitt haza. Lényegesen kevesebb oktatási és egyéb adminisztratív terhe volt, rendelkezésére állt ugye a kormányzat által létrehozott kutató központban egy publikáció támogatási keret, infrastruktúra, illetve kialakítottak egy ilyen paralel tudományosságot, amiben a egyébként ugye célzott kutatásokban nemzetközi szinten is kimutatott ilyen körbehivatkozási networkökön keresztül a tudománymetriáikat ugye masszívan felpumpálták.
0: Na most... És egymástak adogatták az egyet tanár kinevezéseket ezeken a intézményeken.
1: Adott esetben igen, de most, hogyha ennyire nem is gurítjuk túl tovább a dolgot, de mondjuk tényleg azt vesszük, hogy mondjuk nekem van egy kollégám, aki mondjuk 2020-ban szerezte meg mondjuk a doktori fokozatát, és van egy másik régi ismerősöm, aki szintén 2020-ban szerezte meg a fokozatát, és mind a ketten nagyszerű emberek. Tehát ráadásul morálisan, és ez azért hozom ezt a példát, mert hogy itt alapvetően emberi és szakmai működésben nem akarok különbséget tenni. De az egyik, az mondjuk egy ELTE-n működött, az alap nagyon magas óraterhelésen felül még többletórákat volt kénytelen magára vállalni azért, hogy az egyébként teljesen méltatlan
0: látható jövedelme legyen
1: adjunktusi fizetés, az tényleg így legalább így a kenyére vagy a lakbérre elég legyen. Emellett kellett volna a saját költségéből, hiszen OTKA és egyéb pályázatokon hiába is indult, nem nagyon tudott nyerni. Tehát, hogy tulajdonképpen mindent magának kellett volna megcsinálni, amiközben a másik kutató, az pedig egy ennél sokkal kényelmesebb szituációban kellett létezzen. Na most ugye minden vége van, megszűnik ez a kutatóintézet, ahol mondjuk félállásban eddig az a kutató volt, és hirtelen azt gondolja, hogy felhasználva régi ismertségeit, ő szeretne főállásba az ELTE-re jönni, hiszen ő neki mindig is nagyon fontos volt az ELTE, hiszen hát tulajdonképpen valamikor oda is járt néhány évet, vagy nem tudom, szeretett volna, de aztán elsodorta az élet. És akkor az történik, hogy őt felveszik, hiszen objektíven ő egyébként nem kollaborált senkivel, egyébként nem lehet igazán bebizonyítani, hogy részt vett volna nagyon erősen az eredmény eredményeket, doktorá, tehát értitek, tehát ilyen megdoktorozó, vagy nem tudom, hogy ez a megmásító, vagy megmanipuláló eredményekkel. Tulajdonképpen az összes kritika az lebontható, vagy meg tud maradni a klasszikus tudományos egyetnemértés szintjén, és hirtelen ott találják magukat ugyanabban az intézményben. Nyilvánvalóan a B kollégának, ugye, aki eddig az állami mondjuk jobb vagy puhább pályán működött, egy kicsit visszalépés anyagilag, ahogy van, de semmi probléma, hiszen az ő eddigi tudományos teljesítményével, amik teljesen objektív és értékmentesen nézendő tudománymetri adatok, villámgyorsan tud mondjuk habilitálni, vagy akár egyetemi tanári pályázatot beadni és megnyerni, és ezzel kapcsolatban, és ezen keresztül magasabb fizetési, és egyébként ugye, mivel hogy bizonyos választható egyetemi pozíciókhoz szükségesek ezek a magasabb, hát ugye egyetemi besorolások, arról nem is beszélve, hogy ahhoz, hogy mondjuk valaki professzor emeritusszá váljon, vagyis 65 éves kora után is az egyetemnek ugye az életében részt tudjon venni hivatalosan, ahhoz egyetemi tanári kinevezés kell. Tehát innentől kezdve azt fogjuk látni, hogy a két külön pályán, tehát azonos képességekkel, azonos tudományterületen, és még csak morálisan nem is különösebben elkülöníthetően munkát végző emberek között, pusztán csak ugye az infrastruktúrális különbségek miatt rendkívül komoly különbség van.
0: Hát meg ami, a 16 év, igen.
1: Hát erről a 16 igen, évről beszélek, igen. Ami most ugye a megbékélésben adott esetben manifesztálni tudja magát, lássuk be, hogy morálisan, objektíven, büntetőjogilag, jogilag nem szankcionálható, de morálisan meg azért mégiscsak aláhúzandó különbségben. És tényleg ugye ezzel az a fő probléma, hogy, és azért is így mondtam, tehát nem azt mondtam, hogy itt a, nem tudom, aki az MCC-nek a fő, nem tudom, a soros elemzéseket csinálta, hogy miért rossz a liberalizmus, meg miért kell betiltani a gender studies-t, meg nem tudom, a zöldhajú nők hogyan teszik tönkre a férfiakat. Tehát nem azokra az emberekről beszélek, akik ezeket a tanulmányokat, kutatásukat levezényelték, hanem arról, aki, ahol tényleg így szakmailag nem merülnek föl a problémák. Na, ugye ez a nagy kérdés, hogy most ebben a 16 év utáni világban, ha eljutunk odáig, hogy ki tudjuk mondani, hogy ez nem volt normális, nem valósultak meg az egyenlő pályák, egyenlő esélyek, de ugyanakkor mégiscsak a normalitás illúziója azt eredményezte, hogy bizonyos szinten úgy tekintünk erre a két életpályára, mint ami összevethető és azonos pályán alakított ki meritokratikus eredményeket, akkor ez egy nagyon jó kérdés, hogy ugye például igazságos lenne ugye a B oktatóval szemben, hogyha mondjuk ő valamilyen módon hát mondjuk hátrányt szenvedne az életében azért, mert eddig ő nem egy állami egyetemen volt, és mennyiben mondjuk igazságos mondjuk az eddig állami egyetemen működő kutatónkkal szemben, hogyha őt meg akkor valamilyen módon megpumpoljuk, és de hogyan fog megtörténni ez a megtolása neki, hiszen ugye ezeket valójában olyan mesterségesen nem lehet. És az is nagyon fontos, hogy ugye itt is nagyon hasonlóan, éppen a szociálpolitikai beavatkozásokhoz hasonlóan, nagyon hasonlóan nem egyik percről a másikra történő változások tudnak létrejönni. Hát ugye, és egy Q1-es publikációnak a lefuttatás az nem két hónap. Tehát még akkor is, amikor van rá pénz, megvan egy izgalmas kutatás, amire harapnak a szerkesztők. Tehát én például a saját tapasztalatomban el tudom mondani, hogy most júniusban lesz kereken egy éve, hogy leadtunk egy Q1-es cikket.
0: Egy éve?
1: Egy éve, és most már, mert tehát húzódott, nem találtak, ugye a Q1-eseknek az egyik fontos tulajdonsága, hogy úgynevezett peer reviewereket, tehát ugye ilyen hát kortárs, vagy hát ugye a, nem tudom, ugye társ nem tudom, ilyen opponenseket kell találni, tehát tulajdonképpen minden cikkhez kell legalább kettő olyan anonim, tehát ők anonim kapják meg ugye a cikket, ez is fontos, tehát ugye, de mondjuk hasonló témában kutató kolléga megkapják, és elmondják, hogy szerintük jó-e, nem jó-e, nagyon nem jó, mennyire kell átdolgozni, mit kéne javítani. Na, ezeknek a megtalálása nagyon nehéz volt, valószínűleg az AI miatt iszonyatosan megnövekedett egyébként a beadott cikkeknek a száma, ezáltal ugye a munkaterhelés.
0: De miért nem AI végzi? Tök jó lenne.
1: Hát igen, mert az AI-ekt, az európai AI-ekt azt tiltja, hogy emberi teljesítményt, emberi beavatkozás nélkül ugye értékeljen mesterséges intelligencia. Ugye nem tiltja azt, hogy megírassad a review-t mondjuk a ChatGPT-vel, de azt tiltja, hogy ezt a te elolvasás nélkül tovább küldjed. Jó, hát mindegy. De tehát én látom a tökéletes rendszert, amiben a diákok a ChatGPT-vel íratják a beadandót, a tanárok a ChatGPT-vel
0: elemzik, pontosan.
1: És tulajdonképpen ez tehát a önjáró motor megvalósul, és tulajdonképpen tökéletes lesz, és csak a környezetnek lesz káros, aki ugye nem tudom, elpárolog a tenger.
0: Na jó, de hogy na, figyelj,
1: de csak befejezve az eredeti gondolatot. Tehát mindegy, elfelejtettem. Mindegy,
0: hogy milyen nehéz megcsinálni.
1: Ja, igen, hogy tehát hogy egy újabbak, és akkor kettő vállalja, aztán mégse írja meg, akkor várni kell a másik kettőre, akkor a kettő írja, hogy mind kéne változtatni, visszaküldjük addigra, az a kettő már mégse tudja vállalni, akkor megint kiadják kettőnk, azok megint megkérik, hogy egész mást kérnek változtatásban. Akkor azt is megírott, tehát tényleg egy ilyen szégyen teljesen elnyújtott folyamat tud lenni.
0: És akkor tulajdonképpen mit tudom, egy év múlva azt mondják, hogy hát ez már nem is annyira érdekes.
1: Hát akár még ugye ez is előkerülhet, és ugye arról beszélünk, hogy ahhoz, hogy open access, tehát valóban tudományosan jól használható, mindenki által hozzáférhető, ezért aztán ugye a hivatkozást maximalizáló módon jelentjen meg. Aha. Ehhez fizetnie kell az intézmények nagyon kemény eurókat, 1000 eurókat.
0: Azt a kiadóknak fizeted.
1: Nem, az egyetem fizeti.
0: A kiadónak,
1: igen. De hogy nyilván, tehát nekem arra nincs 3000 eurom, hogy open access legyen a cikk.
0: Mert az viszont elkezdi pörgetni a licitációs számlálódat.
1: És akkor, hogy behozzam ugye ezt a részt, ugye a kollaboráció megúszás, nem tudom, ott ugye a Pécsi Egyetem, egyébként, ugye mivel, hogy onnan van az egyik társszerzőnk, ugye a modellváltott Pécsi Egyetem fizette egyébként az open, vagy fogja fizetni a megjelenés esetén az open access díjat. Még nem 3000 euró, de ebben az esetben van kevesebb, de jelentős összeg mondjuk a egyetemi fizetéshez képest. Úgyhogy, és akkor itt rögtön ugye előkerül mágint ez a szürke zóna, és az a nagyon nehéz dolog a szürke zónában, hogy amikor elkezdünk a szürke zónákról, a megbékélés, továbbélés lehetetlenségeiről, a tovább gördülő egyenlőtlenségekről beszélni, akkor tehát automatikusan abban a szituációban kerülhetünk, hogy nagyon méltánytalan helyzetek alakulhatnak ki egyénekkel szemben, és nagyon könnyű, mint ahogyan ugye az első adásunkban beszéltünk erről, nagyon, tehát az egyik tipikus működése az elnyomó rezsimeknek, hogy azért próbálják úgy alakítani a létezésüket, hogy a lehető legtöbb embert bevonják a nem normális működésükbe, hogy sokkal minél nehezebb legyen
0: kiszabadulni
1: belőle, és szétszálazni a felelősségeknek a rendszerét. Mert ugye akkor, hogyha teljesen elvágólagos, brutális a rendszer, akkor egyértelmű, hogy kik az ők, meg amik elkövetők áldozatok. De abban a pillanatban, hogy, és akkor itt azért bekötöm csak egy mondatba, hogy a náci antropológiát, abban a pillanatban, hogy a nácik nem úgy kezdték el 33-ban a társadalomtudománynak a leuralását, hogy beküldték a lakcsizmás embereket, és mindenkit agyonvertek, hanem egyszerűen csak elzártak pénzcsapokat, kis távolságot tartottak, és így várták, hogy az egyetemi vezetők, professzorok így jelentkezzenek, és elkezdjék mutatni, hogy ők milyen hasznosak lehetnek a rendszer számára, és ez be is jött nekik, ugyanis a 30-as évek végére tulajdonképpen a németországi tudományos diskurzus az antropológiából, de a tágabb társadalomtudományon belül is arra redukálódott, hogy kinek a disziplinája hasznosabb egyébként a rezsim számára. Hát vagy úgy általában a rezsim számára. Úgyhogy ez egy eléggé bonyolult dolog, és bizonyos értelemben nem nyilván az megsemmisítő fai ideológia, bár mondjuk azért, hogyha mondjuk a szegénységpolitikát és a romák elleni és a bevándorlók elleni uszítást nézzük, akkor akár ezt is azért így felhánytorgathatnánk, de azért itt látok analógiákat Magyarországgal kapcsolatban.
0: Én zárójelben csak annyit szeretnék mondani ehhez, hogy az A és a B kollégádnak a a helyzetében azért nagyon fontos azt is leszögezni, hogy mivel mondjuk, hogyha a bevétele háromszor annyi volt az egyiknek, mint a másiknak, a meg nem keresett pénz 16 éven keresztül az a jövő egzisztenciája, ugye az utolsó 15 évnek.
1: Azért mondtam, hogy 2020-ban szerzett.
0: Az utolsó 5 évnek az egzisztenciájában is különbség lehet abban, hogy az egyiket elviszik az apukát kurva gazdagba, a másikat meg nem tudják elvinni. Na, és még azt akartam mondani ezzel a kapcsolatban, hogy már nem tudom, mert hogy én hallgassunk meg egy King Crimson covert, és akkor az jó lesz nektek.
1: Ó, ez nagyon jó lesz, köszönöm szépen.
0: Ez rövidebb, ez rádióváltozat mondjuk. Nem, mert azt sem tudom, hogy piros nyomok, de azt nem az.

0: Na, nem is volt olyan rossz. Ez a kis izé, nyomás.
1: Hát Kimbizron, az sose rossz.
0: Igen, de ez egy faz, ez egy, szerintem ilyen fiatal srácok csinálták ezt a covert, mert ez egy csak egy cover volt. De egyébként a hasonló a gitárba, a King Crimson is, csak ott ugye vannak fúvósok, és ugye miért ők 7 percig jamelnek. Tilos Rádió FM 90.3 május 21-e van, tehát már lejárta az SZIA bevallás és a beadás egyik fázisa, mert lehet, hogy most már mindenkinek?
1: Nem tudom.
0: Mindegy, akinek még nem az gondoljon a Tilos Rádió, illetve a Tilos Kulturális Alapítványra, és adja nekünk az 1%-ot. Én is egyébként nagyon büszkén mondom, hogy amióta bérből és fizetésből élek, van SZIA-m, mert amíg vállalkozó voltam, ja, addig nem volt SZIA-m. Se katásként, se általánydíjas, vagy általány, csak akkor, hogyha esetleg túlléptem volna a minimumot, de hát túlléptem, és igen, volt már, igen, de az nagyon kevés volt, és hogy most ilyen büszkének érzem magam, hogy van eszély, már nem is tudok rendelkezni, mert eddig is rendelkeztem, csak a zéró volt, na mindegy. És már, igen, és hogy majd ezért egy pár szót fogunk váltani a maratonról.
1: Ja, igen, a maratonról azért.
0: Mert hogy akkor szépen. Lehet, hogy akkor nyilvánosan megbeszéljük, hogy
1: mikor megyünk.
0: És hogy egyébként nekem a fejemben van maraton póló terv. Azt gondoltam, hogy kell csinálni spektákulum póló terved.
1: Igen, szerintem vennék. Igen, tehát hogy de azt hiszem, hogy sikerült mémesítenünk a
0: igen,
1: 5 év után.
0: Csináltunk spektákulum, tehát ugyanúgy, mint amikor a Ramón ez a H&M-ben megjelenik. Abszolút, igen, tehát, igen. Hogy így fogjuk mi is csinálni, de annyiban fogunk szerintem azért mégsem ennyire mémesíteni, hogy mi már az ipari jellegű Tilos Rádió pólókészítés tervezésből kiestünk, úgyhogy ezek szerzői darabok lesznek, ami azt jelenti,
1: hogy készülnek
0: nem majd. Azért, hanem hogy maximum csinálunk 10-et saját költségen, és akkor lehet, hogy az...
1: Na, azt hittem, hogy ecset, hipó és ecset.
0: Hát azt a lányom szívesen csinálna, mert imád hipóval pólót festeni, de hogy egy valószínű, hogy emiatt egy kicsit drágább lesz, és akkor tulajdonképpen ezt felajánljuk akkor. Igen, és akkor, mert hogy én már nem tudom, én már minden régi Tilos relikviát behoztam ide, úgyhogy nekem már nincsen, mert hogy azt kérik ugye az irodába, hogy minden műsorkészítő ezzel hozzájárulhat, hogy emeli a tombolának a fényét, de összes felvett kazettám írt CD-met én már odaadtam, úgyhogy ilyenek már nincsenek.
1: Na igen, hát igen, és ott lássuk be, hogy itt a több millió alkoholbeteg országában igyál még egy pohár a spektákulumban kapcsolatban, ugye?
0: Jaj, de... Ez nagyon jó pólóterv, ez nagyon jó. Csak ez is egy kicsit, ez egy The Tournament lesz.
1: És fogd rá a spektáklum.
0: Jó.
1: Igen, tehát, hogy igen, az értelmes.
0: Vigyel, ez jó, mert hogyha, tehát, hogy építve rombolni, az a legjobb.
1: Az a teljes spektákulum.
0: Igen. Hát
1: ez a nehéz az élet, lássuk be, mert azért ez a Kakihegy, ami most így megmutatkozik előttünk, azért az igen masszív. És gyakorlatilag ezért is nagyon fontos megértenünk az elnyomó rendszerekkel kapcsolatban, hogy hasonlóan, hogy a genocidiumok, ezek is kontinuumok, nincsen fix kezdeti pont és fix végpont, és belül is nagyon fluid. Ugye nem véletlen, hogy amikor a megbékélésről beszéltünk, meg a számonkérésről, direkt csináltam egy ilyen táblázatot, ami ugye a közvetlen haszonélvezők, elkövetők, kiesők, nem tudom, ellenállók, passzív ellenállók, indirekt haszonélvezők, és azonosította, és ebben ráadásul ugye az a döbbenetes, hogy magában a rendszeren belül éppen ugye a a totális rendszerek mozgástörvény mi volt a alapján, tehát hogy ami jog volt és norma volt, tegnap az holnapra teljesen megváltozik, tehát ugye azt hitted, hogy te vonalas káder vagy, és holnap utánra kívül találtad magad a rendszeren. Ebből fakadóan magában ugye a 16 évben több stációt is bejárhattál, indulhattál egyik végletből, és bejutottál a másik végletbe, oda-vissza is, uh-huh. Tehát hogy indulhattál, nem tudom, mint ugye a gangster rapper, ugye ellenállóból a kiszolgálóba, és indulhattál a hát ideológiai támogatóból és haszonélvezőből, és miniszterelnökként végezhetted uh-huh. utána a túloldalon a rendszerváltást követve. És ez egy érdekes szituációt hoz létre. És alapvetően ugye minden ilyen tulajdonosok, én hát most 2 hét múlva lesz a maraton, egyébként segítsünk a nekem és az embereknek.
0: Hát igen, tehát hogy a 2 hét múlva június 4-én lesz adásunk, és a maraton 5-én kezdődik.
1: Nagyon jó, akkor és akkor ez már maratoni adás kell csinálni?
0: Azt még nem tudom, hogy még nem volt rá ukász, hogy lesz valami digitális maraton, vagy előmaraton, mint ami volt. Erről megoszlanak a vélemények, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy csütörtökön, tehát 2 hét múlva már csinálhatunk a maratonnak a maratonnak a fényében valamit ezzel kapcsolatban.
1: Jó, akkor nem ide fogom tervezni, mert egyébként nemrég olvastam, vagy fejeztem be egy nagyon izgalmas könyvet, és arról beszéltem volna, és van relevanciája azzal a ilyen, nem tudom, ecetes lével kapcsolatban, amiben most itt aszalódunk. Ez
0: ecetes?
1: Hát ilyen, hát ugye egy angol kifejezést fordítottam borzalmas módon magyarra, ugye amikor ilyen bit of a pickle-ben vagy, és akkor ugye az a...
0: Ja igen, hogy az ami azt jelent, hogy...
1: Igen, bent vagy a befőttes üvegben, igen, tehát ugye bekerültél az ecetbe, a cetecetben, ugye. Egyébként is nem is beszéltünk most így a Csukás Istvánról, asszociáltam Scherer Péterre, és az igazság, hogy egy nappal később tudtam meg, mert amikor először láttam a Facebookon, akkor én biztosra vettem, hogy ez valami rossz vicc, vagy valami ilyesmi. Ezt azért hozzátenném, hogy hát azért én nagyon szomorú vagyok ezzel kapcsolatban, nem csak azért, hogy a váratlan

0: Én a késői Jancsó filmekben, igen.
1: Igen, szóval tehát, hogy te
0: Pepe meg a
1: Kapa Pepe. És az igazság, hogy én örülök neki, hogy én kitartottam amellett, hogy nekem lámpásodott a kezembe az Úrpesten az Ajancsónak a mesterműve, uh-huh. és ezzel nagyon sokszor kerültem szembe, hogy nagyon erős ellenvéleményeket hallottam, de én azt mondom, hogy bárki, aki most megnézi, és nem azt mondja, hogy ez a legpontosabb, lehet, hogy mondjuk nyelvében dekonstruált, meg nem tudom, mindenfajta, nem tudom, hogy éppen egy ilyen nem film, vagy ugye egy forgatókönyv nélküli film, vagy egy antifilm adott esetben, vagy antiforgatókönyv, de hogy ennél pontosabb leírata a rendszerváltásnak, és egyébként a magyar népléleknek, és viszony, a magyar, már ha létezik ilyen, nem létezik ilyen, oké, tehát ugye húzzuk ki, ugye szerkesztő kihúzta, de hogy maradjunk, hogy mondjuk a magyar társadalom viszonyulása a változásokhoz, a politikai környezet alakulásához az olyan mértékben pontosan van leírva, hogy elképesztő. És hozzátenném, hogy pont ki is kerestem a végét, ugye amikor ugye ez Jancsó tulajdonképpen utolsó filmjének szánta sok szempontból, hát ugye úgy is ér véget, hogy tulajdonképpen ő eltemeti magát ebbe a dologba, és az egészen döbbenetes, hogy ott tulajdonképpen a lelépés sorrendjének a pont fordítottjában távoztak.
0: Aha,
1: tehát
0: aha.
1: Ugye
0: hogy a filmben úgy
1: filmben
0: van,
1: ugye,
0: hogy...
1: Igen, ugye a költő ott marad, ő mondja, hogy ő még marad, és ő hunyt el először, másodszor a Jancsó, és ugye a Pepe meg mondja, hogy akkor rendező úr, akkor elkísérem egy darabig, ugye, amíg ő nem megy, és ugye ő volt, ugye, úgymond így a harmadik, tehát ez egy szomorú dolog, és tényleg én csak azt tudom mondani, hogy...
0: Hát tök érdekes, mert hogy én csak ilyen részleket, én nem láttam egészében ezt a filmet, úgyhogy meg fogom nézni két hét múlvára, és akkor esetleg beszélhetünk erről is.
1: Akár ha maraton lesz, akkor beszéljünk róla, ha azt mondjuk, hogy beleröffenünk még egy témába, akkor én az Omar El Akkadnak a könyvéről szeretnék beszélni, a One Day Everyone Will Have Always Been Against This, amit valahogy úgy fordíthatnánk szabadon, szerintem, hogy egy nap majd mindenki úgy fog emlékezni, hogy mindig is ellene volt, és ez nyilvánvalóan a Gázában folyó népirtásról szól, ez egy 2025-ös könyv, igazából inkább szépirodalom, fikció, de nagyon erős alkotás, és azt gondolom, hogy a szélesebb morális meglátásai, akár már csak önmagában a címe is, pedig olyan univerzálisan disszeminálható gondolat, amit érdemes most is megfontolnunk, és ez kapcsolódik ugye ahhoz, hogy az ellenállásnak mindig van egy elképesztően nehéz ilyen lebegése. De ez megint csak ugye a Jancsó filmben hangzik el, hogy manapság nem ajánlatos felismerni egymást, különösen, hogyha egy általános iskolába jártunk, ugye amikor a Pepe felismerni véli Kapát, mint a volt általános iskolás társat, és utána ott, aki ugye a Mucsi, az ilyen nyaktetoválással, fekete ezében atléta trikóban, és egy fekete terepjáróból ilyen kigyúrt arcukkal együtt száll ki, és akkor ott ebben a szituációban véli felismerni őt, és akkor ugye ez a tudás is elhangzik. Na mindegy, szóval tehát azért ez nagyon nehéz, mert tényleg így amikor egy rendszer így elkezdi szépen lassan lebontani a környezetet, a normalitást, egyrészt kialakít védett környezetet, amiben megmutatja, hogy látjátok, lehet velünk együttműködni. Tehát én magam is tulajdonképpen emlékszem, hogy védtem azokat az embereket baráti beszélgetésekben, amikor ez így előkerült 2010 után, nem sokkal, hogy XY a BTK-ról meghívták, hogy legyen valami közvetlen tanácsadó a miniszterelnökség mellett, és akkor jött rögtön ugye a közvetlen kollégális környezetemben, hogy hát micsoda dolog ez, ilyet elvállalni, szemétség, ilyet nem tudom, ki kell írni

0: a tudomány, nem tudom, aranykönyvéből az ilyen embereket, és emlékszem, én akkor azon a véleményen voltam, hogy mindannyian ismerjük az egyetemi anyagi körülményeket, ez az ember mindig is a 80-as évektől kezdődően fixen, nem tudom, egy konzervatív valaki volt, mindig is Fidesz támogató volt, soha nem, tehát most nem változtatta meg a véleményét. Miért lenne most más az, hogy ő elment tanácsadónak itt a miniszterelnökségben, mint amikor egyébként más kollégák elmentek egyébként mondjuk az MSZP kormányzatok környékén tanácsadónak. Ugye ez a rendszer, és az igazság, hogy a vehemencia, amit az elején tapasztaltam, az tényleg egy valamilyen szinten ilyen izgalmas volt az ilyen korai betagozódókkal szemben, akik ráadásul nem is tudtam azt mondani, hogy egyrészt nem volt teljesen látható szerintem, hogy ebből milyen előnyöket fog. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezek az első döntések elég paralel működtek, viszont utána azért a 16 év tanulságai alapján azért ugye hát kritikailag kell újraértelmeznem az akkori saját értékelésemet is, hiszen ugye ezekből a korai természetesen nőlő kollaborációkból és együttjárásokból kezdett el utána kinőni az az ilyen párhuzamos tudományos valóság, ami azért nagyon izgalmas, mert ugye egyszerre tagadta a rendszer a társadalomtudományok érvényességét, szükségességét, és egyszerre próbálta irányítás alá vonni a saját keretein belül, hogy olyan ilyen tudásközpontok, ideológusok és közvélemény felmérések alapulnak.
1: De sikerült!
0: Hát sikerült.
1: Hát a nagy lóizét sikerült. Hát kiderült, hogy a szociológia tudomány, hogyha úgy végzik az adatfelvételt, ahogy mondjuk meg lehet előlegezni egy választási eredményt, hogyha jól veszed a mintát, jól elemzel, jól súlyozol, és betartasz egy-két szabályt, illetve tapasztalatod
0: igen,
1: van.
0: Igen, tehát ugye az adatfelvételt azt nem a digitális polgári körben, és nem a klubrádió hallgatói klubjában csinálod, akkor meglepő módon nem az ehhez a két környezethez nagyon szorosan kapcsolódó emberek véleménye
1: tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy valakinek különböző ideológia az eleve mondjuk társadalomtudományokban nehezen értelmezhető, mert akkor ahhoz nekem a saját tudományát is kell tanítania, és mondjuk az ELTE-n tök jó lenne, hogyha lenne Carl Schmitt szeminárium, stb. És akkor ez jó lenne, mert akkor virágozik száz virág, de mondjuk azt már nehezen tudom elképzelni, hogy az anya intézményed mondjuk az ELTE TÁTK, vagy társadalomtudományi kar, és akkor te tanácsadó vagy, és hogy te ezt képes vagy úgy végezni, hogy közben, amikor néha elmész a budira a második emeleten, vagy a harmadikon, vagy a negyediken a tátkon, akkor rosszabb az élmény, mint ahol voltál Afrikában, melyik...
0: Dar es Salaamba.
1: Dar es Salaamba, tehát az ottani egyetem toalettjében. És akkor azért ez nem kéne, tehát akkor azt fogod mondani, hogy itt nincs TMK, itt nincs takarítás, itt miért nincs WC-papír? Tehát nem fogod azt érezni, hogy ez már több annál, mint amit a pluralizmus megenged, ez nem pluralizmus.
0: Hát ott, ott kezdődik, hogy mondjuk az én karomról relatív kevés ember érezhette azt, hogy mondjuk közel lett engedve. Tehát mondjuk úgy, most ezt azért így megpaskolnám minden kollégámnak a
1: hátát,
0: melegen megszűrtem a kezét, tehát az szerintem nem tudnék most így kapásból olyan embert mondani, akinek mondjuk akár csak időszakosan bejárása lett volna valamilyen felújított kormányzati épületbe, és abban az épületben működne napi szinten, ahol én vagyok.
1: Na én is ezt gondolom azért.
0: És, tehát, és ez egyébként igen. Ez megint csak így az egymás elleni kijátszás, és ugye ami a nácikból ilyen analógiaként behozható, az, hogy akár ha már csak mondjuk a BTK-nak a kampuszára átsétáltál, ott már egészen más materiális környezetet találkoztál.
1: Hallgatunk. Szia.
2: Mindenkivel tudatom, hogy meghasadt a tilos rádióm. Nem. Azt, hogy elkezdtem nézni a Nyugdíjas Forradalmárok című sorozatot a legnagyobb streaming szolgáltatónál, illetőleg a Jézus Krisztus horoszkópja az is egy megnézendő számomra, és a Kései Jancsók közül.
0: Köszi.
1: Köszönjük.
2: Köszi.
1: Hello.
0: Hát igen. Na igen, szóval, tehát, hogy azért ezt hozzá kell tennem, hogy ott ugye vissza a könnyebb. Meg az ember végtelenül képes normalizálni szituációkat, tehát tehát lássuk be, hogy nagyon képességes szociológusok, akik aztán ugye mondjuk a Viktornak a közvetlen szociálpolitikában is jártas emberek lettek kifejezetten ilyen felzárkóztatásért felelős személyek, akik a kormányzati A8-as csomagtartójából szipkával, szívott cigivel osztogatták ugye a kismalacot a szegregátumban. Tehát ugye ennél bizarabb dolog szerintem az elmúlt 16 évben, de őszintén leszek, tehát hogy komolyan, tehát az elmúlt 75 évben nem, tehát hogy a Rákosi rendszer nem tudott ilyet, tehát a Horthy rendszer nem tudsz ilyen képet mutatni, ami ennyire szürreális, mint tényleg ugye ennek a szegény a Isten nyugosztalja a hölgynek a munkásságának a vizualitása legalábbis, és ugye ez engem mindig így megdöbbentett őszintén szólva, hogy emberek képesek ilyen torzult vagy éppen nem tudom, megváltozott tudatállapotba kerülni. Nem tudom. Ez nagyon nehéz. És erről nehéz is beszélni, mert az emberből nagyon könnyen kifakad a sérelem, ami gyűlt, és az ember normalizált, és ráadásul ugye nehezíti a szembenézést, és adott esetben a számonkérést, hogy úgy nagyon könnyű kívül maradni a rendszeren, ha nem hívnak be.
1: Hát én is mindig ezt mondtam, hogy nézd, én abban az értelemben kimondottan egzisztenciálisan nem tudom azt mondani, hogy milyen lehet az, amikor tényleg korrumpálnak téged, és mert hogy engem még soha senki nem korrumpált, tehát emiatt én nem tudom azt mondani, hogy én akkor korrumpált ellenálló vagyok, rám lehet írni a pólómra, tehát de a fene se tudja.
0: Hát én nem tudom, szóval nyilván karaktertől is függ. Hát tehát azért tehát most mondjuk feldicsérjem a kollégáimat, egyébként az ELTE társadalmi kar az tele van nagyon nehéz emberekkel. Dicsérjem téged, ami klubsú van. De ez egyébként nem baj. Tehát az igazság, hogy tényleg, tehát ha az én kollégámat bárhol láttam megszólalni kerekasztal beszélgetésben, szerintem nem volt az a hatalmi központ és egyik vagy másik oldalon, aki azt gondolta, hogy na itt van ez a csávó, és ezt tök jól tudom használni, mert tulajdonképpen ez egy ilyen megfelelési kényszeres az autoriter személynek megfelelni kívánó, csak egy fejpaskolást igénylő valaki. Még akkor is, hogyha mondjuk mély struktúrális vagy a pszichéjében igény lenne erre, de egyszerűen nem alakította ki azt a működést. Mm-hmm. Tehát azt gondolom, hogyha tőlünk elment valaki, akár nem tudom, tusványosan nem ment, de hogy valahová nem tudom, meghívták, akkor nem azt érezte, vagy Balatonszárszóra mondjuk, ugye a szocialista piknikre, ott nem hiszem, hogy a megszólalás után azt érezték a potentátok, hogy na itt van ez a srác, és
1: milyen
0: van,
1: jó beszél, na, milyen
0: nagyon emberünk. Okosan majd ő elmondja a véleményünket a nem tudom hol, hetente kétszer, és akkor adjunk már neki egy jó kis pozíciót. Ugye ez így megvan. Ebben egyébként most, aki értében volt egy implicit kritika is valakivel szemben, de azért az biztos, hogy ez a nehézség, egyébként ez adott esetben egy intézmény szinten, napi szinten érjük ennek a nehéz emberek gyülekezetének a hátrányát, de közben meg ugye van egy olyan előnye, ami a integritást erősítette a mi esetünkben, és ugye nem egyikünk se tapasztalta szerintem azt, hogy mi az, amikor így konkrétan tették, egy akar egy hatalom, vagy egy erőközpont, és így meg akar szerezni magának, hogy hasznosítson.
1: Hát nézd, ugye összehasonlítva mindezt mondjuk a Ertók Nórával, akkor ő csinált olyan fontos dolgokat, amelyek nagyon fontosak voltak a hatalom számára. ellentétben a TÁT összes oktatójával, aki nem beszéltek semmi, és nem mondtak sem olyan fontosat, amit úgy gondolta a hatalom, hogy tudta használni.
0: De a Nórát is ugye lássuk be, hogy megpróbáltak befenyegetni. Tehát azért, most...
1: Mert ott volt tét.
0: Igen.
1: Mert hogy...
0: Nem, csak azt akartam mondani, hogy úgy csak próbáltak megvenni, beédesgetni, tehát nem úgy indított, tehát jól érezték ott is, hogy nem a török mézzel indítanak, és akkor figyelj, csináltunk neked egy izét kutatóintézetet itt a várban, nézd, márványból van a budi, és akkor gyere már, na, és akkor tök jó lesz.
1: Tehát, ez, ugye, igen.
0: Tehát, hogy azért ezt lássuk be, hogy...
1: De tényleg, ezt a párom mondta, hogy azért őt az háborította föl a legjobban az egyébként nagyot ment Európában azok a plakátok, amikor az aranybudi körül ott van lefotózva Zelenszky, a von der Leyen, Ursula, meg még valamelyen pontos, meg a Soros, nem tudom, meg a Magyar Péter, azt hiszem, de lehet, hogy csak hárman, és a Soros már nincs benne, és hogy erre kell a magyar adófizetők pénze, és amikor bemutatják a valóságban, hogy mire kellett az adófizetők pénze, és ők ezt mire költötték. Szóval, hogy tényleg, tehát az amikor így, én ezt nem tudom elfelejteni, és amikor tényleg viszont az az érdekes, hogy ez a 16 év annyira áttekinthetetlenül hosszú, és annyira áttekinthetetlen, szakaszolt, és nagyon sok probléma, és tényleg minden hónap, tehát hogy tényleg, hogyha erről akarnánk csinálni egy folyamot, akkor két évig beszélgethetnénk a havi történésekről, mondjuk a 11-től, és arról meg szeretnélek informálni téged, hogy mindenki, aki az egykulcsos esziával jobban járt, az mind a híve lett ennek a társadalomnak. Igen. Az mind be lett vonva, ahogy te mondtad, ahogy a náci Németországban, hogy nehezen elosztható a felelősség, mert te is élvezted. Nem hiszem, hogy te direkt befizettél még annyi százalékot, amennyit 2011 előtt kellett fizetned a progresszív esziával.
0: Teljesen döbbentes volt a megélésem ismerősi körben, tehát hogy tényleg amikor egyáltalán nem könnyen manipulálható embernek tűnő ismerősök a 4 évvel ezelőtti választás után konkrétan közölték, hogy hát mert hogyha azért csak jobb így, mert máshogy lett volna, akkor lehet, hogy már fronton lennénk, akkor itt így leesett az állam. Tehát, és általában én így a hétköznapokban nem nagyon szoktam politikai konfrontálni, vagy beszélni, de tényleg azt éreztem, hogy akkor így mondtam, hogy ezt most nem gondolod komolyan. Tehát, hogy akkor tényleg így kifakad bellem, hogy ezt a fasságot, ezt nem gondolatod komolyan. Na és még egyébként ezzel kapcsolatban, már úgy szétesett teljesen a műsorterv, akkor és ventilációs csatornává alakítottuk át a dolgot, akkor még egy dolgot majd a karmelitával kapcsolatban.
1: Félrement.
0: Na mindegy, és azt akartam mondani, hogy így elhangzott a centrista, nem tudom, maradjunk kritikusok média közegben az, hogy hát ugye ez micsoda demagógia, hogy itt mutogatják a karmelitát, meg minisztériumokat, mert hát azért nehogy már, hát hogy mi most akkor nem tudom, hogy milyen fúrni lemezek között kéne esetleg működni a minisztériumnak, az jó lenne.
1: És szobakonyhába, tehát vécésen legyen kint a budi.
0: Semmiképpen. És az igazság, hogy azon gondolkoztam, hogy egyébként nagyon sok körülmény között igazuk lenne. Még nagyon sokáig azt gondoltam, hogy tulajdonképpen egy államháztartásban tényleg nagyon sok pénz van, és akkor arról beszéltek, hogy miért megy ennyi pénz mondjuk a focira, vagy valami, még amellett is tudtam volna esetleg úgy érvelni, hogy hát tulajdonképpen, ha igazán megnézzük, akkor nem azért nem megy, nem tudom, más területeken, mert ide megy, tehát azért nem. De tényleg azért így belegondoltam, hogy abban az országban, ahol már nagyon régen jelentkezett ugye a fekete ruhás nővér. Na jó, akkor vegyük fel, mert
1: igen, sikerült,
0: lehet,
1: igen,
0: hogy,
1: valami, igen, valahogy.
0: Ne tegyük le, ezt nem befejezem. Halló?
3: Sziasztok!
1: Hello.
3: Na, hallani engem, remélem, igen.
1: Igen,
0: itt
1: igen.
0: Bent vagy.
3: Na, igen, hogyha már tényleg ilyen valóságsor van, hogy mégis mit kéne csinálni, akkor, és előhoztad ezt a karmelitát, hogy tulajdonképpen azon is megy most manapság a téma, hogy vajon mi lenne a legfontosabb, mivel kéne kezdeni, mire kéne nagyobb energiákat fordítani, lebontani ezt a 16 évet. És állandóan ilyen műsorok is vannak, hogy vajon mit kéne csinálni, mi lenne az, ami leginkább ütős lenne. És látszólag egyszerű dolog ez, hogy bemutatják a karmelitát, és tényleg olyan színházszerű. De ha belegondoltok, akkor ha csak példákat nézünk, hogy a náci Németország bukása után mi mégiscsak megmaradtak az eszmék sokáig, sőt, sok ember még hivatalba is maradt Németországba. Tehát az Adenauer időszak után el kellett jönni egy időszaknak, tehát az 50-es évek végén, tehát nagyon sok idő, több mint 10 év telt el, hogy valóban szembe tudtak ezzel nézni, de legeslegfontosabb, hogy akkor tud szembenézni valaki egy ország, vagy mit tudom én, egy társadalom, bár utálom ezt a szót, amikor a tagjai elvesztik a hitet abban, hogy ez valaha is jó volt, főleg a híveik. Tehát amikor elveszik a légkört, akkor hal meg valami, amikor annak nincs levegője, amikor teljesen világossá válik a buborék, a hazugság, meg minden. És hogy ezt hogy lehet lebontani? Ez is egy nagyon jó kérdés, hogy ez hogy lehet lebontani. Például az egyik, ez a show, hogy ott bemutattuk. De van, amikor az idő nem enged annyit, az idő hiánya nem enged annyit lehetőséget, hogy ez hosszadalmasan csináljuk. Van, amikor drasztikus, direkt lépésekre vagyunk rászorulva. 16 évet loptak el az életükből, az enyémből is, és kurva sok emberéből. Na most, hogyha ha bezársz 16 évet, valakit bezársz, mondjuk ne 16 évre, 3 évre egy embert, csak úgy, akkor tulajdonképpen téged elítélnek rabszolgatartásért, valamilyen szinten elvettek időt az életemből, amit már nem fogok még egyszer megélni.
0: Így van.
3: Tehát bennem ez harag és méreg és gyűlölet van. Én tudom, hogy meg kell békélni, de ebből le kell adnom, ebből a haragból, méregből, meg gyűlöletből. És csak úgy tudom leadni, ha teljesen megsemmisítjük ezeket az eszméket. Kvázi, ha ez azzal jár, hogy ezeket az embereket is, akkor leszarom. Nem szó szerint értelmezem ezt, hanem átvitt értelemben. Na most mondok egy példát, és nem kezdem el magyarázni, hogy nem, és hogyha valaki betelefonál, ez turva, drasztikus, akkor menjen az anyukájába, mert most csak példaként mondom, de példának akkor is nagyon jónak tartom. A náci Németország bukása végén egy német településbe bevonultak az amerikai csapatok, amely település mellett egy koncentrációs tábor volt. És még a németek mellett kivonultak volna, mert tudták, hogy menekülni kell, már nem tudtak mit kezdeni az ott lévőekkel, és kimeneteltették őket ott arrébb az erdőbe, ásadtak velük egy nagy-nagy-nagy árkot, és mindegyiket belelőtték. És utána ezt visszatemették. De hogy nem, ez ott kitudódott, és oda mentek az amerikaiak, és az egyszerű amerikai tiszt, ismeritek mi? Biztos hallottatok, hogy láttatok ilyen amerikai filmeket, itt azért bunkó, de azért jól gondolkodó amerikaiakról a háborúba. Ez ott megtalálta ezt a helyet, és mondta a falu lakóinak, hogy mik történtek ott. A tábort nem tudta megmutatni, mert a németek fölégették. És senki nem hitt nekik. Folyamatosan nyomták a dumát, ez nem így volt, meg az oroszok is megöltek ezt, meg azt, meg amaz, és nem hittek nekik. A pasi bedühödött, az egész falu lakosságát erőszakkal összeterelte, menetbe állította, és kivitette oda őket erre a helyszínre. Ki kellett nekik gyalogolni, libasorba. Mind a 800 vagy 1000 embernek oda ki, leszámítva az aggasztjánokat és a gyerekeket. És ott végig kellett menniük és belenézni abba a gödörbe, hogy mi történt. És ezt lefilmezte valaki. Ezt az egészet, ahogy ott végig mennek, azokat a pofákat. Az egyébként fél történelem lett. Most visszatérve, ezeknek az embereknek be kell mutatni, nem csak nekik, akik ezt művelték, hanem annak a még jelenleg is aktív, kvázi 1 millió embernek, aki rájuk szavaz. Sőt, nekünk is, a bizonytalanoknak, akik nem is gondolták, hogy hú, ez ekkora problémát, mindegy, ez is politika, meg az is politika. A revitalizáltakat, na fú, de nehéz volt kimondani ezt a szót. Még azoknak is be kell mutatni, hogy milyen az, amikor ordas eszmék vannak. Minden kornak megvannak az ordas eszmény, annak a világnak a fasizmus volt. A miénk a mikorukban legalább olyan szignifikáns volt, amit történt ez az autoriter rendszer, mint akkor az. Ezek be kell mutatni, és ez a karmelita ennek egy része. Én annyira drasztikusan gondolkozom, hogy még kötelezővé tenném, hogy akkor most ilyen dokumentumfilmeket kéne készíteni. Már tudom, hogy van valami weboldal, ahol a neresek bűneiről lehet, mit tudom én, beszámolni. Ezt sokkal koncentráltabban kéne tenni. Akkor szűnik meg az ő hatalmuk, amikor világossá válik, hogy mi volt ez az egész, amikor elfogy körülöttük véglegesen a levegő. És hogyha emellett még van felelősségre vonás, meg bírósági tárgyalás, az mind oké. De ezeknek a vírusoknak meg kell dögleniük ezeknek, és csak akkor tud megdögleni, ha nincs táptalaja. És ezt kell elvenni, ez lenne a legfontosabb, hogy arra koncentrálni, hogy ezeknek életterük se legyen, ezeknek a gondolatoknak.
1: Jó,
0: köszi szépen.
1: Köszönjük szépen, nem mindjárt lejár az időnk.
3: Nem év legyen, hanem okay. Gyorsan.
1: Oké, köszönjük.
0: Köszi. Köszi, köszönjük. Abszolút. Hello. Igen, szóval azt akartam mondani, hogy abszolút értem az indulatot.
1: Hát persze, traumatizáltak vagyunk.
0: És azt is akarom mondani, hogy egyébként nem véletlen, hogy még a Basával is kerültem vitába azzal kapcsolatban, hogy szerinte nem kellően hurra optimistán nyilatkozta meg podcastokban adott esetben a számokérése kapcsolatban, de egyet kell értenem a megválasztott és most már beiktatott miniszterelnökünkkel, amikor azt mondja, hogy ugye a lépések, tehát egyébként ez tankönyvi, tehát a megbékélés, a szembenézés, számonkérés, megbékélés, tehát hogy ez a három van. Ugye azért nagyon fontos ugye a szembenézés, mert tisztáznunk kell, amit egyébként itt a rádióban is mondtam, mi milyen viszonyban vagyunk az elkövetéssel, a rendszerrel, hol van a mi felelősségünk. Utána, akkor miután nagyjából magunkkal szembenéztünk, akkor nem fogunk megijedni attól, hogy a számonkérésben mi mondjuk hol helyezkedünk el, tehát hogy mondjuk adott esetben, vagy adott esetben belenyugszunk abba, hogy a nem tudom, jogos mondjuk akár velük szemben is egy számonkérés, illetve az elég fontos mondani, amit egy idé vagy zárójelbe szeretnék ide tenni, és erről jó, hogy már beszéltünk egyébként a választások óta, hogy itt tényleg behívhatnám ide a szakszervezetet, kisemmizett, méltatlanul megkurcolt kutatókat, és napestig sorolhatnánk a sérelmeinket, de az nagyon fontos mondanunk, hogy miközben mi is traumatizálódtunk, áldozattá váltunk ebben a rendszerben valamilyen szinten, az igazi áldozatok azért azok a mély szegénység belül emberek, akiken élősködött és elnyomott, akiken élősködött és akiket egyszer elnyomott ugye ez a rendszer, és ezzel akartam menni, hogy abban az országban, ahol már a fekete ruhás nővérnek a leveléből, amit szerintem az volt a nagy hiba, hogy nem olvastak benne 24 órán keresztül folyamatosan, ugye mivel ő kiállt először, arra a levélre beszélek, és az RSS ellenzéki orgánumnak ezt 0-24 órába kellett volna beolvasni. Tehát abban az országban, már a 2010-es években az volt a helyzet, hogy olyan osztályon, ahol 3-4 éves, 5 éves gyerekek haldokolnak, mert mindenki meghal előbb-utóbb. Tehát, hogy lássuk be, tehát vannak olyan egészségügyi dolgok, amikor elkerülhetetlen, és gyerekeknek is meg kell halniuk ilyen szituációban. Tehát értitek, hogy értem a meg kell, tehát hogy egyszerűen nem megmenthető az életük. De hogy ez a levél nem arról szólt, hogy nem lehet megmenteni ezeket a gyereket, hanem arról van szó, hogy itt van ez a gyerekek, hogy nagy valószínűség szerint nem megmenthetőek, de nincs elég ember, hogy ezek a gyerekek biztosan mindig kapjanak egy rohadt pohár vizet, mielőtt meghalnak, akkor abban az országban, ahol tényleg annyi gyereket érint a mély szegénység, abban az országból annyi gyerek nem jut hozzá tiszta vízhez, napi meleg élelemhez, ruhához, játékhoz, alapvető oktatáshoz, abban az országban én kategórikusan tagadom, hogy demagógia lenne megmutatni a designer bútoros szivarszobát. Tehát, hogy És utána lehet masszírozni, vagy ez nem szivarszoba.
1: Igen, hogy nem, hanem kokain szívószoba volt, bocsánat, de hogy igen.
0: És szóval, tehát, hogy az, tehát én csak ennyit akartam, tehát ha már hogy a Karmelita megszólalt, akkor tehát ennyit szeretnék hozzátenni, hogy, és nem minden hallgatónknak erre felhívnám a figyelmét, és aktiválnám őket, hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen véleményt hallanak, ahol ezt így kritizálják, hogy ezt nem kéne, meg kit érdekel, de igen. Tehát ebben az országban, ebben a társadalomban ez igenis az, ez tényleg az, mint a, nem tudom, Dél-Szudánban. Nem
1: aha,
0: tudom.
1: Tehát, aha, ez, igen, ebben van valami. Igen.
0: Ez tényleg az, hogy nincs víz, nincs WC, nincs semmi útváros sincs, és közben meg, nem tudom, a Hiltonban lakik a elprezident. Szóval, tehát, hogy és tudom, hogy innen akár Budapestről, akár Szegedről, tehát az urbanizált Magyarországról ez így nehéz feltétlenül befogadni, de hogy tényleg higgyük el, hogy ez van. És egyébként ezennek magam is napi szinten kell gondolkodnom, mert amikor elindul bennem, hogy én velem hogy ki lehet szúrva, akkor mindig eszembe kell jutnom, hogy a valódi kiszúrtak, a valóban kisemmizettek, azok ott vannak, és egyébként, hogyha nekem lehetne kérésem, akkor nem is az, hogy... Tehát ez is egy nagy kérdés, amiről elkezdtünk beszélni. Jó lenne igazságot szolgáltatni. De ahogyan Adolf Jensen, meg Hermann Baumann, akik Afrika túlkutatóként átmentették magukat az egész náci világon, ők sose lettek nagyon nácik, ők nem voltak nagyon, nem tudom, nem írtak, hogy afrikanisták voltak, olyan Afrika kultúrkört írtak, hát esetleg beleírták, így tudtam ott, hogy azért úgy az ember bőre az fehér, nem tudom, tehát, hogy esetleg beleírták, de ezt is csak úgy mellékesen, mert muszáj volt, de ők ott se voltak, meg ők egyébként tényleg így 35-től 46-ig terepmunkáztak, és ők nem is tudnak semmiről.
1: Volt háború is,
0: ugye, és ezek az emberek, akik egyébként vezető pozícióban voltak a háború alatt is ugye a Német Akadémiában, ők voltak azok, konkrétan ugye Hermann Baumann, aki utána a háború után Nyugat-Németországban újra szervezte a Német Akadémiát, ő lett az atya úristen ennek az egésznek, tehát igazság az nincsen, és egyébként amikor ezen gondolkozom, egyrészt nagyon jó lenne igazság, nagyon jó lenne, ha igazságot lenne szolgáltatni az összes olyan kollégámnak, aki méltatlan körülmények között kellett, hogy a megélhetésért küzdjön, és mellette egy ilyen hegyre felmenő háborút folytatott a KSH adatoknak a nem tudom, lebuktatásáért, a politika és egyéb igazságtalanságnak.
1: De akár Gergely Andrásra is gondolhatok.
0: Vagy a Gergely András, aki ugye folyamatosan küzdött a független, nem támogatott tudományos folyóiratok életben tartásán keresztül, és ugye nem élhettem meg ezt a változást, de tényleg így nagyon sok embert lehetne mondani, és nagyon jó lenne, ha őnekik igazságot lenne szolgáltatni, de ha egyébként ezt el kell engedni, és a Hermann Baumannoknak kell az akadémia vezetőinek lenni ahhoz, hogy mondjuk viszont oda kerüljön a gondolat, hogy az igazi húsba vágó ártatlan áldozatai az elmúlt 16 évnek viszont megkapják azt a figyelmet, és elkezdjen felemelkedni a társadalom, akkor én egyébként ezt el tudom fogadni. Tehát én
1: engedett? Tehát akkor lehet Baumann az akadémia elnöke?
0: Nyilván az a baj, hogy ugye a társadalomban ugye ez így nem... tehát azért ez egy ideáltipikus helyzet, mert nyilvánvalóan ezt nem lehet azonosítani. Csak azért akartam aláhúzni ezt, miért valaki azt hiszi, hogy én azt gondolom, hogy ez a központi probléma, amiről már egy kicsit beszéltünk. Nem gondolom, hogy ez egy központi probléma, ez is probléma, ez egy univerzális probléma. Rajta keresztül nagyon jól megmutatkozik, hogy ezekben az ilyen szürkezónás helyzetekben milyen nehéz lesz kiszálazni a felelősségeket, a kollaborációs rendszereket, kinek milyen felelőssége van. De igen, én egyébként azt tudom mondani, hogy ha ezt így valaki, egy Gini azt mondaná nekem, hogy akkor a XY hiába volt az MCC-ben, nem tudom mi, akkor ő lesz a dékán ennek ellenére, de a jövőre nem fognak megfagyni emberek a saját otthonukban, akkor jó. És ez is egyébként a szembenézés, számonkérés és megbékélés rendszerébe. Mert ez olyan számonkérés, olyan megbékélés, ami mindenkinek egyformán kielégítően nem lesz. Mert ugye Pelikán elvtársat a végén őt nem fogja senki megkérdezni, de a kis nyilasoknak meg lesz bocsátva.
1: Nyilvánvaló, persze ez is szokott működni. Bár én azt gondolom, hogy én pontosan ezt gondoltam már 10 évvel is arról, hogy milyen gyorsan fog elporladni ez a rendszer, és ez pont emiatt történhetett, ugyanis egy szempontú, Orbán szempontú rendszer épült, ami csak azért állt, mert minden úgy épült, hogy alárendelhető legyen egyetlen egy embernek. Tehát, hogyha az kikerült a rendszerből, ugye a csúcsdísz, akkor összeomlik. Tehát hogy szerintem túl sok már én azt gondolom, hogyha a tudást úgy tekintjük, mint adminisztráció, akkor volt benne. De adminisztráción kívül más tudás nem volt benne. Talán még egy-kettő olyan tudás volt ebben a rendszerben, amely megtanulta mondjuk a rendszerváltás óta használni a szürke és a fekete gazdaságnak a különböző rendszereit, de innováció,
0: igen,
1: és olyan dolog, amire akár még büszkék is lehetünk, vagy rendszer függetlenül érték volt, én azt nem tudok mondani.
0: Egyébként most, hogy ezt mondod, így hirtelen szembe jutott, hogy ennek az elmúlt 16 évnek tökéletes ilyen pósztere, vagy nem is tudom, tehát hogy ilyen desztillált valósága, hogy a magyar termőföldnek obszén mennyiségét szerezték meg, és mégse került jelentős beruházás a vízgazdálkodás reformálásába. Tehát tulajdonképpen megszereztek valamit, ami ugye így megy tovább a világ.
1: Nincs magyar mezőgazdaság.
0: Akkor még arra, tehát hogy már nem lehet, el fog sivatoskodni, és arra se lesz jó, hogy felvegyék utána az Európai Uniós támogatásokat. És azt hiszem, hogy ha tényleg így a leglényegi elemét meg akarjuk érteni az elmúlt 15 évnek, akkor tényleg ez, hogy birtokukba vették számolatlanul azt, amivel aztán nem tudtak mit kezdeni, és bizonyos értelemben ezek az állami kutatóközpontok, ilyen tudásközpontok, meg mit tudom én...
1: Az a lóvé elköltésének az adminisztrációjára szorítkozott minden, hogy az tökéletesen működött. Ennyi.
0: Igen.
1: Meg akartam kérdezni, hogy volt-e valaki hallgató gyerekek közül Pil koncerten tegnap, mert én már nem jutottam el, és hogy pedig írtam, képzeld el, írtam a újságíró igazolványommal
0: akreditálnak?
1: Igen, hogy akreditáljanak, tehát a impresszáriónak a fülük botját sem mozgatták már, úgy nem lehet bízni az angolokba, se látjátok.
0: Ez van.
1: De akkor búcsúzunk egy pilszámmal, ha már nem, hogy most jó volt, hogy nem volt jó, senki
0: ki tudja,
1: nem mondta.
0: Én nem is tudtam, hogy jönnek sajnos.
1: Hát én tudtam, csak elfejtettem, ugye ez a, és utána, pedig amikor már akartam venni, akkor meg már eltolt ház volt. Na, hát ha valaki.
0: Nagy utolsó volt.
1: Hát egy röviden elmondhatod, és akkor az jó.
4: Hello, Ápoló vagyok. Szépen. Kicsit túl volt vezérelve. A lábdob az annyira hangos volt, hogy nadrágot szára remegett.
1: Az jó.
4: Az énekes nem volt annyira jól érthetően hallható, ha értelmire gondolok, hogy aki nem tud szövegeket, az annak fogalma sem volt, mit énekel, de a hangja az átjött. De valahogy nem volt jó ez a felszerelés. Tehát, hogy rohadt hangos volt, ez rendben volt, de nem volt profin összerakva. És többen voltak a tilos rádiósok, a Barangóval találkoztam, aha, meg a Kitzinger, és mondta, hogy elmegy. Hát tele volt a terem, nem lehetett megmozdulni se.
1: Igen, volt. Kicsit alá szervezték,
4: és
1: igen, a helyét.
4: Hadd mondja a rendszer védelmére egyetlen egyet, hogy 16 év alatt volt egy jó intézkedés ennek a rendszernek, mégpedig az, hogy betiltották a dohányzást az éttermekben.
0: Jó,
1: köszönjük
0: szépen. Ciao.
1: Sziasztok, ez volt a Társadalom Drámák Miklóssal és Basával.
0: Sziasztok.
1: Ez 2026. május 21. Két hét múlva maraton. A maraton előtt egy nappal találkozunk, és addigra összedobjuk a portfóliót, ígérem.

Sziasztok, Kis Jankó vagyok. Ez itt a High Noon Spins, jó ebédhez szól a móka, előgyerekkori műsor, előgyerek napi műsora. Szeretettel küldöm ezeket a játékos, bohókás dalokat a bennetek élő gyermeknek és a veletek élő gyerekeknek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézifejés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig élelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott elipariasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezentúl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjukkeltő porként is alkalmazható. Írta meg a Swiss Info nyomán a HVG. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon, áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a Sokszínű Vidék. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát, olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájáról lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: most a, tényleg hova tűnt az, hogy a jótékonysági felhívás meg az adó, már nem kell mondani, jó, oké? Okay.
1: Nem kell mondani.
0: Ja, ott van, igen. Jótékonysági felhívás következik. Légy szíves, adjad már nekünk a személyi jövedelmet, az 100 000-eket nagyon szépen megköszönnénk, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma. 18, Balázs?
1: 0-0.
0: Béni?
2: 24-54-2-41.
0: Ennyi. És tudjátok, hogy mondta? Behúny szemmel fejből. Csak mondom. És ami ennél még sokkal, ez egy jótékonyság felhívásod.
3: Hey, hey, Soul School fans. We are on the air and celebrating Stevie Wonder. Happy birthday, Mr. Stevie Wonder.

0: Szabadsági tárgyalás következik.
1: 35
2: éves a tilos. Tegyél hozzá egyet, hogy jövőre meglegyen a 36. Neked csak 1%. Kedvenc rádiódnak viszont ez a jövő. A világ legszebb számsora következik. 18-00-24-54. Köszönjük, drága hallgató!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mediterrán eredetű agársisakos bor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10 000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötétlilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissáréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körös-Maros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a Budapesti Állat és Növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon. Áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Jótékonysági felhívás következik.
3: 35 éves a tilos. Tegyél hozzá egyet, hogy jövőre meglegyen a 36. Neked csak 1%, kedvenc rádiódnak viszont ez a jövő. A világ legszebb számsora következik. 18.00.24.54. Köszönjük, drága hallgató.
2: Jótékonysági felhívást hallottatok.
4: What did I say?

Sziasztok, Savages vagyok, ez pedig megint a Mana Mana. Az eheti adásban ismét a hangmintázás szépségeiben merülünk el, egészen délután fél ötig. Ahogy azt már megszokhattátok, a szelekció ezúttal is eklektikus, de nem is ragozom tovább a szót. Szép délután mindenkinek! Mana Mana, Tilos Rádió FM 90.3.

0: Sziasztok, ez volt már a Manamanon, remélem, hogy tetszett a műsor. Most pedig a hírek következnek. Ciao.
1: What did I say?

0: Vége van. Tényleg.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs. Mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik elő lárvák életciklusuk kezdetén a gazda állatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek. Nyilatkozta Dr. Gavin Broad, rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új faj rendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli, írta meg a 24.hu. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát, olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a Sokszínű Vidék.
1: Ezek voltak a hírek.
3: Gyerekek, 1%-os kampány van. Ne feledjétek, jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra a személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma. Most figyelj. 1, 8, 0, 0, 2, 4, 5, 4, kötőjel 2, kötőjel 41. Jótékonysági felhívást hallottatok. Na köszi. Csá.

0: duettát célni, bazd meg, ez így nem megy.
1: Hülye, nincs is jogszín, bazd ki.
0: És...
2: A Piros Rádió Páholy műsora az elmúlt pár percben és az elkövetkezendő, hát bő másfél vagy bő egy órában a nyugalom megzavarására alkalmas hanghatásokat hallhattok, erre figyeljetek. Szókimondó szövegek, gyermekeket távolítsátok el a rádiókészülékek elől. Puszi!

0: Na, szevasztok, itt van a Páholy Tilos FM 90.3. Vendégünk a Sad News.
1: Zenekar. Így a stúdióban Júli,
0: a pultnál Tomi Punk. Mutatkozzatok be, Sad News-ék, ki milyen hangszerrel játszik, és hogyan hívják a érintetteket.
2: Ezt szerintem kezdje a Celi.
3: Celi Grábel, vokál, frontember, Lastis és Bambívó.
2: Igen.
4: Bambívó frontázós.
5: Hegyes Tamás, Maugli, tiszteletem. Szia, dobok, Maugli. Meg ilyesmi. Yeah. Attól függ, mit adnak a kezembe, de dobok.
2: Bedobom.
1: Mindent eldobom.
4: Én is szoktam dobni. Misli Martin vagyok, és gitározok. Dávid?
2: Till Dávid vagyok. Függő.
1: Bambi függő.
2: Hát nem is tudom, mit lehet mondani erről. Nem tudom. Én basszusgitározok, igen.
1: Még néha énekel, szövegeket
2: a csúnyákat én szoktam mondani, mert általában én írom a
1: de
2: csúnyákat
1: most
2: is. Most
0: nyilvánosan kéri bocsánatot a zenétekért.
2: Elnézést szeretnék kérni. Minden zenésztől szeretnék elnézést kérni.
0: Ne, csak a gyerekektől, akik hallgatják.
2: Meg a gyerekektől is szeretnék, és hát hogy az egészért előre elnézést kérek, így igen, a zenekar, igen. Anyukámék, a tanáraim.
1: Ez még nem a diátadó, várj.
2: Ja, lesz olyan is.
1: Majd ha jól viselkedtek.
2: Bambit kapunk!
1: Majd a Bambiban, de hogy még itt ül valaki velünk, aki igen. Nem akart megszólalni, de sajnos de ezt muszáj. Elrontotta, mert én nagyon szeretem
0: őt. Ja, rossz ha nem akar.
6: Kitti vagyok, én vagyok ezeknek a csodálatos fiúknak az anyukája.
2: A zenekar
5: hatalmas nagy tapsot kérek szépen a kocsiból, a rádió előtt.
2: Kitti a zenekar orvosa, anyukája, igen, meg rúdja, menedzsere,
4: promóter,
0: doktor Nagy Dével vagy Kis Dével.
2: Tessék?
0: Hogy doktor Nagy Dével vagy Kis Dével? Nagy Dével.
2: Mert hát az orvosok Nagy D-t kapnak, tudtam volna. Mármint, hogy van ebben itt egy anomália.
3: És tőled is?
2: Van ebben anomália, de most akkor elmondom, hát van anomália ebben, mert hogy a Nagy D, Kis D az egy ilyen örök harc, de eredetileg ugye, tehát ez ugye PhD fokozattal jár. Na most de az orvosoknak valamiért ugye Nagy D, de a jogászoknak ugye Kicsi D, meg nem tudom. Bár az, hogy a jogász miért lesz doktor, azt senki se tudja, hát Marika néni is lehetne szerintem ennyi erővel.
6: Minden, amúgy tök mindegy, mert a személy, de úgyis nagybetűvel van.
2: Jó, igen, mert az kápszlok, hogy el tudja olvasni a biztos úr. Tudod, mert rossz a szeme.
1: No, gyerekek, ez egy ilyen adás lesz, de már nem is nagyon vártunk mást. Én személy szerint nagyon vártam, hogy megjöjjenek a srácok egyébként Pécsről, mert hogy ha jól tudom, a Sad News egy pécsi zenekar.
2: És ez igaz.
1: Úgyhogy...
2: De ez nem a te hibád.
1: És az, annak apropóján van nekik, hogy kijöttek legújabb lemezükkel, amiről már hallhattatok kettő dalt az előbb. Ja.
2: Kijönni lehet, bemenni valahol. Öregapám ezt szoktam. Jó, oké, befogom.
1: Ne, sose fog be, nem, az nem azért kérdik, hogy csődbe legyél. Csak annyit türelmet kérnék.
2: Én húzom le a színvonalat, bázom.
1: De csak emellett Dávidom, mindig. Nagyon gyorsan végig szaladnánk a programajánlókon azért, hogy a Slekmandani is, akit innen is puszilunk, és remélem jó a hurcibálja a gyerekeket jobbra-balra.
0: És hallgat.
1: És hallgat minket, és úgyis be fog még telefonálni, hogy valamit elfelejtett, de ledarálom, jó? Ma van 21, holnap 22 péntek, a Jollyban Ádik a gyűjtő buli, buzi kisfiúk, négy kézláb, ez egy punkzene, Wolzerandes, és hát a Dogs on Leeds is fellép. Ugyanez nap az Under Barban Retorsion lesz. Következő nap szombat, 23-án a kriptában AMD, Tisztán a cél felé, Kair, Pszichózis, és az itt hagyott mondatok fanzinből is be tudtok szerezni pár darabot. Ugyancsak szombat, én úgy érzem magam, mint a vízállás jelentő basszus.
0: De nagyon jól csinálom, úgyhogy nyomjad.
1: 5. hó 23-a szombaton, Rikendelőbuli Kiskunhalason, a Jenován tanyán, Infectious Pit, Méreg, Diszpopulár, Soulfield. Ugyancsak 23-án szombaton Budapesten az A38 hajón Seed, Joystick, Dongátó. Még mindig szombaton vagyunk, de kicsit nyugatabbra megyünk, ahol felhős lesz és csapat. A Ride újra megrendezik a srácok, legurulnak és koncerteznek, ez ugye Veszprémből indul, és egyszer csak kikül a Balatonparton.
0: Mi ez a
1: hát ez
0: esemény.
1: Ugye a Veszprémi Fehérvári Brigádnak a szokásos rájdja, ez most már a nem tudom, hanyadik, sokadik lesz. longboarddal, görkorival, gördeszkával, ilyesmi, biciklivel, minden, ami gurul, sokat gurulnak le a Balatonhoz, és akkor ott játszik majd a Kőkorszaki, a Nevünk Senki, a Pernahajders, a Furunkulus, Support, szerintem ez nem a zenekar neve, hanem valakit még nem raktak be a listára. Tetra, Lynx és Rizzo.
0: Wow.
1: De hosszú hétvégénkre senki se feledje, május 25 hétfő is szabad nap, hiszen pünkösd van?
7: Pünkösd.
1: Pünkösd van. A bárhol van Bullshit Detektor, Böjler és Rokkó zenél. Most pár napot kihagyunk, mert elérkezünk a péntekhez, május 29. A Riffben egy brazil zenekar, a Scumbags mutatja meg magát, Francesco és haverok és Infected Infinity társaságában. Már csak 3 nap van, bírjátok ki, én is úgy teszek. 30-án szombaton, Hey Ho Let's Go Fest az S8-ban, Dark Tapes, Stax, The Gigis, DIY, Snobs, Skandalum, Usurper Slug, bárhol, bármikor, Father Killer, Toxic Arrows. És most mondjátok,
2: Father Killer, Toxic Arrows.
0: Father Killer, az nem valami rock zenekar?
1: Nem. Fogalmam nincs, de hisztéria nem lesz. Én nem tudom, hogy ez hogy történt. Hogy
0: hát ilyen rock zenekar, nem?
2: Ja, rock. Nem ismerem.
0: Én azt nem tudom, hogy összekeverem valamivel.
1: Meg a Usurper Slugot, mert ez egy jó zenekar, ott is lekiék, szerintem jót hoztak össze. Na és az utolsó kétnapos nyárindító Underground Fesztivál a 3 Hollóban, pénteken Keyman, Pluto, kibaszott emberek, sajnálom, muszáj volt kimondanom, hiszen ez a nevük, május 30-a szombat, Másik Bolygó, Depart és Lopunk.
0: A Keyman az létezik még?
1: Úgy, de zenélnek, május
0: 29. Hogy...
2: Lopunk az jó.
1: Lopunk. Na milyen jó programajánlás.
2: Azt tetszik, azt tetszik.
0: De jó volt.
2: Ővel mindenképpen szerettem volna egyszer beszélgetni, mert a világ egyik legjobb emberének tartom. Te meg elég tételő, Júli, imádkozzál el egy mihatyánkot a kibaszottért. Jó?
3: Hogy a miért? Bocsánat.
2: Az emberek. Az emberekért.
1: De mondd ki a zenekar nevét, és akkor az
2: kibaszott emberek.
1: Emberek.
2: Ja. Tomi, ficsi, majd.
1: No, Pécsen történik valami, vagy környékén?
2: Semmi. Semmi.
1: Vagy Horvátországban.
0: Akkor rakok be zenét.
5: Persze, tilos karaván lesz most a hétvégén. Ez most ez a hétvége. Igen, ez a hétvége.
1: Igen, meg május 27 lesz egy doggos búcsú buli, ha jól tudom.
5: És ez igaz.
3: Szabad kikötőbe. Ezen kívül lesz egy Burgers and Wheels kétnapos fesztivál június 11-e.
2: A második
3: hétvégén. Második hétvégéje, illetve Horvátországban, Valpóban lesz egy vásárfesztivál nevezeti történet. 4-5-6 június, és a Szednyúz 6-án fog játszani, ha esetleg érdekelne valaki.
0: Wow.
2: Gyertek le. De jó egyébként, hogy úgy néz ki, hogy van egy vár, és abban van elvileg 4 színpad. De tényleg, nagyon király az egész.
1: A királylány palotájában, igen, meg a igen, igen, szobájában.
2: Leszoktam engedni a hajamat, fölmászik rajta.
1: Nincs
2: a
1: ja.
2: Jó, de a Tominak nincsen. De,
1: mert már leengedte, és nem nőtt vissza.
2: Ja, igen.
3: Ad vissza.
2: Ja, hát. De az... Jó lesz az szerintem.
0: És hogy lehet ilyen helyekre hát eljutni? Ez már úgy értem, hogy hogy tudtam oda kerülni.
2: Hogy van egy csávó, 2.
0: Mindig így kezdődő.
3: Egyből 2 csávóra.
2: Igen. Az a lényeg, hogy ők egyszer lejöttek Pécsre a szabad kikötőbe, amit nagyon szeretünk, mint helyszín. Tehát talán az underground életnek az egyik legnagyobb bástyája Pécs. Sőt, hát talán mondhatjuk, hogy igazából mellette még a Várárok van.
1: Jaj, ez...
3: Hát,
2: kikötőző, mert jó a hangcuc, és ott van Valér, aki a mi legkedvesebb porondmesterünk, szóval igazából, ja, tehát körülbelül szabad kikötő, és ők újra és újra befutnak random arcok, és akkor úgy gondolják, valahogy ráéreznek arra, hogy ez egy ilyen kulturális fellegvár, és akkor elkezdenek kérdezgetni, hogy vannak itt emberek, valaki, akivel lehet, és hát így valahogy felverült a nevünk a fesztivál egyik szervezőjénél, Igornál. Igor egy nagyon kedves csávó. Volt május 2-án a lemezbemutató koncertünkön is. Ami...
3: És túlélte,
2: ez nagyon kemény.
3: És hozta a spanyait.
2: És volt,
3: ők is túlélték.
2: Volt egy ilyen kérdéken a skinhead, Marco. Marcot nagyon szeretem. Marco rögtön ott helyből a csatak része, mármint bebambizva, rágyújtott a pultnál, és akkor Hegyes Tomi rögtön ki is dobta.
5: Meg a pultos lakótársam spanom, Vincével így oda szóltunk neki, hogy így, figyelj, ember, mit képzelsz magadról? És a csába így mutatta, hogy így nem érti, hogy miről beszélnek. Mintha itt süket lenne, vagy valami, de aztán így rájöttünk arra, hogy ja, ez az egyik horvát apácsával, akkor angolul elkezdtük nekem mondani ezt. De úgy is nagyon lassan kapcsolt, én addig már így kivittem a cigét, de én nem akart utána jönni, de itt tök jól el volt magában Markó.
3: Az értetőség szempontjából ugye azt muszáj elmondani, hogy Horvátországban ugye lehet még ilyeneket csinálni, és ők ezt nem tudták, hogy nálunk nem. Tehát ez volt a félreértésnek a tárgya.
2: De azért háromszor elmondtam.
3: Biztos, de biztos magyarul mondtad.
2: Ja, igen,
5: de bárki, aki a szabad kikötőbe be akar menni, bulizni, kikapcsolódni, megnyugtathatjuk, hogy ilyenek azért nem szoktak történni. Mm. Ez, hogy így ilyen random arcok rágyújtanak benne.
3: És fontos kiemelni, hogy nem rendes cigarettáról, hanem cigirágóról beszélünk, tehát hogy ez fontos.
2: Igen. Mondták is, hogy olyan durva pogó nálunk, hogy ez életveszélyes volt, mondja nekem az
1: ezt
2: Igor.
1: Ezt mondták a horvát.
2: Ezt mondta az Igor. Mondja nekem, mondom, barátom, azért nem volt annyira veszélyes. Tehát én emlékszem, a Toxic Weekenden voltak még ilyen erezdel a hajambulik, amire emlékszem, hogy hát főment a cukrom, ja, és akkor kicsit ilyen emlékezetkiesések. Na és ott volt, amikor az életemet féltettem. Tehát azért mondjuk egy ilyen Agnostic Front pogóban ott szegény Kittivel elvertek, mint azt a bizonyost. Úgyhogy, ja.
6: De annyira nem lehetett annyira durva a pogó ott május 2-e, mert hogy ott ült egy kedves barátunk, Béla, ugye
2: Béla.
6: Helyszín előtt Béla az ilyen 150 kiló tömény szeretett nagyjából, és ott ült kint ilyen lebigyeztett ajakkal, hogy senki nem akart vele játszani a pogóban, nem értem, hogy miért.
1: Te olyan emberekről beszél, én ott voltam ezen a bulin, de hogy így, mint hogy egy teljesen másik bulira beszél, egy másik dimenzióban léteztem.
5: Béla másik
2: súlyban. A videóklipben, ami el fog készülni.
1: Tényleg?
2: Igen, van rólad egy egész
3: Béla, hát amúgy biztos, hogy úgy amúgy felismereted, mert ő az úgymond a tökéletes testalkat, tehát hogy magassága, kerületes súlya 160, tehát hogy tényleg is
1: és zseniális. Lehet azért, mert én 180-ig is fölé néztem.
3: Lehet,
2: kedves csávó, jó csávó.
3: Nagyon kedves csávó.
1: Na de, bocsánat, kiveséztük szem ezt a május 2-t, ahol egyébként az új lemez meg Béla.
2: Na,
1: és ugye ezzel a május 2-ai bulin az új lemezeteket mutattátok be, és tulajdonképpen ennek az apropóján vagytok ma itt.
2: Szerintem
1: hallgassunk meg most két dalt még a lemezről.
2: Hallgassunk meg a Shrapnelt, meg a Ruckámot.
0: Milyen zenét játszotok?
2: Tessék, bocsánat.
0: Milyen zenét játszotok? Ez punk? És kész?
2: Hát,
3: kis hardcore is.
2: Hardcore punk, valami ilyesmi.
7: Hát úgy határozok meg magunkat, nem, hogy hardcore punk.
2: A te. Én nem tudom, hogy az életben nem. De nekem
0: oda mentek egy csajhoz, mit mondtok neki? Mi olyan, hogy ilyen zenekarban
1: játszok? Hát a Dávid azt, hogy nekem csajom van.
2: Tehát ez egy érdekes történet volt, hogy a Kitty az úgy került képbe, hogy egyszer ráírtam, hogy csináld már meg a logunkat, légy szíves.
3: És akkor mit mondtál neki, hogy milyen zenekarnak
2: te is ott voltál.
0: De videóval vagy?
2: Egy új zenekarnak.
0: A logótokat vagy a logótokat?
2: A logótokat. Kérdezz meg a Kitty. De melyen, ő kompetensebben.
6: Hát nem tudom már, hogy pontosan milyen kontextusban keresett meg azzal, hogy ez milyen zenekar, de abból sejtettem, hogy valami punk zenekarról lehet szó, hogy kaptam kettő tervet, hogy nagyjából milyen logót szeretnék. Az egyik a NoFX, a másik pedig a Rancid volt. Én csináltam egy negyediket, és akkor az lett végül, úgyhogy egyik tip se jött be.
2: Ja. Hát,
0: akkor viszont,
1: de hallgassuk meg,
0: akkor
1: és a végét talán el tudjuk dönteni.
0: Lecseng a vége a előzőnek, a következőnek.
2: Jaj, yeah. Csúnya szól beszélni. Lejövünk.

0: Hát.
1: Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió Páholy című műsora. Vendégünk a csodálatos Pécsi Szednyú zenekar.
0: A csodálatos Hegyes Tamás is.
2: Hallotta a második dalba a kolléganő hangját.
0: Így van, Júli.
2: Betelefonálókat kérünk e véget.
1: Hát szerintem...
0: Aki felismeri, az megkaphatja Zeininger Ábeltől a Szennyú zenekar felajánlásából az ajándékunkat. Ez egy,
3: ami az egyik rastatincsem.
0: Nem, egy az az egy darab készfogás. Egy meleg készfogás tudunk felajánlani a helyes megsejtéket.
1: És a hideg készfogással?
0: Hát ez nem...
1: Az nem játszik?
3: Nincs, szóval az előbb, amit hallottatok, ez az új lemezről az egyik legjobb dal, és azért lett ilyen emelkedően nagyon jó, mert ugye fitel rajta a Juli, mint ahogy azt hallottátok.
0: Lelőtte.
1: Nagyon aranyosak vagytok, de szerintem hagyjunk most már engem békén, és beszéljünk rólatok, hiszen ezért vagyunk itt, és ez a lemez ez
0: hát ez ilyen politikai hangvétele van ennek a lemeznek.
1: De ez hanyadik lemezetek?
0: Ha, negyedik vagy a harmadik, mert az elsőt sose adtuk ki.
3: Szóval hivatalosan a harmadik, egyébként meg papíron a negyedik.
0: Ja.
4: Hát papíron ez hivatalosan van.
5: A papíron harmadik.
3: Akkor bocsánat, elnézést.
1: Törvételen gyerek. És hogy mikor fogadtátok örökbe? Hogy mikorra datáljuk azt, hogy a Szednyú zenekar összeállt kb.
0: Hogy számok.
3: Szerintem
0: 21 október. 21 október volt az első közös
2: mindenki autista, ezt
0: tisztázni. Azért ez úgy van, hogy Czernivel nagyon régóta szerettünk volna a zenekart.
3: Az én vagyok. Ezt most mindenki látta, hogy az én vagyok.
0: Oda jártunk egy iskolába Pécsen. Nem mondok Pécset. Nem mondok nevet, a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumába jártunk, és ott azért egészen kívülállóként apostrofáltak bennünket. Tehát többször is megpróbálták kirúgni Czernit is, és szeretett labdázni. Én nem tudom, valahogy nem találtam meg a közös hangot így az atyákkal, meg hasonló, mert hát ja...
2: Zöld volt a hajad?
0: Nem, akkor még nem, de mondjuk, hogyha nem tetszett az arány, amivel levágták, akkor kaptam a fejemre rendesen, tehát hogy ez azért ilyenek így előferdültek. Most hát megbeszéltük, hogy legyen egy zenekarunk, erről nem fogunk beszélni. Egyetlen egy próbát élt meg érdekes. A formáció.
1: De ketten voltatok ebben a
0: zenekarban? Nem, valami random emberekkel összeültünk. Nem jött el a dobos erre a próbára, úgyhogy a gitáros dobolt, a Czerny énekelt. Nekem volt egy basszusgitárom, amit Németországba dolgozgatni, de ilyen szeretett szolgálat volt igazából, hogy öreg otthonban nyomtam, és akkor egyszer kaptam a szüleimtől 50 eurót, hogy akkor, hogy mit tudom én, mert volt hely, ahol lakjak, tehát a házinéni, házibácsi, minden dolog az megvolt, és hogy hát ugye mégiscsak, hogyha akarok inni egy sört, hogy valami 15 voltam ekkor.
3: Bambit!
0: De nem, a Németországban a sör az nem érted.
1: Menjünk tovább is.
0: Jó. És akkor ezt valahogy megtartottam, ezt az 50 eurót, és hazajöttem, és ezért az 50 euróért vásároltam meg életem első basszusgitárját egy pécsi hangszerboltban.
2: De nálunk forint van.
0: Mit?
5: Hoppá.
2: Mit?
4: Hogy
2: itt forint van nálunk?
4: Hogy oldaltad meg a csőn?
0: Mi van nálunk?
2: Megbicsaklott a sztori.
0: Milyen sztori? De eurót is elfogadták!
2: Basszus!
0: Egy nagyon szar basszus gitár volt.
1: Nagyon messze van a 2026.
0: Ja igen, hát ez még 2015. Akkor meg kellett tanulni basszus gitározni, de nem sikerült azóta se, tehát azt hallhatjátok, hogy ez azért nem vagyok én itt expert, de a lényeg, hogy...
4: Till Dávid életmű interjú.
0: Ja igen, ez egy kicsit 3-fél órában elmondom, hogy...
4: Mindjárt ott vagyunk.
1: Zenekaratok.
0: Igen.
1: Fiatalok voltatok, meggondolatlanok. Volt mondani való ennek a zenekarnak, vagy csak szeretetek volna zenélni, hogy kicsit megmutassátok magatokat?
3: Volt egy Pokoli Mennyország című számunk, ezzel a címmel mindent elmondok, és az együttesnek a neve pedig In Vino Veritas volt. Szerintem ez a két név, ez magáért beszél, gondolhatjátok, hogy milyen volt, olyan volt, hanem rosszabb volt. Nem sokkal rosszabb volt.
1: De akkor nektek nagyon fájhatott az élet még. Tehát, hogy
3: a tínézserként a Nagy Lajosban, egy katolikus iskolában, szerinted mennyire fáj? Hát eléggé.
0: Kellett imádkozni is.
3: Kellett imádkozni.
1: És akkor ezzel az In Vino Veritas, erről van bárhol?
0: Nincs, és nem is lesz. Egyébként valami régi telefonom, régi memóriakártyáján lehet, hogy találnék valamit, de ezt nem fogom.
5: Ne találd meg.
3: Semmi is meg.
0: Az lesz.
1: És az In Vino Veritasból ti ketten folytattátok? Vagy ez
0: hát igazából az volt, hogy a Czerny megszakította velem a kapcsolatot, mert biztos, nem tudom,
1: mert a elvitte
0: az élet Bambi sajnos ba. Két hely településre.
3: Nem igaz, először Kaposvárra egyetemre, utána csak
0: Czerny járt egyetemre. Egyébként mindannyian jártunk egyetemre.
1: És el is végeztétek?
0: Nem, talán.
3: Négyből egy.
0: De helyettetek is
3: úgy végzik. De helyettünk PhD-zik,
0: úgyhogy. De nem egyébként az egyetemet, azt elvégeztem tulajdonképpen, tehát ez a más. De most ez nem az a lényeg, az a lényeg, hogy akkor Czerny egy 3 évre eltűnt, és akkor már valami csajhoz, és akkor visszajött. És
4: most jön a fontos info.
0: Akkor nekem volt egy zenekarom, tényleg.
1: Ez 2018 környéke.
0: Várjál, nem az már 20. 2018-tól volt egy zenekarom, ez egy metal zenekar volt, ez nagyon érdekes. Ki fog jönni arról is, hogy ami nagyon régi demókból visszamentett akármicsoda, de ez most mindegy. És akkor jött a Czerny, és akkor a mi próbatermünkben akkor elkezdtünk játszogatni, akusztikus, én gitároztam. Tehát mindenki elképzelheti, hogy ez hogyan alakult. Engem kirúgtak a zeneiskolából annó.
1: Legalább fölvettek.
0: Nem volt fölvétel. Vagy
4: de Schneidbergeres voltál, öcsém, te nagyobb konzis vagy, mint én.
0: Mert?
4: Schneidbergeres voltál.
0: Ki az, mi?
4: Nem Schneidbergeres voltál.
0: Nem, Liszt Ferences.
4: Baszki, tényleg. Elnézést.
0: Liszt Ferenc? Hát, lehet vitatkozni egy magyar, de most nem azért zeneszerző.
4: Konzi.
0: Konzis. Megkérdeztem, akkor egy végső elkeseredésében elkérdezte a gitártanárom, mit szeretnék játszani, hogy már most már tényleg, tehát nem tudnak velem mit kezdeni, meg mondtam, Sex Pistols.
1: Ezért tanácsoltak el a kozi.
0: Igen, valami ilyesmi. Úgyhogy ebből lett az, hogy akkor Czernyvel elkezdtük. Volt egy haverunk, az Imhoff Dávid, még nagyon régről. Ő volt az első gitáros egyébként a zenekarnak. Csöröksz a telefon.
1: Hát már is van egy betelefon.
2: Ezt tudjátok, hogy kifordítjátok egymásnak ott. Így.
0: Jézusom! Na.
2: Megpróbálom fölvenni.
0: És akkor itt hallom a telefonban.
2: Halló, adásban vagy?
1: Halló.
6: Schneidberger vagy Sterbinski? Tök mindegy. DJ Gazi, a DJ Vance. Welcome in Budapest.
0: Gyere be a diszkóba. Vagy mi?
1: Köszönjük
0: szépen. De legalább van egy aktív hallgatónk.
1: Szerintem ez a Sterbinski volt, aki nagyon sokat labdázott a gyerekekkel.
0: És hogyan ez a csehszlovák népzene? Jó, mindegy, én már egy másik, harmadik beszélgetésben
1: vagyok. Na, szóval Czernyvel összeraktatok egy zenekart, ami már egy punk zenekar volt.
0: Ez már egy punk zenekar volt, és akkor jött az Imhoff, eredetileg basszusgitár, aztán cseréltünk, és akkor jött a Hegyes Tomi, 21. októberében, úgyhogy innentől közül mesélj magadról, Tamás.
5: És akkor itt kezdődik igazából.
3: Mert hogy ez a zenekar, ez már a Sad News volt, tehát ezt így kitett, hogy ez már az volt. Tehát, hogy ezt így azért fontos hozzátenni.
4: És itt kezdődött.
2: Várjatok, rakjak be valamit halkan, valami meditációs zenét, hogy menjen alatta? Hogy az jól állna a hangot.
0: Kis csehszlovák népzenét.
5: Meditálunk a Tomi hangjára.
4: Töljétek hátra, parkoljátok a kocsikat, figyelem meg egymást.
1: Neked miért ma ugli a Bece neved, miért még megyek szószó lesz?
3: Nézd rá!
4: Hát, volt Gimibe egy törítanár, aki kipécézett, és én bosszúból nem megsértődtem azon, hogy kipécézett, hanem így felvettem ezt a nevet. Igazából ez a nice story. Na, úgy néztem ki, mint a Maugli, mert olyan hajam volt, olyan alkat volt, olyan kis giliszta csávú.
0: Egy medve nevelt.
4: Innen a név. De térjünk vissza 2021 októberére, amikor a Sad News zenekar összeállt végre.
2: Ez melyik?
1: Te így hivatásosan tudsz dobolni.
4: Hivatásosan?
1: Úgy értesz hozzá.
0: Hát hívtuk.
4: Hát már pára megkérdezték már így az évek alatt, hogy melyik koziba jártam, azt így el kellett keserítsem őket, hogy én magamtól tanultam meg ilyen okésan zenélni.
1: Fantasztikusan, ne.
4: Na, volt egy 2021 ősze, ott elkezdtünk zenélni a srácokkal, úgy voltam elő, hogy hát én egy picit besegítek ebbe a bandába, azt mondom, hogy
0: amíg megy, lesz egy dobosunk.
4: Ja, egyet-kettő koncert ezekkel a srácokkal, meg akkor jó, feljátszom ezt a lemezt, ami ki se jött. De szépen alakultunk, formálódtunk, így nekem köszönhetően így hallgatható lett ez a zene.
0: Ez igaz.
3: Ez igaz.
4: Ez igaz.
0: Ez igaz.
4: Ja. Nem, mert tényleg így ilyen, hát
0: marha jó volt, kivette
4: a kezembe. Meg volt a pankos kis varázsa ennek a muzsikának eleinte, ez ilyen kis ilyen bénáskodás, de hogy így, ja, nekem siker... Elveszett, most már vérprofizmus van. Mindenki. A Dávidnak azóta már lett hangoló pedálja.
0: Ja, már után vettem egyet. Ez egy szar zenekar.
4: A gitáros itt mellettem mondja, hogy neki még nincs hangoló pedál.
0: De tőlem kapott egy csiptetőset. De,
4: ja, az csiptetős hangoló pedál. Az előző gitáros is kapott. Az is elvesztettem mind a kettőt. Úgyhogy nem kell nekik
0: hangolók. Ez leégett, összedőlt, aztán süllyedt el.
4: Figyelj, koncertjeink előtt nem hangolás kell, hanem hangolódás, az meg megvan, úgyhogy... Ja, szép, hát hogyan halad tovább a története a zenekarnak, így nem... Ja, felvettük az első nagy lemezt, ami nem jött ki, hát akkor írtuk a következőt.
1: De miért nem adtátok ki egyébként?
4: Nem szólt jól. Nem szólt jól.
3: Nem volt jó a master, meg igazából mi sem szóltunk jól, tehát hogy ez így nem
0: van önkritikánk, bármennyire is nem gondolnál, kedves hallgatóság, van de valamennyi önkritikánk.
4: Igen, de közben megtaláltuk a saját kis hangunkat, a saját kis stílónkat, és ja, így a Dogóznak a két gitárosával, Éret Szabival és Kárai Bencével így az akkori próbatermünkbe Olympia B6 shoutout takar, hogy és most kisípoltam a terem felelős nevét. Kisapott minket a fenébe nemrég.
0: Ja, ez egy jó.
4: Fölvettük a Bencével és a Szabival az első nagylemezünket, amit tényleg kiadtunk már, ez volt a Penerki. Itt még javarészt angolul voltak a szövegek.
0: Csak angolul, nem?
1: Egyébként mi?
4: Nem, volt egy-két kitérő.
3: Volt benne egy-két magyar rész.
1: Ki írta a szöveget, és hogy raktátok össze a zenét, és miért gondoltátok, hogy angolul kell szöveget írni, hogyha ez koncepciózus volt?
3: Ezen a ponton átadnám a szót Till Dávidnak, és kérlek, ezt mondd el, hogy miért így történt.
4: Egy szám kivételével te írtad a szövegeket, Dávid.
0: Köszönöm szépen, Tanás, hogy emlékeztetsz erre a...
4: Nincs, de, mit
0: igen, egyébként igen, tehát hogy mondjam, igen, a szövegeket azokat én írtam nagy részt, meg ez így talán valahogy így a Szennyusz történetében ez így megvan, nekem vannak ilyen hülyeségeim, hogy én írom a szövegeket.
1: Neked van mondani való tulajdonképpen is?
0: Hát nem tudom, mindenki... Hát... Vannak szövegek, elfelejtettem a kérdést.
1: Hogy miért angolul?
0: Bocsánat, marha másnapos vagyok egyébként. Tegnap volt egy koncert, amin ott volt.
3: A Bambitól vagy másnapos?
1: Ah, másnapos. Alvás hiány.
0: Ja, igen, nem aludtam ki magam, tudjátok. Tehát
1: egy koncerten voltatok.
3: Ezt a felnőttek másnapoknak.
1: Tehát, hogy miért angolul írtátok a szöveget?
0: Hát volt egy ilyen nünükém, hogy angolul kell megszólalni, mert hogy az a nemzetközi, és aztán mindenki mondta, hogy Dávid, ez hülyeség, és én mondtam, hogy nem az, majd azt mondták, hogy de az, majd én mondtam, hogy csak azért se, aztán végül meggyőztek.
1: Egyébként szerintem jobban szóltok majd, vagy nem, én hallgattam azt a lemezt is.
3: Igen, köszi szépen, szerintem is.
1: Igen. Jó el kifejezetten ez.
0: Jó, de mondjuk jó, hogy van az embernek néhány olyan közérthető mondjuk így dalap, főleg, hogyha elmegyünk tényleg valamiféle lehetőség adatik.
7: Vásár.
0: Igen, külföldre menni, akkor ezeket én még mindig előveszegetném, mert hogy amúgy nem rosszak szerintem, és tök jó az, hogyha mondjuk legalább a fele egy harmada a szetnek, az közérthető. Tehát szerintem az
3: mondjuk, hogyha én rajtam múlik, akkor úgyse fogják érteni, mert olyan gusztistalan, hunglis módon adtam elő azt a lemezt, azóta valamilyen szinte fejlődtem, de még mindig nem az igazi, úgyhogy ha nem fogják érteni, már pedig nem fogják, akkor az javarészt az én sorom lesz.
0: De a címét, hogyha ellopja a setlistet, akkor látja.
3: Az igaz.
0: Főleg rá vagyunk Hitler.
1: Amúgy nem az energiátok az elviszi, mint hogy mondjam, azért az alapvetően az értem, hogy az angol az értik a szöveget, de egyrészt úgyse figyelnek rá, másrészt meg azért amilyen energiával ti jelen vagytok a színpadon, azt mondom, tök ritka, és ez meg egy...
0: Hát a cény az.
7: Hát meg szerintem egy nagyon-nagyon fontos különbség, amiért alapvetően nem működnek az angol szövegek, az, hogy az angol szöveget hallasz, akkor vagy odafigyelsz, vagy nem, ha odafigyelsz, akkor lefordított fejbe, de hogyha magyar szöveget hallasz, azok magyar szavak, az kénytelen vagy. Ez mindenképp szól hozzád. Ezért szerintem kell magyarul csinálni.
0: Igen, és ezt a tanulságot levontuk. Tehát, hogy ez egyébként az én saram, tehát az én hülyeségem volt teljesen, és ezt elengedtem.
1: De legalább tudod magadat revidálni, és...
0: Ha legalább van! Na, kérdezik, akkor van!
1: És a zenerész, az közös meló, vagy a
7: Mika? Teljesen közös.
3: Az közös.
4: A zenerész az valahol közös, de mondjuk így a... Hát, körülbelül így a közgyűlöletig, a második nagy lemezünkig így, főleg a Dáviddal mi ketten írtuk az instru részt. Hát a Dávid hozott nagyon sok témát, én arra azt mondtam, hogy figyelj, mi lenne, hogyha így úgy alakítgatnánk, és akkor így kicsit így jobban így gatyába ráztam. Mondta, hogy nem. Én mondtam, hogy de, meggyőztem őt azzal, hogy figyelj, nézd, milyen jól szól, és meggyőztem, hogy milyen jól szól.
1: Mint ja. Te nagy diktátor vagy, azt láttam.
0: Egyes?
4: Pont én.
0: Csaucseszkunk.
1: Nem.
4: Nem, a diktátorokról ebbe a rádióadásba szó sincs. Csak a Bambi. Na.
3: Meg a Laszti.
4: Az imófutó? Ja, meséljük el. Jó.
1: Hát akkor az angol lemezt azt kiadtátok végül is?
4: Igen. Kiadtuk utána, hát miközben mixelődött, masterölődött a Penerhi nagy lemez, a közben már így írtok a következő anyagot, a közgyűlöletet. Olyan vicces sztori, mert hogy amikor így hoztam a közgyűlölet című számnak az ötletét, mert hogy annak az instrumentál részét, ezt én írtam, a szövegét meg a Cejnivel, pont miket hát, írtuk? Igen, az pont. Egy ilyen kakuktojás, de... Olyan vicces volt, amikor mondtam azt, hogy ez lesz a közgyűlölet című szám, és ez lesz a lemeznek a címadó dala, mert hogy olyan milyen rohadt jó szó ez a közgyűlölet, és így stb. Azt másnap hallottam a Puzsér szájából ezt a szót, hogy közgyűlölet, és így, hogyan folytatódik tovább itt a történet. Ja, ott kiadtuk ezt a lemezt, szépen a közgyűlöletet kiadtuk
3: 2024
4: július 24-én, ami lehetett volna előbb is, csak én voltam az ilyen nagyon kis ilyen halogató fiatalember, és így miattam nem jött ki két hónappal előbb, úgyhogy én is bocsánat.
1: És ezzel Pécsen és környékén léptetek föl, vagy merre? Mindenfele mászkáltatok az országban?
0: Egerbe, meg Budapesten. Jó, Egerbe foglaltam egy olyan jó szállást.
3: Amiről most nem fog beszélni.
4: Hogyan folytatódik a történetet? Ja, kiadtuk azt a lemezt. Tavaly március elején mentünk stúdióba a közgyűlölettel, szépen masterelődött, mixelődött, közben már írtuk az új lemeznek, a soha többé Magyarországnak a számait, és azzal meg kevesebb, mint egy évvel később mentünk el stúdióba.
0: Ez most március.
4: Ez volt. Közben meg az volt, ja, amikor kiadtok a közgyűlöletet, akkor volt a váltás. Persze. Akkor volt a váltás, hogy...
0: Ez tavaly nyár, nem?
4: Ja, tavaly nyár volt, hogy elköltözött Pécsről az akkori gitárosunk, az Imhof Dávid, és így nehezen tudtuk összehozni a próbákat, meg így az ilyen kreatív folyamatokat, úgyhogy ja, megbeszéltük vele, hogy figyelj, tesó, ez így most így nehezen jutottunk erre a döntésre, de ki kell ezt mondani, és hát tök jól elfogadta, érezte is így valahol, hogy hát jó, már egy annyira nem illeszkedik bele a csapatba. Azt jött a képbe a Martin.
0: És lettek gitártémáink.
4: És lettek másmilyen gitártémáink, mint olyan gitártémák, amik basszusgitáros vagy dobos kezeiből nem jönnek ki.
0: Igen.
1: És Martin, te honnan csöppentél bele ebbe a brigádba?
7: Nekem így az volt, hogy a Hegyest, amit ismertem vele, már így jobban voltunk, akkor még senki más nem ismertem a zenekarból, és így vele beszélgettünk, hogy csak itt teljesen mondtam neki azt, hogy basszus, nekem annyira hiányzik már, hogy legyen egy rendes punk zenekarom, mert hogy csináltuk azt, hogy a haverokkal így az ő garázsukba, meg mit tudom én, de akkor az olyan volt, hogy ilyen tudod, azelőtt két hónappal vettek a többiek először hangszert a kezükbe, és akkor ott voltam én, aki meg már ilyen zenekaros múltból jön, és akkor ilyen kicsit ilyen...
1: De nem punk zenekaros múltból.
7: Nem, annál magát sokkal komolyabban vévő, és sokkal igénytelenebb zenéből jöttem, tehát az említése sem méltó.
1: És ilyen most nagyon... mondd ki a zenekar nevét.
7: Nem. Olyan emberek közül jöttem, akik nagyon úgy fogták fel a zenekarozást, mint egy vállalkozás, ja, amiben pénzt kell ölni, és akkor siker, és akkor marketing, és akkor mit tudom én. És nagyon undorodtam tőle. Egy rendes hangzenekart akartam. Igen. És akkor itt mondta nekem a Tomi, hogy hát igazából mi a gitárosunktól így megválunk, és akkor még úgy voltam vele, hogy jó, nem mondok semmit fixen, de hogy beugrok egy-két koncertre, akkor, mert hogy amíg nincsen más, meg mit tudom én. És így találkoztam velük, csak ennyi, hogy lementünk meginni egy sört, Bambit. Egy próba, egy... Ja, igen, nem tudom, mi az a sör, de ízni.
0: Szexárdi vagy,
7: és ja, ja, és akkor így
1: nem
7: mondom,
1: úristen! Nem volt, hogy szex!
7: Nem volt szexárd, hanem finom szörnyedés volt.
3: Mert tudják a gyerekek, hogy nem azért volt esznek tojásból, hát az a baj.
0: Sikeresztet!
4: Na, de folytatva a sztorit.
0: Szex.
7: Hol tartottam?
4: Szexnél.
7: Igen, igen.
1: Jöttél.
7: Te nem szemre levanciáljén én, szóval nem ott
3: lejöttél
7: tartottam.
3: Lejöttél beszélgetni, ott igen, volt igen, elvenünk, igen. Igen.
7: És akkor úgy voltam vele, hogy úristen, ezek az embereket, imádom őket, és akkor így, ez még az első próbánk előtt volt, azt hiszem az első közös próbánk előtt.
3: Nem is így emlékszem.
7: És akkor lementünk, először csak eljátszottam azokat a számokat, amiket így megtanultam, hogy akkor az lesz majd a koncerten, az előző izé, amiket ők írtak előttem, és így... Mondom, basszus, ez nagyon jó élmény játszani, nagyon jó velük játszani, és akkor utána kezdődött el az, hogy közösen írunk. Ja, így kerültem be a zenekarba, az mikor volt?
4: Tavaly 25 júliusra.
0: Bocsánat, itt tennék, ja. Rá kell csatlakozzak mindenképpen, mert Martin azért nem szereti fényezni magát. Az első próbára, amit közösen csináltunk, nagyon, nagyon figyeltünk. De tényleg, tehát hogy minden legyen élére állítva, figyel, próbáltam, hogy... működik-e ez egyáltalán, tehát ez volt a kérdés. És akkor mondta Martin, ja, megtanultam a közgyűlöletet. Na mondom, jó, akkor játsszuk. Eljátszottuk.
1: Már egy dalt vagy a lemezt?
0: Na várjál.
4: Na várjál.
0: Tök jó volt.
1: Ja, bocsánat.
0: Tök jó volt, és akkor mondtam, hogy Martin, hát ez tökre lehoztad, basszus, hát ez élmény volt. Ja, akkor játszunk tovább. Hát mondom, mit mondtad, hogy a közgyűlöletet tanulta? Ja, de a lemezt.
4: Ami akkor még ki se jött, hanem igen. Még csak a Final Master, vagy egy az utolsó mixelések voltak meg, és így az drága keresztet tanultam.
3: Igen. És arról megtanulta a csávó, és lehozta az első próbán. Második próbán meg már a Penárhíról is azért
4: egy hét alatt tanulta meg ezeket a számokat a
7: ja,
4: Martin.
7: Mert azután egy héttel volt a... Mi volt az? Közgyűlölet bemutatós koncert volt?
3: Nem, egészen az Besúranok Fesztivál volt, azt hiszem.
4: Nem, az előbb volt.
1: Ez a Besúranok Fesztivál?
4: Ez egy fesztivál. Na, mindjárt kitérünk rá. Hát a lemez megjelenés után nem is ilyen lemez bemutató volt, hát a német Noise Church, hát valamennyire német Noise Church zenekarra játszottunk innen, és shout out Bíró Erikéknek.
0: Ja, ők királyak.
4: Igen, ők túlnéztek errefele, ja, így előre megbeszéltük, így megnéztem, hogy pár hónapban nyilván, ahogy a profik szokták, én megbeszéltük a koncertet, akkor mit tudom, hogy végül is pont úgy alakult, hogy akkor a Martinnak a debütáló koncertje volt, meg akkor a közgyűlölet lemeznek a bemutatója is volt, így utolsó pillanatban határoztunk el, hogy hát legyen a hobó bemutató.
7: Yeah.
4: És ez igaz.
1: Közgyűlölet, oké? Okay. És akkor már Martinnal csináltátok a soha többé Magyarországon.
7: Igen, hát gyakorlatilag ahogy a közgyűlölet kijött, abban a pillanatban már elkezdtünk együtt írni.
0: Meg volt a fél album.
7: Igen, ja. Igen. Hát még nem a fél album, ilyen 3-4 szám volt kész akkor, amikor én bejöttem, azt hiszem. Aha. És akkor onnan dolgoztunk tovább.
0: Úgy volt?
7: Ja, lehet. Igen, igen, igen.
2: Na figyeljük, na te, pont igen. Ezt akartam mondani, hogy kiégett az agyam néhány
3: sokot szor. Belőlünk.
2: Nem, nagyon jók vagytok.
1: Jó, rossz gond, Jürit napszemüvegben egyébként fölcsapta a lábát a pult.
2: Igen, nagyon jó hallgatni a műsor. Remek. Ezt otthon is megcsináltam volna.
0: Szigrágot.
2: Na, akkor nézzünk egy következő dalt a lemezről. Hány dal van rajta? Mit
0: 14.
2: Mondhatok? És ja. Ezt
7: de mindegyik ilyen egy perc, másfél perc.
2: Igen, de ez zseni egyébként. Szerintem én azt vallom egyre inkább, hogy így 26-ba szerintem ez abba, aki abban nem tud belerakni mindent, amit kell vagy akar, az...
7: Ja, igen.
3: Hát meg a műfaj is olyan volt mindig.
2: Ne hagyja, hogy csak gondolját. Na, ezt figyeljétek.

0: Na.
1: Szép napot minden itt kedvesnek. Vagyunk. Ez itt a Tilos Rádión a Páholy című műsor. A Sad News zenekar a vendégünk.
0: Szókimondó szövegek. Igen. Ezt már most mondjuk, hogyha esetleg a gyerekek most kapcsolódnának be, akkor fogjátok be a szemüket, meg a fülüket.
2: Ez egy hülye szó, ez, hogy szókimondó. Már kimondod.
0: Hát van, meg kell mondani.
2: A nyugalom megzavarására akarsz.
0: Viszont...
2: A nyugalom megzavarására hivatott.
3: Tak vagyunk.
0: Abban maradtunk, hogy itt állítsuk meg a zenét, mert többet akartunk leadni, viszont itt rám szóltak, hogy most ne menjen le több, mert jön egy olyan része a lemeznek, innentől kezdve, a következő dallal, ami, azt ezt már ti mondjátok-e?
2: Hát egy kicsit talán más.
3: Lemegyünk benne Drop D-be egészen pontosan. Ezért kellett...
0: Bíztam benne, hát nem vidám pánk lesz belőle.
2: Ide csináltuk három feldolgozást a Sun 41-tól.
3: Igen. Az is ott lesz. Nem lesz ilyen.
2: Az a lényeg, hogy... Mi is megzenésítettünk néhány Telex cikket. Éjjel csináltuk a borítót is. Nem mondom, hogy ez egy szarzenekar, de... most Istenem.
1: Na de, beszéljünk rólatok, hiszen most jött ki a lemez, és ezt ünnepeljük.
2: Így.
1: Vagy nem?
2: Lenne gyufán meg.
0: De még hogy?
4: Így. Mit lehet szólni a következő két számról?
0: Igen.
3: Hát, csak annyi, hogy ez tényleg egy kicsit gyorsabb. Gyorsabb, hangosabb, erőteljesebb. Ez kiment. Úgyhogy.
2: Az volt a cél.
3: Meg volt?
2: Meg volt. Igen.
3: Jó lett. Jó.
2: Igen.
3: Meg az a két szám is jó lett. Tehát annyi, hogy ez egy tényleg egy ilyen külön blokk, azért raktuk őket egymás mellé, mögé, alá.
2: Fölé.
3: Köré. Által. És az egyik, a Shrapnel, kőkemény 42 másodperc, azt hiszem, az egész szám.
5: 40 fölött kiszámolja.
3: Az a Martinnak a gyakorlatilag a száma, tehát ő is írta hozzá az instru részt is, meg a szöveg is a tiéd, hogyha jól emlékszem.
2: Tessék?
1: Ezt amíg te Kádban írtál?
2: Nem, az más. Majd utólag elmondjuk.
3: Az egy másik.
2: Az easter egg, az majd valahol majd lesz, ja. Nem mondjuk meg, hogy hol.
3: A Rootscamot pedig a Hegyes Tamás hát az tollából.
5: Hát ez egész pontosan úgy volt, hogy voltak ilyen, mint ahogy a gitáros, gitár riffeket író embereknél szokott lenni az, hogy ilyen évekig tartasz a fiókban a riffeket, és akkor így hát szépen lassan, hogy így gyarapodnak, így egymás mellé raksz egyet-kettőt, megnézed, tök jól működnek. És így megszületett ez a Roots Scam című szám. A Dávidnak mondtam azt, hogy figyelj, én nem tudok erre szöveget írni, semmire se tudok szöveget írni. Én valami ilyesmit képzelek el, és így, mint az AI promptot, ahogy én megadtam a Dávidnak, csak egy húsvér művész embernek mondtam azt, aki a zenésztársam
2: is. Hús vagy vér, azt a Kittit kérdez, de hogy a...
5: Húsvér és Bambi.
1: De nem Kittinek volt közel a szöveghez.
5: És cigirál.
2: Nem. Nem vagyok művész, ezt szeretném visszautasítani.
5: Minden esetre szövegíró vagy, és igen, hát ennek a számnak, igen, te írogattad meg a szövegét.
4: Összenövesztetek.
5: Igen.
3: Most.
5: Összebeszéltünk, hogy így, figyelj, legyen már ilyen a szövege. És olyan lett a szövege.
2: Igen.
1: És mi alapján dől el egyébként, hogy melyik őtök énekel?
2: Hát én vagyok az erős. Nem.
1: Cejni énekel, meg hörög, meg kiabál. Ezeket váltogatod.
2: Aha. Most amikor az ember ír egy szöveget...
1: Néha te is énekelsz.
2: Igen, tehát az van néha túl személyes. Tehát, hogy nem lehet mit csinálni, néha átmegyek olyan személyeskedésbe, amit a Cejni már nem, mert vicceltem. Itt az van, hogy az emberből így is kijönnek tök személyes dolgok, és azt nyilván nem követelheti meg senkitől, hogy ezt helyette adja elő. Tehát, hogy ez egy ilyen kényszer helyzet a részemről.
1: Tehát, hogy a Cejninek nem tetszik, az sajnos te viszel.
2: Hát nem, ez úgy van, hogy mondja Cejni mindig azért el szoktam mondani, hogy figyelj, ezt azért én, mit tudom én, ez annyira nem én vagyok. És akkor például volt ilyen a Julis feat-en, hogy ott én talom a verzéket, és az azért van, mert
1: miért van?
3: Ott mondjuk nem kell sokat beszélni, hogy igazából pont, hogy te mondtad azt, hogy figyelj, ez igazából túl személyes, igen. Ez így rólam szó. Én meg úgy jöttem vele, hogy így olvasom, hát így, ja, amúgy igen, tehát hogy ezt inkább tényleg toltál.
2: Én vagyok a zenekarból az, aki egyszer szavazott érvényesen életében 18 évesen, és az nem a Cejni. És ha a Cejni mondja el, akkor lehet, hogy az emberek félre gondolnak, az érted.
4: Hát meg szerintem alapvetően azért benne van, hogy ez egy tök jó dolog, hogy ebben a zenekarban egy mindenkinél van mikrofon, mindenkinek van valami kis ordibálása, ének része, izé, és akkor ebbe így azért néha jobban is beleállunk, akár tudatosan, tehát ez nem csak egy olyan, hogy jó, hát ezt most nem mondhatom én, jó, hát akkor mondom én, hanem ez így ez benne a pozitívum, érted meg, ez benne a tök király.
1: De hogy így valahogy én azt látom rajtatok, azt nem vagy erősítsétek, vagy cáfoljatok meg, hogy így nem nagyon van nálatok egó kérdés. Szóval nincs ilyen, hogy azért, nincs. Mert én vagyok a dobos, vagy azért, mert én vagyok a gitáros, vagy a basszoros, vagy az énekes, ez
2: halál az pofázni vele más dolgában.
3: Egyébként így van.
2: Hatékom támadott.
3: De mindenki csinálja igazából a maga dolgát, mindenki tudja, hogy miben erős, és ez így szépen ki is alakult, és innentől kezdve mindenki abban, vagy abból veszik ki a legtöbbet, ami az a leginkább ért talán.
5: Ja, meg a számírás is azért
2: tud... Tomi például tök jól tud főzni is.
5: Köszönöm szépen. Igen.
0: Dobolás közben is megy.
5: Dobolás közben, én dobolás közben főzök a legnagyobbakat.
0: Amúgy múltkor pont láttam egy olyan videót, ahol a dobos valami, nem tudom, ilyen deadcore, vagy nem tudom, ilyen dobos volt, és pizzát csütött közben.
5: Ja, melyik az I Prevail-nek a dobosa volt. Hú, az mekkora egy feature. Na mindegy.
2: Minden remek műnek megvan az olcsó szemét kópiája, tehát a fit-fat. Kezdte ezt az egészet, és mi csak tehát, hogy kullogunk.
5: Visszatérve ránk, amúgy tök szeretem azt így a zenekarunkban, meg így ezért is tudunk ilyen rohadt gyorsan írni számokat, hogy meg lemezeket, hogy tökre megtaláltok a közös pontokat a saját kis ízléseinkbe, meg így szépen így, ahogy együtt lógunk már évek óta így, hát így töltettünk hozzá így másik ízléséhez is, és így egy tök jól megtaláltuk, nagyon könnyen megtaláltuk azt, vagy nagyon könnyen meg tudjuk találni számírások közben azt, hogy ja, mi fog tetszeni Attinak, vagy hogy ez már túl sok lenne mondjuk a Dávidnak, vagy ez túl sok lenne mondjuk a Cejnének.
0: Majd elmúlik.
5: És hát
0: Nem akarok passzolni, szerintem
5: egy olyan számot, mint a Roots Come, ami hamarosan jönni fog az adásba. Egy olyan szám az most az első lemezes érába, ott így a Dávid az ki lehetett volna kergetni a világból, de most meg így Roots Come most tetoválása.
0: Akkor figyeljetek, akkor paraszt módon be is hozom a három dolgot fogunk meghallgatni? Schrapner,
2: Ruszkám és Martin szerzemény, amiről majd utólag beszélünk.
0: Ez még nem a Ruszkám, hanem az
2: a három. Ez a kemény
3: Schrapner, Ruszkám és a lopjál valamit. Ezek fognak
0: következni. Akkor hagyj jöjjön.

0: Na.
1: Hello, kedves Tilos Rádió hallgatók.
0: Akkor ez volt az a triumvirátus.
1: Ja, igen. Hát csak mondjuk, hogy a Szent News zenekart hallották, hát
0: igen, és hogy a szövegek
2: szóródottak.
0: A szövegek bevállalósak, azt is mondjuk be. Az 1%-ot
1: már nem
0: kell. Igen,
1: meg az egész adás szerintem olyan, hogy a gyerekeket zavarjuk el a igen. rádió elől.
0: Mert még nem majd, történt meg.
1: Majd az archívumban meghallgatják. De ja. hogy...
0: igen.
1: Szóval, hogy ez egy kicsit érdekes volt, ez a két hörgős, meg egy kedves...
2: Igen, igen, igen. Így az utolsó számról mesélnék egy kicsit, amit most hallhatunk a lopjál valamit a melóból. Ez tényleg úgy született, hogy a Burger Kingben dolgoztam, és beálltam mosogatni, és egyszerűen annyira elegem volt abból, hogy azért az egy olyan meló, hogy te nem tudsz máson gondolkodni sem munkaidőben, és semmi, és így mondom, valahogy vissza kell vegyem ezt a kis hatalmat, hogy jó, akkor most mosogatás közben megírok egy dalt. És mosogattam, tényleg így a folyamatos csak csipogás, ordibálás, minden ízé, próbáltam így kizárni, most fejbe megírok egy dalt, és nekiálltam ott nulláról teljesen így kitalálni sorokat egymás után, ez majd lehetne valamilyen akkordozós, valamilyen kis ballada, paródia, vagy mi a tököm, érted? A tököm az nem csúnya szó.
1: Most már nem
0: jel. Most már az.
2: És akkor úgy voltam vele, hogy ezt így megírtam végig fejbe, és akkor ezt így ismételgettem magamba, amíg el nem jött a 4 óra, buszra szálltam, hazamentem, ahogy hazaértem, még bakancsba, kavádba ott voltam minden, fogtam egy gitárt, még amíg teljesen friss, és ez az első hangfelvétel, amit készített.

0: Nem, gyakorlatilag előtte csak megnéztem, hogy milyen akkordok lennének jó, melyik négy lenne oda menő, és akkor ezt így elénekeltem, ahogy a fejembe volt így napközben.
1: One take.
0: És ezért is van benne az a rész, de ide még egy verzel jön majd, és akkor ezt így megmutattam a srácoknak, hogy nézzétek, egy ilyen dalt írtam, ezt majd oda kitalálom majd a ízét, és akkor majd így kitaláljuk, hogy hogy lehet meghangszerelni, mit tudom én, és így mondták, hogy amúgy mi lenne, hogyha ez így kerülne a ízére, az albumra rá. Hát mondom, nem tudom, akkor legalább mondjuk, hogyha nagyon ezt akarjátok, legalább újra veszem, hogy jól eléneklem, meg jó izé, meg nem egy telefonos hangfelvevő izével a fürdőszobába. De én mondtam, de, legyen így. És nagyon jó ötlet, tehát.
2: Jó
3: lett. És a Burger kézzel mosogattál?
0: Nem, ilyen kis magas nyomású izé, aminek nyomod a gombját, és akkor izé. Az amúgy tök jó.
3: Voltam konyhásnél Amerikában, és ott, na mindegy, de ezt majd megbeszéljük el esetül. És akkor ez így fel is került egy az egyben.
0: Igen,
3: és úgy, ahogy van. És így játszátok?
0: Igen. Ott egyszer volt, hogy koncert... Egyszer volt, hogy koncerten játszottuk most az album bemutatón, és akkor a többiek ott így lézengtek, meg mit tudom én, néha beleénekelgettek, stb. És akkor...
2: Meg összekapaszkodtunk egy ilyen totál ilyen csönöt hangulaton.
0: És akkor azt a második verzét is úgy játszom élőben, hogy na, ide nem írtam verzét, de majd lehet, hogy fogok, na.
3: Ja. Az nagyon meglepő lenne, ha írnál, inkább ne.
0: Nem fogok semmiképpen.
4: Na és figyeljetek, arról beszélgettünk, amikor nem ide beszéltünk, hanem csak beszélgettünk, és azt beszéltük meg, hogy addig nem beszélünk róla, hanem majd most beszélünk róla. Hogy Pécsen mi újság van, Pécset, hogy milyen a zenei...
3: Ezt ne hagyjuk, mert nem menjünk végre lemezni, és az adás...
2: Csatlakoznék Julihoz, ami mondjuk viszont be tudnék illeszteni.
4: Sok van ám még.
2: Mondjuk az album borítóról, hogy a fél időben lehetne beszélni.
3: Na...
2: Mégiscsak.
3: Akkor albumborítom.
2: Tehát hogy azért mondjuk, hogy is mondjam. Szerintem mindenkinek, aki eddig meghallgatta a lemezt, vagy hát pontosabban most azért a kedves hallgatók már bepillantást, betekintést nyerhettek abba, hogy hát ez így micsoda, le lehet vonni ezt a következtetést, hogy ez a zenekar, ez nem óckodik a nyílt politikai állásfoglalástól. Tehát azt mondjuk el lehet talán mondani.
4: Ezt megsüvegelem.
2: És úgy vagyok vele, hogy a magam részéről tudok csak beszélni, én azért egy egészen nyíltan vagyok baloldali ember, és ez talán visszaköszön a zenében is. Googlizzátok meg majd az albumborítót, tök jó dolgokat lehet találni, semmi közünk nincsen egyébként az weimari szozdemekhez, de azért mégiscsak egy érdekes dolog talán. Nem akarunk talán addig visszamenni, de mondjuk a lényeg talán az volna, hogy mindenképpen kívül szeretnénk helyezni saját magunkat ezen a politikai palettán. Ki miért, az mondjuk talán más. Én egy ilyen, hát én csak egy ilyen egyszerű anarcho, akármicsoda vagyok, de a többiek nyelvében nyilván nem tudok beszélni. De mondjuk azt el lehet mondani, hogy a Magyarországon újra és újra előkerülő szélső jobboldal az nincs a szívünkbe zárva. Talán Czerny tudna erről elég sokat mesélni, ha akar.
1: Van baj.
2: Igen, a másik meg, hogy Magyarországon rendes baloldal szerintem így nem nagyon lehetett. Kb. Soha. Úgyhogy talán nagy áthalások vannak a német punkrockkal. Én nagy német punkrock enjoyer vagyok, de most erre ebbe sem jön. Juli már ez a fejét, hogy ne beszéljünk a német punkrockról.
3: De beszéltük róla, csak nem veszünk egy véleményen, hogy nem baj.
2: Jó van. Én a Barakkát is szeretem.
3: Tudom.
2: És ők igazából német punkot játszanak magyarul, és ez szerintem amúgy valahol zseniális.
4: De kik a német punkok, mondjuk Liert.
2: Én nagyon szerettem a Terror Gruppe, Kurzweil, ami az a vonal. Berlinieket szoktam hallgatni általában, de most van egy brémai zenekar, nem olyan régiek, ők a Team Scheisse, tök jó, meg Németországban van egy ilyen új hullám, hát a Rave Punk tulajdonképpen, Egotronic, Alles Scheisse, ezek tök jók. Szeretem, amikor van egy kis technobeat a punk rock alatt, ez az én hülyeségem.
5: Toxoplasma, Knochenfabrik.
2: Jó, Kitty, folytasd. Tehát igen, tényleg, ilyenkor végig kell pörgetni, kitől van otthon lemezem, alarmzignál, tehát, hogy...
3: És ezzel a baloldali szemlélettel srácok, többi srác, ti is tudtok azonosulni?
5: Kasszíre!
2: Kasszíre!
1: Hát a német punk annyira nem azért.
2: Megértem.
1: Amikor az idézőjeles turnébuszba berakjátok ezeket az ilyen négy akkordos, nagyon buta rave punk dolgokat.
2: Az a nevük, hogy okádi.
5: Tamás, hogy majd egyszer a turnébuszunk nem az anyámtól örökölt Renault Clio lesz. Akkor hogy mit hallgatok.
2: Hozod a CD-t és belerakod.
1: Ó, köszi előre is.
6: Politikai vélemény akkor, vagy hogy valódiság.
1: Így van.
0: És ez igaz. Amúgy igen, nem tudom, hogy a Dávid miért mondta többször is azt, hogy de ez csak az én véleményem, nem tudom, hogy van.
2: Hát azt mondja, hogy tudod, hogy mi is így vagyunk vele. Tudom, de most én
3: mert a lemezborítóról beszélt, ja. És elmondta, hogy balos.
0: Ja, igen, igen. Hát szerintem mindannyian így vagyunk vele, hogy talán Tomitól nem hallottam csak azt, hogy az anarchiát preferálnám, mint... Hát nem ide, ne, ide, rendszer, nem rendszer.
2: Nem megyünk most
0: ideális társadalomstruktúra. De az a lényeg, hogy ebben van egy ideológiai összetartás közöttünk.
2: Nézd, tehát az anarchy in order.
7: Igen, ami spontán reggel. Persze, attól függetlenül lásd be, hogy viccesen.
2: Kérdezzétek meg a csávót a Vénvakontól, basszus, lehívtuk őt is május 2-án.
3: Bercire gondoltok.
2: Igen.
3: Igen. A liberál Bercire.
2: Igen.
0: Jó.
3: És egyébként ez a szövegeken kívül másban is megmutatkozik nálatok.
2: Én antifasiszta vagyok.
3: Nagyon helyes. De hogy...
0: Na, hogy a zenén?
3: Hát a zenén, nem a zene önmagában, mert erről mi vitatkoztunk az én zenekoromban a fiúkkal. Én mindig szeretek így tenni, és akkor nekem ez egy ilyen dilemma volt, hogy azzal, hogy szövegeket írunk, vagy írok, és akkor kiállunk a színpadra, és előadjuk, ezen már teszel-e? Vagy ezen kívül még bármilyen... Nem,
2: ezt szerintem becsatornázhatjuk majd oda, hogy a pécsi punk élet, meg a pécsi élet.
3: Jó, rendben, akkor a borító. Mm-hmm.
5: Viszont a borítóhoz még szerintem annyit így hozzá lehetne tenni, hogy
2: te csináltad.
5: A mostan is, meg a közgyűlölet is úgy készült, hogy csak nagyon minimális digitális dolgokat használtunk hozzá. A közgyűlöletet azt Pécsen a Druckerben, független nyomdaműhelyben raktuk össze egy fényképből, és akkor ilyen különböző technikákkal készítettük el. A mostanit pedig, hát azt konkrétan Pécs egy adott pontjára felgrafitiztük, és az van befotózva, és az az albumborító.
3: És amúgy ez mit jelent? Vagy hogy ez hogyan kapcsolódik a baloldali érzelmi világhoz? Csak hogy ez
2: hát amit látsz rajta, ez a Drive File nevezetű poszterből van, ez tényleg, tehát hogyha most nem megyünk vissza a Weimar Republikba, de az a lényeg, hogy a szozdemek, meg hát nem tudom, láttatok-e mondjuk, van egy kurva jó sorozat, a bocsánat, elnézést.
7: Nagyon jó sorozat.
2: Nagyon, egy hihetetlenül jó, a Babylon Berlin. Nézzétek meg, hogyha van kedvetek, vagy nézzetek bele. Tehát tényleg elszabadul a pokol, és tényleg mindennapos az, hogy az emberek agyba fűbe verik egymást. Nyilván a válság, most tényleg én amúgy nem történész vagyok, geográfus vagyok, de most ezt éppen ezért ezt én csak kívülről látom, de az a lényeg ennek az egésznek, hogy a politikai öntudatosság az azért úgy egy sokkal kézzelfoghatóbb dolog volt úgy nagyjából 100 évvel ezelőtt, meg főleg aztán 30-as években, de és ez Európa szintű, tehát hogy a spanyol forradalom és majd polgárháború, tehát hogy ez mindenhol van, és hogy amit én szeretnék itt mondani, hogy ez a hát ez a, tulajdonképpen a szociáldemokrata pártnak volt egy plakátján ez a három nyíl, angolul erre fordítják, úgyhogy nyíl. Az első az a monarchia ellen, a szimbolizálja, hogy a...
8: Monarchizmus ellen, ugye egyáltalán.
2: A koronába csap bele, a második a horogkeresztbe csap bele, ugye hát ugye a fasizmus egyre.
3: Igen.
2: Ez a harmadik pedig a, ha jól emlékszem, vörös csillagot raktak oda. Tehát, hogy vagy vasarlókalapás. De én láttam több verziót is, de az eredetire akarok visszagondolni, csak az a baj, hogy ezt olyan régen láttam, hogy utoljára, hogy most így nincs is előttem, csak hogy mi ez.
3: De hát amit ti nektek jelent, az is szerintem jó.
2: Tehát, hát ez a Drive File, vagy Three Arrows, ez azért egy újra és újra előkerülő dolog. Sokszor használják úgy, hogy a horogkereszten átmegy ez a három, tehát egy alapvetően egy hosszú utat jár be az eredete óta. Tulajdonképpen egy baloldali jelkép és a szembenállást hivatott szimbolizálni a jobb oldallal, és inkább leginkább a szélső jobb oldallal.
4: És mindig ezek a színek, meg ez az irány, meg...
2: Általában az irány az megszokott. Egyébként Spanyolországban mai napig pártok használják, tehát hogy ez egy ilyen érdekes talán. Az irány, hogy vörös, meg ez a kék, ez azért van, mert nagyon sokat gondolkodtunk Cejnivel, hogy hogyan lehetne ezt alkalmazni. És egyik nap így sétáltam haza az egyetemről, és akkor nézem, basszus, hát miért ne lehetne átvariálni egy ilyen közigazgatási táblát? Uh-huh. És akkor onnan jött ez az ötlet. Tehát, hogy igazából ennyi. Uh-huh. Általában a nyilakat fekete, piros, tehát ilyen színekben szokták, de én láttam mindenféle verziót is. Tehát ez így már teljesen eltávolodott az Origótól, már nincs is nagyon szilárd jelentése, sőt, egyre inkább, egyre több helyen látom azt, hogy mondjuk a baloldal, tehát hogy mondjam, a kommunistákban nem is nagyon csap bele. De mondjuk most akkor belemehetnénk, hogy bolsevikok, vagy, de nem megyünk bele.
0: De hogy nekünk
4: nem megyünk bele, hanem menjünk bele szerintem még pár dolba, mert akkor viszont végig fogunk tudni rajta
2: menni. Jó. Jó.
4: És akkor utána a pécsi
3: élet. Ja, beszéljük Mizu
4: Pécsi. Akkor jövünk főzenével.

0: Na szóval, a Sad News, a pécsi Sad News és a Soha többé Magyarország című lemezük forog közben, még maradt egy dal a végére, és akkor arról beszéltünk itt, hogy miért Soha többé Magyarország.
1: Hát erre bárki válaszolhat. Kettő percben az én magamhoz ragadom, hogy ugye fasizmus meg hasonlók. Igen, nem tudom, csak hogy érzékeltessem, hogy mit gondolok. Nem tudom, van-e a hallgató között bűnvadász, de hogyha van, akkor érezze magát becsületében megsértve, meg a K anyja is.
2: Teljes mértékben.
1: Igen, köszönöm, ennyi. A miért soha többé Magyarország? Nézd, volt már olyan, hogy mondjuk kicsit nem tudom, én laktózérzékeny vagyok, de ettél már olyan giroszt, tudod, amit megettél, jól esett, másnapos leszel, tudod már előre, és megindulsz hazafele, és elkezd ficeregni a beled a buszon. Nézd néha ráz egy kicsit, és tényleg ott vagy, hogy összefosod magad, basszus. És hazaérsz, és föltéped a WC ajtót, a gatyádat alig tudod lehúzni, és megtörténik, aminek meg kell történnie. 16 év után körülbelül nekem személy szerint ezt jelenti ez a lemez. Köszönöm. Ennyit szerettem volna mondani, és mit várok a rendszerváltástól, tulajdonképpen nem sokat.
3: Rendszerváltás egy Ez
1: a média értékei rendszerben, amúgy szerintem se semmi ilyesmiről nem beszélhetünk, de mondjuk talán az olyan zenekarok, akik arra építették fel az egész pályafutásukat, hogy telex cikkeket zenésítenek, meg nem mondok nevet, bankrupt, akkor azok megszűnnek a rossz sebe, és nem kell ezeket a szarokat hallgatnom. Köszönöm
4: most
1: szépen!
4: Most már kormánypárti zenekar lesz.
1: Bocsánat.
3: Na de szerintem a bankrupt bífelésnél egyel fontosabb, hogy mi a helyzet Pécsett, vagy Pécsen, vagy, hogy mondjuk ezt. Tehát vagytok ti, azt tudjuk. És van a vodkáik még.
2: Hát meg rajtunk kívül még kb. 200 másik zenekar. Igen, Pécs egyébként na, nagyon erős. Nagyon erős egyébként zenében Pécs. Nagyon sokféle zene van, nagyon ügyes zenészek is vannak benne, tehát például itt van
1: közöttünk. De van nagyon sok szarzene is.
2: És van nagyon sok szarzene is, hát nyilván nagy számú törvény alapján.
0: Nagyon sok híres vagy ismert zenekar.
2: Ismert, így van. Igen.
0: Meg egy híres van, aki csak ismert.
2: És ugye itt ülköztünk Hegyes nagymester Tamás, olyan aki minden második pécsi zenekarban dobol, és dobolni is fog. Tehát ez igazából az így fog kinézni.
0: Ez a fajta.
2: Ő az a fajta. Ő a pécsi közkincs. Tehát a csávó.
5: Amúgy Pécs az azért izgalmas, mert hogy én azt vettem észre, tehát hogy én már évek óta így havonta egyszer azért följárok pestrei koncerteket nézni, meg stb. És azt vettem észre, hogy Pécs az majdnem olyan, mint Budapest, így. Igen. Ugyanazok a műfajok megvannak így élőzenében, elektronikus zenében is, nagyon hasonló a közönség is, mert hát Pécs egy egyetemváros mégiscsak, és csak az egész az így aránylag kisebb.
0: Így, pontosan így. Tehát, Pécs az olyan, mint Pécs, csak kicsibe.
5: Igen, tehát Jazz Boys, te Jazz Boys-ra ugyanúgy elmennek a gyerekek, mint én az Elefántra, stb. Vagy az ilyen underground, vagy ilyen kisebb ilyen drum and bass bulikra, mindenféle. Tehát van igénye az ilyen zenékre a pécsi klub életben.
0: Meg van mozgás szerintem.
5: Van, van mozgás, és igen.
0: Van rendesen program, rendezvények.
3: És most helyszínek tekintetében beszéltünk a kikötőről, a szabad kikötőről, van a Pécsi Est, a Várárok, ami régen van.
1: Az hol van? Igen, Sárkánybarlang volt régen, de
0: az hol van?
1: Klimógyer, tudod, a
5: Barbakán alatt.
1: Igen, Barbakán alatt.
3: És hova lehet még menni, hogyha mondjuk Punk Undergroundot szeretnék Pécsen hallgatni?
5: Hát, néha a kioszkban.
2: Néha akkor a kioszk, néha az Amper nevezetű hely is szokott helyet biztosítani az ilyen jellegű rendezvényeknek, de sajnos ilyen underground szempontból azért nem annyira erős a felhozata.
1: Nem, tehát ugye egy-két jó hely van, ami az a baj, nagyon összetett ez a kérdés. Az underground életről talán Kittit szerettem volna még így. Hát, egy kicsit a Döksziről, hogyha mesélnél, mármint talán érdekli a
6: hát, ezt most így mennyi idő alatt kéne
1: összeszedni?
6: Egy perc. Hát próbáltunk így koncerteket szervezni még így az elején, és akkor rájöttünk, hogy itt több ilyen bürokratikus hülyeségben bukik el a dolog, és akkor tulajdonképpen én magamra vállaltam a nemes feladatot, hogy csináltam egy vállalkozást, és így próbáljuk. Angry Döksi. Hát a kutyánk után szabadon.
1: Igen, a kutyánk után Zsigmond szerepelt is a lemezen, majd keressétek meg. Tulajdonképpen arról van szó, az egy underground rendezvény szervező kollektíva.
3: Jó, hogy Kiti
1: abszolút non-profit, ezt szeretném hangsúlyozni. Tényleg csak segíteni szeretnék azoknak,
6: akik eljelentetnek. Igen, és ha valaki Pécsen mondjuk meg van lőve azzal, hogy nem tudja, hogy melyik helyre, hogyan, s miként, azt nyugodtan keressen minket.
1: Igen.
3: És nektek vannak pécsi haverzenekaraitok, akikkel szoktatok együtt zenélni? Vagy...
1: Nincs.
3: Nem, utáljuk őket. Tök jó Pécs, de...
2: Akad.
5: Néha azért ott van a Vodka for
2: Vodka
5: Kids.
2: Kínai üzlet. Kínai, így van. Hát nagyjából.
3: Meg van a hétköznapi csalódás.
1: Hát velük még nem játszottunk soha.
2: Még nem játszottunk.
1: Majd egyszer, majd hogyha meghal minket a mennyekben valaki, aki meg
5: kell. Dirty Dan, nem Pécs.
3: De miért Dirty Dan nem Pécs?
1: De Pécs, valamit ki akartam bújni a felelősség alól, hogy kurvára elfelejtettem. Tehát ez a bajom.
5: Meg azért a nyuléknak is azért egy hatalmas csók. Gaddongatónak is hatalmas csók. Azért segítettek rajtunk.
1: Na, rengeteget. Tehát, hogy föl is soroltuk a lemezünknél, amikor megjelent, hogy mennyi mindenkinek tartozunk köszönettel, és ezt nem győzzük mantrázni.
3: És a Jóri Feri mit csinált a lemezeteknél?
1: A Jóri Feri? Hát ő az előző lemezünkben működött közre, amikor nem értettük, hogy mit énekel a Toxic Weekenden, és random irogattunk hülyeségeket, amit belehallottunk a szövegelésébe, és akkor egy dadaista szöveg, ez a Ha buga fa, akkor zöld a sárga pók című dal.
2: Ez gyűlölet lemez 2021. július 24.
1: Köszönjük, Tamás! Na jó van, nyomjuk az outro-t szerintem.
2: Köszönjük szépen.
0: Van még időnk?
1: Ja, ó, bocsánat.
2: Nem menekülünk.
3: És hol a következő koncertetek az Horvátország?
1: Horvátország.
3: És hol csíphetünk még el, nem, majdnem azt mondtuk Budapesten, de majdnem rácsaptam a kezemre, de az Pécs.
2: Június 13.
1: Nem jövünk Budapestre, nem jövünk.
3: Hát azért, mert valaki vagy Dániában megy, vagy nem, de mi ezt így hagyjuk.
1: Mi mindig Észtország.
2: Ott van arrafele, jó lesz.
1: De nem egyébként gyanús, hogy mondjuk ősszel, mert Szeninek van egy melója, ami nyárra kötelező őt, egy orfűre, és ja. Akkor, de na mindegy, nem ez a lényeg, az van, hogy mondjuk ősztől.
3: Te sanszosan szeptemberben lesztek a Riffben, mert van rá esély.
1: Ja, van rá esély. Ez a szép szó.
3: De a Burgers and Wheels júni 13, a Pécsi Extrém, de ti 13-án lesz.
2: Pécsi Deszkapark. Június 13, igen.
1: Hát vannak ilyen ugribugrik.
2: Deszkapark.
1: Erre reagálnék.
2: Na.
1: Nem tudok, bazd meg, várjál.
2: Ennyi, ez volt. Köszönöm. Egy elvet beszélünk.
1: Köszöntöm, hogy a fingjobb.
3: Na, de hát ez volt a Sad News zenekar. Nagyon köszönöm, hogy elfáradtatok, Baranya.
0: Köszönöm, hogy elfáradtam.
3: Ide a stúdióban, meg hogy... Hát már végig, de még, ha még ilyen tempóval csináltak a lemezeteket, kell hetente tudunk.
1: Egyszer azt mondták, és ez a jó zárszó, egyszer megmondták nekünk, hogy gyerekek, ez nem verseny, Hegyes Tamással kórusba rávágtuk.
2: De! szóval köszönjük szépen a meghívást.
3: Nagyon puszírunk, srácok, titeket. Tiros Rádió Páholy, 90.3. Jönnek utánunk a banditáik, őket is hallgassátok.
0: Ja, berakunk még egy dalt, azt utána jöjjenek a gyerekek vissza a rádió elé, ha akarnak. Szevasztok!
2: Sziasztok!
1: Viszlát! Csá!
2: Hello!
6: Hello!
1: Ez egy jó dal egyébként szerintem.
3: A csönd.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű, legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews. Az erdélyi biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs. Mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik elő lárvák életciklusuk kezdetén a gazdaállatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek. Nyilatkozta Dr. Gavin Broad, rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új fajrendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli. Írta meg a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek. Are you ready?
2: Gyerekek, 1%-os kampány van. Ne feledjétek, jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra a személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma. Most figyelj. 1, 8, 0, 0, 2, 4, 5, 4, kötőjel 2, kötőjel 41. Jótékonysági felhívást hallottatok. Na köszi, csá!
3: Ungrateful, ungracious eyes ogle at eighth wonderfuls, wonder fill small minds that make no time for sincerity. For sincerity. Fruit, we, sugary, plentiful, not rib bone alone, soul, home, no, evil does not derive from my name, no, evil does not

0: tilos.hu. Per hallgass.
1: Hallgass, vagy forgass, vagy mind a kettőt. Gyere már. Forgass és hallgass.
2: Bandit a rádió.
3: Gyerünk.
2: Ott vagy már?
1: Vigyél.
4: Mennyi.
5: Tilos rádió forever.
0: Akinek tetszik, akinek nem tetszik.

0: 18 éven aluliak, kapcsolják ki a készüléket.
1: Inet vagy.
2: Figyelem! Figaro! A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő, ezért a 18 éven aluliak kapcsolják ki a készüléket.
3: Na akkor hej-há-hó!
2: Bandita Rádió!
4: Figyeld oda!
5: Megjavított tovább nézni.
4: Figyeld oda!
5: Megjavított tovább nézni.

0: Fény visszaverő ruházat.
1: Delfino.
0: Szemafor.
1: Delfino.
0: Figyel oda. Vörös színű hátsó prizma.
1: Delfino. Megjavítom, tovább megyek.
0: Kukós is a.
1: Delfino.
2: Letudom a kriptem.
1: Megjavítom, tovább megyek.

0: kilós.
1: 2.15.37.73.
2: Figyeld oda, figyeld oda, figyeld oda.
3: Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van! Hello. Sziasztok, sziasztok!
4: Szevasztok.
3: Itt vagyunk újra az éterben, az FM 90.3-on, adástelefon.
5: 2.15.37.73, ez itt a Bandita Rádió.
3: Vagy a www.tilos.hu, hallgas, vagy chat. Na, sziasztok, itt vagyunk.
5: Itt van Maja, a keverőpultnál, vírus barátom.
3: A vírus Voxa, és Pécseli Geri a vendégünk.
6: Sziasztok!
5: Hajrá. És akkor miután Gerinek egy fél órát tud itt most nekünk mesélni, erről a nagyszerű jó kis TDH-ról, ami a múlt héten volt, ugye Tour de Hongrie. Én is dolgoztam rajta, ő is dolgozott rajta, bár ő mobilabb volt, ő a motoron közvetítette, tehát végül is követte az egészet, és akkor meg fogjuk róla tudni a végül is a kulisszatitkokat, tehát most egy kicsit a háttérben megnézzük a dolgot, illetve lehet, hogy még Orsit is be tudjuk majd kapcsolni, mert ő meg önkéntesként.
7: A TDH motoros szemmel.
6: Igen.
5: Illetve a háttérben. Na hát, mesélj valamit, tehát nem volt egy nagy időnk, meg egy jó időnk, de viszont Gyuláról kezdődött a dolog, ugye, múlt kedden.
8: Igen, és elmentünk egész Békés Csabáig.
5: Szerdán
8: kezdtünk, igen, elmentünk egész Békés Csabáig, ha jól emlékszem, akkor 3 kör volt. És
5: igen.
8: Hát nyilván nem csak a versenyzőknek ütött be ez az időjárás, hanem nekünk motorosoknak is, mind útvonalbiztosítósoknak, mind motoros rendőröknek, mind polgárőröknek.
3: Geri, bocsáss meg, azt mondd már el kérlek, hogy te milyen minőségben voltál ott, mi volt te ott a te titulusod, illetve a hallgatóknak, és akik nem követték a magyar körversenyt, itt az első etapon 143 kilométerről beszélünk.
8: Igen. Én az Útvonalbiztosító Egyesületen keresztül vettem részt a versenyen. Ugye 5 napon keresztül mi is folyamatosan együtt mozogtunk a hermetikusan lezárt versenykaravánnal, és amíg a rendőrök úgymond hivatalosan lezárták az utat, addig mi a versenyen belül inkább a versenyzők irányába mozogtunk, biztosítottuk az akadályokat, jeleztük nekik, hogy itt most erre kell kanyarodni, volt középen egy akadály, esetleg az elé beálltunk.
5: Látja a kedves hallgató középen a zászló.
8: Igen, amikor látja, embert, amikor látni a tévébe a sárga háromszög alakú zászlót, meg hallani inkább a bizonyos sípolást, akkor azok mi vagyunk. És
5: 60 nagyon vagyok szembe a mezőny, ott egy kicsit az így. De azt meg kell szokni, gondolom, azért nem az legeslegeső alkalomnál azért az...
8: Hát a legelsőt azt sose fogom elfelejteni, amikor Pécsen beálltam a háromsávos útnak a közepére, és akkor volt ott középen egy ilyen járdasziget, és akkor egyszer csak megjelentek a látómezőn, mert az pont ez a Bárány úti körözés volt. Hát és akkor egyszer csak így megjelenik a látómezőbe 100 kerékpáros, aztán...
7: Nyomják neki 60-ra.
8: Nyomják neki először, tök jó, mert tudod, ugye, miattuk vagyok ott, úgyhogy az elején azért sípolok, hogy vegyétek észre az útakadályt, meg hogy kerüljétek, és akkor mire a végéhez ér a mezőny, addigra ez a dolog átmegy abba, hogy légy színe, üssetek el. Mert ugye ez sem mindegy, hogy csinálja az ember, van az adott útakadály, és nem egyből a tövébe szabad állni, hanem mit tudom én, elő egy 5-10 méterrel. Mert az egy dolog, hogy az első néhány kerékpáros ugye a mezőnyből azonnal észrevesz, de mire úgymond odaér a végére a dolog, addigra ugye már egyre közelebb vannak hozzám, és akkor én is folyamatosan sétálok lassan hátrafelé, sípolás, meg integetés közben, mert különben elkaszálnának. De a kerékpárosokat igazából a versenyen belül már csak egy dolog tudja überelni, azok a csapatautók.
5: Ja.
8: Hát az...
5: Azok kegyetlen, hogy mennek.
8: Hát, hát az nem törődik veled. Ott a Lacika hátra jön a mezőnybe, fölrakja a kezét, hogy akkor neki most egy kis vízre, vagy bármire van szüksége. Beszól ugye a versenyigazgató, vagy a versenybíró a rádión keresztül, megszólítja a megfelelő csapatautót, az új rongyol előre, hogy te olyat még nem láttál.
5: Igen, ezek eleve, én azt hittem, hogy imádnak vezetni, itt meg, hogy kicsit bent vannak, egy valóban lezárt, mint egy, végülis egy körpályán, nyomják is, mint a barom neki.
8: Nyomják, és akkor ugye a karavánon belül a mozgolódás az nekünk úgy van, hogy mi motorosok, útvonal biztosítósok legalábbis, az útnak a bal oldalán közlekedünk, szóval már ezt az elején nehéz volt összerakni fejben, tudod, hogy nem jobb oldalt van a patka nekem, hanem bal oldalt, és akkor ott tényleg a legutolsó centi kell mozogni, és akkor a minden egyéb jármű, az autók, azok pedig jobb oldalt közlekednek. És akkor ugye vannak azok a helyzetek esetleg, amikor épp hogy elfér egymás mellett a motoros sor bal oldalt, autós sor jobb oldalt, hát azt a csapatautót nem érdekli, ő akkor is el fog jönni köztetek középen.
0: De miért csinálják ezt a metódust? Mert amúgy meg, mivel egy elzárt terület, tehát elvileg tudnak ők ott közlekedni, itt igazából a sebesség az, ami ijesztő, mert hogy más versenyeken is látni, hogy tényleg ezek rongyolnak, mint az őrület.
8: Hát,
0: és volt már bögrin busz máshol?
8: Hát igazából ennyi, hogy ott egy adott versenyzőnek igazából ez lehet, hogy a versenyen múlik. Hogy akkor most időben kibírja szolgálni őt a saját csapatautója. Aha. Szóval ez elképesztő dolgokat képes sajnos befolyásolni. Nyilván megvan ennek is a megfelelő metódusa, dudálással jönnek ők is előre, nem az van, hogy egyszer csak berobban melléd 30-40-50 km/h sebességkülönbséggel, amikor meglátom a tükörbe, hallom már dudálni mögöttem, én is kettő dudával jelzek az előttem levő motorosnak, ugye, hogy ő is minél előbb tudjon reagálni, le tudjon húzódni a szélére, stb. Úgyhogy ez ilyen.
5: Hát és nagyon szépen megfigyelhető, amikor ugye a kulacs kapaszkodás van.
1: Ragadós kulacs.
8: Ragadós kulacs. Lehet, hogy ezt is bekenik, mint a kézilabdába.
0: Biztos.
5: Nehezen tudja elengedni a versenyző.
8: Hát, valami mágnes van benne, biztos.
5: Igen, biztosan. A versenybíró az meg az végig ott 10 oldalt nálunk is ott jegyzetet látom, fogja, most bejön.
8: Hát igen, nálunk is volt a Tour de Hongrie, már meg nem mondom melyik csapat, meg lényegtelen is, hogy melyik kerékpáros volt, de hát ott már igencsak sípolt rá valódat mellett a bíró, hogy gyerekek, ezt azért nem kéne.
5: Én úgy vettem észre, hogy a J-Corsok például többek közöttük nagyon szerették, meg volt a Bordeaux mezes, most nem mondom meg melyik csapat, Bordeaux Arany, ők is nagyon szerették a ragadós kulacsot.
8: Hát megesik.
0: Hát meg igazából ez egy...
8: Szakmai ártalom.
0: Igen, de hogy az akkor a szakmában ez egy olyan bevett gyakorlat, hogy ezt mindenki kihasználja.
8: Ilyen szürke zóna.
1: Meg bocsánat, igen. Hát ez a vízhordónak a dolga, hogy visszajöjjön ugye a csapatautóhoz, főtankolja magát annyi vízzel, amennyi ráfér a mezére, meg a mindenhová, és akkor utána neki ezerrel utol kell érni a mezőnyön keresztül az élbolyt, az elől menő csávót, hogy ki tudja szolgálni vízzel. Ez a vízhordó.
8: Hát igen.
1: És akkor véletlenül megkapaszkodik a kulacsba egy kicsit, amiközben átadják, hát zácsak. Nem ő fogja megnyerni a versenyt azon.
5: Nem, mikor nem csak az a probléma, amikor ott jegyzett el a bíró.
0: Hát igen, de hogy például többen...
1: Nem szerintem.
5: Mert ott láttam, hogy azért
0: több olyan esetre is volt ugye példa, itt most a Tour de Hongrie nem tudom, hogy volt-e olyan, de számtalan szóval látjuk ilyen körversenyeken, meg nagyobb versenyeken, hogy van, amikor olyan műszaki probléma van, hogy igenis menet közben lóg ki az ember a csapatautóból.
1: A szerelő,
0: és akkor ott gyakorlatilag perceken belül meg kell oldani a problémát, mert menés van, nincs megállás.
8: Hát igen, most nyilván van az a helyzet, nem tudom, nem vagyok UCI bíró, hogy ezt itt most élőadásban én elkezdjem mérlegelni, meg hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami nem. De nyilván egy olyan jellegű technikai hibánál, ahol a versenyző ugye a hibából adódóan már sajnos nem bírja tekerni a kerékpárt, hát ott nyilván inkább előfordul az, hogy belekapaszkodik az ablakba, mint hogy megálljon nullára, és akkor hát utána meg igen, hát, vagy küzdelem van, hogy föléjön.
1: Még úgy is. Kerékcserét.
5: Igen. Itt a válogatottnál volt valami egy gyereknél, hogy a zselészeletes kis papír, szóval, hogy eldobta, és hogy nem fölkapta a váltót, tudod, és ott végig neki lebegett. Próbált a szerencsétlen kiszedni.
8: Hát, de ezért nem kell szemetelni, ezért van a szemetelési zóna. Van. Köszönjük szépen.
5: Jó, ez a kerékpáros része, erről már 84 milliószor beszéltünk, ami engem nagyon érdekel, az a háttér része valóban. Például a mocik felkészítése. Tehát éjszakad komoly szervizelések történnek?
8: Hát, hogyha
5: főleg így az esős.
8: Hát, hogyha ott éjszaka komoly szervizelések lennének, akkor az nagyon nagy baj lenne.
5: Tehát, szóval oda,
8: hát nyilván már a magára a versenyre mi teljesen felkészülve érkezünk. Tényleg.
5: Ezek milyen mocik? Csak a szakma szerelmeseinek.
8: Hát az esetek talán 90%-ában én azt gondolom, hogy mindenképp túramotorok szoktak ezek lenni. Nyilván ekkora távokon meg a munkának a jellegéből adódóan is talán azok a legkényelmesebbek. Túra, sporttúra, ilyen 90-95%-ban ezek. De ilyen nincs, hogy mi ott este elkezdünk szeregetni, meg ilyenek, ahhoz tényleg valami...
1: Ez nem Párizs-Dakar. Annyira nem amortizálódik a motor.
8: Nem.
5: Itt végül is a tankolás neked, ami fontos, gondolom.
8: Tankolás nyilván, igen. Vagy este már a szállásra menet megcsináljuk, vagy hogyha például egy olyan szakasz van, mint mondjuk a... Hol is végeztünk? Pakson végeztünk, igen, Tengerlicen volt a szállásunk, ugye általában a különböző helyeken van a szállás, a 4 éjszakán, de most 2 éjszakán ugyanott volt, viszont cserélbe a kaposvári szakasz, hát azonnal egy másfél óra volt, és akkor nyilván...
5: És akkor reggel kellett meghúzni.
8: Igen, reggel kicsit korábban indultunk, és akkor nyilván Kaposváron mindenki teletankolta a motort. Hát a láncolajozásból nem volt hiány ebbe a jó időbe, maradjunk annyiba.
5: Hát igen, meg láttam szegények, nagyon el voltak gémbered volt, mindenki próbált nyújtani a lábát, amit lehetett egy kicsit, mert hát gondolom azért ez, hát nekünk is mokány volt így kint az esőbe állni.
0: Meg ráadásul, bocsánat, a kaposvári etaphoz annyit, hogy ott nem csak annyi volt, hogy esett az eső, és így leült a levegő, hanem fújt is a szél, nem akárhogy.
8: Hát brutál szél volt.
0: És ez a kettő kombó, amikor eső meg szél egy ilyen versenyen, akkor
8: és akkor még feletted jön a helikopter, hát még annyi se látsz.
5: Igen.
8: Megfújja
5: a fákat. Már tudott szállni egyáltalán, ugye volt egy nap, amikor föl se tudott szállni a helikopter.
8: Igen.
5: Annyira mokány volt az idő. De hát vasárnap is, hát a vasárnap az is kegyetlen volt, hát ott már nagyon komoly szállt.
8: Vasárnap az igazából, én mint motoros, így az én szemszögebből azt mondom, hogy még úgymond egész baráti volt a péntekhez és a szombathoz képest mindenképp. Nyilván az eleje nem volt jó a szakasznak, de amikor a Gellán, hát talán egy olyan másodjára vagy harmadjára mentünk föl, tényleg legkésőbb onnantól már, nem mondom, hogy szárazon mentünk, de nem volt eső.
5: Ja, a Murphy volt persze, a végére kisütött a nap.
8: Persze, elején eláztunk, és akkor igazából onnantól már tök mindegy, hogy milyen az idő.
5: Tehát onnantól már úgy
8: nyomod végig. Hát nem, az első 2 nap az jó volt,
5: az
8: de bocsánat. Igazából a harmadik szakaszon, ahogy kimentünk Kaposvárról, onnantól egy 20 kilométer volt, és akkor hát azon a bizonyoson is folyt le az esőcsepp, úgyhogy...
0: És csak ilyen kis érdekességnek jegyzem meg nektek, hogy... Másnap szombaton Kaposváron egy színházi előadás keretén belül dolgoztam, és hogy ugye ott a sportcsarnok elől indult az egész, és ott hallgattam az ott dolgozókat, hogy beszéltek akkor így a tegnapi versenyről, és viccből mondtam nekik, hogy én ezt annyira sajnálom, tök jó lett volna, hogyha szombaton indul ez az egész, és akkor így fogták a fejüket, hogy úristen, mennyi munkánk lenne. Hát mondom, semmivel se több, mint nap, mert mondom, délelőtt elindul a mezőny, ugye ők mennek tovább, este meg előadás. Nem örültek neki, de mindeset a viccet azt azért értékelték.
8: Tegnap este volt egy utasom, ugye én már december óta elhajtam a kettőkeréket, és átálltam a sötét oldalra taxisként, és ez a kedves utasom a szexárdi szakaszon ott volt, és ő mesélte, hogy másnap ott pedig volt egy ilyen futás, valami ilyen borvidékes futás, és akkor érdekes volt nekem így, és volt nekem így az elmondottak alapján, mert mondta, hogy voltak nyilván ott is ilyen frissítőpontok, és akkor

0: nem próbáltam ki.
1: Igen, feltéve,
2: a vöröskorban ezt párosszor elszúrták, hogy kicsit feltéve, a vörösborból több lett és felborult.
1: Feltéve a versenyfeltételek, mármint ez azt értem, hogy a verseny aktuális rendezési szabályzata engedi-e, hogy ilyet fogyaszt, vagy nem.
0: Hát
1: mert
0: igen,
1: nagyon
0: igen,
1: sok versenyen igen. Ezt nem engedik meg. Utána nem tudják, de közben s előtte nem.
2: Mert körülbelül hány motorossal dolgozik egy ilyen Tour de Hongrie? Hány darab?
1: Mekkora flottán,
0: hát,
1: igen.
0: Mi útvonal biztosítósok voltunk, hogyha jól emlékszem, akkor 25-en voltunk motorral, és egy csapatautó volt.
2: Erről még a rendőrök.
0: Plusz még a rendőrök, ugye? Ilyenkor nálunk is külön logisztika így a csapaton belül a versenyen kívüli mozgás. Hát, hogyha
2: így a polgárőröket láttam, motoros polgárőrök.
0: Volt a polgárőrök is, igen, főleg a szexárdi szakaszon, ott a igen. Helyi polgárőrök is részt vettek a lebonyolításban.
2: Szexárdin meg Mohácson láttam.
0: Mohácson, igen, igen. És hát figyelj, hogyha tippelnem kell, akkor mi voltunk körülbelül egy 25-en motorosok, rendőrök szintén voltak ennyien, szerintem úgy nagyjából, talán 20-an, hát egy olyan 50 kötőjel 60 motoros.
2: És igen, akkor... az nagyon komoly flotta, igen. Az
0: igen,
2: az
0: igen. A rendőrök látszanak nyilván ebben a legkevésbé, mert ők úgymond elől takarítanak, meg zárják az utat hermetikusan. Valamikor ők is bent ragadnak egy-egy ilyen kereszteződésben, amikor nincs ott alapból egy polgárőr, vagy bármilyen ember, aki így előre már ki van helyezve a pozícióra. Hát ha olyan a verseny, vagy épp az adott szituáció, akkor általában a normál helyzetben mi leszoktuk őket váltani, főleg itt esetleg amatőrebb versenyekre gondolkodom. De itt, amikor Tour de Hongrie-n tényleg az összes létező ilyen kicsit is veszélyes pozícióba ott kell lenni nekünk sípol a szájba és sárga zászlóval. Hát most, hogyha mindenhol leváltanánk a rendőröket, akkor nagyon hamar elfogynánk.
2: Igen.
0: Úgyhogy...
1: Nem, szükség van rájuk.
0: Hát szükség van rájuk, abszolút, abszolút.
1: Meg abszolút, mert ugye megy az 1-3-1-2, de hogy teljesen más kaszt a közlekedésieknek a...
0: Persze, persze.
1: A csoportja, mint az összes többi.
0: Igen, hát ilyenkor a jobb fülemen van egy rádió, ott az egyes csatornán szoktunk lenni a rendőrökkel, és aha, akkor aha. Mellette meg van még egy külön kommunikációs csatornánk, ahol csak úgymond mi úgy útvonalbiztosítósok vagyunk, és akkor nyilván, ami nem annyira életbe vágó, az azzal nem terheljük az egyes csatornát, ott az ORH rádión, hanem azt csak így magunk közt, és akkor úgy szokott ez lenni, hogy általában van egy előjelző, rendőrautó, ő sárga zászlóval megy kettő oldalt az első ablakok fölött, utána jön a záró rendőrautó, piros zászlóval, na onnantól kezdődik a hermetikus zárása a karavánnak, és akkor a legvégén a söprögetős autó után pedig jön egy kis busz, rajta pedig zöld zászlók vannak oldalt, és akkor onnantól meg úgymond szabad a forgalom.
2: Igen, tehát végül is addig van zárás, utána pedig...
0: Hát addig van zárás, addig igen. Lehet olyat csinálni a karavánon belül, amit egyébként nem kívül.
2: Hát, igen, meg az egykerék kívánság az mindig megvan a közönség.
0: De hát azért nyilván van egy határ, de igen, igen.
2: Igen. Igen.
0: De többek közt ez nyilván ide tartozik ez a bal oldalon való közlekedés is. Igen. Most a karavánon kívül már kicsit hülyén néz neki.
2: A verseny időjárás szempontból ugye kicsit meg lett varjálva, 41 kilométert leszettek a pécsi szakasznál. Titeket ez hogy érintett? Mikor tudtátok meg, hogy rövidebb lesz a pénteki?
0: Hát ez előző este derült ki, előző éjszaka derült ki nálunk is.
2: Igaz, erős forró drót volt, ott mindenki egy kicsit izgult. Mi azt hiszem, 11 órakor tudtuk meg. Hogy egyáltalán ez a 41 kilométer le lesz kapva, de hát gondolom láttok, azért ez még nagyobb.
0: Nekünk igazából úgymond könnyebbség volt olyan szempontból, hogy ugye kevesebb embert kellett oda beáldozni, hogy nem kellett arra elkanyarodni, nyilván nekünk
2: ez a villányi rész lett kikapva.
0: Igen, igen, igen. A versenyzők azt tudom,
1: pedig
0: hogy fixen ülültek neki.
1: Pedig az izgalmas lett volna terep szinten.
0: Hát meg nagyon szép lett volna.
1: Meg szép lett volna. Mert az a villányi emelkedő, jó, nem a Bárány utca, de azért mentem már föl rajta, csak azért mondom. Ott azért azt figyeld oda. És ráadásul úgy indul az egész, hogy van egy lefelé, ahol egyébként egész jól be lehet senderíteni. Igen ám, de ott utána van egy balhajtű kanyar, és utána mész még csak föl. Azt hittem, hogy adástelefon 2 15 37

0: 53.
1: Hát telefonod, lehalkítod?
0: Van ilyen. Pedig tényleg azt hittem, hogy megváltoztatok.
2: Feltételezett kéretlen hívás.
0: Hát van
2: Köszönöm
0: ilyen.
2: Köszönöm szépen. Tilosban vagyok, nem értik?
0: Szóval, hogy de valahol meg lehet érteni, mert nagyon szépen fejlődik a magyar körverseny, és ha nem kaszálnák el az MKS-nél, akkor ez kategóriát tudna lépni. Nem akarok most ebben menni, de mindenképp meg akartam említeni, mert borzalom, ami megy. De meg lehet érteni azért, mert a körverseny után vannak még World Tour versenyek, és hát igen, ilyenkor akkor ugye a csapatból, az adott csapatból a szóvivő vagy a menedzser ugye akkor ott a bizottságokkal egyeztetni szoktak, hogy ne legyenek ugye olyan balesetek, hogy kuka a versenyzőnek az egész szezonja. Akár egyesés miatt. Én is sajnálom, hogy azt a 40 kilométert levették, de tényleg annyira cudar idő volt, hogy én mindig azt mondom, hogy ha most így adtunk valamit, akkor legközelebb meg majd kapunk valamit.
3: Persze, meg hát ott a pécsi körözésen nem véletlen lett levéve az utolsó kör. Ott azért a srácok legelől igen csúnyát buktak. Elég szerencsésen alakult ott a helyzet már, amennyire erre azt lehet
0: igen,
3: mondani.
0: Igen, hogy szerencsés
2: ott
0: egy ilyen
2: helyzetben.
3: Hát a szalagkorlátra, arra gondolok, azért ott csúnyában is meg lehetett volna érkezni. Szóval jó, hogy átment alatta az emberünk.
2: De Csórikán megpróbálta megfogni.
3: Azt nem láttam.
2: Kézzel megpróbálta megfogni a szalagkorlátot, csak hát olyan lendületben jött, hogy ott még egy
1: esélye nem volt.
3: Hát lehet, hogy jobban járt, hogy nem kaptál.
0: Szerintem is. Egyrészt, másrészt meg Isten tudja, bár pont néztem ezt a bukást, hogy jó, ott kell lenni, meg stb., de hogy lehetett látni amúgy, ahol így inkább úgy mondom, hogy ívet vált. Mert valószínű, hogy elég gyorsan jött lefelé, és akkor ott szerintem ott ő már nem tudta így uralni ezeket az erőviszonyokat, és akkor ott rámegy valamire, és
3: hát lehet, én, ha jól láttam, ott az első kerék adta
0: igen,
3: meg magát.
0: Igen, így van, az első kerék, és az el is vitte a másik irányba, úgyhogy ez ennél a sportnál ugye szokás.
3: DQ.
0: Hát sajnos DQ, igen. De minden esetre azt kell nézni, hogy karcolás nélkül megúszta tulajdonképpen. Tehát
3: elég olcsón megúszta
0: egyébként. Igen, hál' Istennek.
2: Jövőre nem avazok a kerékkel, fognak menni valószínű.
0: Hát vagy lehetséges.
2: Igen. Egyébként úgy hallottam, hogy a Széchenyi téren is volt motoros bukás.
3: Széchenyi téren motoros bukás?
2: Igen.
3: Melyik Széchenyi térre gondolsz?
2: Pécsen. Tehát a második körben. Nem tudom, csak így.
3: Motoros bukásról én nem tudok, azt hallottam, hogy még ezen kívül volt egyéb kicsúszás is ott a lejtőzés közben, de én motorosról egyáltalán nem tudok.
2: De akkor ne is legyen igaz. Akkor nem. Én meghagyjuk is a baleset témát.
0: Én azt szeretném megkérdezni, hogy volt ott egy olyan látványosság, most nem tudom már melyik szakaszon, ti majd segítettek, ahol a BMX-esek... Igen,
1: hát az a Zsrajtnál volt.
3: Egyből még a Gyulai.
0: A Gyulainál.
3: És azon belül is ott a lassú rajtnál. Hát nem.
0: Átugrottak fölöttetek, vagy akkor még nem, hanem kifejezetten ezt akkorra időzítették, amikor a mezőny megérkezett a peloton.
3: Természetesen akkor, amikor a lassú rajt még megérkezik, hát mi ott már bőven a verseny előtt voltunk. Igazából minden lassú rajt előtt mi már jóval a verseny előtt vagyunk, hogy föl tudjuk majd venni a jövőben a pozíciókat.
0: A pozíciótokat, igen.
3: Hát mi ott nem számítunk, nem mi vagyunk a lényeg, tudod.
0: Nem, nyilván nem, hát ez egyértelmű, de fontos elemei vagytok, mert különben bekresselne az egész mezőny.
3: Persze, itt most olyan szempontból gondolok erre, hogy közvetítés szempontjából.
0: Aha, értem.
3: Nem mi vagyunk a lényeg, nem minket kell venni.
0: Nem, hát nyilván a pelotont ez
3: egy. Az egy dolog, hogy én is belecsúszok néha a tévébe, hogy csípolással,
0: de az
3: integetéssel, az jó pofa.
0: Nem is tudom, ki írta ki a Facebookra, termék megjelenítés, szóval az arckönyvbe, hogy látott benneteket, és akkor így ki is írta, hogy most mentetek el. És akkor ez mindig egy ilyen jó érzés a nézőknek, főleg, hogyha ismerünk benneteket, hogy jé, ott mentek el, tök jó. Ja. Tudsz mesélni esetleg ilyen sztorit, amit lehet, vagy mégis vicces, így a vicces történet esetleg így a verseny alatt, így a motorosok között történt esetleg ilyen valamint nevettetek, vagy valami, hogy ilyen érdekességek.
1: Finom kulisszatitkok.
0: Igen.
3: Hát igazából ilyet szerintem nem nagyon tudok mondani. Nem.
0: Most nem.
3: Ilyenkor olyan szigor van, hogy mindenki csinálja a saját feladatát, csak arra koncentrál, minden megy, ahogy annak mennie kell, és
0: Hát igen, nem lehet
3: ilyen, ilyenkor ilyenekre nem nagyon van idő poénkodásokra.
2: Hát nyilván. És ami nagyon durva, amit említettél, a közvetítés, hogy hát ott a kameramanok, hát akik ott fönnülnek a moci mögött, hát azok egyébként.
3: Hát azok állatok.
0: Kitenyésztett külön állatfaj?
3: Hát én alapból már úgy nyilván így, hogy ennyi ideje motorozom, meg ennyi kilométert mentem többek közt futárként, írtózom már a gondolatul is, hogy hátraüljek, és akkor ezek meg még ott állva, meg igen. Olyan lejtőzések közben szerpentineken is, hogy ez valami elképesztő. Nyilván bele lehet tanulni, meg hát nem tudom, ez is kell egy bizonyos fokú mazoizmus szerintem.
2: Az biztos.
3: De hát tényleg a szakma csúcsa.
2: Hát meg azt a kamerát csak úgy tartsad, érted? Csak hogy hát a szobádba.
3: Igen.
2: És akkor mi nem mentünk sehol, meg nem esett az esély, meg ugye a motis is azért rendesen húzza, és még érjünk föl, és akkor még ráhúzunk.
3: Persze, persze.
2: Kegyetlenek a táblatartója, mert ugyanez, tehát mindenkinek a legnagyobb tisztelet.
3: De azért a helikopterpilóta előtt is a legnagyobb tiszteletem, szóval én amit ott láttam hátulról, esetleg néha a karaván mögött vagy előtt, mikor éppen hol voltam, hogy milyen manővereket csinált, hát nem tudom. Legkomolyabb pilóták közül válogatják be őket szerintem.
0: Az hát igen, szerintem is a szakmakrémjel megy,
3: hát az biztos.
2: Mert hát rendesen tudja esni, hogy így liftezik.
3: Hát azt néztem, hogy most mikor fog éppen belemenni a például egyik helyen a távvezetékbe, de hát konkrétan néhány méterre előtte megállt, szóval nem tudom, ez is milyen sorszem kell. Hát kicentiszted.
1: Biciklis futárként is kicentized a tükröt.
3: Hát jó, persze,
1: és az autósnak ez egy olyan, hogy hú, kicsit hát ismertem dimenzió. Mellettem 2 centire, és én meg azt mondom, hogy hát volt ott még 2 centi.
3: Hát igen. Most akinek, hát valószínű...
1: Kinek miben van rutinja?
3: Több ezer repült órája van valószínű, akkor annak már kicsit más a fekvés.
2: Igen, ezért van egy kis szakmai előélet.
3: Igen.
2: Egy francia srác a fő rendezője ennek az egésznek, ő az, aki az egészet ugye összerakja. Hát és mindig ilyen érdekes dolgokat is belerak, például, hogy volt ilyen, hogy nem tudom, kisgyerek vagy nagymama, és akkor alá teszi a versenyző nevét, ilyen viccesbe, tudod, mint a nagymama lenne mondjuk a Bertold Németországból, az X csapatból.
3: Hát most volt egy ilyen poénos bevágás egyébként a... Bocsássák meg a kedves hallgatók, hogy nem jut eszembe az úriembernek a neve. Egy velocipéddel tekert a kerékpár úton, és akkor...
2: Halápi.
3: Igen, köszönöm.
2: Világbajnok.
3: Igen. Ráadásul nem akármilyen eredményekkel, és akkor neki ugye ez a vicces úriember odarakta a sprinter, hát a TDH sprinterének a nevét.
2: Igen.
3: M-betűs úriember, bocsánat, hogy nem jut eszembe.
2: Igen, de maga, meg aki a velocipéddel tekert, ő a Halápi.
3: Igen.
2: István?
1: Azt hiszem.
2: István? Igen, és ő világbajnok volt velocipéddel.
0: Elnézést kérek, Sándor.
2: Sándor, akkor én kérek elnézést.
0: És hogyha van rokonság a Sándor és az István között, Sándor ugye velocipéd bajnok, és a Halápi István, csak ilyen, ő viszont a labdarúgásban remekelt. Balszélső volt amúgy, 39-es születésű, és a 63-as 64-es kupa győztesek között van. Az István ő labdarúgás, a Sándor pedig velocipéd. Amúgy, amikor lent voltunk Debrecenben a Tilos Karavánnal, akkor, amikor a Katona Attilánál voltunk a Debreceni Kerékpár Múzeumban, akkor az Attila mutatott is egy mezt, amit a Sándortól kapott ajándékba.
2: Neki is meg volt a kiállítása, talán pont Gyulán és még
0: láttuk.
2: Pécsen?
0: Igen, Pécset.
2: Pécset volt még.
0: Pécset.
3: Te milyen jellemben voltál ott, Voxa? Építettél
2: mi építettünk és bontottunk. Ezeket a GPM és SPL kapukat.
3: De elég durva tempóban egyébként, szóval eljött a vége a mezőnynek, és hát ha jól láttam, ott mennyi fél perc múlva már kezdődött a bontás
2: igen,
3: maximum?
2: Igen, hát ott már ezért már csípőfogóval állsz a kézbe, csak egyet válsz a seprős autó.
3: Hát egyébként a záróautó mögött is elmondom itt mindenkinek, hogy úgy jött már kapásból egy fehér kis furgon, hogy ők azonnal minden táblát eltávolítottak.
2: Igen, csak itt most az járás miatt egy olyan, tehát tavaly teljesen jó idő volt. Ugye most volt egy olyan dolog, hogy iszonyú oldalszél és iszonyú befúvások, tehát itt a végén hiába bontottad le már maga a dolgokat, elkezdett lebontani, de a vasakat tudtad csak a legvégén felszedni, hiszen az rendesen volt az, hogy ugye fölmalinóztad, rajta a vasak, és Pécsen konkrétan elment a mezőny, és rá fél percre így befújta a kétszer háromsávosra. Csont középen berakta az egész kordont. Tehát így sem volt véletlen azért, hogy ki kellett ugye spaniferezni, és
1: Ki kellett kötni.
3: Hát ilyen kordonos befúvás, az sajnos volt egy másik szakaszon is, hogyha jól emlékszem, de hát nyilván még időben lett reagálva. ezért nem véletlen vagyunk kapcsolatban az első rendőr autóval, aki legelően megy, és akkor ő szokott minket figyelmeztetni.
2: Rengeteg vasat viszünk egyébként, és próbáljuk az egészet ugye lebörögzíteni, de hát a természet ereje az a természet ereje, avval volt, hogy nem tudtunk nagyon mit csinálni, hanem rendesen beton villanyoszlaphoz kellett oda spaniferezni, és akkor...
0: Az kemény.
2: És akkor így azért... Így megnyugszol, mert amikor befújja, akkor látod, hogy hú, ez fél perc előbb jön, akkor itt a mezőn telibe vágja.
1: Hát igen, azért a szar, mikor a kordon.
2: Hát és ott az életű megkérdezni tőle, hogy ne arra, hogy te állítottad.
1: Igen,
2: holnap, ki volt az? Holnap már nem kéne. Na mindegy, de azért te is mondtad, hogy egy hatalmas élmény, tehát azért ez egy persze. Nagyon jó kis karaván, és egy nagyon jó.
3: Hát figyelj, annól én is, amikor U15 utánpótlásban versenyeztem, hát nem tudom, hogy akkor a Pelikán Jani melyik korosztályban volt, talán U19 vagy Elite 1-ben akkor már, még a OKS kupasorozat, és amikor én ott azon a versenyen utánpótlásban bohockodtam, hát ő akkor már szétloszolta az egész Turul kupát. Úgyhogy
0: van ilyen.
3: Alapból maga ez, hogy olyan nevekkel, hát versenyezek együtt, nem versenyezek együtt, hanem olyan srácokat biztosítok itt, akikkel annó kb. Szinte együtt versenyeztem. És akkor mellé még ugye rájön esetleg egy-egy ilyen név, hogy Peter Sagan, vagy Cavendish, ugye, még a tavalyi évről, tavaly előttről, bocsánat.
2: Most a Mollema volt, ugye, igen. Aki ilyen is ismert volt. Hát meg a technikai háttér, amikor ott azért belátsz a csapatbuszokba, ott hátul a szerelő.
3: Be.
2: Ember.
3: Hát őt a pont keresztül akkor nézze be, amikor akarsz. Időzi ebbe. Már amennyire van idő, azért nem sok szokott lenni erre.
2: Nekem volt olyan tudoros srác, észrevette, hogy csorog a nyálam erősen, és akkor mondta, hogy gyere be nyugodtan. Ott még jobban csorgott. Ott minden zsírolt, minden lefóliázva, és minden annyira jó, minden fióknak, mindennek megvan a helye. Tehát hihetetlen precizitás és profiát jó svájciak. De hát ez minden csapatnál elmondható. És,
3: persze.
2: És mindig azt figyeltünk meg, hogy ugye hány bicó van föltéve a kocsinak a tetejére, ugye jobbaknál ott azért 6-7.
3: Hát meg valamelyik csapatnak konkrétan van 4 autója.
2: Igen.
3: Kettő részt vesz a karavánban, kettő másik meg folyamatosan megy a frissítőpontokra előre, van. És igen. Akkor dobja föl a kulacsot, szóval elképesztő logisztika.
0: Hát egyrészt, másrészt meg az idején sajnos nem tudtam ott lenni, de a tavalyin például befutónál is voltunk, és akkor az a kamionflotta, amivel egy-egy csapat megérkezik.
3: Igen.
2: Hát meg eleve a stage kamion, tehát az egészen nagyon jó hangulaton, hogy tényleg egy karaván van végül is, és tényleg mindenki, a legnagyobb ember is, mint a főszervező úr, ugye Eizer Kalmer Károly, illetve a legutolsó ember is, mindenki oda teszi magát, hogy ez tényleg működjön, és tényleg jó legyen. És mindenkinek oda is kell tenni magát, hiszen elég egy pici hiba, és
1: borul az egész dominó.
2: Így van, és onnantól kezdve már nagyon nehéz lesz kommunikálni. Ja, bocs, nem vettük észre, meg elfogyott a köteg elő, meg jó, ez kit érdekel.
0: Hát igen, ezeket igen. Így nem lehet megengedni. Meg az a jó egyébként ebben a versenyben, hogy itt nincs megengedve ez a sziszi-puszi színvonal. Itt profik dolgoznak, a legjobb embereket hívják el, nem véletlenül. Szóval olyan szintű csúcskategória forog. Igen, alapszint a magas szint. Ez van.
2: Igen.
0: Hát igen.
2: Jó, Gergő, még esetleg valami?
3: Ha nektek nincsen kérdésetek, akkor én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Mi köszönjük, hogy befáradtál.
0: Zseniális vagy.
2: És hát jövőre akkor ugyanúgy találkozunk. Idén dolgozol még valami eseményen?
3: Nem, én nekem az idei szezon az sajnos lezárult.
2: A Fondon voltál?
3: Fondon voltam persze, de idénre a Tour de Hongrie volt az utolsó sajnos. Hát aztán remélem úgy alakul a magánéletem, hogy jövőre tudok élni majd szokásosan ilyen versenyekre is, hogy Tour de Mátra esetleg, ami egyébként idén már Grand Fondo.
0: Igen.
2: És ha már itt tartunk a versenyek elnézését, azért Gergőről mondjuk-e, hogy azért ő csinált egy jó pár versenyt itt kerékpáros futár szinten.
0: Voxa, bocsánat, pont ezt szeretném, hogy, és megemlítve Szigetrás.
2: Hogy esetleg hát valamit tudunk.
3: Volt egyszerre Szigetrás.
0: Igen, most már itt tartunk, hogy volt egyszerre Szigetrás.
3: Hát volt egyszerre Szigetrás, igen, az így elég valószínű. Kinőtte magát, hát nincs itt miről beszélni.
0: És az Ádámnak az évfordulóján valami jubileumi tekerés, vagy valami?
3: Valami mindenképp lesz,
0: tehát
3: persze.
0: Valami lesz,
3: valami lesz, azért Ádi az Ádi. Igen. Nekem is ott a motoron ott volt folyamatosan, meg ott van egyébként is a lila szalag, a kormányomon, a tükörszáron.
0: Zseni vagy.
3: de hát nem tudom, ahhoz nagyon sok pénz kéne, hogy itt legyen szigetelés újra.
0: Aha. Aha. Nem baj. Hát,
3: ha majd egyszer talán.
0: Nem, hát ha robbantunk valami jó szponzort, és akkor...
2: És más újban most nem gondolkozol, hogy egyelőre nincs.
3: Nem, hát abszolút most nem. Esetleg, hogyha még a Sefár Tamásékot Kecskeméten megcsinálják a kritériumot, akkor idén is, hát nagyon remélem, aha, akkor esetleg őt felkeresem, mm-hmm, hogy csatlakozzunk egy betétfutammal, de... Én most egyelőre ebből az egészből kiszálltam, és hát
0: mert jó érthető módon.
3: Azt az energiát, amit eddig a szigetelésbe pakoltam be, azt inkább pakolom bele ebbe a útvonal biztosítóhoz.
0: Világos, teljesen egyértelmű. Szóval. Igen, aki mondjuk hallgató szinten nem tudná, egy kicsit azért adok adalékanyagot, hogy a Geri az tényleg minden idejét, likviditását és mindent belerakott ebbe a versenybe olyan szinten, hogy a szervezésnek a 90%-át azt ő csinálta mindig is. Nem mondom, hogy nincsenek önkéntesek, meg segítők ezek, persze, mert vannak, és hála és köszönet, de ez egy igen-igen nagy munka, és hát én totál meg is értem, hogy akkor most egy kis szünet. Egyébként meg van, amikor az ilyen rendezvényeknek egy kis szünet jót is tesz.
3: Hát igen, a Tour de Hongrie szünetelt egy ideig, úgyhogy ki tudja.
2: És milyen szépen visszajött.
3: Igen.
2: Hát Gergő, köszönjük szépen az élménybeszámolót, további sok sikert.
0: Igen, és akkor köszönjük, maximum, hogyha az Ádinak lesz majd valami megemlékezés, akkor mindenképp mondom neked élőben, hogy akkor nyugodtan használj minket, és akkor a műsort is lehet nyugodtan annak szentelni.
3: Jó, mindenképp.
0: Mert ezzel mi tartozunk nekik, és nem felejtünk. Jó, akkor zenélünk, aztán majd még jövünk ezzel-azzal.
2: Oké.
0: Így lesz ez.

0: Itt az TV. Volt a utolsó jó film, a IT.
1: De kell az tiki. Féki.
2: Ki oktatok egy-két fékemszit, aki nem fékezit.

Ja, meg a Puna. Na-na.

0: most kellett volna elkezdeni
1: csúrni. Valamire riba halad.
2: Na jó, még egyszer előről. Ne kamerázzál, légy, és megkérnélek.
3: Ne bábel templom, kezemet tűzbe tartom, érte? Ide megérte.

0: lágulak, ne nézz rám, buttám!
1: Szifattól csak a tiszteletet ad meg nekünk, hiszen mi rémeket mindig edvezünk.
0: Csak terepi módon szarakodtál, csak terepi módon szarakodtál, csak terepi módon szarakodtál.

vasárhely, mi a helyzetje?

0: készíte, komis jazz cuccokat hip-hopba térite, ami a fejemben összeáll zené.
1: Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van! Na sziasztok, itt vagyunk, itt vagyunk. Ja, jó lesz.
2: Kressz jó lesz?
1: Kressz jó lesz, 5 perc kressz. 5 perc kressz. Jó, annyit még engedjetek meg, nagyon szépen kérlek benneteket, mert Tour de Hongrisztunk, és szeretném megemlíteni, hogy az utolsó szakaszon azt mondja, hogy nem is azt, inkább az egészet, tehát Tim Merlier nyerte összetettben a magyar körversenyt, akkor Takács Zsombor itt a 10. helyen van, azt tudom, hogy a Walter Atti összesítettben benne van a legjobb 10-ben. A fehér trikót is ő hozta el, azt hiszem, és akkor mindjárt mondom.
2: Gyengébbek kedvéért mi is a fehér trikó?
3: Legjobb magyar.
1: Igen, legjobb magyar. A magyar körversenyen ez a fehér trikó.
3: Walter Attila.
1: Igen. Úgyhogy, és akkor ez van ugye etaponként is, van fehér trikód, aztán van összesítettben is. Van fehér trikód, ezt így kell érteni. És akkor csapatszinten pedig összetettben, mindjárt, ha megtalálom ebben 1 millió eredményben, mert nem elég az, hogy fölrakják a véglegest, hanem hogy ugye minden napnak, minden etapnak megvan a saját
2: trikója,
1: még meggyőztese. És ugye az 5. stage, az így nem mondtuk ide, Balaton, Almádi és Veszprém között van, az 5. stage-nél pedig azt mondja, hogy igen, a Ciudad, igen, a Ciudad lett a legjobb csapat, és az 5. a nyertese szintén a Tim Merlier. Hát mondjuk elég szépen ment most az idén. Majd meglátjuk, mi lesz a többi versenyeken. Na, 5 perc kressz ezután.
2: Kerékpársáv.
1: Mondja.
2: Én nekem az lenne az ideál, hogyha kerékpár sáv lenne, tegyünk különbséget a kerékpár sáv és a kerékpár út között. A kerékpár út az, amikor a járdán el van vezetve, elválasztva a gyalogostól, vagy van korlát, vagy nincs, vagy rátolják a babakocsit, vagy nem. A kerékpár sáv az út jobb szélén szaggatott vonallal van fölfestve. Nagyon-nagyon jó példa erre a Tököli út, ahogy jössz befelé a Bosnyák tér felől, és elérkezel mondjuk a Stefánia kereszteződéshez. Ott gyönyörű szépen egyenesen megy a kerékpársáv, és keresztezi majdhogy nem a jobbra kanyarodós autós. De magyarul bicikliről, hogyha látod, hogy indexel jobbra az autós, akkor semmi más dolgod nincsen, lassítsál, vagy hagyd bemenni. Kinézel balra esetleg, hogy a melletted levő autó az nem akar-e lemenni, lehet, hogy ott be kell taposni a pedálba, de látod. Van egy kommunikációs lehetőség, van egy reakciós lehetőség, tudsz rá reagálni. Hogyha ugyanezt a kerékpárútról teszem meg biciklivel, akkor nem látom a jobbra kanyarodós autóst, és akkor veszem észre, amikor már bent, amikor a kereszteződést előtt vagyok közvetlen. Nincs reakció időm, nincs időm reagálni. És én úgy gondolom, hogy ezt, hogyha már ilyen nagy kresszmódosítások vannak, akkor ezt szabványba kéne foglalni, hogy, hogy úgy építsék meg a kerékpáros infrastruktúrát, ahol lehetőség van rá, hogy tényleg egyenesen legyen elvezetve, mert sokkal biztonságosabb az autók mellett párhuzamosan egyenesen menni, mint kimenni jobbra, és megvárni, míg a jobbra kanyarodós autós ott vagy le kell lámpázni, és hogyha véletlen áramszünet van, és sárgán villognak a lámpák, akkor akkor kinek van ott elsőbsége. Tehát az mindig is egy vitatott pont lehet, és mindig is egy veszélyforrás, csak azért, mert fizikailag nem tud látni egy akár egy egyszerű furgon, egy kisáruszállító jobbra-hátra nem lát ki az autóból, ha tetszik, hanem hiába szabályozunk vagy szankcionáljuk azt, hogy elüti a bringást az autós a jobbra kanyarodásnál, akármennyire szabályozhatjuk. Nekem vannak ilyen nemzetközi tapasztalataim, dolgoztam Hollandiában, meg Németországban is, Berlinben például nagyon sok bicikli út van, ami a járdán megy, és mikor autósként akartam kanyarodni jobbra, természetesen egyszerre megy a jobbra kanyarodós autós, meg az egyenesen menős biciklis, hát nagyon nehéz.
4: Figyelj,
2: jobbra kanyarodni.
4: Figyelj, ott is vannak ám ilyen szituációk, viszont azt tudni kell, hogy másféle morálban közlekednek külföldön az emberek, mint nálunk. Én szeretem, amikor így kiragadjuk azokat a példákat, hogy igenis tekintsünk ki a nagyvilágba, hogy mi történik.
2: De pont Berlin a negatív példa, mert Berlinben nagyon sok német él természetesen.
4: Mondanom, az lett volna, hogy egy más ritmusban, egy más szemlélet szerint közlekednek, és ez fontos.
2: Megmondom őszintén, hogy autósként nem láttam különbséget. Bringásként sem nagyon. Tehát,
4: ott lehet, de például akkor most mondok valamit, Bajorországban voltam egy jó 2 hónapot, még így évelején, ott figyelj, tök máshogy csinálják. Ott például, amire figyelned kell, az, hogy amire mondjuk észrevettem, hogy az autósok nem nagyon számítanak, az például az, hogy ők mondjuk mennek egyenesen, és akkor valahol kikanyarodhat egy biciklis. Ezt nem nagyon szokták annyira figyelni, viszont ha észrevesznek, akkor fullsatú. Akkor fullsatú van, illetve azért mondom, hogy kicsit más, mert ott eleve a közlekedési hálózat tök máshogy lett kialakítva.
2: Igen, igen, de én megmondom őszintén, Berlin például negatív példának akartam mondani, hogy ott is bicikli utak vannak, és hiába szeretném megadni az elsőbséget a biciklisnek, autósként mondjuk, amikor jobbra lekanyarodok, és jön jobbról hátulról a bringás, ha egyszerűen fizikailag nem vagyok képes belátni.
4: Én értelek, csak tudod, ezt azért mondom, mert...
2: Ezt ezért tartom veszélyesnek, független attól, hogy...
4: De igazad van,
2: amúgy. Mert ez a fizikája a dolognak, tehát fizika ellen nem lehet... szabályokat hozni.
4: Abban teljesen igazad van, csak tudod.
2: És amikor ha ott van az egyenesen menős sáv mellett van a kerékpár sáv, akkor ilyen nincsen. Akkor ez mind ki van kötve.
4: Igen, de az itthoni problémákat nekünk itthon kell megoldani, illetve még mindig nem jutottunk azon túl, hogy hallatni kell a hangunkat kerékpárosoknak. Voxával szoktuk beszélni, hogy például volt ez a nagyon nagy baleset ott az Árpád hídon, ahol az a 20 éves fiatal srác meghalt, ugye? Csak felfüggesztettet kapott az elkövető, és ezt ultra nagy gáznak tartom, hogy ez nem lett úgy szankcionálva, és akkor például az ilyeneket oldjuk meg, és akkor az olyanoknak, akiknek van beleszólásuk, és most direkt nem szeretném név szerint kiemelni, sem szervezetként kiemelni, mert akkor az személyeskedés, tehát akinek nem inge, az nem veszi magára, akinek meg az inge, az nyugodtan vegye föl, és legyen ebbe eredmény, mert ugye most vannak ezek a módosítások, de pont beszéltük adáson kívül, és olyan emberek is mondták, akik közlekedési eszköznek nem a biciklit használják, hanem az autót, hogy olyan ez az egész szabályalkotás, minthogyha legyen az autós, gyalogos, kerékpáros, teljesen mindegy, olyan, mintha mindenki ellen menne ez az egész, és nem lehet közlekedni, mert más az elmélet és más a gyakorlat.
2: Ugyanezt láttam más közlekedési eszközöknél, például a motorosoknak a megnyilvánulásainál is, hogy nagyon nehezen veszik figyelembe akár a motorosok érdekeit, vagy gördülékeny legyen. Mert igazából itt az a lényeg, hogy az ember jusson tovább. És az eszköz az legyen a másodlagos.
4: Karcmentesen és életbe.
2: Igen. Egy darabba, és azt kell nézni, hogy az autó is egy ember. A motor is egy ember, a villamos is,
4: nyilván,
2: és stb.
4: Csak míg az autós körül van egy nem kaszni. Kicsi kaszni, ami nagyon durván megvédi őt, akárhogy is. Addig ugye statisztikai tény, hogy 30-al elütnek egy kerékpárost, úgy életbe marad. De mondjuk, ha 40-nel...
2: Vagy 50-nel?
4: Akkor... Biztos, hogy nem, nem biztos. Tehát, hogy olyan szinten csökken az életbe maradási esélye, hogy ezt úgy kell venni, hogy ilyen, mit tudom én, akár 97% hogy sérül, és valami nagyon komoly baj lesz, és 3% kb. A túlélési esélye, hogy jó, valamennyire össze fog törni, de azért megúszza.
2: Igen.
5: Itt az egész keresztnek úgy az lenne az alaptematikája, és úgy kéne kiindulni az egészből, hogy ez egy társas játék. Tehát onnantól kezdve mindenki, hogy elindul otthonról, kilép a kapun, bármilyen eszközzel közlekedik. Ez egy társas játék, figyeljük oda a másikra, akármilyen megy.
2: Igen, a gyalogosnak is oda kell figyelni, igen.
5: De erre volt pont Németországban egy 50 000-es kisvárosban megcsináltak azt, hogy egy évig leszerették a táblákat, illetve a lámpákat is kikapcsolták. És mi történt? Nem történt baleset. Azt történt, hogy nem történt baleset.
2: Igen, ezt...
5: Mert meg volt egyből a szemkontaktus, muszáj volt figyelni, muszáj volt összenézni, balról, jobbról érkezett, mindenki nézett mindenkire. És nem tudom, te menjél.
2: Személyesen tapasztaltam.
4: Elmondtad a varázsszót és a kulcsszót. A szemkontakt és mindenki figyel másikra, a másikra, és nem...
5: Mert nem volt meg az az érzés, ott a lámpa, ott igen. A oké, én megyek.
2: Nagyon-nagyon egyszerű. Németországban láttam olyan kereszteződést egy vidéki kisvárosban, hogy körforgalomnak volt fölfestve, de középen piros viakolorral volt leburkolva, hogy át lehessen menni akár egyenesen is, hogyha akartál. Tehát megközelítetted a kereszteződést, és valaki vagy körforgalomszerűen kezdett el menni benne, vagy átment egyenesen, vagy mit tudom én, lekanyarodott balra mondjuk, de hogyha már balra akartál

0: el, és nem mindegy, hogy 60-ról satuzok, vagy 30-ról. És ez...
1: Abszolút.
0: És igen. Szóval nem mindig kell megelőzni azt a szerencsétlen bringást, pláne, hogyha már tud menni 30-ra.
1: Jó, hát reméljük, hogy ma is hozzátettünk valamit a kresszokoskodásunkkal.
0: Mondom, én ezt próbálnám támogatni, hogy akkor legyen az, hogy ez legyen az alapvető követendő szabály, hogy kerékpár sáv, és nem kerékpár út. Régen a múzeum körúton volt, még ahogy jössz az Astoria felé, éppen elhagyod a múzeumot, beérkezel az Astoria kereszteződésbe, ott volt, egyenesen ment a kerékpár sáv, ahogy kell, de amióta itt változások voltak, azóta ezt a kerékpársávot levezették szépen jobbra, és a jobbra kanyarodós autó ott találkozik az egyenesen menős kerékpárral.
2: Mindjárt letol a mese.
1: Hát, köszönjük szépen. Legközelebb is folytatjuk ezt a beszélgetést, a mese viszont az itt van, és a mese minden.
2: Igen, de azért még előtte... Hát én tilos maraton programot szeretnék ajánlani, és akkor, mint ahogy a spotban is hallottátok, június 5-től 14-ig indul a Tilos Maraton 2026-os rendezvénye, és akkor szintén a szokásos menetrend szerint ugye tematikus napok lesznek, miénk a csütörtök, a bringa punk és a regi nap, és akkor egy kicsit, hogy csigázzuk az érdeklődőket, a hallgatókat. Szokásos goldsprint nem marad ki, óriási lesz, bajtársa lemezjátszók között, Royal Fixie Club. Így van, jön a Bubi is, 13. mutáns bringa felvonulás, gyerekek, 13-szor csináltuk meg, nagyon-nagyok vagyunk. Aztán én is a biciklin fotózás, bringa szervíz, és lesz tilos maraton eliket.
0: Oh.
2: Tehát még eliket is van, aztán Keti DJ-k, ott Old School Peppino egy nagyon jó kis formációjával fog föllépni, és akkor a kertben a délutáni mi újságot a Áfonya fogja megnyitni, és hát a kerti színpadon jobbnál jobb DJ-k lesznek. A Áfony után majd Szematic Four, aztán utána a Bandita Rádió rezidens nagy DJ, az egyik DJ Peta fog nálunk föllépni.
0: Hajrá.
2: És egy órától pedig Switch Back to Back Note 83, ez csak a kert. Uh-huh. Aztán a kerti nagy színpadon, azt hiszem, hogy majd a Bene 27 lesz. Jövünk melyik Ferivel, a héttérítősökkel, a Tilos Rádióval, az elmaradhatatlan tombolával, óriási nyeremények lesznek, úgyhogy ne hagyjátok ki. A Karaván stúdióból az élő bejelentkezések, Bandita Rádió Páholyból, vagy Páholy a Bandita Rádióból. Szóval jön a két jó kis Old School Underground műsor, és hát nagyon-nagyon készülünk, és minél jobb dolgokat szeretnénk nektek így az éterben sugározni. Rotyognak a bográcsok, a Bandita Rádió All Star Kitchen megint képviselteti.
0: Nem csak az éterben, hanem fizikailag is.
2: Bizony, képviselteti magát. Lesz húsos, nem húsos, a nem húsos ugye a Bike Kitchen, vagy a Bike Mafia
0: gondolkodik.
2: Így van. És hát a hallgatókat pedig kérjük, hogy támogassátok a rádiót, ugyanis mi ilyenkor gyűjtjük össze a rádió éves fennmaradásához szükséges apparátot. A Tilos Rádió egy független civil rádió. Bárki bármit trollkodik, nem kapunk semmilyenféle támogatást, még Gyuri bácsitól se. Mi viccelődtünk, de jó lenne, de nem adnak. Szóval akkor ez van. És akkor
1: két... Még ezt is adott.
2: Még ISTS-e, és az ORTT figyel minket, úgyhogy el is köszönünk, mert tényleg...
0: Még egy apróságot,
2: gyorsan
0: hadd mondjam,
2: gyorsan,
0: hogyha
2: gyorsan.
0: Véletlenül nem engem látsz a bringámon, az teljesen rendben van,
2: ugyanis
0: sikerült nyakon csapnom a kis minikárgómat.
2: Ne!
0: Hát kérték, én meg odaadtam, és akkor, hogyha ezentúl nem engem látsz rajta, hanem a kis Tomót, akkor...
2: Tehát akkor nem az, hogy ellopták, nem, és azonnal nem, leszedjük a vasadról.
0: Nem, azért szólok, hogy nem, az teljesen rendben van, hogyha nem engem látsz a kis egérkamionomon, a kis minikárgómon.
2: Mert kölcsön van adva,
0: ne,
2: és
0: hát
2: akkor...
0: Nem, oda van adva.
2: Oda van adva.
0: És akkor így, hogyha nem engem látsz, az rendben van.
2: Jó, oké.
1: Okay. De minket viszont láthattok.
2: Igen.
1: Most már tudom.
2: Így van, június 11-e amúgy a csütörtöki Bring a

0: Punk és Regina. Gyertek, gyertek, gyertek, mert megmondom őszintén, olyan zenekarok közül válogattam, hogy óriási lesz a felhozatal, úgyhogy yes, jó, yes. Akkor szevasztok!
1: Ragd meg!
2: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Lázár Ervin, Habci király.
1: Én vagyok a legnagyobb király!
2: Te vagy a legnagyobb!
1: Nem félek semmitől!
3: Nem félek semmitől!
1: Csak a náthától.
0: Ezzel a szertartással kezdődött a nap Habci király udvarában. Mert Habci király ennyire rettegett a náthától. Jaj volt annak, aki Habci király országában eltüsszentette magát. Azon nyomban hosszú láncsákkal felfegyverzett poroszlók fogták körül, és megkezdődött a náthamenet. Elől egy kürtös fújta, hogy mindenki el az útból, félre-félre. Elrejtőzni, mert hozzuk a náthást. A kürtös után, persze tisztes távolban, szegény náthás Habci. Utána meg még tisztesebb távolban a hosszú lándzsások. Így kísérték a birodalom széléig, és ott hip-hop átcsuppolták a határon. Sivatkozhatott ám szegény pára bármire.
4: Jaj, nekem csak füst ment az orromba, azért tüsszentettem.
5: Jaj, én meg borsot szagoltam.
6: Ajjajjaj, belenéztem a napba.
4: Óvakodj a füstön!
7: Ne szagolj borsot!
6: Ne nézz napba!
0: Mondták neki a lándzsások, és már terelgették is a határ felé. Habci király birodalmában tilos a tüsszentés. Ám mi történt egy szép keddi napon? Az udvaroncok épp ott tartottak a reggeli szertartásban, hogy esnátha, és akkor... De akkor ám, hogy megremegtek belé a trónterem falai. Megdermedtek a nátha hessegető karok. Az udvaroncok megnyúlt képpel elhallgattak. Még azt sem mondta senki egészségére. Igaz, ebben az országban ez nem is volt szokásban. Dermedt csend szállt a trónteremre. Mire a király még egy hatalmasat tüsszentett.

0: Mimosza óbégatni, rohangálni, kapkodni kezdtek az udvaroncok. Senki sem tudta, hová legyen, mihez kezdjen. Mit kell ilyenkor csinálni?
1: Az udvari bolond azonban másképp gondolta.
2: Ha itt most köztársaság volna, Apci királyt is ki kellene zsupolni az országból.
1: Persze bolond létére is volt annyi esze, hogy nem mondta ki a gondolatát. Mert ez az ország nem köztársaság. Királyság volt.
3: Now I wonder what's gonna happen. Ain't nobody here but me. All these empty bottles on the table.
1: Összedugták a fejüket az udvari bölcsek, de a nagy bölcsességből csak annyira futotta, hogy ágyba parancsolták Apci királyt hasas dunnák és pocakos párnák közé.
4: Jó meleg ágy, az kell neki.
5: Igen, igen.
1: Kürtösök, dobosok, hírvivők, kengyelfutók és fullajtárok szedték nyakukba a lábukat, és hirdették országszerte.
6: Orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, felcserek, gyerünk mind a királyi palotába. Tüsszök a király!
1: Na, jöttek is. Előzönlötték a királyi udvart. Fürdött a király kénes vízben, ivott májvagyökér főzetet, inhalált kamillagőzben, iszappakolást kapott, lenyelt ezerféle viszket, vackot. De mind hiába. Csak tüsszögött az Isten adta.
6: Na, megdühödött erre, Apci király?
7: Fürdettetek, izzasztottatok, gyökönyöztetek, de meggyógyítani nem tudtok! Majd adok én ennek a sok sarlatán kuruzslónak. De most már csak olyan orvos jöjjön, aki segíteni tud rajtam. Ha meggyógyít, 100 aranyat kap. Ha nem, fejét vétetem.
1: Behúzta a nyakát a sok felcser, doktor, kuruzsló meg javasasszony, és szép csöndesen lábujjhegyen elsonfordáltak.
5: 100 aranyunk tám még lehet, de fejünk csak egy van.
1: Még 1000 szerencse, hogy ott volt az udvari bolond. Megteszi az orvosnak, ha más nem akad.
2: Ugyan már, semmiség ez a kis nátha.
7: Semmiség? Mindjárt szíjat hasítok a hátadba!
1: A bolond csitítóan felemelte a kezét.
2: Hallgass végig, uram! Ugye, ha egy nagyság köles alatt görnyedsz, és oda megy hozzád valaki, és a felének a cipelését magára vállalja, megkönnyebbülsz, igaz?
7: De még mennyire? Bár fél zsák köles is épp elég nehéz tud lenni.
2: De akkor oda jön még egy ember, és magára vállalja a fél zsák köles felét is.
7: Értem már. A végén annyian segítenek, hogy mindenkire csak egy szem köles jut. Azt aztán semmiség cipelni. De mire megyek én ezzel a köles históriával, amikor nem köles kell nekem cipelni, no más se kellene. Kialudt már olyat, hogy egy király zsák alatt görnyedjen, hanem náthás vagyok, nem hallod? Náthás!
2: Hát éppen ez az. A náthádat éppen úgy szét tudod osztani, mint a kölest. Most egyedül cipeled az egészet, de ha szétosztanád az alattvalóid között, mindenkire egy icike-picike nátha jutna csak. Nem igaz?
7: Hogy neked mennyi eszed?
1: És dübörögtek a dobok, harsogtok a kürtök, gyülekezzen mindenki a vásártéren. Reszketve sereg lett a nép, jaj, most mi lesz? De nem esett senkinek bántódása. Amikor a birodalom minden teremtett lelke ott szorongott a vásártéren, megjelent köztük Apci király, és rájuk tüsszentett kétszer, rájuk tüsszentett 100-szor, rájuk tüsszentett 1000-szer. Nem tudta a nép mi végre a tüsszögés, de egy jó negyed órácska múlva egy szegény koldus nem bírta tovább, és ő is eltüsszentette magát.
0: Megijedtem. Most őt kitoloncolják. Vége a kellemes, jövedelmező koldusi pályafutásának. Behúzta a nyakát szegény. Várta a láncsásokat.
1: De a láncsások helyett a király rontott oda hozzá, és keblére ölelte a koldust.
7: Már is jobban vagyok. Fele náthámat átvetted tőlem.
1: A koldusnak is megvolt a magához való esze, és átszellemülten suttogta.
8: Királyi náthám van.
7: Azám! ezennel kinevezlek udvari föltüsszögömmé. Udvarmester, fényes ruhát neki.
0: Na, több se kellett a népnek. Tüsszögni kezdtek, mint a bolondóra.
5: Piáj, náthánkban!
0: Király, bizony!
7: Jaj, de megkönnyebbültem.
0: De alig hallatszott a tüsszögése a nagy zajban, mert egy egész ország tüsszögött, harsogva és boldogan. Tüsszögött az is, akinek kellett, és az is, akinek nem kellett. Tüsszögtek szabadon, rettegés nélkül. Száz év visszatartott tüsszögésének durrogtak és burrogtak. Önfeledten tüsszögött az egész ország. Boldogan szélett szét a nép. A vidám tüsszögés közepette jobban ment a munka is. A király udvarban attól kezdve megváltozott a reggeli szertartás, nyoma sem maradt a náthajüzésnek. Belépett Habci király a trónterembe, és azon nyomban egy nagyot. Egészségedre!
7: Egészségetekre!
0: Mondta leereszkedően Habci király, és lehuppant a trónjára. Ám egy szép napon, a közös tüsszentés után felcsattant a főporoszló hangja.
5: Felséges királyom! Az udvari bolond nem tüsszentett!
7: Micsoda? Nem tüsszentettél?
2: De mit tegyek? De hát elmúlt a náthám.
7: Neked csak úgy, ukmukfuk, elmúlt a királyi náthát.
2: A felesett réfa? Hát egészen nem múlt el. Hanyhult.
0: És hogy bizonyítson... Hát így. A poroszlók újból járni kezdték az országot. Lábujjhegyen osontak az emberek közelébe, füleltek. S persze a cserzővargák, földművesek, sókereskedők, lókupecek, s egyéb mindenrendű és rangú népség rég kilábolt már a királyi náthából. S ha nem náthás, minek tüsszentsen? Minek? Majd mindjárt megmondom. Mert előugrottak a poroszlók rejtekükből.
5: Te már fél napja nem tüsszentettél. Hát ezért kaptál te a náthát felséges úrunktól. Kitoloncolunk.
2: Mi, hogy én nem volnék? Náthát.
0: Siránkozott a rajta kapott cserzővarga, földműves, sókereskedő, lókupec és minden egyéb rendű és rangú népség.
6: De még mennyire ugye az vagyok? Habci, Habci, Habci!
0: A poroszlók kélyes arccal bólogattak.
5: Azért!
0: S nagyot tüsszentettek. Ők is. Na azóta, folyvás tüsszöget az egész ország, csak úgy harsog. Kivált, ha poroszlókat állt közeledni. A bolond se kivétel. Ha a közelében van valaki, akkor eltüsszent, hogy szél kerekedik tőle, ha meg egymagában gunnyaszt, azt hajtogatja. Jaj, de bolond országban élek. De hát neki könnyű. Ő maga is bolond. Na de mit szóljanak a többiek?

0: A kisegér nagy utazása. Eszkimó népmese. Élt egyszer egy egér nagyanyó és a pöttömnyi kisunokája. A kisegér egy szép napon felkerekedett, hogy a nyakába veszi az egész világot. Az öreg anyja pogácsát, szárított medvehúst készített neki, és elkísérte az egérjük széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig. Igen, nagyon sokáig, reggeltől egészen esteig. Akkor tért haza a nagy útról.
1: Hely, öreg anyám! Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig.
2: Aztán hogy tudtad meg?
1: Na, hát az úgy volt, hogy kibújtam ugye a lyukból. És akkor mentem egészen a tengerig, se széle, se hossza annak a tengernek, iszonyatos volt, csak úgy csapkodtak a hullámok, de nem ijedtem megám tőle. Belevetettem magam, áthúztam, csodálkoztam is, hogy milyen jól úszom.
2: Hol van az a tenger?
1: Na, lyukunktól napkelet felé.
2: Ismerem azt a tengert. Rénszarvas szaladt erre a múltkor. Annak a patája nyomában gyűlt meg a víz.
1: Na, hallgass csak tovább, mert megszárítkoztam a napon, és tovább mentem, hát ez egy roppant hegytövébe értem, és olyan magas volt az a hegy, hogy csúnyán megakadtak a felhők. Rengeteg erdő a tetején, hát már csak nem kerülöm, meggondoltam, nekifutottam, és átugrottam. Magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani.
2: Azt a hegyet én is ismerem. Vakontúrás van a szarvasnyom tengeren túl. Egy bokor zöld fűnő a tetején.
1: Megyek tovább, mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással, egy fehér meg egy fekete bőgnek. Üvöltenek, egymás csontjait tördölik, csak hogy én nem féltem tőlük. Közébük rontottam, és az egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra röpítettem. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két medvével, de hát elbánom.
2: Ismerem azokat a medvéket is. Az egyik a fehér pille, a másik a légy.
1: Hát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz, minden. Szarvasnyom, meg vakontúrás, meg pille. Azokat úsztam át, ugrottam át, gyűrtem le.
2: Ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy. A szarvasnyom végtelen tenger. A vakontúrás égigérő hegy. A pille meg a légy medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csak ugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb és a legvitézebb kisegér az egész világon. Itt a vége. Fuss el véle.

Icili-piciri mese, írta Móriczka. Hajaj! Hol volt, hol nem? Volt egyszer egy icili-piciri házacska. Ott lakott egy icili-piciri kismacska. Volt annak két icili-piciri kisökre. Rákaptak egy icili-piciri kis tökre. Csizmát húz az icili-piciri kismacska. Hová lett az icili-piciri barmocska? Bejárja az icili-piciri kiserdőt, s nem leli az icili-piciri tekergőt. Bejárja az icili-piciri kaszálót, s nem látja az icili-piciri kószálót. Rátalál egy icili-piciri kis tökre, bánatában icili-picirit meglökte. Felfordult az icili-piciri tököcske, benne a két icili-piciri ökröcske. Megörült két icili-piciri ökrének, vége van az icili-piciri mesének. Menjetek be aludni!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A kriminológusok Crime BB adatbázis a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews. Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs, mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik elő lárvák életciklusuk kezdetén a gazda állatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek, nyilatkozta Dr. Gavin Broad rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új fajrendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli, írta meg a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

Ja, már adásban vagyunk, kedves hallgatók, akkor ez, amit hallotok, ez nem más, mint a Tilos Rádió, és azon belül is a csütörtöki adásnapon az alkotás útja, ami, mint köztudott, élőbeszéd demonstráció, azt demonstráljuk, hogy mennyire komoly dolog az élőbeszéd, és amíg ezen gondolkodunk, addig beadnánk egy számot, a Kígyó és Hiúz. Gettó Ferenc, aki a múltkori adásunk ad hoc vendége volt, egyik versét, amit ő ad elő zenei kísérettel.

0: Szóval ez a Tilos Rádió és a Tilos Rádión az Alkotás útja című műsor, élőbeszéd demonstráció, ráadásul lassított elmúlással, mert vissza lehet bennünket hallgatni, mint a Tilos Rádió összes műsorát az égvilágon, a tilos.hu-n, és mielőtt még a szokásos programajánlót elkezdenénk, mert rengeteg program van, itt van Kriszta a pult mögött, és velem szembe Tünde. Mivel lesz a Tilos Maraton, azt kérte a vezetőség, hogy jelezzük a kedves hallgatók fele, hogy nagy örömmel vár a Tilos Rádió új önkénteseket a maratonra, hogy segítsenek nekünk. Hatalmas szükség lenne segítő kezekre, és hát nem árulok el titkot, ezt nem akármivel hálálja meg a Tilos Rádió, hanem a híres nevezetes, csak ilyen módon elnyerhető krúpólóval, és természetesen verbális hála kifejeződésekre is lehet számítani, de itt a krúpóló a lényeg. Szóval építeni, pakolni, összerakni kell, hogyha valaki jelentkezik a Tilos Rádióba, akkor fölhívja a telefonon a Tilos Rádió hivatalát, a hivatali időben, munkaidőben, akkor elmondják neki a részleteket.
1: Mi úgy ez most egy kicsit rosszul hangzott. Ez a Tilos Rádió hivatal a munkaidőben.
0: Mert a Tilos Rádiónak van egy irodája, amiben munkaidőben dolgoznak, tehát hogyha mondjuk most hívnám föl valakit, innen látom, és sötét az ablak, tehát nincs ott senki. A telefon biztos csörögne.
1: És mikor lesz a maraton?
0: Na erre egy kedves betelefonálót kérnék meg, hogy mondja meg, ez valamikor június elején, most ezt fejből nem tudom, és nem akarok kizökkenni.
1: Jaj, tehát,
0: és szerintem azt, hogy kellően be lesz hirdetve. A lényeg az, hogy a műsorunk szokás szerint a csütörtöki nap onnét fog élőben bejelentkezni, amiről túl sokat azért nem szabad gondolni, mert akkora hangzavar és olyan buli van, hogy hiába vagyunk a közvetítő kocsiban, akkor is tulajdonképpen a hangulat áttöri a közvetítő kocsi amúgy is gyenge falait. Úgyhogy ezen a kérés, hogy ha valaki ambíciót érez magában, hogy egy vagány krúpolóért cserébe jön a Tilos Rádiónak segíteni a maratonon, nem csak egy krúpolóval, hanem egy maradandó élménnyel is egyszer s mint gazdagabb lesz.
1: Olyan, mintha 5-től 13-ig lenne.
0: Hát akkor június 5-től 13-ig, és ugye mi meg csütörtökön ott leszünk, és ugye a meglepetések meglepetése, hogy mint mindig eddig az Alkotás útja stábja kiveszi a részét a merch pultban való poénkodásból, ami természetesen nem poénkodás, nem komoly munka, és ott leszünk, és a szebbnél szebb, jobbnál jobb, szellemesebbnél szellemesebb pólókat abban az időszakban a műsor munkatársának a kezéből is át lehet venni. Amit mindenképpen jeleznék, hogy vagy egy programajánló, ugye mai programok, egyrészt az Artpoolban megnyílt egy nagy kiállítás, ami arra épül, hogy az Artpoolnak a websájtja immáron 30 éves, 1996-ban került a világhálóra, ami meglepően korai, mert ugye a világhálónak a terjedése az a pont a 90-es évek elején, 94-95-ben lépett át egy bizonyos léptéket, és vált népszerűvé. Egy érdekes history reality, ez a neve, a kapcsolatművészet kertjétől az internet sötét erdeig. Eladások voltak, kiállítás és egyebek. A lényeg az eladások arról szóltak, most onnan jövök, hogyan archiváljuk és kuráljuk a hálózati művészetet, és a kiállítás pedig, amit sikerült megnyitnom, az pedig az Artpool 30 éves weboldaláról. Lett volna egy élő performance is, de ami Monhor Viktória lett meghívva, és komolyan elő lett készítve, komoly levelezéssel, mert az volt a terve, hogy az Art Pool épület együttesét körbevevő hatalmas parknak egy fájára, egy komoly nagy fájára fölmászik, és ott a fa tetején ad elő egy performance-ot, de természetesen mint mindent ezt is nagyon komolyan gondolta, és egy ipari alpinista, famászó és favédő szakember segítségével alaposan fölkészült az egészre, és az történt, hogy másfél nappal ezelőtt az intézmény, aminek most nem tudom a pontos mozaik nevét, aminek az Art Pool és egy eleme, ott a jogi tanácsadó különösebben nem artikulált bizalmatlanság vagy félelemtől vezérelve lefújta az egészet, és így az lett, hogy elmesélték, hogy milyen módon ellenőrizték le és készítették elő ezt a famászást, és aztán sajnos nem valósították meg. De hát ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy mint általában a public art művészet alkotásaival, ez is végül is a maga módján verbálisan tud terjedni. Tehát el tudjuk mondani, ott voltunk, láttuk a fát, láttuk őket, láttuk, hogy hogyan vannak átvetve a kötelek, és pontosan elmagyarázták, hogy ők ezt hogyan gondolták. Tehát végül is csak egy pici elem hiányzott, hát az, hogy a valóságban is megvalósuljon. A programajánlót folytatva, egy picit előre szaladva az időbe, mindenkinek javasolnám, hogy május utolsó napjaira, konkrétan 29-e péntekre, azért fontolja meg, hogy nem lenne inkább fontos elmenni a Kassák Múzeumba, mert Standeski Éva, történész, tart egy tárlatvezetést a Szitja Emil munkásságát bemutató Csavargások Anarchiában című kiállításon. Természetesen a kiállítást addig is meg lehet nézni, de ez önmagában egy izgalmas program. A Mamű galériában holnap kiállítás megnyitó lesz, délután 6-kor. Többek között G. Horváth Mihály nyitja meg, és Abstronic, egy új vizuális nyelv megteremtése fele, az absztrakt mozgókép mítosza, ez a kiállítás, a csoportos kiállításnak a címe, és hát absztrakt mozgóképek várhatóak, a címből kiderül. A mai nap volt, hát most már nem lehet oda menni, de a kiállítást meg lehet tekinteni. Schmid Andi tárlatvezetése Pogácsa Zoltánnal, Trafo Galériával. Hát utólag lerújjuk a tiszteletünket.
1: Meg lehet nézni az Art Magazin online-on, van egy videó a Schmid Andival a kiállításban.
0: Akkor megetőképpen.
1: Úgyhogy ez a vigasz információ.
0: Ez a vigasz. És
1: közben...
0: Igen, mondjad, mert én közben itt keresgélek még.
1: Közben én az ilyen mainstream-ebb dolgokat is mondom, jó? Mert nagyon érdekes, hogy a szép művészetiben megnyílt a Vazarelli 120 kiállítás, amihez csatlakozik egy kiállítás a Neo kiállító térben, ami a kortárs hasonló, de mondjuk inkább konceptuális, vagy konstruktivista, tehát olyan, tehát az akkori helyi abszolút avantgárd jelenségeket fűzi össze a Vasarely-vel, meg a Vasarely hatással, és az a címe, hogy Vasarely Don't Go Home, mert ugye volt a Major Jánosnak az a híres ilyen szórólapszerűsége, amit a Vasarely kiállítás kapcsán osztogatott, hogy Vasarely Go Home, ami arra utalt, hogy hogy mégse miért sztárolnak annyira egy külföldi alkotót, miközben az itthoniak pedig...
0: Igen, ez teljesen stimmel, csak egy apró adalék ehhez, hogy ez a go home, tehát XY go home, ez a vietnami...
1: Abszolút, tehát ami go home.
0: Igen, az ami go home, a háború ellenes tüntetéseknek egy fő jelszava volt Európában, és hát ugye ezt az akkori magyar politika támogatta, tehát ebből ezt lehetett látni, tehát ez valamiképpen megjelent a szűkös magyar nyilvánosság előtt, ez a sok amigo home tüntetés, tehát azért ennek tehát nyilván a magyar művészetével teljes összhangban volt egy ilyen eléggé groteszk utalása is az akkori
1: és milyen érdekes, hogy ennek mostani leágazása, nem mostani, hanem a rendszerváltáskori leágazása a Ruszkik haza,
0: igen.
1: Mert azt akkor magyarul elmondták, úgyhogy a Ruszkik az nem is magyarul. Na szóval többféle csavar létezik ebben a go home-ozásba, és viszont Pécs, ugye én a vidéki helyszíneket is pártolom, Pécset is nyílik egy kiállítás, ami a mivel ugye a Vasarely kiállításra a Szépművészeti Múzeumban a Vasarely Múzeumból meg Pécsről vitték az anyagot, ezért most a Vasarely Múzeumban ott azt hiszem felújítanak, és Pécset pedig azt hiszem az M21 galériába, vagy a Pécsi Képtárba, ezt most sajnos nem tudom, lesz egy Vasarely reflexiók kiállítás. Úgyhogy annak majd a pontos helyszínét megnézzük. De most akkor folytathatod te a
0: jó, de ne felejtsd, jó, persze. Igen, tehát nézzük meg, a Vajdalói stúdióban nyílik egy kiállítás holnap este 7-kor, tehát ugye ez egy holnap este 7-kor Szentendrére menjen az, akit ez érdekel. Lútum címmel Koleszár Stella és Metzing Eszter Mocsármély álomból buktam felszínre című kiállítása. Salamon Júlia a kurátor, és a kisgyermekkori szocializáció, az iskola, mint másodlagos közeg, a gyerekközösségekben működő, kirekesztő és abúzív mintázatok, vagy valamint az egykori bántalmazás és izoláció felnőttkori feldolgozási lehetőségé foglalkoztatják őket ebben a kiállításban. Hát most ugye nagyon viccesen azt tudom mondani, hogy az elmúlt hét tapasztalatai alapján, amikor az időjárő lakókocsiában ültem és gyűjtöttem a diktálásokat, ebben a tekintetben hát elég sok mindent hallottam, de maradjunk most ennyinél, és talán minden jól megy, most azon próbálkozom, hogy esetleg egy icipici emlékművet az időjárőr lakókocsijának kihelyezni a Ferenc térre, illetve hogyha már oda kihelyezünk, akkor talán a Széll Kálmán térre is lehetne, de hát ugye itt ez messze még távol van, most a begyűjtött beszédek átírásával foglalkozunk. A Galeri Frindai hihetetlen aktív. Éppen most, ezen a pillanatokban van egy kiállítás megnyitó, Horváth Boglárka megnyitója. A csütörtök este, azaz ma este 7-kor.
1: Van egyébként még, tudod, volt nálunk vendég szerintem a Fusz Mátyás, ugye?
0: Igen.
1: Na, és van a kirakat galéria, tehát ott, hogy az mi?
0: A kirakat galéria, igen, mert azt hiszem, itt egyszer már így hirdettük, de mondjad, mert nem tudom egészen pontosan.
1: Vagy más néven Kairó Contemporary. A Lövölde téren van egy kirakat, ahol folyamatosan változnak a kiállítások, és most a Fusz Mátyásnak lesz benne valamije. Még nem tudom, még nem láttam, hogy mi az, de egyrészt nagyon jó az ötlet, másrészt meg olyan érdekesen reagál arra, hogy mindig azon szoktak az ilyen múzeumlátogatás kutatók kikészülni, hogyha így megmérik, hogy mondjuk egy művet, azt hány, nem percig, hány másodpercig néz egy átlag látogató. És akkor az pár másodpercig nézi tényleg, tehát mondjuk 10 vagy 2. És hát ez egy kirakat galéria, tehát szépen elsétálsz, te picit megállsz, és mész tovább, tehát még csak egy kerítő térbe se kell bemenned. Ha kocsival mész el előtte, akkor is szuperül, jól látszik, és nagyon, tehát nagyon feldobja, amúgy is szuper a Lövölde tér, de ez így fel is dobja ezt a kis sarkát. Jó, a Lidlhöz képest például mindenféleképpen
0: hát a Lövölde tér amúgy is érdekes, mert ott volt az egyszer egy plakát.
1: Igen.
0: És
1: a Lövölde tér az így vonza ezeket a...
0: Igen.
1: Ezeket az egy pillantással befogadható formákat.
0: Amit még...
1: Az FKS-ében is van valami, de az már megnyílt egyébként, ott csoportos kiállítás van. Aztán van a Pixis Kultúr. Az nektek megvan, hogy
0: nincs,
1: az hol van?
0: Nincs.
1: A Pixis Kultúr, az szerintem azt hiszem az Aradi utcában van, ott a Szív utca, Rózsa utca környékén, és mert a Szív utca is arra van. Na mindegy,
0: hát,
1: szóval...
0: Igen,
1: szóval ott szerintem a Szív utca, Rózsa utca között, tehát van a Pixis Kultúrtér, és ott most a Fridvalszky Márknak van kiállítása. De hogy ezeket a helyeket, ezeket érdemes megnézni, mert hogy egy csomó ilyen új hely van, amiket még az itt jelenlévők sem mind ismernek.
0: A Lajos utcában, a Budapest galériában megnyílt ugyan a múlt héten a kiállítás, de hát ez megtekinthető augusztus elejéig, bejelentkezve maradok nevű csoportos kiállítás, ahol az alkotók azokra a folyamatokra reflektálnak, amik ugyan kevésbé láthatóak, de a digitális technológiák használatának a következményeire utalnak.
1: És én egyébként voltam szintén egy másik vidéki helyszínen is, ami minden ízébe furcsa hangzik, tehát Várkapitány Nyulak Gödöllőn. Ugye a János pofákat vág, csak mondom a hallgatóknak, mert eleve minden, ami várral kezdődik, most így van, hogy olyan elavultá és idejét múltá változott. Minden esetre ez a Várkapitányilag, ez a Gödöllői kastélyhoz tartozott régen, és akkor tényleg így hívták azt a kapitányt, aki így foglalkozott ott, gondolom, a festőrökkel, vagy nem tudom, tehát mikor Gödöllőn voltak ilyen.
0: Hát tulajdonképpen, mint egy házmester, nem?
1: Hát a kb. Igen, de hát az mégis, nem tudom, hogy melyik hangzik szarabbul a Várkapitányilag, vagy pedig a házmesterilag. Minden esetre ez egy barokk épület, amit nagyon szépen újítottak fel, tehát a fönti teremsorban vannak freskók, de azt ilyen szuper visszafogottan csinálták meg, és a gödöllői textil hagyományokhoz kapcsolódva, ugye Gödöllőn volt a művész telep, a kb. 100 évvel ezelőtt, de azt hiszem, hogy azért is mentek Gödöllőre a művészek, mert ugyan volt egy ilyen erdély imádatuk, meg ilyen igazi tiszta forrásból származó népművészet imádatuk, de hát Trianon miatt Erdély az elszakadt, és akkor akkor valahogy egy ilyen kis erdély lett ott Gödöllőn, ahol kifejezetten olyan művészek éltek, akik akár most is nagyon, úgyis mert nagyon menők lennének, tehát jogáztak, vegetáriánusok voltak. Amikor elmentek az operaházba egy opera előadásra, akkor a visszaemlékezések szerint nagyobb figyelmet kaptak a kis ilyen, tudod, ilyen szíj saruba, meg ilyen lembászon ruhába, ruhájukkal és a hatalmas szakállukat. Tehát ilyen Tolsztojnak néztek ki, mint az a Wagner előadás, amire mentek. Illetve mondjuk a cselédek, azok így rohantak mindig a gödöllői művésztelep asszonyaihoz, hogy asszonyom, az úr megbolondult, mesztelenül hajlong a kertbe, mert hogy jogáztak és napfürdőztek, stb. Na mindegy, de szóval ennek van egy ilyen textiles hagyománya is ennek a gödöllői műhelynek, mert a helyi asszonyokat, azokat betanították szövésre, és akkor csináltak, terveztek, és utána leszőttek mindenféle szőnyegeket. Tehát a művészek tervezték, az asszonyok leszőtték. Aztán ez utána hirtelen átalakult, és volt olyan, hogy aki tervezte, az szőtte le, és a mostani gödöllői textilesek, akik... Szóval ehhez a hagyományhoz kapcsolódnak, de most egy olyan kiállítás van ott, ahol már minden alkotó meghalt, 4 textil művésznek a munkái, de tehát teljesen érdemes megnézni, mert nagyon szuperek, és mondjuk nem tudom mennyiben tartható textilnek az, amikor valaki fém szálakból csinál mindenféle formációkat, picit más, mint a igazi textil, de mindenféleképpen ilyen nagyon szuper ellenpontja mondjuk az Eleven textilnek, de nem ellenpontja, hanem úgy kiegészíti azt a képet, amit így a 70-es, 60-as, 70-es, 80-as évek textil művészetében bárki, akit ez a dolog érdekel, így őriz magában.
0: Közben, miközben ezt mondtad, megkerestem azt az e-mailt, amit nemrégen kaptam, és tulajdonképpen nem is nagyon értem. A MAOE titkárságától, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete.
1: Uh-huh. És mert te tag voltál?
0: Igen. És kedves kolléga már megkapta az értesítést a MAOE megszűnéséről, illetve, hogy május 1-től ön a Magyar Képzőművészek és Iparművészek tagja lesz. SZIK, ugye, hogy Magyar Képzőművészek és Iparművészek miének a tagja, de minden magam szövetségre.
1: Ez kimaradt, igen.
0: Igen, amelyben ezt szeretné és elfogadja. Kérjük szíves türelmét, nagy lesz az adminisztrációs és adatbázis egyeztetési munka a két szervezet között. Még csak ezután fogunk neki fogni, utána tudjuk majd kiállítani a szövetségi tagsági igazolványokat. Mindegy, a lényeg az, hogy hát itt, nem tudom pontosan, mi van ennek a hátterében, de...
1: Hát ez sötét.
0: Hát akit kérdeztem...
1: Nem ők a sötétek, hanem tudod, tehát az, hogy régen a képző és iparművészek, akik a... Minek voltak a tagjai? Képző és Iparművészek Szövetségének,
0: hát nem? Volt a művészeti alap.
1: Vagy a művészeti alapnak, igen. Tehát
0: a
1: akik alaptagok
0: alap
1: voltak,
0: az, amit,
1: hogy nyugdíj.
0: Amit az egyetemi diplomával, 4 év után a képzőszeti főiskolai diplomával megkapott mindenki.
1: Igen?
0: Igen. A művészeti alap tagság.

0: voltak kiállító termei, voltak
1: Alkotóházai.
0: alkotóházai, voltak olyan jellegű, mondjuk azt műhelyei, mint a Dózsa-György úton volt egy grafikai stúdió, ahol profi, tehát nem a művészek, hanem profi litográfianyomok, linónyomók, részkasznyomók emberek, munkatársak és gépek és felszerelés volt. És hát akkor volt a kivitelező vállalat, és akkor nyilván még egy csomó mindent nem mondtam.
1: Nem kivételező, hanem kivitelező.
0: És tulajdonképpen volt még egy ilyen anyagkereskedelmi részleg is, mert hogy azokat az anyagokat, amiket boltban nem lehetett megvenni, de alkotómunkához keltek, például pont linoleum, igazi linoleum, meg pláne ilyen speciális festék, meg textilfesték, meg ilyen-olyan anyagok, ezeket ezzel az igazolvánnyal egy ilyen raktár áruházszerűségben.
1: És az hol volt?
0: Ott valahol, nem tudom pontosan, de azért még sok telephelyük volt, én valahol ott a Százados út táján emlékszem, de nyilván nem sokat jártam oda, egy-két alkalommal csak. Tehát ez egy, csak azt akartam mondani, hogy akár csak az egyik, másik, amit említettünk, az egy hatalmas nagy egység volt, és hát ugye az alkotóházak, Nagymaros, Kecskemét, Debrecen, Zsenye,
1: Szigliget,
0: tehát, és hát ezek...
1: Mátéj.
0: Igen, tehát hogy ezek igazából zsíros falatok minden privatizálónak.
1: Hát igen, és gyakorlatilag a rendszerváltás után egyszer csak így azt megváltoztatták, és akkor a művészeti alap megszűnt, és akkor belőle lett egy olyan szerveződés, ami viszont már egyáltalán nem biztosította azt, hogy akik addig szerintem egy csomó vagy pénzt befizettek, vagy művet leadtak, vagy nem tudom, hogy minek alapján járt
0: nem,
1: volna
0: hát
1: a nyugdíj, az csak a tagsággal,
0: nem, hát,
1: vagy kellett tagdíjat fizetni.
0: Hát volt tagdíj, de az majdnem, hogy inkább szimbolikus volt, tehát valamilyen összeget kellett fizetni, és hát a kifizetések, tehát a hivatalos kifizetések azon keresztül mentek, és hát aztán azt hiszem 86-tól kezdve van adórendszer, és aztán az meg nyilvánvalóan ebbe belekerült az egészbe. Tehát hát akkor elképzelésének megfelelően egy hogy mondjam, az akkori fogalmaknak megfelelően egy relatíve korrekt, vagy ahogy azt ők elképzelték, egy korrekt státuszt adott, mind anyagilag, mind más szempontból. Tehát és aztán ugye, mert ugye először volt a MANK.
1: Nem, a MANK volt most, nem régen. Nemrég szűnt meg a MANK.
0: Ja, hogy a MANK már megszűnt.
1: A MANK is megszűnt, tehát igaziból úgy volt, hogy először volt azt hiszem a MAOE, de közben volt valami más is, tehát ez majd tényleg így érdemes valahol utána nézni. Lényeg az, hogy ezek között az ilyen név és cégforma, vagy mit tudom én, mi forma változtatások közben, itt is megtörtént ez a elvesztette művészeti alap és közpénz és művész nyugdíj jellegét, és akkor egyszer csak ott álltak azok a művészek, akik abban biztos tudatban öregedtek, hogy lesz egy szép nyugdíjuk. Ők ott álltak egyszer csak mindenféle ilyen biztonság és jövedelem nélkül, és akkor volt egy ilyen tulajdonképpen úgy különösebben nem aktív szerveződés, vagy pedig egy olyan szerveződés, ami bizonyos tagjainak jól jött, más tagjainak meg hát, sehogy.
0: Még ezen, tehát igazából mondjuk művészi értelemben a MAOE olyan jelentős szerepet nem játszott, és nem is tudom, hogy igazából mi a játéktere, talán ilyen támogatásokat, meg pár ilyen nívódíj, vagy valami ilyesmit kiadtak, de ez tényleg csak a vízfénye a korábbi szerepének.
1: Szóval de... szerintem most az, ja, és akkor utána lett a MANK,
0: igen?
1: És akkor valahova még tagdíjat is kellett fizetni,

0: fizetni, de a Mank utána megszűnt, és a Mank az beolvadt a Petőfi Irodalmi Ügynökséghez kapcsolódó, mit tudom én mibe, ami most nyilvánvalóan most megint, tulajdonképpen megtörtént megint ugyanaz a visszaszerveződés, ami elé nézünk, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumi, mit tudom én, múzeumi központ, az most valószínűleg visszabomlik az egyes múzeumokra, tehát kétszer ki lehet fizetni a, tudod, a címet, az pecsét. Ja, és az is nagyon jó, hogy a közjegyzői díjak azok lejjebb mennek, mert például a közjegyzőknél is ezeket az ilyen, tudod, átírsz egy számot, és akkor fizetsz rögtön 30 ezer forintot. Na ezek az ilyen név és szervezeti módosulások, ezek most visszaalakítódnak, és szerintem, amit kaptál e-mailt, az is erre vonatkozik, hogy nyilván valakik most elkezdték ezt a igazságtalanságot is talán így visszaalakítani, vagy visszaszedni a, mit tudom én, a Petőfi Irodalmi Ügynökség vállalat konglomerátumtól a képzőművészek érdekképviseletét.
1: Az az érdekes, hogy amikor ezt megkaptam, akkor hát gondoltam, hogy kivel lehetne, kit kérdezek meg egy ügyben, és a Bőti Balázsra gondoltam, és kérdezik, hogy nem kapott, a Komorocki se kapott. Nyilván, mert hogy vagy nem fizettek tagdíjat, vagy valami ilyesmi. És
0: de te saját magad után kaptad?
1: Én saját magam után kapok egy ilyen levelet, hogy szervusz, megszűntünk, és aha, akkor van ez a szervezet, amiről semmit nem lehet tudni, tehát hogy most ez mit csinál, hát érted? Tudod, mert ezeknek a szervezeteknek a működését az indokolta és tette lehetővé, mert hogy volt egy olyan, akár nevezzük sztálinista struktúrának, amiben a lényeg az volt, hogy lehetőleg minden korosztály valamilyen szinten be legyen szervezve, és ennek volt egy hierarchiája, tehát ez az alap, az akkori alap volt a legalsóbb szint, ami a kvázi a belépő szint, tehát egy, ha nem is fizettek pénzt, de hát ez annak az ilyen elfogadása, hogy mondjuk elvégezte egy művészeti egyetemet, tehát akkor kvázi akár szabadúszó is lehetsz. És akkor jöttek az életkori, tehát a Fiatal Művészek stúdiója, ami ugye hasonló stúdiók voltak fiatal művészeknek, a Balázs Béla, meg iparművészek egyebek, ami viszont ugye limitált életkorban, 35, és sokaknál itt a dolog megállt, és akkor volt még a Képző és Iparművészek Szövetsége, ami már olyan rendszerben működött, hogy ott vagy ajánlani kellett, vagy ott egy komolyabb döntés volt, tehát az már egy, mondjuk azt egy magasabb szint, ha nem is a szó szoros értelme, hanem egy magasabb, nem tudom én, vagy hát egy ilyen picit fajsúlyosabb szervezet, mert ugye az alap, amiben ez az előbb is látszik, tulajdonképpen egy ilyen szakszervezeti funkciót látott el, az összes, tehát a bizonyos a Fiatal Képzőszek stúdiója is úgy működött, mint egy érdekvédelmi szervezet egy bizonyos szinten, tehát vagy szintig. Ez az oka annak, hogy annyira bizarr az FKS-e, most már FKS-e gyűjteménye, amit gyűjteménynek neveznek, pupa az egész, pupa hátukon, mert hogy tényleg művek vannak ott, de nem egy gyűjtési koncepcióval lettek ezek beszerezve, hanem egyfajta bújtatott ilyen szociális segély. Tehát aha, erre még én is emlékszem, hogy volt ilyen, hogy most mit tudom, az év végén maradt még egy kis pénz, hoz be egy munkát, és akkor azt megvesszük. És hát akkor természetesen volt olyan, valaki bevitt, aztán kicserélte egy másikra, meg hasonló. De ezek az intézmények abban a rendszerben világos szerepet játszottak, tehát világos volt, hogy mi miért fontos. És most meg olyan nehéz elképzelni, tehát hogy mi értelme van ennek, tehát miért fontos a nem tudom, ez az új szervezet például, miért éri meg egész banálisan. Lehet mondjuk
0: Jó, de
1: nyilván...
0: gondolom, te se jártál ilyen izit a közgyűlésekre, meg ilyenekre, nem?
1: Nem, én egyszerűen
0: És nem
1: egyfajta ilyen...
0: voltál vezetőségi tag se
1: Nem,
0: soha.
1: nem, nem. Hát nézd, nekem még ugye ez...
0: Ez olyan lehet, mint a hők.
1: Hát...
0: Nézek a Krisztára, de ő csak mint egy kis Buddha mosolyog.
1: Hát nézd, szerintem a hőknek nagyobb, egy hőknek nagyobb fontos a szerepe van. Mert itt most nem lehet tudni. Akkor nyilván ez egy fontos vagy szerveződési forma volt, és hogyha valaki meg akarta vetni a lábát művészként, akkor hát ez elkövetetlen volt, és nem is kívánt semmi különösebben. Jött valaki?
2: Csak az Atesz.
1: Ja, megjött az Atesz. Szóval, igen, ezek, ja igen, azt akartam még mondani, hogy pont a Bőti Balázsra beszéltünk erről, és akkor hát neki is ez ilyen teljesen új volt, és utána végül semmit nem talált, ráadásul egy bizonyos ponton, hát mondjuk 20 évvel ezelőtt ott aztán vezetőség is tag volt, a szempont egy ilyen optimista hangulatban egy új szakosztály, ami most nem tudom, hogy média, vagy intermédia, vagy valami ilyen szakosztály lehetett. És azt mondta, hogy itt gondolni kell arra a szempontra, hogy a különböző, mondjuk azt ilyen demokratikus grémiumokba, szakmai grémiumokba, ugye a különböző szakmai szervezetek delegálhatnak tagokat. Tehát idáig az összes ilyen bizottságban például a MAUEL delegált tagot. Na most, hogyha egy ilyen megszűnik, akkor egy delegálható taggal kevesebb, ami hát elképzelhető, hogy éppen nem szerencsés, vagy valami említetlenül, vagy képviseletlenül, vagy képviselet nélkül marad. És ő azt javasolta, hogy akkor alapítani kell valamit. Csak a teljesen kedvéért én meg elmondtam neki egy régi elképzelésemet, ugye itt, pont itt adásban és Tilos Rádióban is sokszor az elmúlt évek során sokszor került elő a Fiatal Képzőszek stúdiója, mint, hát ugye egész egyszerűen szinte mindig ugyanaz a kontextus, hogy hát ez a hihetetlen fontos, abszolút fontos szakmai szervezet, ez a megszűnés, a megfulladás, az eltűnés határán van. Sokat tettek ez ügyben a politikusok, valahogy mégse sikerült ezt így eltüntetni. És akkor az egyik ilyen beszélgetésen fölvetettem, hogy tulajdonképpen meg kéne szüntetni a korhatár limitet, a megőrizze a nevét, Fiatal Képzőszek Stúdiója Egyesület, és nincs korhatár limit, tehát nincs az a 35 év. Ami egyébként meg valamire érdekes, hogy mióta alakultak ki ezek a nagyon merev, vagy hát nagyon bürokratikus, tehát ilyen 35 év alatt, fölött, ami most már teljesen úgy néz ki, hogy így a, nem tudom, a gyakorlatban szinte, hogy 35 évig kvázi úgy kezeli egy ilyen társadalom, hogy addig lehetsz hülye, meg csinálsz mindenféle marhasságot, akár még művészettel is foglalkozhatsz, de 35 év után ébresztő, és döntsd el, mivel akarsz pénzt keresni. Mert tisztán úgy tűnik, mintha a művészet, mondjuk legalábbis a vizuális művészet, az egy ilyen így működik, hogy megszűnne 35 év után, hát nyilván nem szűnik meg teljesen, meg van, amit tovább írják, ami a siker feltétele, hogy még egyszer volt egy körkérdés az ügyben itt Budapesten, hogy mitől sikeres, vagy mit jelent a siker mondjuk a magyar viszonylatban, és akkor azt válaszolta, hogyha valaki 35 éves kora után is csinál művészetet. Na szóval, hogy az FKNS-ének tulajdonképpen ezt le kéne dobni, és egy, az lenne a művészeti egyesület, alap és szövetség, és minden.
0: Csak jó. Teljesen szuper gondolat, és a örök ifjúság és örök élet.
1: A másik, meg hogy most ugye ezt mondtam, itt az Artpoolnak van egy kiállítás, mert 30 éves lett az Artpool websájtja, és ennek kapcsán konferencia meg mindenféle volt, és hát itt nekem kellett megnyitni ezt a kiállítást, és hát régi kapcsolatban vagyok az Artpool-al kezdete óta, és hát ez csak azért mondom, mert ugye hát ilyen helyzetben tényleg nem egyszerű, mit lehet erről mondani, hiszen az Artpoolnak ez teljesen egy ilyen természetes nyúlványa, mert a kapcsolatművészet az gyakorlatilag maga a World Wide Web. És az jutott eszembe, hogy azok az évek, amikor az Artpool megcsinálta a websájtját, ez az 1996, hogy ezek az évek, tehát mondjuk az durván a 90-es évek, így a magyar digitális kultúra történetében egy nagyon izgalmas, érdekes, ha nem is éppen 10 évig tartó, de egy intenzív korszak volt. És az érdekesége az, hogy ami ritkán történik meg, hogy Magyarország, illetve ebben az értelemben ez a kelet-európaiság teljesen szinkronban volt a nyugati világgal. Egész egyszerűen azért, mert mindenki számára ez annyira új volt. Oké, hogy Hollandia előbbre tartott, Egyesült Államok előbbre tartott, de gyakorlatilag a 90-es évek elején a német és a magyar viszonyok a digitális kultúra tekintetében vagy azonosak, vagy messze nem annyira különbözőek, mint mondjuk az élet más területein lettek volna. És ez egy nagyon, nagyon ritka, érdekes pillanat volt, és ennek a korszaknak ugye két, nem ugye, hanem két fontos újdonsága volt. Hát az egyik maga a net, ami 83-ban lett publikus Amerikában, és gyakorlatilag a 80-as évek végén lett populáris, akkor jelent meg a World Wide Web, addig csak a e-mail és levélisták működtek. Tehát minden fejlődés a 90-es évek elején történt, és Magyarországon is. Tehát 96-ban elején csinálta meg a Tölgyes László és az Ivacs Ágnes a virtuális galériát, tudod, aminek nálad az a izéje, akkor kért föl az Artpool, hogy ezt a hypertext és multimédiát csináljon meg, akkor indította az Artpool a saját websájtját. És nekem egy nagy fájdalmam, hogy az a potenciális konjunktúra, meg energia, ami benne volt, mert oda az a korai net, ez valamiképpen így a szenvedély tárgykörébe tartozott, tehát semmi praktikusat nem lehetett még csinálni vele, mert hogy ugye ez egy ilyen ördögi kör, tehát akkor megy fel az ember a internetre, hogyha valami, úgy érzi, hogy valami értelme van, tehát akkor fizet elő, és ezért, viszont hogy lehet értelmet találni akkor, hogyha valaki már fönt van, és generál valami tartalmat. Tehát ami, mit tudom én, tehát picit elválasztja a zajt a jeltől. De ez itt a 90-es évek elején itt nemzetközileg is, és Magyarországon is ez így áttört lassan. Nekem 95-től van e-mail címem, és akkor rengeteg energia volt. És ezek, akik ebben benne voltak, egyetemisták, akik mind rákattantak erre, De az érdekes, és az egésznek az erejét az adta, hogy ez akkor egy nagyon-nagyon széles, tág kulturális mezőt is jelentett, amiben belefoglaltatott a science fiction, konkrétan ugye a Gibson, és a neurorománc, és a könyvek, a cracker, a játéktörők, a demo kultúra, akkor ugye ezek a levelező falak, BBS, bulletin board system, levlisták, és ezen túl, tehát ezek az emberek azért csak elvégezték az egyetemet, és tovább léptek rendszergazdákká, és nagyon sokan, akiket akkoriban ismertem, mind ilyen irányba ment az életük, tehát akár elmélet, akár gyakorlat, vagy mind a kettő.
0: De tényleg akkor, amikor még tehát a legeleje volt ennek, akkor mit lehetett csinálni? Tehát, hogyha fölment, tehát betárcsázós, meg ilyen, tehát valahogy így felmentél a internetre, és akkor ott mit lehetett csinálni? Én nem emlékszem. Én őszintén szóval arra emlékszem, hogy először, amikor ebből bármit élveztem, akkor amikor volt IVIV.
1: Hát ez jóval később. Hát nézd, de Magyarországon túl sokat nem, mert ennek az előbbieken túl ugye a hozzáférés, a sávszélesség, a processzor sebesség, tehát a gépnek a minősége pluszban hozzájárult, tehát hogy miért vegyed a fáradtságot, hogy fölmész. Nekem az első ilyen komoly élményem az internettel, egy korai fázisban, az is 95-ben volt Németországban, amikor egy ösztöndíjas ilyen rezidenci szituációban nagyon sok, véletlenül nagyon sok szabadidőm adódott, és akkor kihasználtam a...
0: De mit csináltál?
1: Én akkor...
0: Tehát mit lehetett nézni, vagy mi volt a...
1: Akkor már például a Wikipedia elkezdett működni, elkezdtek, hát különböző... Én például emlékszem, hogy ezekben az időkben egy eléggé komoly nagy kutatást csináltam az interneten a szituacionistákról. És nagyon jó anyagok
0: tehát
1: voltak.
0: Tehát már föl voltak töltve anyagok?
1: Igen, nem olyan, hogy mondjam, nem okvetlen abban az értelemben, ahogy azt ma elképzelnénk, hanem inkább ilyen archívumszerűen, tehát hogy és nem sok,
0: tehát, hogy és nem akármi. Fönt volt valamennyi adat, aminek alapján aztán, hogyha elmentél mondjuk könyvtárba, vagy
1: nem. Nem, fő, én például nagyon sok tanulmányt és szöveget letöltöttem akkor. Azokban az időkben. Meg ilyen
0: tehát ezeket addigra már feltöltögette valaki.
1: Hát igen, hát gondolod, hogy a 89-től már Amerikában, meg hát bárhol a világon, ahol a technikai feltételek adottak voltak, elvileg már működött. Addig is volt internet, csak addig zárt hálózat volt, mert egyetemi és védelmi hálózat volt. 83-tól lett ez nyitott, onnantól lehet tehát egyáltalán abban gondolkodni, hogy e-mailezzél. Hát csak az is egy kezdeti fázis volt, mert te e-mailezhetsz, hogyha nekem nincs e-mail címem.
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát, hogy ez a kezdete ezeknek azért volt ennyire lassú.
0: És az ilyen kezdeti websájtok?
1: Kezdeti websájtok mai szemmel rendkívül pixeles, és nagyon célra törőek voltak. Ha szabad azt mondani, hogy sok tekintetben sokkal jobban értették a médiumot, mert én úgy tapasztaltam, hogy aztán jó, hogy lehet, hogy ez nem volt általános, de ezt követően megjelent, ahogy a programok fejlődtek, a programozás egyszerűbb lett, ahogy a gépek fejlődtek, amit mondtam, ahogy a sávszélesség nőtt, ahogy több tartalom lett, így elkezdték valamiképpen, hát mondjuk úgy elkezdtek az egésznek a dizájnján gondolkodni, vagy a dizájnja előtört. És hát itt óriási nagy félretesek jöttek be, ami pontosan elmutat ennek az egésznek a lényegére, tehát ennek a bizonyos médiumnak a sajátosságára. Mert képzeld el, mondjuk megjelent egy új program, amivel fantasztikus, mit tudom én, GIF animációt tehetél föl a weboldaladra, és akkor mondjuk ezt fölteszi a webfejlesztő mondjuk a gyerekkórház nyitólapjára, és amikor a gyereked leforrázza a karját, és üvölt a fájdalomtól, és meg akarod nézni, hogy hova vidd el most azonnal.
0: Vagy mi a telefonszám.
1: Mi a telefonszám, akkor megnézed az animációt, az ugye letölt egy darabig, akkor úgy ki kell bogalászni, hogy most hova ásta el azt az átokvetett számot. Ez egy fontos folyamat volt, tehát érted, a dizájnnak mindig is egy nagy fontos része az
0: egyébként
1: empátia.
0: Az Art magazinban nagyon vicces volt, hogy ez mondjuk már a 2000-es évek eleje, de hogy az Art magazinban minden egyes lapszámban jelent meg egy valami ilyen websájtnak a méltatása, és akkor kurva jó volt, hogy nyomtatásban láttad a websájtnak a kezdőlapját, meg hogy mi hogy működik, stb. Ez pár évig ment is, aztán utána annyira gyorsult minden, illetve lett az Art magazinnak is websájtja, és a többi, hogy ez már egy idő után nyilván értelmét vesztette, de érdemes megnézni, hogy így, hogy azon is látszik, hogy bizonyos országokban, nyilván elsősorban múzeumi, vagy ilyen gyűjteményi, vagy galériáknak a websájtjait szemléztük, de mindenképpen tehát vannak nyomai ennek, hogy most mit, hogy lehet jól használni, meg mi, hogy néz ki jól, megtalálod-e az elsőre, ami érdekel, vagy nem.
1: Hát, és ennek van egy komoly története van, és rendkívül érdekes volt ez a korai időszak. Én több ilyen rendezvényen, konferencián vettem részt akkor, és ezek mind eszvetlen inspirálóak voltak, nem csak a web miatt, hanem akkor ugye érezni lehetett, hogy itt tényleg ez valami hihetetlen új, izgalmas és nagyon sok lehetőséget tartalmazó dolog. De a fontos dolgok azok mindig tényleg ilyen fajék egyszerűek voltak. Például egy nagyon jó példa az, hogy egy ilyen konferencián valaki fölhozott egy példát, vagy lehet, hogy ez pont Magyarországon volt, mert ez magyar érintettségű, hogy alul szó, hogy ami hát ugye ennek a korszaknak a mondjuk az egyik alap törvénye, a zaj és a jel viszonya. És a zajból tudsz jelet csinálni, hogyha kontextualizálod, mert a zaj az se a jel, ezek nem abszolút fogalmak, hanem érted a krumplis tészta receptje, hogyha mondjuk az nem egy recept oldalon jelenik meg, hanem mondjuk egy vaskereskedésnek az oldalán, ott a zaj. Nagyon
0: igen,
1: egyszerű.
0: Igen.
1: És ugye itt a web megjelenésével lehetővé válik, hogy ha te valamiben elmélyülsz, mert téged valami partikuláris apróság rendkívül érdekel, hogy mit tudom én, mióta gyártanak ilyen mintás szélű fotószéllevágó ollókat, és te azt mondjuk gyűjtöd, vagy utána jársz, vagy akármi, de lehet ez bármi, akkor tökre helyére kerül, mert bárki, aki most vagy a jövőben, azt keresi. És a példa az volt, hogy egy valami ilyen műszaki érdeklődési srác rákaptant valamilyen metal zenekarra, és amikor tényleg gyerekcipőben járt az internet, az összes föllehető információt és egyebeket így föltolta az ő valószínűleg valamilyen egyetemi domén alatt futó websájtjára, és valahogy ez az együttes ezt megtudta, vagy megszóltak neki, vagy észrevette, és ezt tették meg a hivatalos izének. Tudod, mert tényleg mindegy, ez a websájtnak, mert teljesen mindegy, hogy ki csinálja. A lényeg az, hogy ott legyen valahol. Hát nézd, most már nyilván ez a dolog tovább alakult és változott, és hát ami még nagyon érdekes, hogy itt ezekben az években nem csak ez volt az újdonság, ez volt a nagy újdonság, a net a 90-es évek elején, tehát 89-től kezdve, hanem egy teljesen más, mondjuk azt látszólag, pláne egy utólag nevetségesnek, vagy apróságnak tűnő dolog, a CD-ROM. Értem? Mert a CD-ROM volt az, ami...
0: Úristen, én nem tudom, az mi.
1: A CD-ROM az egy CD-lemez, amire adatot vihetsz rá, tehát ugyanúgy, mint az audio CD, tehát ugyanaz a szisztéma, csak több digitális adat vihető rá, írhatod, készíthetsz ilyet, és az akkori viszonyokhoz képest hatalmas volt a kapacitása, 500 megabájt.
0: Aha.
1: Ami fél gigabájt, és az valami óriási.
0: Tehát képeket is feltehettem, hanganyagot is feltehettem, szöveget is feltehettem.
1: Írdatlan mennyiségbe, és nem csak, hogy feltehetted, hanem attól függően, hogy tehát, hogy melyik időszakról beszélünk, eleinte még nagyon egyszerűen ment, aztán, vagy nehezkesen ment, aztán erre készültek programok, de a lényeg az, hogy nem csak fölteszed ezeket a állókép, mozgókép, hang, szöveg fájlokat, dokumentumokat, hanem kapcsolatot is hozhatsz létre közöttük. Akár egy dokumentumon belülről, tehát ez aztán végtelenségig...
0: Tehát linkelgethetem egymást.
1: Pontosan, és hogyha aztán későbbiekben nagyon hamar kiderült, hogy ennek lehet egyfajta vizualitást, egy interfészt találni, ami esetleg passzol a témához. Tehát megjelent az, hogy van egy ilyen hordozó, ami van egy rakat adat, de nem lineárisan kell hozzányúlni, hanem tőled függ. Hogyha jó hangulatod van, akkor lehet, hogy más rakattintasz, vagy más kezdel érekelni, inkább vagy kíváncsi, vagy mit tudom én. Tehát egy nagyon intém dolog, amiben a mozgás az az olvasás, tehát nem...
0: De akkor tulajdonképpen, amikor a múzeumokban vannak ilyen interaktív nyomogatható cuccok, amin akkor vagy képek jönnek föl, vagy szöveg, vagy hang, vagy valami, akkor az tulajdonképpen ugyanaz, nem?
1: Szóval ugyanaz, hát a
0: Word... Csak nem tudsz beleírni, meg nem tud a...
1: Hát nézd, az ott le van, igen.
0: Azért az igen, az le van ott putítva.
1: De hogy... és ez volt az az élmény, és fantasztikus CD-ROM-ok születtek. Tehát az első magyar, ugye ez a központi bizottság... mit tudom, határozatai. De hát annak az egy még nagyon egyszerű volt az interfésze, de gyakorlatilag megkaptad azt, ami volt, tehát böngészhetem benne. És aztán hát a George Légrádi és rengeteg mindenki más fantasztikus, szellemes, kreatív, izgalmas
0: Kényleg
1: dolgokat csináltak.
0: A Technokul kiállításból mi maradt meg? Ugye, mert pont erről, tehát ez az időszak, pont ezt próbáltak, vagy szóval nem elvileg ugye ezekkel kapcsolatos művek voltak, hogy, de te mire emlékszel?
1: Mármint a kiállításról, vagy a korszakról? Vagy
0: a kiállításból.
1: Hát nézd, a kiállításról arra emlékszem, hogy én egy fajta kényszeredettséget láttam benne, ami nem a...
0: De nem most ne értékeld, hanem hogy mire emlékszel, milyen művekre, vagy mi volt olyan, ami így mondjuk a te képedhez a korszakról adott bármit, és ez meg is maradt, és emlékszel rá.
1: Hát ez azért nehéz válaszolni, mert én ugye ezt a korszakot végigcsináltam, és közelről láttam, és majdnem minden művet, ami ott szerepelt, én a maga korában ismertem.
0: Na jó, de most, hogyha például azt mondanám, hogy jó, akkor menjünk végig.
1: Hát nézd, akkor mondjuk a saját szemmel projekt, a Dominik Hiszlop és az Erhard Miklós. Nekem igazából az volt a gondom, hogy a kiállítás valahogy, mintha kimondatlanul arra épített volna, hogy már úgyis egy csomó mindent mindenki tud erről az időszakról,
0: aha.
1: És közben pedig nem, és egy világos, nem tudom én, volt a koncepció, hogy mire koncentrál, de végül is gyakorlatilag a 90-es évekről szólt, és ahhoz meg túl sűrű volt, vagy túl kicsi hely volt bepréselve. Mert hát nyilván, nézd, ami még korábban volt a magyar művészek és a számítógép, mondjuk az korábbi volt, de az a maga módján azt a furcsa kezdeti korszakot azt eléggé jól leírta. De ebben a 90-es évek elejé időszakban hát nagyon benne volt még ez a eredendő aktivizmus, média aktivizmus, és a különböző üretes kezdeményezések voltak. A népgép például.
0: Az mi?
1: People's Machine. A sok holland aktivista, média aktivista közül az egyik, egyikük azt látta ki, ami hát nyilván benne volt a levegőben, hogy használt számítógépekből összerakni olyan egyszerű egységeket, amik akár ingyen odaadhatok bárkinek, és szövegszerkesztésre, e-mailezésre ilyesmire alkalmasak. Akkor
0: De jó, olyan, mint a Volkswagen.
1: Abszolút, igen. És hát a nagy kezdeményezés az is 95-ben volt, azt hiszem, amikor a holland Desk NL mintájára meg akartuk alapítani a közhelyi egyesületet, mert hát ugye akkor tudni kell, hogy az internet hozzáférésért havi díjat kellett fizetni, és hát ez bizonyos értelemben megbízhatatlan is, meg egy picit önkényes is volt, és nem csak ilyen modellek léteztek. Tehát, hogy ezt lehetett másképp is csinálni, és ugye ennek a klasszikusa a holland Desk NL, ami egy közösségi szolgáltató, service provider volt, és a közösségi vonatkozása nagyon elemi módon jelent meg. Tehát például ők abban az időben, nagyon korai időkben egyrészt megcsinálták a De Digitale Stadt, digitális város, amit gyönyörűen működött Amsterdamban. Tehát ott kellett a holland liberális hagyomány, másutt ez kevésbé. Nyugdíjasok számára, meg munkanélkülek számára elérhető vagy ingyenes tréningeket csináltak. Ami azért is érdekes, tudod, mert hogy ahhoz, hogy az internet vonzó legyen, ahhoz tartalmat kell fölvinni, ami meló. Tehát, hogy beszkennelni valamit, rá, mit tudom én, betegelni, hogy megtalálható legyen, meg ilyesmi. És akkor ennek a mintájára, mert hogy a know-how, meg nem tudom, és több nagyon komoly megbeszélés volt, és az akkori, hát ezt mondjuk ismerted az Art magazin cikkből, amit a Sere Szilvia írt.
0: Hát nem cikk, hanem
1: interjú.
0: Hatalmas sorozat.
1: Interjú sorozat, igen. Igen. És meg is jelent könyvben.
0: Igen.
1: Bár abban én nem vagyok benne.
0: Na most miért?
1: Nem tudom, te eredetlen mi okok, vagy nem tudom, valahogy ez az kimaradt. Na mindegy, szóval ez, és akkor ezt tényleg több lépcsőbe próbáltuk, és akkor történt az, ami egy nagyon fájdalmas, és tulajdonképpen az egész hosszú expozé arra ment ki, hogy azok, akik tényleg energiájukkal és munkájukkal és lelkesedésükkel csinálták, tehát ez a réteg, amit mondtam, hogy már a nettől beindultak, és amit csak lehetett, tölgyes, ivacságnés, és stb. És akkor a Matár nagy pénzekkel egyszerűen tartalmat vásárolt, és egy csomó fantasztikus különböző típusú internet aktivistát valahogy így benyelt, és teljesen a pénz és a pénzkeresés irányába állította őket, ami hát önmagában nem is okvetlenül rossz, de rengeteg naív butaság után ment úgy általában a Matáv. Tehát azért az a korszak nagyon sok, hogy nem ilyen tiszavirág életű technológiai ötletet dobott föl.
0: Most már nem mondjuk ezt, hogy tiszavirág életű.
1: Jó, bocsánat. Tehát nem tudom, hogy emlékszik ki még valaki arra, amikor a Matáv a set-top boxokat népszerűsítette.
0: Nem emlékszem. De.
1: Ez egy olyan próbálkozás volt, amit egyszerűen szerintem Amerikában ez működhetett egy nagyon rövid időhatáron belül, de egyszerűen a technológia ezt fölmúlta, és akkor ugye egy a kevésbé fejlett Magyarországon is próbálták aztán ezt...
0: De ez mi volt?
1: Ez egy bizarr megoldás volt, az volt, hogy a televíziót készüléket tetejére teszel, vagy hát nem kell a tetejére tenni, de mellé teszel egy körülbelül egy ilyen kis lapos dobozt, ami valószínűleg a tévékábelen keresztül internet kapcsolatot hoz létre, és a tévéképernyőn keresztül távirányítóval tudod használni. Ami aha. Hát több szempontból is problémás, a távirányító nem... Tudod, egy picit a teletext kvázi
0: Jézus,
1: sokadék
0: tényleg,
1: leképezése lett volna, vagy szeretett volna lenni.
0: Bár mondjuk én a teletextnek örök életembe hálás leszek, mert különben a gyerekem nem járhatott volna iskolába, mert egyszer a teletextből jöttem rá arra, hogy már be kéne iratni az óvodába, mert ugye ha kötelező az iskola előtt, mit tudom én, hány évet óvodába járni, és mindjárt kicsúszunk minden határidőből, hogy szerencsétlen gyerek majd szeptemberben elmehessen óviba, úgyhogy a teletext az egy nagyon hasznos dolog volt.
1: Hát nézd, a teletextnek és az összes ilyen próbálkozásnak a hát Minitel, volt szerencséd a Minitelhez,
0: nem.
1: A francia Minitelhez.
0: Mi az? Ez nem, mi volt?
1: Tuti, hogy láttál ilyet. Ez a francia konstrukció volt, Minitelnek hívták, a telefonra...
0: Nekem csak Alcatel volt.
1: Nem, hát ez nagyon sokáig egy olyan telefonhoz kötődő kommunikációs rendszer, ami praktikusan nagyon hasonlít a későbbi később elterjedt internethez, amikor ezen keresztül alapinformációkat, vonatindulás, jegyvásárlás, ilyesmi.
0: Hát én szerintem én az elején még annak örültem, hogy telefonom lesz, hiszen hosszú-hosszú évekig nem volt telefonom.
1: Hát na jó, hát ez csak Franciaországban.
0: Telefonfülkébe kellett menni.
1: Egyébként 215-30 73, hogyha valakinek emléke van a Minitelről.
0: Jó, de ne menjünk már át ilyen izébe,
1: jó,
0: tudod.
1: Jó, bocsánat. De hogyha mégis
0: valaki... megkérdezem a Krisztától, hogy áll a diploma projektje. Meg is kérdezem. Igen, Kriszta, most ezt el kell mesélned, hogy mi lesz az, és mikor, és hogy állsz vele. Na?
2: De nem szeretnék.
0: Még nem lehet előre elmondani?
2: De hát, nem lehet, nem.
0: Nem lehet? És mikor lehet megnézni? Mikor lesz kipakolás? És megjött a telefon, amilyen
1: ja,
0: könyörögtünk.
1: Minitel.
0: Persze, a Minitel biztos, hogy nagyon más lesz. Szia, Ápoló!
1: Haló, adásban vagy.
0: Halló!
3: Halló!
0: Szia!
3: Szia! Hallottok?
0: Hallunk, halló. Igen, és nem is az ápoló
3: nem
0: vagy.
3: Nem az ápoló vagyok, hanem igen. A vagyok egyébként. De a Minitel az, amikor 2010-ben lőtték le, és az tényleg nagyon jó volt. Azt hiszem, hogy az volt az első olyan, akik elkezdték a felnőtt tartalmat, és a Tindernek a megfelelője volt annak idején, tehát nagyon nagy volt. De igazából én most a Matár miatt hívott ideket, mert én emlékszem, hogy én akkor igazából mint internet megszállott voltam, és ugye a Matár sokáig, mint inkubens szolgáltató, egyszerűen ragaszkodott a telefonvonalhoz, a telefonon zajló internethez, és nem tudom, emlékeztek, az ISD64-et adta mindenkinek. És ugye egyszerűen az a 64 kilobit per szekund, az annyira semmi volt, és annyira drága volt, egyszer felháborító volt, és azt mondta, hogy nem engedi el az internetet csak a telefonon, mert akkor mi lesz az ügyfeleivel, hogyha nem a telefonon van az internet. Úgyhogy szerintem a Matáv, függetlenül attól, hogy ő megcsinálta az Origót, meg művészeti projektek, nagyon sokat álltottak az internet terjedésének is.
1: Hát szóról-szóra ugyanezt mondtam így az igen, előbb, ha nem is ennyire explicit módon, de jeleztem, hogy itt tényleg azokon túl, amit említettél, egy nagyon, nagyon eredeti jó és igazi ilyen aktivista energiákat hagytak a semmibe eltűnni azáltal, hogy bevásárolták, tehát nem a tartalomfejlesztést támogatták, hanem egyszerűen tartalmat vettek, és hihetetlen konzervatív volt a hozzáállásuk. Egyszerűen úgy gondolták, hogy az internet az így a középosztály gyerekeinek lesz érdekes, és ehhez lőtték be az árakat, hogy hát úgyis akkor majd megfizeti a család. Ami azon túl, hogy egy nagyon buta koncepció, ugyanakkor meg hát egy, azért ugye az ipar ágban, vagy szóval ebben ezen a területen azért úgy lehetett látni a trendeket, tehát lehetett azt látni, hogy itt a hozzáférés, a sávszélesség, meg minden egyéb, ez úgy kalkulálhatóan növekszik, és olyan megoldások születnek, mint...
0: És ennek mikor lett vége, ennek a Matáv szivatásnak?
3: Hát az első az volt, amikor az UPC a nagyvárosokba megásta a koaxiális internetet, és jóval, tehát sokkal nagyobbat tudod. Esküszöm, én emlékszem, hogy ilyen teát vittem a munkásoknak, mert hogy mondom, első kerület, de minél hamarabb legyen UPC, mert egyszerűen elviselhetetlen volt a Matáv. Tehát, hogy a végén már a mobiltelefon is került, a 450-900 megot. Tehát, hogy egyszerűen nem lehetett. Tehát, de egyébként ez nem csak magyar sajátosság, tehát ez ugye azt mondják, hogy ezek az inkubens szolgáltatók, akik voltak a nagy állami monopóliumok, akár Európában, Olaszországban, nagyon nagy gond a mai napig, vagy ennek az árnyékát nyögik, hogy azért nincs jó internet, mert hogy ezek a nagy régi állami, félig állami telkó cégek egyszerűen rátemetettek az egész.
1: És hát igen, egy lejárt, nézd, abszolút jól látod, én azt gondolom, hogy ezek a cégek nem fogták föl, hogy ez nem egy olyan technológia, mint a korábbi, tehát egy egész egyszerűen az internet nem telefon, hanem valami olyasmi, ami a gazdasági törvényeket, vagy a gazdasági hagyományokat, megszokásokat átírja. Mert hogy ugye egyszerűen ahhoz, hogy kvázi tudjanak keresni az interneten, ahhoz investálni kell, és nem csak az infrastruktúrába, hanem a felhasználókba. És ezt egyszer még akkoriban egy ilyen komolyabb állami, nem tudom én, ilyen megbeszélésre meg is hívtak, de bajban nem hallották meg, amikor pont ezt javasoltam, hogy a felhasználókba kell investálni, mert attól lesz gazdagabb, több tartalom, stb. Akkor, hogyha emlékszel...
3: Jó, tudod... ez még a web egy volt, igen. Tehát ugye, amiről te beszéltél, meghaladtad a korodat nyilván, hát művészként nem, tehát te mindig előre néztél, ami akkor még elképzelhetetlen volt. Igazából én kis szállok, mert hogy
1: jó.
3: Hogy beszéltem.
1: Jó, köszi, szia!
0: Köszönjük!
1: Hát igen, ez egy izgalmas időszak volt, mert mindentől függetlenül rengeteg energiát és aktivitást fölhozott.
0: De ez egyébként engem most ez, vagy szóval ez csapott meg, amit mondtál, hogy valószínűleg az ilyen, tehát hogy egyáltalán nem fogták fel, hogy ez egy mennyire demokratikus lehetőség, vagy szóval, hogy ez csak úgy működik, hogyha ha minél demokratikusabb, és milyen vicces, hogy így ment ez a kis kapaszkodás abba a nem, tehát abba biztosnak vélt minimális jövedelemhez, holott.
1: Nem, egyszerűen nem, hát nézd, nyilván nem egyszerű, mert hogy ugye a kapitalizmus is akkor kezdődött Magyarországon, és hát mondjuk ez egy picit mentséget ad, de hát ez egy rövidlátó gondolkodás volt, mert hogy érted, ez nem egy olyan ipar, ahol te termelsz valamilyen árut, és akkor esetleg tudod annak a termelését hatékonyabbá tenni, azaz csökkenteni az árat, vagy valami ilyesmi, hanem ez egy komplex összekapcsolódás, amiben, hogyha valaki hosszú távú nyereséget akar, akkor olyan akciókra kell áldoznia, ami egy hagyományos gazdaság felfogásban teljesen irreális. Érted? Tehát, hogy,
0: igen, de itt pont az az érdekes, hogy
1: investálj abba, aki majd téged fog
0: igen,
1: használni.
0: Igen. De hogy mindenképpen az az érdekes, hogy van egy olyan, tehát van ez a szocializmus-kapitalizmus összetalálkozása, vagy egymásba folyása, és akkor ennek van egy olyan hogy is mondjam, egy olyan vonatkozása, hogy valakik, akiknek a kezébe van egy ilyen lehetőség, azok nem fogják fel azt, hogy azáltal, hogy ez összefolyik, itt más dolog fog létrejönni, hanem ragaszkodnak ahhoz, hogy jaj, akkor itt is ilyen kis kapitalizmust csináljunk, ami ahova ugye mindenki vágyik, meg hogy akkor tényleg, akkor biztos ez is egy ilyen kis prémium sávnak lesz a játéka, és hogy hát most már a kapitalizmusban vagyunk, úgyhogy nyugodtan le lehet szarni azt, hogy a sok kis jövedelmű ember éppen hol van, mit csinál, nem? Tehát tök nem, érdekes ez ebből a szempontból, hogy milyen társadalmi képzetek, meg milyen hogy mi élt az emberek fejébe, akik ilyen döntéshozó pozícióba voltak.
1: Hát ez pont abban az időben, vagy az, amit az előbb említettem, amikor meghívtak egy ilyen, akkor nem is tudom, közlekedési és informatikai minisztérium, a Kurdifehér János dolgozott ott a sajtóosztán, és ő, hanem is ő szervezte, de ő is ebben benne volt, és annyit meg tudott tenni, hogy bennünket, tehát így a Media Research-ot valamiképpen meghívta, és kaptunk is egy ilyen felszólási lehetőséget, de tényleg olyan volt, mint hogyha idegen nyelven beszélnél, mert ott a
0: komoly... Szerintem ez olyan lehetett, mint amikor a Kovács Gábor Kogart meghívott, hogy is mondjam, éppen akkor érdekes művészeket, művészettörténészeket, hogy a Kogart alapítványban, hogy hogyan működjön, és akkor az első ilyen ülés után, amikor azok javasoltak valamit, és kitaláltak valami szisztémát, akkor azon az egész összestől megvált, mert véletlenül se azt mondták, amit az ő bankár agya így hallani szeretett volna.
1: Tehát akkor például, na erre is kíváncsi vagyok, hogy lesz-e hallgatói betelefonálás, hogy valakinek ez mond-e még valamit, 2-15-37-73. Gondold el, hogy ugye ott meg vagyunk hívva ilyen értelemben, hogy az előbb beszéltünk, így mit tudom én, próbálkozunk, és az előadók és a prezentációk jelentős része akörül forgott, hogy akkor jelent meg a pager, azaz a személyi hívó. És akkor ugye
0: ilyen
1: menő, aktatáskás hivatalnok ember egyszerűen státuszszimbólumként hordott egy ilyen pagert a derékszínján. Ugye ezt nem tudom, hogyha valakinek ez teljesen
0: idegen
1: lenne.
0: Én nem tudom, milyen körökbe forogtam, de én ilyen szerintem nem is láttam.
1: Nem láttál ilyet?
0: Nem, nekem ez egyáltalán nincs
1: tudod,
0: meg.
1: A kórházakban szokták ezt alkalmazni.
0: A csipogó.
1: Ez a csipogó, ja, ez a pager, tehát amin azt jelenti, hogy van valami.
0: Jó, de olyat
1: kis...
0: nem láttam, hogy valakinek a övére lett volna tűzve, az orvosoknak a zsebébe azt láttam,
1: igen,
0: a felső zsebébe. Az
1: de ott értelme is van, hogy házon belül azon el tudják érni. Na most ez valójában egy ilyen gyufa skatulya méretűk és micsoda, amin talán nem is tudom.
0: Ja, de ez arra szolgált, hogy menjen a telefonhoz?
1: Ez kvázi arra szolgált, hogy azonnal lehet valakinek üzenetet küldeni. Tehát mondjuk...
0: De általában azt az üzenetet kapta, hogy menjen a telefonhoz,
1: hát nézd,
0: nem?
1: Én nem tudom, mert...
0: Vagy amit tudom én melyik irodába. Mert
1: de
0: körülbelül más értelme
1: ilyesmi,
0: nem
1: tehát
0: lehetett.
1: Ez nem... Az biztos, hogy alapvetően ilyen házon belüli, tehát
0: igen,
1: mondjuk
0: igen.
1: Egy nagy irodaház van, és akkor azt elérjék. De ez például olyan volt, mintha ez a státuszszimbólumok, hogy mondjuk egy csúcs terméke lenne, ami ugye praktikusan egy póráz, amin nincsen nyugodt pillanatod, mert bármikor rácsöngethetnek, de azon belül is nem igazából, hogy mondjam, szóval értek, pont ennek a körnek, jó, ez aktuálisan akkor egy újdonság volt, de azért aki ezek ilyen körökben vagy ilyen kérdésekkel foglalkozott, az úgy... Tehát látod, tudod annyira extrapolálni, hogy nem itt fog megállni a fejlődés. Tehát, hogy ez csak egy ilyen köztes dolog. Tehát praktikusan ez olyan, mintha lenne egy kis miniatűr valamid, amin nagyon egyszerű, rövid SMS-eket tudsz küldeni valakinek. Tehát, hogy... És nézd, benne van, hogy azért ennek az egésznek van egy ilyen furcsa, hát ugye ez az újdonság jellege, és ennek van egy szexepilje, de a legdurvább ugye az a realitás, hogy ezeket komoly tech cégek fejlesztik, akik versenyben vannak egymással, és annyira hajtják a versenyt, hogy nagyon nem is tudják, meg nincs is idő igazából azt kitalálni, hogy mire van igazából igény. Rengeteg ilyen kis altörténet van, tehát hogyha emlékszel még az SMS, mint funkció, az egészen furán kezdett el működni. Voltak régiók, ahol baromira nem használták, voltak régiók, ahol egy ilyen killer application lett. Például a német tínédzserek esetében ez komolyan zseppénc problémákat okozott, mert hogy fizetni kellett.
0: Igen,
1: zseppénc krízis plusz ízületi gyulladás. A nyomogatás miatt. És senki nem gondolta, hogy az SMS, tehát egy ilyen okostelefonhoz képest egy ilyen lebutított, vagy egy nagyon egyszerű szolgáltatás, ez ennyire fontos lesz. És, de őrült érdekes volt, például szintén egy ilyen előadást hallottam, amikor egy szoftverfejlesztő arról beszélt, hogy Apple laptophoz fejlesztettek valamilyen egyszerű, mondjuk ilyen QuickTime jellegű videó editáló programot. És a tervezés közben egy szempont volt, hogy ne tegyenek bele túl sok funkciót, elvileg bírta volna a szoftver meg az egész rendszer, mert hogy az túl komplikált lesz, tehát elidegenítő, legalábbis azok számára, akiket ez megcélzott. És aztán sokáig használták akkoriban egy ilyen metaforaként, hogy na, el is kíváncsi vagyok, hogy ez valakit a hallgatók közül valamilyen emléket fölvet. Tehát az, amikor ott van a tévéden alatt vagy fölött a videólejátszó, és nincs beállítva rendesen a dátum meg a programozás, csak így tudod, villog, üresen villog, ismered azt, lehet használni, de nincs pontosan beállítva.
0: Én nekem a pontos dátum beállítás, ez kizárólag a sütő szempontjából.

0: fenn van az Artpoolban. Tehát az
1: hol?
0: Hát az Artpool területén.
1: De ott a kint a Szabolcs utcában.
0: Szabolcs utcában az Artpool emeletén.
1: Jó, mert ez szerintem egy csomó embernek még azért úgy nem biztos, hogy az összes hallgatónak ja. megvan, hogy az Artpool az sok-sok éve már nem a Liszt Ferenc téren van, hanem a Szabolcs utca ilyen nagy múzeumi központban.
0: Hol voltunk kirándulni?
1: Hol voltunk megnézni egy... Tehát mi van a Kondor cikkeddel, ne haragudj, bocsánat a hallgatóktól,
0: hát,
1: hogy most egy ilyen...
0: Nézd, ott még...
1: Szóval egy Kondor Béla részkarcot néztünk ott
0: igen,
1: meg.
0: Igen.
1: És mert nagyon, a János nagyon érdekelte, hogy ott az hogyan született, és...
0: Meg kell néznem egy másikat, de most igazából az kell, hogy...
1: Egy próbálkozom a stúdióban ülő embereket, hogy így a saját projektjeikről faggatni, de sajnos nem nagyon sikerül.
0: Ezt tudom mondani, mert maga a dolog továbbra is érdekel, mert egy nagyon izgalmas ügy. És abból a szempontból is, amit ugye megint csak jól ismerhetsz, hogy a Kondort ugye azt állták ki, amikor már jobb ötlet nem jutott a kulturpolitika eszébe, hogy őt szeretjük, ő a miénk, és
1: de várjál, ez még élt?
0: Igen, az életének az utolsó éveiben, aha. amikor már nagyon gyenge lábakon állt az egészsége, de érthetett, akkor kapott Szentendrei műtermet, és hát kiállításokat és egyebeket. Tehát, hogy a kádárista kulturpolitika úgy döntött, hát hogy mondjam, szóval annyiban helyesen, hogy a Kondor egy nagyszerű művész volt, de ez a szeretet, ez a egyfajta ilyen gyilkos folytóölelésé
1: abszolút, igen,
0: vált,
1: igen.
0: Mert hogy olyan szinten sikerült be, nem is beskatujázni, hanem valahogy így ennek a álmos, ilyen pongyola világnak így a szentjévé avatni a Kondort, amit ugye már mindenki tudott fejből, hogy őt szeretjük, hogy pont a valódi művész így eltűnt mindazzal a realitással, amiket hordozott, és ami szerintem hihetetlen izgalmas és gazdag. Tehát ő ugye költő volt, zenész is, és hát tényleg egy nagyon jó festő és grafikus, és akkor még szinte keveset is mondtunk. Szóval, hogy a Kondort szerették ilyen nagyon, és
1: most várjál, csak közben, hogy igen. Eszembe jutott egy kérdés, mert hogy ez a részkarc is a William Blake-kel lett összehozva egy tanulmányba, hogy te mennyire bírod a Blake-et, vagy neked mikor, vagy megvan, vagy mikortól van meg, vagy így egyáltalán jelent bármit
0: hát nekem
1: is?
0: A Blake mint egy ilyen összművész jelenik meg, és nagyon elgondolkodhatnak a rajzai, a művei, tehát a képei, mert hát ugye most volt nemrégében a Szép Művészetemben a kiállítás, tehát én ezt a komplexitást szeretem, és azt ebből a szenvedélyből eredő néha ilyen bizarr képi világot. És hát nyilván ugye én is olvastam a Földjének a könyvét a Blake-ről, és pont ezen a Newton rajzon is sokat gondolkodom. És közben azt gondoltam pont a Newton rajzáról, ami egy picit a gondolkodó kapcsán is eszembe jutott, hogy a gondolkodó is, meg a Newton is, de talán a gondolkodó ez jobban illik, mert ugye a szobor, hogy ott van olyasmi van, amit, mint hogyha nem vettek volna észre, hogy a gondolkodó tulajdonképpen

0: Van egy szobor, aki a posztamensen ül és gondolkodik. Érted? Tehát, hogy nem egy gondolkodó embert ábrázoló szobor, tehát mint furuljázó lány, vagy éneklő fiú, vagy táncoló, nem tudom én, lány. Tehát, hogy nem az aktivitást írja le a cím, vagy tehát az aktivitást írja le, de hogy egy szobor, aki leszáll a posztamenséről, és leül kényelmesen gondolkodni rajta. És egy picit ezt érzem a Blake, tudom, a Newton körzővel, mint hogyha egy ilyen idol leszállna, és azt mondaná, hogy akkor most nézzük így a poros valóságot, ami van. De én bírom a Blake-et, és nagyon szeretem ezt a költői kapcsolatot. Nagyon izgalmas, hogy festők hogyan kapcsolódnak a költészethez, az minden esetben.
1: Nem, most csak a gondolkodnak, hogy a posztamensen ül valaki, stb., csak a Michelangelo, a Medici kápolna jut az ember eszébe, hogy igaziból ez mennyire, tehát a Newtonban már nincs benne annyira ez a halott, az a halálos kapcsolat, nem? Mert a gondolkodóban még, amit te mondasz, abban úgy az is kevésbé ilyen sírszobor, de a...
0: Hát nézd, a Newton az azért is egy különleges alkotás, mert hát maga a Newton akármennyire is elképzelhető, hogy egy elviselhetetlen figura volt, de hát egy hátborzongató, hogy mire volt mármint szellemileg képes a fizikában, tehát az, amit, tehát olyan, ezt most nem tudom, meg nem is, nincs is értem, mert ezt most így szóruszor elmondani, hogy bárki elolvas róla egy szócikket, azt láthatja, hogy az, ami fantasztikus.
1: És mennyire passzol rá a mezei, most nem fog eszembe jutni, mezei
0: Árpád?
1: Árpádnak a elmélete arról, hogy a név az hogyan határozza meg a sorsot, nem? Tehát őt New-nak hívják, Newton, és egy ilyen új hang a filozófiába, azt hiszem.
0: Hát ez így van. Szerintem, milyen, hogyha bejátszanánk valami jó kis zenét?
1: Most azért, mert ezt a rettenetesen béna szóviccet elsütöttem, azért már rögtön a Gettó Ferit kell már 37-kor benyomni, azért ne haragudj a hallgatók, 37-től egészen 60-ig hallgassák. Nincs valami még egy gondolatod, akár az internet kapcsán, vagy
0: de van
1: a, lesz a Gettó Feri is egyébként, aki cuki volt, nem? Nem volt? De iszonyú de helyes, amikor nem. Itt volt a múlt héten. Ajánljuk az előző adásunkat, nem? Mert az teljesen...
0: Igen. De végül is egy dolog még van, és ez is pontosan ezzel az artpunk kiállítás kapcsán. Volt egy dolog, amit nem vettem bele a megnyitó beszédbe, holott nagyon foglalkoztat, és ott is az egész mai programsorozatban említése került, hiszen ugye az Art Pool egy archívum, és hát fizikai és digitális értelemben is egy archívum, de hát itt most nyilván a digitális archívum volt azon volt a hangsúly. És hát itt nemzetközi előadások formájában, meg magyar előadások formájában is az, hogy egy archívum előtt milyen problémák állnak, miket kell megoldani, hogy működik, miért fontos, egyebek, ez volt tematizálva. És ez tényleg rettentő fontos, mert ezzel, tehát ezzel minden intézmény és mindenkinek adatai vannak, szembenéz. És úgy érzem, hogy itt még van egy nagyon furcsa helyzet, főleg egy jövőbeli realitás, hogy ma konkrétan, meg hát nyilván az Artpool, és ahogy ez is szóba szokott kerülni, mindig reprezentatív archívumokra gondolunk. Tehát nem megyek végig, mint egy intézménynek az archívuma, vannak az intézmény korábbi tevékenysége, dokumentumai, stb. És hát nyilván ez fölvet problémákat, gyakorlati problémákat, de ugyanakkor én szerintem az úgynevezett privát vagy személyes archívumok cunamia várható, ami egyrészt ered abból, hogy egyre inkább a hátrahagyott mondjuk örökség a nyilvánvaló, nem tudom én, ingó és ingatlanok mellett egy digitális, egyre jelentősebb digitális örökséget is tartalmaz már most. Tehát
1: jó, laptopot, csak de gondoljunk csak a révész hagyatékára.
0: Hát abszolút, mert ugye én ugye úgy azzal a felkéréssel találkoztam, pont a hagyatéka kapcsán, hogy a Kergyó Zsófi elküldött nekem egy fotót, hogy mondja meg, hogy mi van rajta. És a tulajdonképpen a révész mozgóképes életművének egy jelentős, hanem a teljes életműve volt ott a képen, tehát azt lehet mondani, hogy fontos művek, de ugye ma már felismeretetlen különböző hordozókon, amikről hát ugye tőlem kért tanácsot, hogy ez mi lehetne, illetve mit kezdjem vele, vagy mi van a dobozban, vagy mire készüljön föl. Most szallag van, amit igen, szabadon van, egy orson, vagy egy Jumatic kazetta, vagy egy Beta kazetta, és akkor még csak az ismerteket mondtam, mert ez olyan csomó más.
1: De figyelj, de az Artpool, vagy bármi, tudom, hogy ezt már egy csomószor neki futottunk ennek a kérdésnek itt is, meg egy csomó emberrel kapcsolatban, hogy erre van valami speciális hely, ahol vannak emberek meg gépek arra, hogy ezeket a különböző hordozókon lévő dolgokat egyáltalán, érted, felismerjék, és egyáltalán tudják, hogy mit mibe kell belerakni, és akkor utána arról még nem beszéltünk, hogy ezt utána hogyan osztják szét, milyen formában teszik hozzáférhetővé, vagy nem is, hogy hozzáférhetővé, hanem örökre hozzáférhetővé, mert ugye marad a jó kis nyomtatás valószínűleg, de hogy erre van bárhol bármi? Nézd, tehát ez nem lenne egy ilyen iszonyatosan fontos feladat?
0: Dehogy nem, hát ez a... Nézd, hogy egyrészt a kérdésedre válasz az, hogy, és ez valószínűleg a hallgatók többségét is ez érdekli, tehát mondjuk azt az ilyen egykori populáris hordozók és szabványok, azoknak az átírása, most itt VHS-re gondolok, meg mondjuk H8-asra, ugye ez egy ismeretű kazetta, meg ilyesmikre. Ezekre tudsz találni valamilyen vállalkozást, akik ezt vállalják. A másik vége a dolognak, de én, az a Kürt Kft.
1: De hogy mondjam? Tehát
0: intézmény az, hogy... ezzel nem. És a legdurvább az, hogy...
1: Tehát igaziból, érted, mert amikor már találok valami vállalkozót, aki ezt vállalja, akkor már nekem tudnom kell, hogy egyetem milyen vállalkozót keresek.
0: Hát nézd, ez a másik...
1: Hát először hogy... van ott egy ilyen elhagyott műterem, tele cuccokkal, amit fel se ismer már a Kriszta korosztálya se, de még én se ismerem fel, hogy ez most éppen melyik fázisa az ilyen különböző gépek és ahhoz tartozó hordozóknak.
0: Most arra veszőparipára
1: tapintottál
0: rá,
1: ami van egy új miniszter.
0: Nekem évtizedek óta foglalkoztat, és próbáltam már, még amikor a Lényi volt a művészettörténet tanszék vezetője, ővel beszélni, hogy egy ilyen közös program ELTE képző restaurátor tanszék, mert ugye hát ez, vagy valami ilyesmi, a felismerés, a kezelés, tehát ennek nincs protokollja.
1: Hát tehát
0: hogy ott van a révésznek a számítógépe, és hogyha azt kinyitotta valaki azután, hogy az alkotó, a révész elhunyt, akkor már tulajdonképpen annak az integritása nyilván nem rossz szándéka nyitották, hiszen én most nem ezt akarom mondani, de hogy erre kell, hogy legyen egy protokoll, mert mondjuk ez egy értékes, nem tudom én, adatforrás, de hát nem tudom, hogy itt voltál azon az adáson, amikor a kijelölt kiadóval csináltunk egy adást, és a Kelemen Pál végtelen rokonszemesen bejelentette, hogy a Bacsó Béla hagyatékával foglalkoznak, és akkor így mondta, hogy hát meg is van a laptopja. Érted? És az ő jó szándékukról aztán tényleg semmi kétség nem férhet, de mégis gondold el, hogy a fontos szerző laptopja ott van, és hogyha keresnek valamit, akkor kinyitják, és akkor megnézik. Én szerintem úgy kéne, hogy ilyen esetben azt a gépet jegyzőkönyv szerint egy az egybe átmásolni, és lehetőleg egy ugyanolyan gépre visszatölteni, amivel már a kutató játszhat, meg nézhet, minden, mert nagyon sok adat, meg részlet előjöhet. De szóval semmi, pont most ugye volt ez a pécsi konferencia, pont erről adtam elő, most írom ennek a szövegét, ott is utalok erre, hogy ezt egyszerűen tanítani kéne. Tehát nem arról van szó, hogy te, mint művészettörténész, most pontosan tudjad, hogy ez micsoda, hanem ismert föl, hogy igen, itt van egy ilyen lehetetlen cucc, szuperdisk, ami például nekem is volt, rövid életű volt, mármint értem, hogy meghaladta a technológia, amihez egy külön driver kellett, és akkor az illető azt mondja, jó, igen, egy szuperdisk, akkor tudom, hogy ez egy driver kell, meg kell nézni. Vannak ilyen, tehát pont a Kürt Kft-t említettem, akik adatmentéssel foglalkoznak, akiknél ilyesmire lehet számítani, de hát halál egyszerű lenne begyűjteni, folyamatosan begyűjteni, mert például, amikor elkezdtem számítógépet használni 87-ben, ugye szerintem volna magyar ékezetes szövegszerkesztőt, ami akkor csak úgy működött, hogy egy EasyScript nevezető magyar ékezetes szövegszerkesztőt minden munka, tehát minden szöveges munka előtt betöltöttél a Commodore 64-be. És tök jól működött, de most nem a saját fájlom annyira azok fájnak, de hogy ugye például a magyar író, ha korán elkezdett, akkor nyilván azért az ékezetek fontosak voltak neki. Tehát elképzelhető, hogy valami teljesen lehetetlen, névtelen, vagy azóta
1: eltűnt,
0: megszűnt, kidobott szoftverben lappanganak esetleg fontos kéziratok, vagy változatok, vagy ilyenek. Rengeteg ehhez hasonló, és hát ugye kell egy olyan tudás, ami még érdekesebb, hogy mit a retket lehet ebből kihozni, mert ugye ez arra is nagyon alkalmas, hogy fantasztikus új összefüggéseket találjál, egyszerűen a beépített statisztikai motor, a dátum pecsét, a nem tudom én micsoda révén, tehát ezt is külön meg kéne tanulni, hogy még ebből mik tudnak kijönni, meg hogy hogyan ismeri föl, hogy melyik volt előbb, melyik volt később, mi az eredeti, melyik a jobb felbontás. Tehát ez mindegy, az egész nekem onnan ugye ilyesmik kerültek szóba, ha mondjuk ez konkrétan nem is, de az archívum, hogy aztán jönnek a személyes archívumok, mert ugye megörököl valaki valamit, és én nem tudom, hogy én már egyre több olyan rokonom van, de nyilván ezt mások is így vannak ezzel, amikor van egy elkötelezett rokon, aki begyűjti a családi fényképeket, beszkenneli, akkor valamit csinál belőle, de hát amit csinál, az tulajdonképpen egy multimédia, családi multimédia, amit vagy így, vagy úgy, szerintem mindegy, akár a webben, akár egy ilyen adathordozón, de prezentál, tehát valahogy megalkot, azaz értelmez, és akkor mondjuk még a mai...
1: Azaz átír.
0: Hát átír, szépít. Na de gondold el, hogy mondjuk megkapod valakinek a laptopját, olyan mélységekben tudsz adott esetben adatot találni, összefüggéseket találni, ami most tényleg, hogy csak nem mindenfajta extremitáson túl, tehát, hogy például látod, hogy mondjuk a Amazonon milyen könyveket rendelt meg, hozzá tudod kapcsolni a chat, vagy e-mail aktivitást, és akkor másról nem is
1: na, de is azt beszélve. Például nem tudod hozzá kapcsolni, mert hogy most például nekem már egy ilyen magasabb iCloud nem tudom, kategóriába kellene belépnem, ahova nem fogok, tehát kitörlök egy csomó fotót, meg egy csomó e-mailt, meg egy csomó videót, meg egy csomó mindent.
0: Hát, hogy törzsd az... le egy adathordozóra.
1: Tölti, tehát...
0: Hát az ennyi, plant. Tehát, hogy hát 60 fontos, tehát ki is törölheted.
1: Na jó.
0: Tehát ez mert hát ugye ez a
1: jó,
0: másik,
1: de ez is hogy... olyan vicces, hogy most letöltöm egy adathordozóra, ami már 20 év múlva használhatatlan adathordozó lesz.
0: Hát,
1: vagy szóval ki tudja.
0: Nem, de nem, ez abszolút igazad van. Ezt tudod, a fotósok szenvedik meg a legjobban.
1: És csak így feltételezni tudod azt, hogy valahonnan egyszer majd valami új technológiával, ami biztos valami AI alapú, nem tudom, majd ezeket a kitörölteket is valahonnan elő lehet bányászni, hiszen ezek azért nem, tehát ennek valahol meg kell lennie.
0: Hát ez is egy teljesen bizonyos perspektíva, hogy egyetlen tudunk-e felejteni, mert azért a civilizáció története egészen az utóbbi, mondjuk jó, ha nagyon tágan számítjuk mondjuk a fotográfia és az írógép történetéig, egyfajta ilyen, tehát megvolt a felejtésnek egy mechanizmusa, ami cseppesen lebecsülendő.
1: Meg hát amit megőriztek, az is olyan jól lassan készült, hát meg el, hogy össze, nem született annyi.
0: Összepréselődtek különböző emlékek.
1: Mire lemásolt valaki egy könyvet, hát úristen, tehát nem lett belőle annyi, de mostanra
0: hát
1: valóban.
0: Egyszerűen olyan
1: amit mennyiségű... mondtál, hogy jönnek a személyes archívum cunami, hogy az kifogja, oké, hogy AI majd feldolgozza, de
0: az is
1: de
0: bizarr,
1: hogy,
0: mert hogy dolgozza föl, adott esetben megrálhatja az egész személy olyan formában, hogy kérdéseket intézhetsz hozzá, de akár még a megadott hangon és válaszol, de a durva az, lehet, amiről beszélünk, hogy rettentő sok adatunk van, irtózatos mennyiség adatunk van, és ahogy az előbbi példában, tehát egy adott esetben egy alkotónak, vagy akinek megkapod a laptopját, egy napját persze pontosan szinte rekonstruálni tudod, hogy mikor írta az e-mailt, mikor javított ebben a szövegben. Szóval, hogy annyi adatunk van, aminek a feldolgozását mi, mint irreverzés időben élő lények, csak a saját időnkkel tudjuk megcsinálni. Tehát érted, neked ott lehet a nagypapának a teljes chat history, e-mail, telefon, amit akarsz, fotó, minden, amit csinált, és mondjuk baromira szereted, vagy kötődsz hozzá, és ebből te összetudsz gyúrni egy anyagot, de ahhoz, hogy ezt te mondjuk használd, nehogy Isten élvez, vagy örömet lásd benne, praktikusan kilépsz a saját idődből, és akkor rekonstruálod az illetőnek az életét. Ami nem idegen, mondjuk, de hát azért ez nem ilyen mennyiségben történt meg mondjuk kutatók esetében. Tehát mondjuk érted, hogy életrajzíró
1: nyilván. Ami iszonyatosan nagy kérdés itt elközben, hogy az adatokat milyen szisztéma és milyen elv. Ugye nekem ez a Barabási Albert László kapcsán a égetőbb kérdés, hogy könyörgöm, ha nem jól használod az adatokat, vagy ha nem megfelelően használod, akkor kijönnek belőle olyan dolgok, aminek Tehát ami minek? Vagy szóval, hogy így...
0: Hát nézd, ez megint egy nagyon érdekes dolog, tudod, mert a sok adatnak az a haszna, vagy az a lehetősége, hogy adatokból újabb adatot képezzél. Tehát úgymond metaadatot. Vannak adataid, amiket összekötsz. Tehát például mondjuk az Arcanumban kigyűjtöd a website-okat ismertető cikkeket, és egy másik statisztikával, nem tudom én mit kapcsolsz hozzá, vagy lehet ez most egy hülye példa volt, nem elég képletes, de hogy össze tudsz kötni különböző adatokat, és abból például, vagy mondjuk egy szerintem egy őrült érdekes...
1: Na de mi értelme van akkor ennek?
0: Azért, mert valami újat tudsz meg. Tehát
1: de egy csomószor az van, hogy tehát igaziból az eddigi gyakorlatom az mégiscsak az, hogy valakik összegyűjtenek egy csomó adatot, abból létrehoznak egy, most nem is mondom meta adatnak, de levonnak valami következtetéseket, stb. Rá kell jönnöd, hogy ők a saját elméletük, saját koncepciójuk, saját lelkiségük és az adott társadalomnak megfelelő következtetést vontak le. Tehát, ha te kíváncsi vagy arra, hogy szerinted valójában hogyan történtek a dolgok, akkor vissza kell menned az eredeti adatok levéltár, és ott újra meg kell nézned, és te is kreálsz belőle egy tök másik adatot. Hello? Hello?
0: Hello, hallunk téged.
2: Sziasztok, Baszka vagyok utoljára, mert nagyon izgalmas, amiről beszéltek, de hogy itt az is lényeg, hogy például, amit már mondhatok, hogy bizonyos adatok csak indexálni kell, mert például, hogyha valakinek a hagyatékában megvan, hogy milyen digitális könyvei vannak, akkor nem kell a teljes könyv. De tegyszer, hogy még a cím szerző kész. És hogy van olyan, amit viszont csak neki van meg, mert a saját fotói, a saját hanganyaga, a saját dokumentuma, az fontos. De az összes többi is fontos, és akkor itt jön az, amit te mondtál, hogy a meta szint, hogy mi a saját, és az mélységében méred, a többit pedig, ami elérhető digitálisan a világban egyébként, annak meg csak az összefüggése lényeges, hogy pont milyen könyvei voltak együttesen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Csak egyet tudunk érteni, mind a ketten igenezünk nagyon intenzíven.
0: Tehát egyrészt az indexálás az őrült érdekes. Most már csak így a műsor végén egy picit egy ilyen, hát nem komolytalan dolgot mondanék, de egy nagyon szellemes dolgot. Ugye az indexálás azért fontos, hogy kereshető legyen valami. Tehát hogyan tudjuk ezt a feladatot megoldani? Nekem nagyon tetszett, egyszer láttam, hogy Magyarországon hiszem Vácott raboknak animációs kurzust tartottak, mert ugye az animáció nagyon időigényes, és hát tulajdonképpen ez így összevág a raboskodással. Most az indexálás is egy rendkívül időigényes dolog, és képzeld el, egy japán kutató azt csinálta, hogy fölépített egy banálisan egyszerű játékot. Most megpróbálom gyorsan elmagyarázni. Körülbelül a játék az, hogy a számítógépemen mutatnak nekem egy fényképet, és a fényképre nekem index szavakat kell találnom, és hogyha ez, ha azt hiszem, most jól mondom, de ha nem, akkor majd utána nézek, akkor ha összevág másoknak a ugyanerre a képre adott index szavával, tehát kvázi megerősítem, akkor kapok valami pontot, tehát lehet valamit nyerni, meg ilyesmi. Szóval, hogy ezt a nagy feladatot, az indexelés feladatát, ezt ilyen játékosan is megoldották. De viszont tényleg most már vége az
1: adás. De akkor ez volt a szellemes példa?
0: Ez volt a szellemes példa.
1: Jó, igen. Okay.
0: Mert tudod, hogy picit már adás vége volt, bár ilyen a szellemes.
1: Először azt mondtad, hogy nem akarod komolytalanná tenni, és hogy ez a szellemes.
0: De nem, tehát játék. Jó. Tudod, mert komoly dolgokról beszéltünk.
1: Jó, oké. Okay. Akkor most tényleg jön a Gettó Feri?
0: Jöjjön valami kétperces darab, mert...
1: Hát igen. 2 percig lesz, lehet, hogy nem lesz vége. Lehet, hogy lekeverik itt az ateszék. Jó. Jó, hát ez most már az ATESZ fennhatósága. Igen,
0: már
1: most már azt indexál, amit akar.
0: Jó.
1: Sziasztok.

commets.

Hellóka, nyalóka, szevasztok! Szevasztok a Tilos Rádió műsorát, hallgatjátok! És szokásos, némi csúszással kezdődik az Optimál című rádió műsor, hiszen elmúlt éjfél, hivatalosan éjfélkor kezdünk. A gyakorlatban azért beszokott csúszikázni egy kis késés, de mentségemre legyen mondva, hogy azért szoktam elkésni, mert munkából érkezek, és pont úgy végzek jellemzően a Lumen koncerteken, hogy hát, hogy pont nem sikerül ideérni. Na de persze illene ideérni, hiszen a pontosság nagy erény, és ezt nagyon jó gyakorolni, úgyhogy legyetek pontosak és szépek, és amúgy Pap Dávid vagyok, vagy Pop Dovec, vagy Placid DJ, és az Optimál a Tilos Rádió vidám zenés afro-kínai kertész műsora a Művészetek a Tudomány és a Szerelem jegyében minden csütörtökön éjféltől háromig. Azért tényleg ne áll hozzánk, állítsátok a kakukkos órát, mert apróbb csúszások előfordulhatnak, de hát az archívumban meg aztán úgyis bepontosítjuk azt a kezdést. Gondolom azért az archívumból hallgatjátok a legtöbben ezt a műsort, bár ilyenkor éjszaka nagyon nagy feeling rádiózni annak, aki ilyenkor fönn van, bármiért is van fönn ilyen késői órán. Mit akarok mondani? Nyarult az idő, úgyhogy tessenek kirándulni sokat. Most, hogy volt nagy eső, most reméljük a gombák is beindulnak, akkor lehet végre gombászni. Nagyon várom. Most már azért volt annyi napja az eső, hogy meg kéne nézni, hogy kijött ez az. Már én járok majdnem minden nap ki. Sétálni, futni. Egyelőre még nem láttam, hogy olyan nagyon dugig volna az erdő. Amikor nagyon sok gomb van, akkor még futás közben is lehet látni, hogy mindenhol kint vannak a kis kalapos jószágok, de hogy az életmód tanácsadó rész után még annyit elmondanék, hogy jövő hét csütörtökön is lesz még egy lumenes koncert, ez most az évad talán utolsó koncertje, még holnap is lesz, na várjunk, eljön, kezdjük az elején, holnap a péntek este a Premec Hemon Trio játszik, Barabás Lőrinccel kiegészülve. Ez most holnap péntek este a Lumenben. Jövő csütörtökön pedig egy nagyon izgalmas szabadzenei kvartett játszik. Két gitár bőgő dobfelállásban, Bújdosó János, Citrom Ádám, Ajtai Péter és Gyárfás Attila kvartettje. Úgyhogy ez lesz majd jövő csütörtökön, ami 28-a amúgy. És ez is a Lumen kávézóban. Szóval, hogy ilyen programokról be tudok nektek számolni. Most szombaton meg Balaton van a barlangban, Szentendrén, az is jó lesz. Én azt hiszem arra is elmegyek, de ott csak mint lelkes közönség veszek részt. És mit is mondhatnék? Csináljatok gyerekeket, szeressétek egymást, járjatok az erdőbe, és hallgassátok a Tilos Rádiót. Hamarosan Tilos Maraton is lesz. Remélem minden kollega már elhalmoz titeket az erről szóló információkkal, de ha nem, akkor olvassatok utána.
hiszen az is most már két héten belül kezdődik, és nagyon izgi programok lesznek ebben az évben is. Úgyhogy hamarosan tilos maraton, de addig is folyik a műsorfolyam, és akkor mostantól háromig csak zene az Optimálban, itt a Tilos Rádión. Szevasztok! Ja, mi keresek egy számot addig? Egy kis reggeli csicsergés.

one more time. It ain't no crime. I'm feeling so fine.